0: vizsgálni, amit ugye a kampányban elég keményen, azt hiszem éppen hazárulással vádolta Szijjártó Péter. Most egy fokkal azért óvatosabban fogalmazott, de hát azért miről van szó? Az, hogy a Fidesz egyik vezető politikusáról, mondjuk legalább 24 órája arról beszélünk, hogy vannak kínai kötődései, kapcsolatai, gazdaság, és akkor ennek, hogy milyen előzménye volt, amikor tényező volt a kormányban, és lehetősége volt a döntéseket hozni, a másik pedig, hogy oroszországi kapcsolatai vannak, és mindez egy olyan emberről, akinek a minden második szava a kormányzás ideje alatt az volt, hogy szuverenitás. Tehát, hogy tényleg egy nagyon fura helyzet alakult ki, ez szerintem ilyen forgatókönyvekben is nagyon nehéz lenne megírni, és nehezen hinnénk. És még hozzáteszem azt, mert szerintem ez fontos, hogy a Szijjártó Péter a kampány egyik arca volt, tehát három arca volt, Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter. Szijjártó Péterről most beszéltünk, Lázár Jánosról nem tudom, ki tud mit, néha látszik a parlamentben egy egyenes derékkal.
1: Ő még és, ott van, ugye Gulyás Gergely lemondott.
0: Igen, és a harmadik pedig Orbán Viktor, aki valahogy azt a nem tudom, ilyen népi mondással tudnám jellemezni az ő elmúlt heteit, hogy fogjuk meg és vigyétek. Tehát ő időnként mond valamit, hogy mit kellene csinálni, hogy most a demokrácia veszélyben van, vagy felszólít egy rendezvényre, és oda nem megy el. Tehát, hogy egy ilyen, mint amely akarná így úszni tulajdonképpen azt a politikai cselekvést, amit a hívei elvárnak tőle. A három arc teljesen eltűnt a Fideszből.
2: Szerintem több rétege van ennek a Szijjártó Péter féle bejelentésnek, és mindegyiket érinti mindenki ilyen, ki nyilván a saját párt preferenciája szerint. Van ugye ez, amit a Tibor említett, hogy egy állami döntéshozó, hogyha hirtelen ő már nem lesz kormánytag, még miniszter, akkor 10 perc múlva átülhette egy olyan multihoz, akinek tulajdonképpen állami támogatásokat harcolt ki. Itt ennek, hogy mi a szabályozása, meg hogy van-e korrupció kockázata, meg hogy mi a jogi áttere, ezt nyilván körül kell járni. Itt csak azt javaslom mindenkinek, hogy pár preferenciája alapján végezzel azt a tesztet, ugye, hogy mit mondana a Fidesz akkor, hogyha most a Tisza kormányból egy miniszter hirtelen ki eligazolna mondjuk egy ilyen multihoz, vagy például régen mit mondott volna, hogyha Gyurcsány vagy Bajnai kormányból valaki odaigazolt
1: volna.
2: Úgyhogy
1: közben állami támogatást kapott, azt ugye tegyük mindig
2: hozzá. Tehát, hogy van ennek egy ilyen dimenziója, ami arról szól, hogy kormánytag mennyi idő után elegáns, vagy lehet-e egyáltalán mondjuk így egy nemzet közi cégnek a vezetője. Van aztán az a politikai dimenziója, és ez egyel érdekesebb, hogy úgy látszik a Fideszben mindenki elkezdett egyéni stratégiára váltani. Tehát, hogy ez az elmúlt pár napoknak ez az összes bejelentés sorozata, hogy Gulyás Gergely visszalép, hogy ő már nem lesz frakcióvezető, hogy Ferenc Orsolya meg Navracsics Tibor azért eléggé erős tanújelét adja annak, hogy valami új formációban gondolkodnak, és hogy a Fidesz márka már nem használható, és Szijjártó Péter pedig azt mondja, hogy oké, akkor én lemondok a mandátumomról, és megyek Kínába, szevasztok. Ezek mind-mind azt jelzik, hogy a Fideszben elindult az a fajta bomlás, hogy már nem a párt érdeket nézik, hanem mindenki távolodni akar, és a saját egyéni érdekét nézik. És igazából politikai szempontból hiába nevezi ezt csúcsigazolásnak Orbán Viktor, és hiába próbálja meg a Fidesz ezt így összerakni, hogy hát itt most egy olyan nagy nemzetközi befolyása lesz Szijjártó Péternek, hogy ilyet még nem láttunk. Valójában ez a nagy problémája, hogy Szijjártó Péter úgy döntött, hogy akkor ő innentől nem igazán akarja a Fideszt építeni, hanem járja a saját.
1: Ja, Havasi Bertalan mondta egy nappal korábban a HVG-nek, hogy a Fidesz állapota jelenleg nem jó, sőt helyenként kaotikus, és akkor ide hoznám, aztán tiéd a szó, Tibor, hogy igen furcsa dolgok történnek a Fidesznél, és még egy téma Orbán Viktor amerikai útjával kapcsolatban. Ugye Németh Zsolt azt mondja az Inforádióban, hogy találkozik az ő értesülései szerint Donald Trump-al, aztán Havasi Bertalan azt mondja, hogy nem fog találkozni. Szóval azért ilyenek nem annyira voltak.
2: Voltak a szocialista pártnak a végső stádiumában, tehát nekem így előjönnek ezek a posztraumás stressz szindrómáim ezzel kapcsolatban, hogy akkor ilyen technikai dolgokról beszélnek, hogy legyenek párt, meg kis párt, meg szakadjanak, nem szakadjanak, vagy hogy elmegy Trumppal találkozni, de az egyik cáfolja a másikot. Tehát ez a csomag, ez hát nem egy határozat. határozott és jó állapotban lévő pártot.
0: Ez egy központilag irányított párt volt, és soha senki nem beszélt ki, nem voltak ki mozgások egyáltalán, és az látszik, hogy az a párt erózió, ami valóban a rendszerváltás óta azért sokaknál megfigyelhető volt, és ennek volt egy dinamikája, egy üteme, ami akár eltarthatott évekig is. Tehát emlékeztet, nem tudom, volt a Kisgazda 33-ak, az MDF-ből kivált az MDNP, tehát ezek egy ilyen hosszú folyamatok voltak, amikor kérlelte magát egy új formáció, akik valami mást akartak, a MIÉP létrejötte, a szintén az MDF bázisán, a Demokratikus Koalíció.
2: Hát meg az MSZP-nek nincs bőle, elnöke, akinek nincs egy saját pártja.
0: De ez mind olyan volt, hogy eltelt hosszú idő, amíg ezek úgy kiforták magukat, és itt meg arról beszélünk, hogy egy hét alatt, sőt, ezen a héten ez az egész, ami eddig sokaknál megfigyelhető volt a rendszerváltás, már 90 óta, az most lezajlik pillanatok alatt, és ennek szerintem egy kulcs személye az Orbán Viktor, és hogyha már egyéni stratégiákról beszélünk, én nem zárom ki, hogy ő is egy egyéni stratégiát visz, ami lehet, hogy nem Magyarországra szól. Tehát, hogy ő, már hogy az ő pozícióját illetően, lehet, hogy ő ezt belátta, hogy ebből a pártból, ahol a kulcsemberek teljesen eltűnnek, a parlamentben 200. helyről be lehet kerülni, és fel lehet szólalni. Tehát egy olyan garnitúra jellemzi, fémjelzi a Fidesz jelenleg a magyar politikai életben jelenleg, és azok jelenítik meg, amit Orbán Viktor szerintem álmában nem gondolt, hogy ez a színvonal lesz, és itt most azt mondom, hogy ez egy nagyon alacsony színvonal. Ebből milyen kimenekülési útvonal lehet számára az, hogy elmegy Tusványosra, és majd megint fog adni egy világmegfejtést, tehát nagyon sok ilyet hallottunk részéről, ezek nem szoktak beválni, de mindenképpen azt már nem látom benne, hogy ezt a magyar politikai életet ő valamikor is olyan mértékben át tudja formálni, lényegében jogi lehetősége sincs már, ugye a kizárja, hogy a jelenlegi törvénykezés, hogy még egyszer miniszterelnök legyen, de nem is olyan a Fidesznek a jelenlegi állapota, hogy ez érdemes legyen. Tehát ő amilyen sikereket elért a politikában, ahhoz képest ebben a helyzetben lévő Fidesz nem lehet rendbe rakni. Ez egy kudarc. Kudarc élmény lenne számára, mit lehet csinálni, valami patrióta, nem tudom én, európai rendszerben pozíciót fogni, ami hát azért, lássuk be, nem egy nagy pozíció.
1: Te említetted Ferenc Orsolyát és Navracsics Tibort, hogy ugye szerveznek valamiféle megújítást, vagy valamiféle új közösséget, sokan ugye már azt kezdték elemezni, vagy találgatni, hogy szakad a Fidesz. Itt volt Elsimon László az adás elején, és megkérdeztem, hogy mit tud erről, és azt mondta, hogy egészen biztosan jelen pillanatban nem. Viszont azt is hozzátette, hogy ha az lesz, amit ma egyébként Mellétei Barna Márton mondott a 24.hu-nak, hogy arányos választási rendszer, kizárt lesz a kétharmad, ha megváltoztatják, akkor érdemes új pártot létrehozni. Tehát azért nem zárta ki.
2: Hát belső válságoknak egy jó jele, hogyha technikai kérdésekről elkezdenek beszélni, hogy akkor egy párt, két párt, sok párt, nem tudjuk, hogy milyen lesz ez a választási rendszer. A mai nyilatkozatok alapján az alkotmányozás után, tehát ilyen 2028 közepén, második felében fog kiderülni. Erre technikai kérdéseket nem is érdemes alapozni, legfeljebb forgatókönyveket gyártani. A fő probléma, és ezt a Tibor is érintette, hogy amikor erre a hétre készültünk, vagy mondjuk lélekben készültünk, vagy tartalomgyártási szempontból, akkor arra gondoltunk, hogy hát az alkotmánymódosítás Sulyog Tamás jövője. Ki lesz a Tisza köztársasági elnök jelöltje? Milyen alkotmányjogi viták lesznek? Akkor itt tényleg jogállamisági szempontból mi is történt? Hogy nagyjából ilyen kérdéseket fognak a kedves nézők látni itt testénként. Most ehhez képest a Fidesz annyira magára borította ezekkel a válságtünetekkel a bilit, hogy minden nap igazából arról van szó, hogy egyel mélyebben lépdelnek bele abba, hogy a Fidesznek a bomlásáról vagy a bomlásának a jeleiről legyen szó. És a Tibor mondta, hogy ugye jövő héten, Tusványoson, szombaton Orbán Viktor ismét kiül Tőkés Lászlóval, meg Németh Zsolttal, elmondhatja neki, akkor találkozott-e Trumppal vagy sem, és valamilyen nagy megfejtése lesz, csak hát azt a stratégiai problémát, azt nem fogja tudni feloldani, hogy tudnélik, ha Orbán Viktor ennek az egész közösségnek a vezetője, akkor óhatatlanul a múlt csatáit kell megvívni a Magyar Péterrel. És nem tudnak arról beszélni, ami valójában a Fidesz érdeke lenne, hogy akkor mi a helyzet Magyar Péter ígéreteivel, a dupla családi pótlékkal, a 480 forintos benzinárral, és így tovább, és így tovább, hanem folyton visszamegyünk abba a múlt és egyébként választók által eldöntött meccsbe, hogy akkor itt a neresek azok tényleg mennyit loptak.
1: Ugyanez történt 2010 után is a következő években, ugye a Gyurcsány Ferencre való mutogatása, tehát nagyjából párhuzamot lehet vonni. Mondj nyugodtan, mert én más témát akartam még behozni.
0: Annyit akartam hozzátenni, hogy a mai, vagy e-heti távozásokkal egyre többekben meg lesz az a bátorság, hogy ellent mondjon. Ma is volt olyan újságíró, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor, már hogy a nevhez tartozó újságíró Orbán Viktor vesztette el a választást, mert hogy a kormányzás az elmúlt 4 évben nem volt olyan, az emberek oda szavaztak volna. Tehát, hogy egyre többen lesznek azok, akik azt mondják, hogy ja, hát hogyha Gulyás Gergely kiszáll, ja, hogyha Szijjártó Péter kiszáll, akkor én is legalább annyit mondhatok, hogy itt valami nem stimmel, és ez a típusú eszkaláció az, ami szerintem amire számítania kell a Fidesznek.
1: Egy-egy gondolat, azért arról is emlékezzünk meg, hogy 2 nap maradt arra, hogy Súlyog Tamás aláírja, vagy ne írja alá, vagy valamit csináljon a 17. alaptörvény módosítással. Szóval itt lesz egy új államfőválasztás, és most már nem is Súlyog Tamással foglalkoznék, rengeteget foglalkoztunk. Egy-egy vélemény 20-áig azt mondta a miniszterelnök, hogy meg lesz az új államfő. Tehát egy hónapon belül a Tisza képviselőnek új államfőt kell jelölni és választani az országgyűlésnek. Mennyire lesz nehéz feladata ez, és azért megtalálni azt a személyt, aki majd a választók számára alkalmas lesz?
2: Itt ugye az a hét abból a szempontból érdekes, hogyha a Fidesz oldalán mindenki egyéni stratégiára vált, hogy valójában érdekes lesz, hogy Súlyog Tamás mit fog nézni, mi alapján dönt. Ha ő is egyéni stratégiára vált, akkor azt mondja, hogy ő lemond, távozik, és döntsétek el magatok akkor ezt az egész dolgot. Nem járja végig azt a folyamatot, hogy megfosztási eljárás, vagy bármi ilyesmi következzen. Mert ebből logikusan az következik, hogy szombaton le fog mondani Súlyog Tamás, és kiszáll ebből az egész dilemma helyzetből, és onnantól a Tiszái lesz, vagy ott pattog a labda, hogy akkor megjelölje már hétfőn, hogy mi alapján lesz itt köztársasági választás, és hogy egyáltalán hogy fogja eldönteni a Tisza, meg az a 141 képviselő, hogy ki lesz az új államfő.
1: Egy mondaton.
0: Én csak annyi, hogy én azt gondolom, hogyha a Tiszára kerül a sor, hogy javasoljon valakit, lehet ebben az országban találni olyan embert, akit nem csak a Tisza szavazói, hanem mindenki pártállás nélkül elfogad. Annak idején kigondolta volna, hogy Göncz Árpád is egy ilyen figura lesz, ilyen személy lesz. Nagyon jól betöltötte ezt a funkciót, és szerintem ma is vannak ilyenek. Ebben nem látok gondot.
1: Köszönöm, hogy jöttetek.
2: Köszönjük szépen.

0: Nekem a nosztalgia a Városliget.
1: Nekem a nosztalgia a Dunakanyar.
2: Nekem a nosztalgia a Műanyag szívószálat.
3: Nekem a nosztalgia édesanyám tejpi gríze.
4: Nekem időutazás.
5: Nekem a nosztalgia édesapám pofonja.
6: Nekem a nosztalgia az otthonos emlékem.
7: Nekem a nosztalgia a beregfürdői tábor.
8: Nekem a nosztalgia a Yu-Gi-Oh!

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en, a hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az egyenes beszéd vendége volt Egri Gábor, aki a benzinkutasok, a független benzinkutasok szövetségét képviselve mondta el azt, hogy óriási készlethiányok vannak Magyarországon szemben azzal, amit mondjuk kapitányminiszter úr állít, vagy szemben azzal, amit általában a kommunikáció tükröz a kormány, vagy éppen a MOL részéről. Ehhez képest itt van nekünk Keresztes Attila, energiastratégiánkhoz értő, szakértő vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Aki talán tud nekünk konkrét adatokat is hozni arról, hogy mi a helyzet ténylegesen?
2: Egyszerű dolgunk van, mert ezek publikus adatok, úgyhogy el is hoztam ezeket az adatokat. Köszönjük. És bárki le tudja ellenőrizni az interneten, mutatom is. Tehát januárban ott tartottunk, hogy 96 nap, ott látszik a bal oldalon, most pedig pont pár nappal ezelőtti adat, hogy 87 napra elegendő készletünk van. Amiből a félreértés lehet a két kommunikációban, az az, hogy a gázolajnak a mennyisége, ez a második sor, ott látszik, hogy hát januárban 520 ezer tonna volt, most meg 338 ezer, ami körülbelül egy ilyen 35%-os csökkenés jelent, csak hogy azért nem kell félnünk a hiánytól, mert ez, ennek a nagy csökkenésnek az oka az az, hogy kitört a pánik olyan februárban, körülbelül márciusban, és a mezőgazdaság hát előre betárazott. Tehát rengeteg készlet van, amik nem nyilvántartott készletek, de hát az aratásra, a különböző mezőgazdasági munkákra jelentősek ezek. És ugyanígy a benzinben is, hát januárban volt 269 ezer, míg most mondjuk 229 ezer tonna van, ami valóban 15%-kal kevesebb, de ez nem egy vészhelyzet. Tehát egyáltalán nem támasztja semmi alá azt, hogy itt most pánik legyen, vagy hogy készlet hiányok lehetnének. Szerintem kifejezetten jól állunk ebben a történetben, tekintettel arra, hogy ez a pánikszerű vásárlási hullám, ez már lement.
1: Azt kimondhatjuk, hogy amit fogyasztunk naponta, azt naponta fel is tudjuk tölteni a tározókba?
2: A változó azért, mert a dízelből kevesebbet tudunk gyártani, mint amennyit használ az ország, tehát ez mindig is import volt. Ha az import biztosított, és hát azért elég sok irányból lehet importálni, akkor ez megoldott kérdés. Ha valamilyen nagyon komoly nemzetközi krízis lenne, de akkor komolyabb, mint ami most van, akkor a dízelből gondok lehetnének, de ez nem áll fönn jelenleg.
1: Nagyon furcsa akkor ennek fényében, amit mutatott és elmondott, hogy vajon kinek miért érdeke mást állítani?
2: Hát vannak bizonyos üzleti érdekek, meg az egy jellemző dolog, hogyha valaki fel akarja hívni magára a figyelmet, akkor nyilván farkast kiállt. Én nem vonom kétségbe azt, hogy nagyon komoly problémáik vannak a kisebb független benzinkutaknak. Tehát igazából valahogy mindig az ő hátukon csattant az ostor, mindig ők vitték el ezeknek a helyzeteknek a költségét, és nagyon mostohák a körülményeik. Tehát én azt gondolom, hogy ők azért mondják ezt hangosan, hogy a figyelmet magukra vonják, valóban megérdemelnének valamiféle támogatást, mert az elmúlt években mindig nekik volt a legrosszabb.
1: De az a támogatás az nem azért érkezik, mert a vezetőjük olyanokat mond, amik nem igazak, hanem azért, mert bajban vannak.
2: Bajban vannak, és ugye fel kell, hogy hívják valahogy magukra a figyelmet. Az ő előrejelzésük az talán inkább egy segélykiáltás, én ezt így értelmezném.
1: Meg hát egy pánikvásárlás hirtelenében jól jöhet, mert bevételt generál.
2: Hát, ha ezt csinálnak, akkor annak komoly jogi következményei lehetnének, tehát ilyet nem szabad csinálni, ne is feltételezzük.
1: Hogy jó, ne feltételezzük. Van egy állítás, erről viszont beszéljünk, hogyha mi változatlanul az orosz szállítást veszük igénybe, kőolajügyben, és konkrétan adott esetben dízelügyben, akkor amiatt az amerikaiak nagyon komoly vámokat vethetnek ki Magyarországra. Erre van felmentésünk erre az esztendőre, de a jövő évre már nincs.
2: Igen.
1: Mit tehetünk? Vagy mit kellene most tenni? Mert nem látszik látványosan, hogy nagyon leszakadnánk az orosz szállításról.
2: Igen, hiányérzete is van mindenkinek, hiszen arról volt szó, hogy diverzifikálni fogunk, de ennek különösebb jelei, jelenleg legalábbis látványos jelei nincsenek, úgyhogy ebben lépni kéne, hát azért ez elég sok idő, az Adria kőolaj vezeték az működőképes, és onnan bármikor be tudjuk szerezni a szükséges kőolajat. Ami minket fogyasztókat leginkább érdekel ebből a történetből, hogyha nem orosz olaj lenne, akkor többe kerülne ez nekünk a tankolásnál, vagy sem. Na most jelenleg igazából nem orosz olaj lenne, akkor többe kerülne ez nekünk a tankolásnál.

0: tudnak annyi pénzt keresni, mint eddig.
1: Az leírható, körbe rajzolható, hogy ezek az üzleti körök, ezek mely politikai világhoz tartoznak? Tehát joggal feltételezi az egyszerű polgár, hogy ez megint ugyanazoknak az üzlete?
0: Igen. Igen, tehát ez még mindig, ebben semmi változás nincsen. Azért nem olyan egyszerű ezeket a pozíciókat lebontani. Szerintem nem véletlenül nem kezdődött el még itt a tisztító tűz.
1: Hogyha abból indulunk ki, hogy igazából mi semmivel nem kapjuk olcsóbban, mint mások. Miközben persze az volt a bejelentés, hogy hát fantasztikus üzlet 2035-ig, mint a földgáz esetében is, hát ott is óriási üzletet kötött Szijjártó Péter. Akkor tulajdonképpen mi köt minket ilyen erővel az orosz kőolajhoz?
0: Ki is mondtad, ez egy fantasztikus üzlet, csak nem nekünk. Ez fantasztikus üzlet azoknak, akiknek ebben az üzletben szerepük
1: van. Ezért megy ez a cirkusz hosszú évek óta?
0: Hát nézd, hogyha...
1: Jó, én értem, tehát az egyéni érdeket értem benne, de hát közben...
0: Sok ezer milliárdról beszélünk.
1: Szuverenitásról beszéltünk állandóan.
0: Igen, arról beszéltünk, de hát hogy is mondják, pénz beszél, kutya ugat. Hát sok ezer milliárdról beszélünk, de mondjuk egy ilyen 35-ig 10 000 milliárdos tételről, hát hogy nem mondanának bármit, hogy ezt elfogadtassák a publikummal. De hát az igazság az, hogy a pénz számít, csak a pénz számít. És ugye Szijjártó, meg a Bivájd is átigazolás, hát ott is hogy tudnánk ezt másképp értelmezni, mint energetikai szempontból. Van egy Szijjártónk, aki Lavrovval fantasztikus kapcsolatot ápol, majd átmegy egy Bivájdihoz, ami szintén az elektromos autógyártáson keresztül egyébként egy nagyon fontos energiaipari szereplő. Ebből a kontextusból nagyon úgy néz ki, hogy most pénzre lesz váltva ez a sok energetikai kapcsolat és információ, tehát minden a pénzről szól.
1: Amellett, hogy valószínűleg, hogyha ez ennyire egyértelműen összeköthető Lavrovval, Szijjártóval, Bivájdival és bármivel, akkor azért itt másfajta szempontok is felmerülhetnek az elmúlt évek működéséből.
0: Abszolút egyetértek veled, és szerintem ez jó esélye egy-két napon belül parlamenti téma lesz, hiszen ez annyira nagyon nagy súlyú. Tegnap még csak egy ilyen örömködés volt, ironizálás, stb. Ebben a témában, de ha belegondolunk, hogy mekkora elképesztő energiabiztonsági kockázat az, hogy egy külügyminiszter, aki teljesen tisztában van azzal, hogy mondjuk az energetikában milyen védelmi mechanizmusai vannak Magyarországnak, az EU-nak, milyen közép- és hosszú távú stratégiák vannak, majd elmegy dolgozni egy olyan nagy vállalathoz, amelyik tulajdonképpen a másik oldalon áll, tehát bizonyos értelemben azért ez egy rivalizáló vagy ellenséges nagyhatalom, hát ez elfogadhatatlan. Én azt hiszem, hogy a világ jelentős részén azonnali intézkedések lennének ezért.
1: Lehet, hogy itt is lesznek. Még egy utolsó kérdéssel térjünk vissza az elsőhöz, mert hogy akkor mondjuk ki nagyon világosan, hogy amit Egri Gábor megkérdőjelezett, hogy a kapitány István miniszterként azt mondja, ami a valóság, az a táblázatban látszott, hogy tényszerűen, ténylegesen úgy van.
0: A táblázat teljesen egyértelmű, januárban volt 96 napnyi készletünk, most van 87 napnyi, pánikra semmi ok.
1: Keresztes Attila, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 2% körüli GDP növekedést valószínűsít idén a Kopintár ki. Azzal számolnak, hogy bár az év hátralévő részében a fogyasztás visszafogottabb lehet, a kormányváltást követő hangulatváltás és az uniós pénzek hatására az év vége felé közeledve erőre kaphat a beruházási lendület. Vendégünk Palóc Éva.
3: A Kopintár ki vezérigazgatója, vezetője, estét kívánok, köszöntöm.
4: Kívánok.
3: Tegnap jelent meg a jelentésük, ez szerint 2% körül alakulhat idén a GDP növekedés. Tavaly volt 0,4, eredetileg 4,1% volt prognosztizálva, de
4: igen, ez volt a költségvetési törvényben.
3: Az volt a költségvetési törvényben. Mi hozhatja most meg ezt a 2%-ot, ami azért jóval több, mint a 0,4?
4: Hát, ahogy a felvezetőben is elhangzott, a fő tényező az az Európai Uniós pénzek megérkezése, és ha minden igaz, legalábbis mi abban reménykedünk, és nagyon sok jel erre mutat, hogy az év vége felé már nem csak a pénz érkezhet meg, mert az már talán korábban is, de az a GDP szempontjából nem lényeges, hiszen az csak pénz. Az a lényeges, hogy milyen tevékenység, milyen munka folyik, és hogyha bizonyos programok elindulhatnak már az év végén, akkor ez nagyon nagy lökést tud adni a magyar beruházásoknak, ugyanis az elmúlt 12 negyed évben folyamatosan csökkentek a beruházások, a magánberuházások. Az államiak ingadoznak, de a magánberuházások is folyamatosan zsugorodnak. Tehát már olyan mélyre csökken, mélyre süllyedt a magyar vállalati szektor beruházása, hogy ehhez képest már egy kis munka, nem tudom, akár az építőiparban, az feldolgozóiparban nagyon nagy lökést tud adni a beruházásoknak, és ezzel a GDP-t is növelheti.
3: Ugye a másik szám a költségvetés hiányát 6-7% közöttire teszik az inflációt 2-re. A 6-7% az nagyjából az, amit a pénzügyminiszter Kármán András is mond. Pontosabban ők azt mondták, hogy uniós pénzek nélkül 8% felett lenne a hiány. Önök is így számoltak? Tehát az uniós pénzeket ebben az értelemben adták ehhez hozzá?
4: Ebben igazából nincsenek benne az Európai Uniós pénzek. Nem teljesen világos, hogy mikor milyen hiányról beszélünk, mert kétféle hiány van, és az egyikbe beszámít az Európai Uniós pénzek beáramlása, ez a pénzforgalmi hiány. Bejön a pénz, az ott lekönyvelik, a pénzforgalomban az ott van. Van egy másik, amit az Európai Uniós figyelemmel kísér, és a úgynevezett Maastrichti, tehát a hivatalos szám, abban nincsen benne, mert ez csak egy átmeneti pénz, egy előleg, amit majd előbb-utóbb el fognak költeni. De összességében az a lényeg, hogy mi nem is erre számítunk elsősorban, hanem arra, hogy nagyon sok megtakarítás lehet a kiadási oldalon elérni. Miközben tudjuk, hogy beépített neféle ilyen csontvázak is vannak, meg ilyen, olyan kötelezettségek, amiről korábban nem lehetett tudni. De hát például a júniusi adat, a júniusi pénzforgalmi adat, ami 400 milliárd fölötti hiány mutat, az jelzi, hogy olyan óriási pénzszórás volt itt az állam igazgatásban, az állam működésében. Amiket mi hallunk, hogy itt 10 milliárd, ott 40 milliárd, ezek mind benne vannak a költségvetés kiadásai között, és amennyiben ez megszűnik, miközben a bevételek rendben folynak, sőt, még egy picit túl is lépték eddig is, és valószínűleg az év hátralévő részében is ez lesz. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy van megtakarítási lehetőség.
3: De ugye ez a 6-7% akkor is iszonyatosan rossz helyzetben van a költségvetés, nem? Tehát ez nagyon magas hiány.
4: Nagyon magas hiány, de tavaly előtt is ennyi volt, és akkor nem ájultunk el. Tavaly éppenséggel kevesebb volt, de gyakorlatilag 2000 ugye nem veszük komolyan, mert az egy Covid év volt, akkor nyilván mindenkinek nagyon óriási hiánya volt, de 2021 óta lényegében 6-7% körül volt mindig az államháztartás hiánya. Ugye tudjuk, mi volt a mechanizmus az év elején, de az előző év végén azt mondták, hogy 2%, 3% lesz, aztán kúszott föl az év folyamán a szám, és 6-7% körül.
3: Hát, 7
4: fölött is volt. Ráadásul, tehát ez önmagában nem egy olyan nagyon kirívó, a piacok nagyon örültek a kormányváltásnak, ezt lehet látni az árfolyam alakulásában, az állampapírpiaci hozamok alakulásában, és úgy tűnik, hogy legalábbis erre az évre még a, különösen, hogyha egy évkézláb költségvetést ad be, és miért ne tenné, erre az évre még lesz lesz türelem a hitelminősítők részéről.
3: Igen, minden közgazdász ezt mondta itt eddig, hogy az idejét nem fogják ennek a kormánynak a nyakába.
4: De nem is lehet.
3: Nem is lehet, a 27-ben viszont le kell faragni ezt a hiányt. Ön azt mondta, hogy igen, drámai a helyzet, azt hiszem a Kvibitnek nyilatkozta, de nem a költségvetés a magyar gazdaság legnagyobb problémája. De most azért csak le kell faragni 27-ben a hiányt. Tehát jönnek az uniós pénzek, a kormány számol azzal, hogy rengeteget lehet majd megtakarítani a korrupció visszaszorításával, a takarékosabb működésével. Igen. De lehet-e kezelni úgy, hogy az ne fájjon a társadalom egy részének? Ugye mindig ez a kérdés, amikor ezt a hiányt meghalljuk.
4: Hát amiket felsorolt, azok egyik se fáj igazából. A felesleges kiadások, az állam működésének, a költségeinek a csökkentése, a gazdasági célokra költött, a közmédiára költött és rengeteg egyéb kiadásnak a lefaragása, hogy pontosan mi a megszorítás, azt nagyon nehéz meghatározni. Mondjuk az lenne a megszorítás, hogyha adókat emelnének, valószínűleg az új adórendszerben 2027-ben változások lesznek, ez szinte biztos már, ha csak el nem halasztják, tulajdonképpen egy többkulcsos SZIA adórendszert vezetne be, nem egy klasszikus többkulcsosat, de egy alsó, alacsony és egy felső, magas adókulcsot. Tehát lesznek ilyenek, és akkor azt rá lehet mondani, hogy a gazdagok azok most többet adóznak, tehát ez egy megszorító jellegű. De most ebben a pillanatban szerintem nem nagyon lehet megmondani, hogy kemény megszorításokat kell-e csinálni. Nagyon sok racionalizálás lehetséges. Lehet, hogy a rezsi védelemnek nevezett akciót át kell alakítani valami másmilyenre például. Azt hiszem, hogy ott is lehetne mit tenni.
3: Ugye, hogyha a magyar gazdaságról, hát ha már az ideiről, de a jövő évéről beszélünk, akkor nem lehet megkerülni a geopolitikai fejleményeket, amik most nagyon nem jók. Az orosz-ukrán háború még tart, a közel-keleti helyzet most megint úgy tűnik, hogy eszkalálódik, tehát semmi nem mutat abba az irányba, hogy vége lenne ott a konfliktusnak. Számít-e emiatt nagy válságra a világgazdaságban, mert itt teljesen megoszlanak a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy itt egy egyenesen összeomlás lesz, nem gyors, de lassú, van, aki meg azt mondja, hogy nem lesz ekkora válság a világban.
4: Szerintem senki nem tudja, lehet nagyot mondani, lehet nagyon nagy válságot előrejelezni, és hogyha az értelmű valóban bekövetkezik, történik már ilyen a világtörténelemben, akkor azt lehet mondani, na én megmondtam. Ha nem lesz válság, akkor elfelejtődik az ilyen állítás. Nem lehet tudni. Azt lehet látni, hogy a helyzet nagyon rossz, borzasztóan ingadozik, ugye az olajár, amikor leadtuk a jelentést, 75 dollár körül volt egy hordó, most 85, nem lehet tudni, hogy holnap Trump elnök melyik lábával kell föl, és éppen barátkozni akarja az irániakkal, vagy lőni akarja őket. És ez szerint borzasztóan ingadozik az olajár. De a legtöbb szakértő szerint, most nem stratégiai szakértőre gondolok, aki háborús helyzetet jelzi előre, hanem mondjuk az olajár helyzetet, azok az előrejelzések, amelyek ilyen 150-200 dolláros olajára készültek, azok már valószínűleg nem igazán aktuálisak. Tehát a piac már kezdi kimozogni, a piac már kezd hozzászokni, kezd alkalmazkodni. Olvasom, hogy rengeteg alternatív útvonalat nem csak építenek ki, hanem reaktiválna a különböző csővezetéket, amit már régen nem használtak, mert nem érte meg, mert a Hormozi szorosan olcsóbb volt. Törökország, földközi tenger, tehát nagyon sok olyan alternatív útvonal is megjelenik, ami nagyon nagy válságot olajpiaci szinten nem okoz. A háborús válság az lehet, hogy atombombát dobnak egymásra, vagy nem tudom, mi megtörténik, de ez valószínűleg már nem, tehát ez a 120-130 valószínűleg a legmagasabb ár volt, vagy valahol e körül, az is nagyon magas.
3: No, más, teljesen más, egy témát ugrok a végén, Szijjártó Péter tegnap lemondott a mandátumáról, és elfogadta a BYD ajánlatát, ugye egy vezető pozíciót kapott, utóbbi a kérdés az ön felé. Ha egy kormányzati szereplő, aki tárgyal egy céggel, aki állami támogatást kap, és ezután egy elvesztett választás után oda megy ahhoz a céghez, akkor az rendben van-e? Most valaki lobbistának mondja, a miniszterelnök meg azt mondja egyenesen, hogy a kínai kommunista párt szolgálatába állt, és egyébként nem is biztos, hogy meg lesz ez a pozíció, mert majd vizsgálják a BYD és Szijjártó Péter kapcsolatát, kiterjeszthetik az összeférhetetlenségi szabályokat, szóval nem is biztos, hogy megvalósul ez a munkakör. Hogy látja ezt az egész csomagot?
4: Hát, hogy morálisan elfogadhatatlan, az teljesen világos, és ez nem lobbista tevékenység, lobbista az egy független valaki. Szijjártó Péter eddig még a a külügyminiszter, külgazdasági és külügyminiszter volt, tehát ő nem lobbizott, lehet, hogy lobbizott a kínaiak érdekében, de akkor az szereptévesztés volt neki, nem lett volna szabad megtennie. Hogy pontosan mi lesz, azt ugye nem lehet tudni. Én is azt gondolom, hogy azért itt még a magyar kormánynak lesz ehhez pár szava, de amit én igazából nem értek, az a kínai hozzáállás. Kínaiakat nagyon pragmatikusnak ismertük meg. Tehát nem elvek alapján kereskednek, hanem az üzlet alapján.
3: És az nem éri meg nekik, hogy Szijjártó Péter oda megy?
4: De miért éri meg nekik, hogy Szijjártó Péter oda megy? Szijjártó Péter, mert bocsánat, de most már ebben a pillanatban senki. Tehát nem, semmiféle pozíciót nem visel. Bármelyikünk nagyjából hozzá hasonló, sőt, tehát az ő kapcsolatai pedig, hát ugye, ami az Európai Uniót illeti, hát borzalmasak, az Európai Unióban nem fognak szóba állni vele, de szerintem a kínai kormány és a BYD is, a magyar kormánya se szeretne rosszba lenni. Szerintem nem mérték fel talán eléggé, vagy nem számoltak azzal, hogy ennek ennyire negatív reakciói lesznek. Tehát azt mondom, hogy még mind a két oldalon fordulhat elő bármi.
3: Tehát, hogy nem visszakoznak nagyon... a kínaiak, vagy a BYD arra gondolom?
4: Hát, vagy a kormány, szóval valami olyan megoldás születik, aminek a végén szerintem Szijjártó Péter. Nem fogadnék rá sokat, hogy Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni.
3: Köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt.
4: Köszönöm.
3: Átadjuk a szót Boros Tamásnak, mert hogy itt van már, és jön az Aktuál. Szervusz Tamás, kik jönnek hozzád?
5: Szia Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket, és Szijjártó Péterrel fejeztétek be, mi vele folytatjuk. Magyar Péter tett volna, hogy továbbra is ő legyen a fókuszban, ugyanis most már nem is tudom így
3: bármi. Tamás, sajnos nem hallunk téged, de a nézőknek mondom, hogy mi Szijjártó Péterrel fejeztük itt be, és ezzel a témával. Boros Tamásék pedig az Aktuálból ezzel fogják kezdeni a vendégeivel. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Holnap este újra várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel Ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Mint aki hazaér.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pénzről lesz szó a következőkben, bár kultúráról szeretnénk beszélgetni Székely Csaba drámaíróval, aki valódi drámaíró, nem úgy, mint például az a személy, akiről majd egyébként sok szót fogunk ejteni. Csaba, jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: A mi témánknak az egyik tanulsága, hogy bőven van pénz a magyar kultúrában, csak nem jutott el a kultúra szereplőinek többségéhez. Mert hogyha egy olyan mondatot ki tudunk mondani, hogy Orbán János Dénes több mint 1,5 milliárd forintot kapott egy operettért, vagy kapott volna, hogyha Tar Zoltán miniszterként most nem állítja meg a kifizetést, akkor azért el lehet gondolkozni rajta, hogy te, úristen, mennyi pénz van itt?
2: Igen, úgy tűnik, hogy tényleg valóban sok pénz van a kultúrában, mint ahogy ezt nagyon sokáig hangoztatták az elmúlt években, csak éppen a kulturális szféra szereplői erről nem igazán szereztek tudomást. Hát ugye itt operett forradalomról volt szó, ahogy olvastam az elmúlt napokban a híreket. Ugye kicsit az ember úgy érzi magát ilyenkor, mint egy vígjátéki szereplő, akinek a tévéből kell megtudnia, hogy éppen forradalom zajlik, mert őt nem értesítette senki. Tehát ha valóban operett forradalom lett volna, akkor azt el tudom képzelni, hogy azt úgy csinálják, hogy kiírnak egy pályázatot, és akkor a beérkező mondjuk 120 operettből kiválasztanak 10 legjobbat, hogy akkor ezekkel most elindulunk, és ebből megcsináljuk. Így, hogy senki nem tud róla, hanem egyetlen ember nél csoportosul ez a dolog, így nehéz forradalomnak nevezni.
1: Hát illetve a forradalom szó végül értelmet nyer az operett kifejezés mellé, mert most az operett színházban kitört a forradalom. Tehát nyílt levélben követelnek átvilágítást, vizsgálatot az operett színház művészei, az operett színház vezetésével szemben, dilettantizmussal, teljes hozzá nem értéssel, és hát a pénzek elsinkófálásával vádolva őket.
2: Hát teljes joggal. Ugye egy drámaíró az első dolog, amivel szembesül, amikor egy színházzal elkezd tárgyalni, az, hogy nincs pénz. És akkor ezt hogy lehet megoldani? Hogy lehet bármennyit is keresni? És akkor, amikor az ember szembesül ilyen összegekkel, akkor elképed. Tehát tényleg ilyen ekkora tételek a magyar színház kultúrában nincsenek. Ennyit nem lehet keresni. És hát ugye itt finoman szólva arányossági problémák vannak, tehát amikor az ember többet keres, mint nem tudom hány színház költségvetése összesen, akkor ott van azért némi aránytalanság. Főleg akkor, ha ugye utána meg kell kérdezni, hogy azt olvassa az ember mindenhol, hogy az emberek, a hozzászólók azt kérdezik, hogy ki ez. Tehát, hogy valaki nincs jelen a magyar színház kultúrában, és úgy keres drámaíróként 100 milliókat, vagy majdnem milliárdokat, akkor az elég különös.
1: Orbán János Dénesről csak az igazság kedvéért természetesen alkotóként lehet tudni, nem színházi alkotóként, hanem mondjuk költőként. Ő az erdélyi magyar költészet egyik reprezentánsa, és hát Erdélyben is jó néhány vitás ügye volt az elmúlt időszakban, amit most nem idéznék fel, mert messze vezet, de ott is voltak olyan, amik kapcsán az ő neve olyan kontextusban jelent meg, amit szerintem alkotó nem nagyon szeret. Viszont, de ezt most ne nyissuk ki tényleg, viszont visszakagyarodva arra, ami az alapkérdés, azt mondja a budapesti operett színház vezetése, hogy nem is igaz a 120 millió, mert ők csak 96-ot vagy 94-et, valami ilyen, tehát csak ennyit fizettek millióban Orbán János Dénesnek erre az operettre. Ez így persze egészen más lehet mondani. Kérdezem én, mennyibe kerül ma egy megrendelt mű? Tehát ha azt mondja valaki, hogy kedves Csaba, írnál nekünk egy drámát, megfizetjük. Most nyilván nem fillére pontosan, arányokat hadd lássunk.
2: Hát ilyen összegek, ugye kiszámoltam, hogy 133 és fél évig kellene non-stop drámát írnom ahhoz, hogy ennyit keressek.
1: Ez a hosszú élet reménye.
2: Igen, tehát ennek töredéke, tehát ilyen, ha a színház nagyon jól áll, akkor ilyen 1,5-2 milliót talán ki tud fizetni. De hát általában 100 000-ekről beszélünk, nem...
1: Itt az a kaland, hogy itt egy, összesen nem egy, összesen azt hiszem 3 műről van szó talán. De minden esetre most ott tartunk, hogy ez bőven több mint 1,5 milliárd forint, amit erre ki lehetett volna fizetni. Ezt hogy nem láttuk eddig?
2: Mármint, hogy létezik ez a dolog, hogy...
1: Hát, hogy létezik ez a dolog, létezik ez a pénzmennyiség, léteznek ezek a ki nem írt, de mégiscsak valahogy az odaítélt lehetőségek. Ez hogy nem látszott eddig?
2: Orbán János Dénes azt javasolta, hogy csinálják utána. Tehát, hogy ez bárki előtt nyitva állt a lehetőség, hogy kiképezze magát operett huszárra. Én azt úgy értelmeztem, hogy bárki előtt nyitva állt a lehetőség, hogy közpénzeket lopjon. És hogy miért nem csinálta? Hát azért nem láttuk ezt, mert megpróbáltunk becsületes, tisztességes munkából megélni. Miközben a háttérben ezek folytak, és nem is a háttérben, tehát a nyilvánosok voltak, csak kinek jutott eszébe ezek után, a dolgok után kutakodni. És nyilván, akkor valaki elkezdte, ugye Balog Endre, a Pré főszerkesztője, akkor mindenki ledöbbent, hogy itt miről van szó.
1: Hát és ő is tulajdonképpen véletlenül talált rá, mint ahogy ezt hallani lehet. Viszont az is egy gondolkoztató kérdés, hogyha azt mondja, hogy csinálják utána, hát akkor jól kell nősülni. Mert hogy itt például az első 401 millió forintot a felesége utalta ki számára. Hát vannak ilyen egyszerű megoldások.
2: Hát igen, ugye van ez a bűncselekmény, valószínűleg bűncselekmény része a dolognak, hogy ugye saját magának osztotta, meg mit tudom én, azt, ugye nem az én feladatom eldönteni, meg elbírálni ezt a dolgot, valószínű, hogy a hatóságok ezt majd kivizsgálják, és akkor van ez a szakmai része, hogy ha valaki író, dráma, tehát hogy ahogy ön is mondta, Orbán János Dénes valóban egy fontos figurája volt egyébként az erdélyi költészetnek, tehetsége is volt hozzá, és még amit több ennél a volt víziója, hogy hogyan lehetne az erdélyi irodalmat megreformálni, és aztán ugye utána történtek dolgok, és lett aki lett belőle. De a drámaírásig azért nem jutott el, tehát a drámaíróként ő nem egy jegyzett figura. Ez a szakmai része, és hát akkor ott van az etikai része, hogy miközben mások nyomorognak, a közben ő ennyit keres.
1: Megragadunk nála, mert jól megfogható a történet. De mennyire mintázata az elmúlt 16 évnek az, amit itt látunk? Egyrészt a határon túli magyar irodalom támogatásában, vagy a támogatásnak látszó furcsa pénzosztásban, másfelől pedig hogy általában a kulturális széna pénzügyeiben.
2: Hát nyilván nem lehetett volna, hát egy ember nem tudta volna ezt elérni, ha nincs egy rendszer mögötte, amely ezt lehetővé teszi. Itt a természetes, hogy a rendszerrel van a baj, és hogy nagyon gyorsan át kell alakítani, hogy ehhez hasonló dolgok ne történhessenek meg ezután.
1: Mennyire függ ez össze a határon túli magyarság támogatásával? Azért is kérdezem, mert az ön posztjából is látom, amit kirakott a Facebookra, hogy nagyon sokan elkezdtek, persze erdélyi magyarok, persze Románia, tehát olyan felhangokat használni, amik szintén nyilván a politika által generált rossz érzések. És amik egyébként nagyon helytelen felhangok, mert ez nem erről szól első és második és harmadik vonalban sem.
2: Azt hiszem, az egy külön műsor témája lehetne, mert elég bonyolult és összetett kérdés, hogy Erdélyben miért van ekkora népszerűsége a Fidesznek és személyesen Orbán Viktornak. És ennek egy része tehát azt, hogy ne becsüljük alá a propaganda erejét, de még ezért sok minden összetevője van ennek. De az, hogy valaki erdélyi és Fidesz szavazó és konzervatív, az még mindig nem indokol semmit, tehát rengeteg jó, remek ember van ezek között, tehát attól még nem kell lopni. Aki lop, akkor azt nevezzük tolvajnak, és ne erdélyi tolvajnak. Nagyon sok erdélyi ember van, aki Magyarországon él, és ugyanúgy tiltólistán volt, mint más magyar emberek, ugyanúgy nem részesült azokból a dolgokból, amelyekre egyébként tehetsége, képességei predestinálták volna. Tehát attól még, hogy valaki, tehát hogy a származás az még nem etikai kategória. Nem azért történik lopás, mert valaki innen vagy onnan származik.
1: Ez így van. Hát öntől további remek műveket várunk, Orbán János Dénestől, meg mondjuk igaz, őszinte szavakat, hogy akkor ez most hogyan van. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon köszönöm én is. Mindenkit.

Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

én. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. szeptember 24-ére. Ezen a napon jött a szomorú hír, hogy életének 100. évében elhunyt Székely Tamás, a MÁV távközlési és biztosítóberendezési központ főnökség rádió és készülékfejlesztési csoport korábbi vezetője, aki 1972-ben megalkotta a MÁV szignált. A 7 hangból álló dal 1973. októberében csendült fel először a keleti pályaudvaron. És szintén 2025. szeptember 24-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója volt, és arról beszélgettek, hogy hogyan jelenik meg a divat a könyvek lapjain.
2: Könyvekről fogunk szólni, meg a divatról így együtt, és vannak olyan könyvek, nem is kevés, amelyik ezt a kettőt össze is kapcsolja, hogy valamiféle irodalmi értéket is képvisel, miközben alapvetően a divatról szól. Én azt gondolom, hogy ráadásul olyan módon fogunk tudni erről beszélgetni a következő percekben, ami önmagában egy öröm, mert hogy egyrészt tudunk beszélni a divatról, és ez egy hölgy a segítőtársam, mert én borzasztóan nem értek hozzá. Másrészt a könyvekről, és ehhez is ugyan ő lesz. Orsi itt van már a vonalban. Haló!
3: Szervusz, itt vagyok, igen.
2: A Libri kommunikációs és marketing igazgatója a vonalban, tehát. Szóval te a divathoz is értesz?
3: Júj! Teljesen zavarba jövök. Nem állítanám, hogy különösebb módon, bár a gyerekeim mondjuk folyamatosan próbálnak képezni a téren, legalábbis a tekintetben, hogy nekik mi az éppen aktuális kedvencük, vagy az ő korosztályuknak. Én inkább képviselem az időtlen stílus rajongó táborát, szóval nem állítanám, hogy értek hozzá, de foglalkozunk vele persze, és a könyvek, illetve az irodalom kapcsolatával, tehát az irodalom és könyvek és a divat kapcsolatával mindenféleképpen foglalkozunk, nagyon sok aspektusból. A nyáron jelent meg a francia Marie Claire-ben egy cikk arról, hogy a könyv a legmenőbb státuszszimbólum jelen pillanatban. Mondjuk én ettől egy kicsit így hátrahőköltem.
2: Ez érdekes.
3: Elsőre, hogy szegény könyvekkel mi történt, hogy státuszszimbólummá válnak. Aztán rájöttem, hogy annyira nem is nagy baj, tehát inkább egy könyv legyen a státuszszimbólum.
2: De magyarázatot is fűztek hozzá, Orsi, mert hogy ez így első hallásra meghökkentő.
3: A cikk az elég hosszasan taglalta, nyilván a Marie Claire populáris stílusában, hogy a könyv kifejezi a mi műveltségünket, az érdeklődésünket, nagyon sok mindent ki lehet ezzel fejezni. Ugye ehhez hozzátartozik az is, amiről már sokszor beszéltünk, hogy a fiatal korosztályban, ez a 15-29-15-30 éves korosztályban van a legtöbb könyvmoly, tehát akik tényleg nagyon sokat szeretnek olvasni, bizonyos zsánerekben természetesen, tehát nem akármit, és számukra az is fontos, hogyha valamelyik TikTokos vagy BookToker, így hívják őket, hogy bookfluencer éppen posztolta, hogy ő mit olvas, és hogy miért rajong, akkor azt hordják magukkal a többiek is, hogy hát én is azt olvasom.
2: De hát ez jó, mert ettől a könyv maga lesz menő.
3: Igen, én is aztán erre jutottam, tehát az első felsziszenésem, hogy státuszszimbólummá válik a könyv, és hogy ezt vajon miért így éljük meg. Aztán rájöttem, hogy közben persze, hát a státuszszimbólum, mint ahogy egy szép, jól megrakott könyves polc is az lehet, hogy tényleg milyen házi könyvtárral rendelkezik valaki, és az nem mennyiségre, vagy nem tudom, így méterre, hogy 3 méter kék könyvem van, tehát nem így kell mérni. Bár persze ez is lehet divat kiegészítő adott esetben, de hogy tényleg, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mi az ízlésünk a könyvek terén, az hasonlóan egy képet mutat rólunk, mint az, hogy hogyan öltözködünk.
2: Pedig hány ilyen új gazdagról szóló fotót lehet látni, ahol tényleg az van, hogy ott egy csík piros, egy csík kék, egy csík zöld, ahogy berendezte a lakberendező ízlés szerint.
3: Hát ez
2: jó, én a másik véglet vagyok, nálam pedig a könyvespolc az gyakorlatilag az átláthatatlan káoszt testesíti meg. Két sorban a könyvek, és hát egymás hegyén hátán, de én tudom, hogy mihol van.
3: Igen, épp ezt akartam mondani, te biztos, hogy tudod, hogy mihol van.
2: Persze, de rajtam kívül ember meg nem találna ott semmit.
3: A két sorral nekem egyetlen problémám van, már pedig én is sajnos élek ezzel a lehetőséggel, hogy a hátsó sort mindig sajnálom, hogy nekik nem
2: jut fény.
3: A napfényből.
2: Igen, és hát néha, amikor ugye leporolás címszóval az ember leszedi a könyvesboltot, nem tudom, ezt te megélted, de szerintem a hallgatók közül is sokan, akkor ott ragadok, mert hogy kezembe kerül a hátulról elővett könyv, és elkezdem lapozgatni, majd elkezdem olvasni, és akkor azt mondja az én feleségem nekem, hogy most nem takarítani akartál? Olvasol? Igen, olvasok.
3: Hát ez előfordul mindannyiunkkal. De térjünk vissza itt a divatkönyv kapcsolatra, mert ebből ugye egy aspektusáról most beszéltünk, hogy vannak divatos zsánerek, vannak divatos könyvek, ugye a social media az abszolút építi ezeket a divatos köteteket, de hát a könyv, mint inspiráció is abszolút megjelenik a divatban, ezt szerintem a hölgyek, fiatal lányok biztosan tudják az apukáknak, barátoknak meg ajánlom figyelmébe, hogy az interneten fantasztikus kiegészítőket lehet találni, és mindjárt itt a karácsony, szóval még időben lehet rendelni.
2: Na várj, milyen kiegészítőket? Könyvekhez?
3: Bizony, képzeld el, hogy van olyan táska például, ami könyvformájú, sőt teljesen úgy néz ki, mint egy könyv, mondjuk a Büszkeség és balítélet, Jane Eyre és ilyen hasonló címeket szoktak, vagy a Nagy Gatsby, ilyen címekből készítenek táskát, és akkor ez mintha a vállalat éppen az egyik könyv himbálózna, de valójában az egy táska.
2: De ráadásul ez azért is jó, bocsáss meg, hogy közbeszólok, mert jelent is valamit, tehát, hogy ilyen táskából én mit választok, vagy mit vagyok hajlandó hordani, az egyúttal a gondolkodásmódomról is szól valamit.
3: Igen. És hát ugye a vászontáskák terén szerintem nem nagyon tudunk újat mondani, az rengeteg van, de ezek az innovációk, amikor konkrétan úgy néz ki, mint egy könyv, csak éppenség, amikor kinyitod, akkor az egy táska. Hát ez azért újszerű, és ebben még van mit keresni. És hát ruhadarabok is vannak. Nagyon divatosak most azok a feliratos pólók, ami valamilyen vicces statementet ad, hogy booktrovert vagyok, ugye ez az introvertáltnak a könyves átváltoztatása. Meg hát számtalan ilyesmit lehet találni, tehát ha könyvmoly van a családban, vagy a baráti körben, akinek szülinapja lesz, vagy már karácsonyra gondolunk, akkor szerintem érdemes körbenézni akár az interneten, akár a könyvesboltokban, mert fantasztikusan kreatív dolgok vannak.
2: Meg hát van azért... az is, amikor egy könyvből lesz divat, és a divatot most a ruha felé kacsintva értem. Ugye lehet tudni, hogy az amerikai pszichó az például nagyon komoly divatot teremtett, de hát a filmekkel is ez hányszor előfordul?
3: Rengetegszer, és itt komoly átfedések is vannak, persze. Tehát Oscar Wilde például a stílusával szerintem abszolút meghatározó volt, de hát, hogyha így végignézünk, Coco Chanel például minden irányba inspirálta. De szerintem a művészetek területén, tehát ha valamikor azt mondjuk, hogy a divat is egy művészeti ág, mondjuk tényleg egy Chanelnél, vagy egy Lagerfeldnél ilyen, el lehet mondani azt, hogy ők tényleg művészeti szinten alkotnak. Itt azért a művészetek beszélnek egymással, és inspirálja az egyik ág a másikat, tehát itt szerintem nagyon sok mindent lehet találni. És hát ha már Chanelnél járunk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy az ilyen nagy szereplőkről könyvek is szólnak, tehát hogy a divat ilyen formán is bekúszik az irodalomba, hogy mennyi mindent inspirált már Chanel története, élettörténete, vannak ebben ilyen narratív non-fictionok is, amikor egy picit azért hozzátesz a valósághoz, vagy az ismertnek hitt valósághoz a szerző. Szóval nagyon sok területen kapcsolódik a divat és az irodalom.
2: Nem beszélve azokról a könyvekről, amik meg akarják mondani nekünk, és ezt nem is rossz szándékkal említem, hogy például hogyan kell öltöznünk, vagy éppen mi a mostani trendi divat, vagy mit ne vegyünk fel még akkor sem, ha divat?
3: Így bizony, és ezt ebben azért az időtlenség jelenik meg, nyilván azért fél évente, évente nem fognak új könyvet írni arról, hogy most a kockás, most a csíkos, aztán pedig a pöttyös lett a divat, de az időtlen klasszikus stílusról nagyon sokat lehet olvasni. Például Bihari Ádám a Sprezzatura öltözni és élni című kötetében a férfiak világáról, a férfiak klasszikus divatáról ír, és mint egy ilyen stílus tanácsadó, stílus őr. Ugye van egy ilyen YouTube csatornája is, hogy stílus őrjára, tehát ő ebben a könyvében foglalta össze azt, hogy milyen is egy stílusos férfi. Az ő elgondolása szerint egy
2: és egyetértesz vele olyan?
3: Férfi. Ízlések és pofonok.
2: Ugye? Egyébként ebben ez a legfantasztikusabb, hogy persze, hát lehet mondani, hogy így kellene, de aztán megjelenik valaki abban a szedben, és hát hogy néz ki rajta, mint tehénen a gatya. Szóval ez azért...
3: is tudni kell, igen.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez annyira személyiségfüggő, hogy kinek mi áll jól, és ki mit tud jól hordani. Hogy az egy könyv az kevés, ahhoz a valóság kell.
3: Így igaz, és hát a könyvek terén az ízlésünk hasonlóan sokféle lehet. Szerintem semmi baj nincs azzal, hogyha ott is sokfélét szeretünk hordani, ahogy egyszer farmert veszünk, utána öltönyt vagy kis kosztümöt, mindenfélét föl lehet venni, és mindenféle könyvet lehet olvasni.
2: Próbálom érteni Bihari Ádám könyvének a címét, a Sprezzatúrát, mert ugye a megvetés az a Sprezza olaszul. Na de mit jelent a Sprezzatúra vajon?
3: Hát ezt úgy lehetne fordítani, hogy flegma, hogy flegmaság, nem törődömség, vagy lazaság, tehát valahogy így ezek a szavak, amivel fordítják magyarra, és hát igazából azt próbálja kifejezni, hogy úgy csináljunk dolgokat, hogy az nagyon könnyűnek, lazának látszódjon. Viccesen lehetne mondani, hogy mint a balettáncosok is, hát úgy táncolnak, hogy azt hiszük, hogy az rendkívül könnyű, közben pedig hát elképesztő, milyen erőfeszítést tesznek. De hát nekünk nem kell nagy erőfeszítést tenni, viszont látszódjon az, hogy lazán, könnyeden a legbelsőbbünkből fakadóan vagyunk olyanok, amit próbálunk mutatni, és nem egy megjátszott, nem egy erőltetett képet próbálunk
2: de hogy magunkra venni. A divat az mennyire izgatja az embereket, ugye ezt pont Nárai Tamás írói munkássága mutatja, tehát ő afelől jött, és úgy lett izgalmas író belőle, hogy az embereket először a divattervező érdekelte.
3: Igen, és hát az első könyve ugye arról is szólt, hogy a saját történetét bemutassa utolsó reggel Párizsban, és rendkívül sikeres volt ez már akkor, de hát Tamást is elkapta ez a több művészeti ág crossovere, mondjuk így, és fantasztikusat alkot most teljesen fiktív szerzőként, és hát festőművészként is.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy aki tehetséges, ugye? Az mennyi mindenben lehet tehetséges.
3: Igen, igen. Úgyhogy az utolsó reggel Párizsban ezt azért tényleg ajánlom mindenkinek, aki kedvelte Tamás ruháit, aki kedveli az ő személyiségét, a festményei is fantasztikusak, nekem nagyon tetszenek, érdemes visszaolvasni ezt a régebbi kötetét is.
2: Volt olyan a te életedben, hogy egy könyv valamiféle ruha vagy divat irányába inspirált?
3: Az első ilyen emlékem, igen, de az nagyon vicces, mert engem elkapott a Jane Austen és a Brontë nővérek világa, és hát nyilvánvalóan a 80-as években azért már viccesen hatott egy-két ilyen empír stílusú ruha, ami egyébként később visszajött a divatba, tehát ezek azért újra meg újra előjönnek, de ott egy rövid ideig én ettől teljesen el voltam varázsolva, főleg amikor a Büszkeség és balítéles sorozatot először ugye a klasszikus Mr. Darcy beugrik a tóba, típusú BBC sorozat megérkezett Magyarországra, akkor aztán végképp, tehát ezek az empír ruhák, ezek nagyon tetszettek, hát nyilván mértékkel lehetett ezt átültetni a hétköznapokba, de volt, igen, tehát ha így kérdezed, akkor volt.
2: Na hát köszönöm szépen ezt a kis személyes emléket. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri Bookline marketing és kommunikációs igazgatóját. Orsi, máskor is, jó?
3: Köszönöm, olvassunk!
1: Folytatjuk a múlt idézőt 2025. szeptember 29-ével. Ezen a napon a sajtótájékoztatón ismerte el a Központi Statisztikai Hivatal, hogy nem közölt pontos adatokat a magyarországi szegénységről, és annak mértékét kisebbnek állította be a valóságnál. És szintén 2025. szeptember 29-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon arról beszélgetett Ludwig Orsolyával, hogy hogyan illik egymáshoz a kávé és a könyv.
2: Jó napot, a Kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, és a Spirit FM kulturális műsorában most sok könyv és sok kávé egymás mellett itt rögtön az elején. Ludwig Orsolyával nyitjuk ugyanis a műsort, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával, és rengeteg kávés témával. Szia, Orsi!
3: Szia! Hát a kávénál mi lehet jobb téma? A könyv.
2: Úgy együtt, hát nyilván. Persze, de én közben azon gondolkozom, hogy tudom, hogy mikkel készültél, hogy valahogy ez a kávéházi feeling, ebbe annyi reményt öltünk a 90-es évek, meg a 2000-es évek elején, sorra nyíltak újra a régi kávéházak. És valahogy ugyanaz nem jött vissza, nyilván nem is tud. De vajon visszaszoktak-e az írók a kávéházakba?
3: Hú, ezt nagyon jó lenne tudni, hogy vajon most hogy áll ez a dolog. Nyilván a Covid belerondított ebbe, mert azért korábban lehetett hallani olyan történeteket, hogy milyen új sikerszerzők kötődnek valamilyen kávéházhoz. Ugye az közismert szerintem, hogy J.K. Rowling a Harry Potter első kötetét alapvetően egy kávéházban írta Edinburgh-ban.
2: Igen, elbújva a világ elől szinte.
3: Elbújva.
2: Tehát ott hagyta a munkáját és mindent, és ott élt.
3: Gyakorlatilag igen, tehát hogy vannak ilyen legendák, de hogy aztán mostanában ez az írói közösség visszaszokott-e, hát meg kellene kérdezni néhány szerzőt, hogy vajon szeretnek-e még odajárni, illetve hogy milyen céllal, mert azért a régi időkben ugye a klasszikusok, akik a múlt század elején derekán jártak kávéházakba, legyen ez a Hadik, legyen ez a Centrál, vagy a New York kávéház, azért ott egyrészt az a társasági életnek is a tere volt. Ennek egy jó része áttevődött azért a virtuális térbe, legyünk őszinték. Tehát most már, ha valakivel szeretnék beszélni, találkozni, akkor nem csak arra számíthatok, hogy majd délután 5-kor ott lesz a Hadikban, a nem tudom, bal hátsó asztalnál.
2: Igen,
3: hanem
2: megy neki egy messenger üzenet. Igen.
3: Pontosan. Tehát, hogy ez talán már nincs. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy anyaggyűjtésre arra nagyon is használható egy-egy ilyen kávéház, mik történnek ott, miket lehet hallani, azért sokan használják inspirációra is szerintem.
2: Hát meg ugye megvannak azok az illúziók, hogy valami olyanban vagyunk, hogy körülöttünk a világ. Tehát, hogy jönnek a külföldiek, jönnek a magyarok, állandó mozgás van, tehát az ember beül egy kávéházi sarokba, akkor azért igen, ahogy mondod, ezt az illúziót, hogy hozzám jött az egész világ, ezt könnyű átélni.
3: Igen, és hát azért vannak egészen konkrét példák is az ilyen hallgatózásra, hogy így fogalmazzam meg. A Apolliner például az egyik versét, Hétfő Rue Christine című szabad versét úgy írta, hogy ezen a Rue Christine-en, vagyis a Christine utcán egy kávézó teraszán üldögélt, és a mindenféle beszédfoszlányokat szedegette össze, és formálta versé. Szóval szerintem nagyon sok mindent ad a kávéházi élet szerzőknek, olvasóknak. Én például nekem az a vicces élményem, hogy bizonyos jeleneteket felismerek, vagy illetve felismerni vélek, hogy látok valamit, vagy valakiket, és eszembe jut, hogy ó, erről ez olyan, mint amit olvastam itt és itt.
2: Hát igen, mondjuk ez az is kell, hogy ember annyira olvasott legyen, mint te. De hát mindegy, ezt ajánljuk a kedves hallgatóknak ebben a beszélgetésben éppen. Mert hogy rengeteg minden foglalkozik ezzel. Egyébként én Nyári Krisztián Így kávéztak ők című könyvét ebből a szempontból tényleg tiszta szívből ajánlom, mert egyrészt olyan mélységig ássa bele magát az írók, költők élettörténetében, mint szerintem nagyon kevesen. Másrészt megvan benne az irodalom történet és a kis bulvár csipetnyi íze is, és ettől az egész ilyen teljesen olvasmányos, érdekes.
3: Kifejezetten szórakoztató, szerintem ezt a szót is használhatjuk rá, tehát üdítő, és hát mivel itt ilyen különálló történetek vannak, szerintem a 20 perces olvasásba is remekül beilleszthető. Hát igen, Nyári Krisztiánnak ez a Így írtak, Így kávéztak ebbe a sorozatába. Ez most egy ilyen kávéházas kötet. Megelevenedik a lapokon Tetőfi, Berzsenyi, Jókai Mór. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, és manapság is sokat forgó nevek. És hát aztán tényleg érdekes, szórakoztató történeteket Nyári Krisztián stílusában szerintem ez mindenkinek ajánlható.
2: Ugye? Viszont hoztál te nekünk ide egy japán szerzőt is, aki nem macskás könyvet írt.
3: Jaj, hát ennek úgy örülök, ha te nem mondtad volna ezt, hogy macskás, akkor ezt én mondtam volna, mert tényleg ezt a kávéházi motivumot az írott irodalomba most meglepő módon a japánok hozzák vissza, és ebben a két világban alkotnak valamiért, ki tudja miért, kávézó, könyvesbolt, könyvtár, és a macskák. És valahogy ez a triumvirátus számukra egy ilyen kis kózi, nem is a megnyugvást is adó környezetet ad, és erről számtalan könyv jelenik meg, és egyre több jön magyarul is az olvasók elé. Úgyhogy most például a Mielőtt a kávé kihűl című könyvet szeretném ajánlani, ami egy kicsit ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, de hát izgalmas és kalandos, mert időutazásra hívja az olvasókat. Ugyanis van egy városi legenda, hogy a Funikuli Funikula nevű kávézóban, ha az egyik asztalnál egy bizonyos székre leül valaki, akkor időutazásra indulhat kívánsága szerint a múltba, vagy akár a jövőbe is. Viszont hát vannak szigorú szabályok, például az időutazás során csak azokkal az emberekkel lehet találkozni, akik már jártak ebben a kávézóban, a jelent azt nem szabad megváltoztatni, nem lehet fölállni, tehát nem lehet átülni máshova a kávéházban, és az időutazás akkor kezdődik, amikor a kávét kitöltik, és akkor ér véget, amikor kiürül a csésze, viszont meg kell inni a kávét, mielőtt kihűl. Tehát, hogy azért itt nagyon-nagyon sok szabály van, japánok szerintem szeretik a szabályokat, de ha ezeket betartjuk, akkor izgalmas kalandokban lehet részünk, és ebben a kötetben négy nő szívmelengető történetét olvashatjuk, négy különálló történet, de mind ehhez a kávéházhoz és ehhez az időutazáshoz kötődik. Nagyon izgalmas koncepció egyébként, tényleg ilyen újszerű dolgok érkeznek mostanában Japánból, úgyhogy én ajánlom, hogyha valaki még nem kezdett japán szerzőkkel ismerkedni, akkor például ezzel lehet kezdeni, ez szerintem pont ezzel, hogy én kicsit rövidebb, különálló történetek vannak egy kötetben, ez egy jó kérdés.
2: Ez egy érdekes dolog, hogy lesz divat egy népkultúrája. Emlékszünk még talán a japán filmek divatjára. Kurosawa környékén és idejében árasztotta el a világot a japán film. Aztán egy kicsikét az lelappadt, most akkor jön a japán irodalom.
3: Szerintem ebben az van, hogy valami újra vágynak az olvasók, valami olyanra, ami esetleg most már mind szétrágva, vagy rongyossá olvasva, és ebbe tud egy ilyen távoli kultúra a úgymond európai vagy angol száz kultúrától jelentősen eltérő elemekből építkező kultúra adni egy ilyen újdonságot. A gyerekeim, például a fiatalok most a koreai irodalmat kezdték el nagyon falni. A kislányom, aki 11 éves, például gyakorlatilag két nap alatt egy ilyen 400-500 oldalas koreai történetet fölfal.
2: A K-pop?
3: A K-pop, igen, és múltkor rajta kaptam, hogy még éjfélkor is olvasott, nagyon huncut volt.
2: Elmondom neked, az én kislányom, aki 12 éves, pontosan, tehát nehogy is 11 éves, szóval, hogy pontosan ugyanezt csinálja.
3: Na, de ez
2: egy ilyen generációs élmény lesz számukra valószínűleg.
3: Generációs élmény, és szerintem ilyen szempontból tök jó. Tehát először én egy kicsit azért így viszonyogtam, megmondom őszintén, hogy ez most mennyire komoly, vagy mennyire nem, de aztán rá kellett jönnöm, hogy hát oké, kinőttük a pónis könyveket, tehát akkor, mert tényleg meg kell találni, hogy mi az, amit szeret olvasni, és... Persze haragudtam, hogy éjfélkor még olvasott, mert másnap föl kellett kelni, de valójában dörzsöltem a tenyerem, hogy hoppá, az én munkám készen van, mert gyakorlatilag a gyerek olvas.
2: Igen, pontosan így van. Én azért haragszom a nyomkod, már hogy ugye ez a telefon, meg mindenféle konzolok. De ő azt nem csinálja. Úgyhogy... Ahhoz nekem vannak fiaim, úgyhogy ő olvas.
3: De ez szuper, és akkor tök jó, hogy megtalálta magának a K-pop könyveket, vagy mi mondjuk felfedezhetjük ezeket a japán kávés, könyvesboltos, macskás könyveket.
2: Egyébként meg, ha valaki kávézni szeretne kávéházban, macskák társaságában, Olaszországot vagy Görögországot javaslom, biztosan betéved egy macska. Ehhez nem kell japán könyv, csak legyen önöknél egy jó könyv.
3: Így, de ha akkor most már muszáj megemlítenem, Óbudán meg van egy kávézó, amit így is hívnak, hogy zóó, mint állatkert a vége, és ott konkrétan egy teljes kisebb állatkert lakik, akiket persze lehet simogatni, és lehet mellettük olvasni, így izgalmas hely.
2: Oda én el akartam menni, úgyhogy jó, hogy eszembe idézed, mert egyszer az ilyet meg kell nézni.
3: Na, így, de mit és hoztál vigyél magaddal még? Egy macskás könyvet.
2: Igen, vagy egy macskát.
3: Igen.
2: Az is van otthon.
3: Hát klasszikusokat hoztam még, mert nyilvánvalóan, tehát azért ha azt mondjuk, hogy kávéházi hangulat és Budapest, akkor azért a klasszikusok fognak eszünkbe jutni. A Kosztolányinak az Esti Kornélja, nem tudom, hogy kell-e bárkinek erről bővebben beszélni. És ugye Esti Kornél, hát ő nem csak Kosztolányi alter egója, hanem egy másik dimenzió is, ahol a munkával szemben a játék, a hétköznapival szemben a különleges, a komolysággal szemben pedig a csibészség és az irónia dominál. Ez egy nagyon izgalmas, nekem az egyik kedvencem Kosztolányit, amelyik én eleve nagyon szeretem Kosztolányit. De hát bármelyik Karintit is ajánlhatnám.
2: Azt akartam mondani, hogy az Így írtok tit például a kávéházban tesztelte az írótársain, nem azokon, akikről éppen írt, hanem a többieken. Tehát az például egy teljesen kávéházi munka volt az Így írtok tit.
3: Az teljesen kávéházi munka, de Karinti és Kosztolányi a kávéházakban ihletődtek, vagy inspirálódtak, ugye törzsasztaluk volt, barkóbáztak, szógyűjtést játszottak, olyan szójátékokat találtak ki, órákon keresztül képesek voltak játszani, mondjuk ezt lehet, hogy a mai digitális világban már nehezebb lenne megvalósítani, de a kedvencem a felkészülés során jött velem szembe, és még nagypapám emlékszem, hogy ezt mesélte, most meg újra itt van, hogy az éhes bálna zabálna. Tehát, hogy ilyen szójátékokat találtak ki, hogy hogyan lehet a magyar nyelvvel játszani, fantasztikus. Szóval Karinti, Kosztolányi, de hát akár Márai, tehát Márai is kötődik kávéházi hangulathoz, ugye egy polgár vallomásai, ez is most is megtalálható a könyvesboltokban, az egyik legjelentősebb alkotása, és a korábbi életének színhelyeire, Berlinbe, Párizsba, Velencébe kalauzolja az olvasót, és ennek nyilvánvalóan hát Párizs mindenképpen kávéházairól híres.
2: Így van. Köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk, és várunk vissza ebbe az adásba máskor is.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a Multidézőt.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását. Ezúttal 2025. október 2-ig utazunk vissza az időben. 2025. október 2-án terrorcselekménynek nyilvánította a rendőrség a manchesteri zsinagógánál Jom Kipur napján elkövetett késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak és többen megsérültek. És szintén 2025. október 2-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyerák Anikó vendége Murányi Fanni volt, és a gyermekek jogellenes elviteléről beszélgettek.
4: Köszöntöm Önöket! Kevés ilyen típusú ügy van összességében, bár valószínűleg egy is sok, a statisztikák szerint kb. 3000 gyermeket vagy esetet érinthet. A gyermekek jogellenes külföldre vitele, hogy mi ez pontosan egyébként jogilag, bűncselekvény vagy sem, egyáltalán mennyit tudunk erről az egészről, és mit tegyünk, hogyha ilyen helyzetbe keveredünk, a mai adásban ezt vesszük sorra szakértőnkkel. Dr. Murányi Fanni jogász a vendégem, aki már hosszú ideje, több mint 10 éve foglalkozik gyermekjogokkal, és ebből is írtad most a PhD-t, úgyhogy kérlek, hogy azzal induljunk, hogy miért fontos számodra ez a téma ennyire, és például ez a szakdolgozat, ez miről szól, mi volt a fókuszban?
5: Először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. A jogellenes

0: a területet választottam.
1: Induljunk az alapoktól. Kérek egy kis száraz magyarázatot, jó, hogy így jogszempontból helyezzél minket képbe, hogy mi számít jogellenes gyermekelvitelnek, és akkor ebből majd szerintem szanaszéjjel tudunk ágazni, meg akár konkrét eseteket megbeszélni.
0: Rendben. Jogellenes gyermekelvitelről akkor beszélünk, amikor az egyik szülő önkényesen a másik szülőnek a szülői felügyeleti jogait sértve tartósan, vagy pedig a végleges letelepedés szándékával elviszi a közös gyermeket egyik országból a másikba. Itt hangsúlyozandó, hogy ezt úgy teszi, hogy a másik szülő nem járult ehhez hozzá, illetve nincsen semmi olyan bírósági határozat vagy hatósági döntés, ami ezt lehetővé tehetné. Úgyhogy a nagyon fontos eleme a határátlépés, illetve maga az önkényesség. Ami kiemelendő ezekben az ügyekben, hogy világszerte 3000 gyermeket érint ez a probléma. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy viszonylag csekély számú, ha más családjogi konfliktussal összehasonlítjuk, de minden esetben ott van a gyermek, minden esetben gyermeket érint, és a gyermek életére nézve ez az egész életén átívelő traumaként hat, hiszen nagyon hirtelen egyszer csak a szokásos környezetéből kiemelik, és nagyon hirtelen történik meg vele ez az elvitel.
1: A hirtelensége, a nem megbeszéltsége az, ami trauma, vagy az a trauma, hogy egy teljesen más országba kerül az a gyermek, egyáltalán mondjuk unión belül itt beszélhetünk más országról, vagy ha unión belül viszem el, akkor az nem ilyen típusú ügynek számít?
0: Első kérdésre válaszolva, maga az elvitelnek a módja lehet nagyon traumatikus a gyermek számára, illetve maga ez a helyzet, az a körülmény, hogy a két szülő között mozog. Egyik pillanatról a másikra egyik szülő elviszi, és a másik szülő, a hátrahagyott szülő, így hívjuk a szakmában, a családi kapcsolatai így ugye sérülnek, ezért nagyon traumatikus. Maga a jogellenes elvitel nemzetközi jogilag is szabályozott, illetve Európai Unióban is szabályok vonatkoznak rá. Európai Unión belül is jogellenes elvitelnek számít az előbb felvázolt eset, csak sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak az európai esetekre. Szóval van egy nemzetközi jogi vonalunk, ott van a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény, amiről majd beszélni fogunk, de hogyha Európai Uniós országokon belül történik az elvitel, akkor a Brüsszel 2B rendelet az irányadó, és ez élvez prioritást a Hágai Egyezmény mellett.
1: Picit fordítsuk le a civil nyelvre. Én azt gondolnám civilként, hogy az ilyen típusú ügyek akkor kerülhetnek elő, amikor egy párkapcsolat megromlik. Amikor mondjuk válás van, ha egyáltalán mondjuk házasok voltak, és akkor itt már megint egy újabb labdát tudok visszadobni, hogy más-e a helyzet, hogyha mi csak élettársi kapcsolatban voltunk, más-e a helyzet, hogyha házasságból született az a gyermek, más-e a helyzet, amikor mondjuk csak a nevelőapja volt ennek a gyermeknek egy ideig, és vér szerint nem az ő gyermeke, sok kérdésem van.
0: Amint ezt hangsúlyoztam, a szülői felügyelet az irányadó. És a szülői felügyeletre vonatkozó szabályokat mindig az adott ország, általában a polgári törvénykönyve szabályozza, ez Magyarországon is így van, és a szülői felügyeleti jognak a kérdése, ez nem feltétlenül függ össze azzal, hogy házasok-e a felek, történt-e válás, együtt élnek-e vagy sem. Például, hogyha a magyar szabályozást nézzük, ott attól még, hogy külön élnek a felek, édesanyja és édesapa elváltak, külön háztartásban élnek, mégis vannak olyan kérdések, amikben együtt kell dönteniük. Ezt úgy hívja a jog, hogy lényeges kérdésekben való együttdöntés, és ide tartozik a közös kiskorú tartózkodási helyének a megválasztása is, azaz az a helyzet, hogy huzamos időn át vagy letelepedés szándékával külföldre megy az egyik szülő a gyermekkel. Ekkor a másik szülőnek a hozzájárulását ki kell kérni, és vita esetén a gyámhatóság fog dönteni ezekben az ügyekben.
1: Mondjuk egy-két esetet. Szerintem a sajtó kapcsán azért eljut hozzánk néhány ilyen ügy, és szerencsére mondjuk, ahogy említettel, egy ilyen nemzetközi 3000-es számot például

0: taként azért nem arról van szó, hogy napi szinten találkozunk ilyennel, de hozzánk általában akkor jut el, hogyha ugye a magyar szülő, apa vagy anya az érintett, és próbálja mondjuk hazahozni, vagy elvitték külföldre az ő gyermekét. Egy-kettőt felelevenítenél nekünk?
1: A mai alkalomra hoztam egy esetet, ami egészen nem csak a magyar bíróságot járta meg, mint alapesetben ugye a jogrendes elviteli esetek, hanem az Alkotmánybíróságot is, és később a Strasbourgi Bíróságot is. Ez az ügy csak nem 4 évig húzódott a magyar bíróságok előtt. 2017. februárjában kérelmezte az édesapa a magyar bíróságtól a gyermekének a visszavitelét, ugyanis az édesanyja jogellenesen vitte el a közös gyermeket Spanyolországból Magyarországra, és elkezdődött egy nagyon-nagyon hosszú eljárás. Az eljárás kezdetén a két közös gyermek 2 és 4 éves volt, és olyannyira elhúzódott ez az eljárás, hogy egészen 2020 novemberében zárult le, ekkor már a gyermekek 5 és 7 évesek voltak. Itt hangsúlyoznám azt, hogy az időmúlás mennyire fontos ezekben az esetekben, hogy a gyerekeknek a kisgyermekkoruk legérzékenyebb évei teltek el azzal, hogy az eljárások fogságában voltak, illetve nem is találkoztak olyan gyakran az édesapjukkal, és 5 és 7 évesek voltak, amikor visszavitték őket Spanyolországba, és a visszavitel után az édesapa indított egy eljárást az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, ahol a bíróság megállapította, hogy Magyarország elmulasztotta a gyors eljárásra vonatkozó pozitív kötelezettségét, ugyanis jogszabály szerint ezeket az eljárásokat soron kívül kell tárgyalnia a bíróságnak, és van egy 6 hetes időtartam.
0: 6-7 helyett több mint 3 év volt?
1: Igen.
0: Ennek az ügynek mi lett a vége?
1: Visszatértek a gyermekek az édesapjukhoz, ma is Spanyolországban vannak. Ez nyilvánvalóan egy rendkívüli ügy, szóval nem mondhatni, hogy évekig húzódnak ezek az ügyek, de azt, hogy szakaszonként 6 hetes legyen az eljárás, 6 hetes az első fokon, 6 hetes a másodfokon, ezt azért minden államnak meggyűlik a baja, hogy ezt be tudja tartani.
0: Amellett, hogy most jogi kérdésekről beszélünk, és oké, hoztál egy extrém példát, szerintem azt körülbelül elhihetjük, hogy egyébként nem pár hét alatt zajlanak le az ilyen típusú vizsgálatok vagy elhelyezések, tehát ha nem is évekig, de azért hosszú ideig tudnak tartani. Mindeközben ugye pont egy rettenetesen érzékeny időszakban van. Egyébként egy gyermek életében azt gondolom, hogy minden időszak érzékeny, hiszen folyamatosan változnak, de mondjuk egészen pici gyermekeknél azt ilyenkor vizsgálja-e a bíróság, a jog, és egyáltalán van-e a gyermeknek joga, például arra vonatkozóan, hogy hát ő mondjuk akkor 3 évig gyakorlatilag csak az anyukáját látta. Ki tudja, hogy az anyukája mit mondott, vagy mit nem mondott annak a gyermeknek a másik szülőről, és akkor kvázi egy ugyanolyan traumát kell átélnie, gondolom én civilként annak a gyermeknek, amikor visszakerül az apuka mellé. Ilyenkor ezek szempontok egyébként?
1: Tulajdonképpen ezek a felsorolt jelenségek majdhogy nem az összes szülői felügyelettel összefüggő eljárásban felmerülnek. Nem lehet nem megemlíteni a szülői elidegenítésnek a problematikáját, nem lehet megemlíteni azt, hogy hogyan alakul ilyenkor az iskolába járás, az óvodába járás a gyermeknek, de amit én hangsúlyoznék, hogy a jogellenes gyermekelviteli esetek azért kiemelkedőek, mert maga a gyermekjogi egyezmény egy különálló cikkben deklarálja a gyermekeknek a védelmét. Úgy fogalmaz, hogy a törvényellenes utaztatással, külföldre utaztatással és ott tartással szemben. És ezekben az esetekben nem csak a gyermekjogi egyezménynek ezen passzusa, hanem a véleménynyilvánításhoz való jog is felmerülhet, a szülőktől való elválasztás tilalmának a kérdése, illetve természetesen a gyermek legfőbb érdekeinek az elve.
0: No, mit mond ki ez a hágai törvény?
1: mármint a hágai gyermekelvételi egyezmény.
0: Igen.
1: A 70-es években azt vették észre, hogy az akkor meglévő családjogi mechanizmusok nem tudnak mit kezdeni a gyermek külföldre utaztatásával szemben, és ezért igény mutatkozott arra, hogy erre alkossanak egy új jogintézményt. És tulajdonképpen 1980-tól van velünk a jogellenes gyermekelvitel. A hágai gyermekelviteli egyezmény alkotta meg ezt a fogalmat, és ennek az az alapelve, hogy vissza kell állítani a status quo-t, szóval a megsértett szülői felügyeleti jogokat vissza kell állítani, és így mielőbb a gyermeket a szokásos tartózkodási helyére vissza kell vinni. Ez az alapelve a hágai gyermekelviteli egyezménynek. Ez már az egyik legsikeresebb nemzetközi magánjogi dokumentummá vált, jelenleg 103 országban van hatályban a világon, köztük az Európai Unió területén is.
0: Amikor ilyen témáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy mint ahogy igény mutatkozott rá, mondjuk most már jó pár 10 évvel ezelőtt, de az elmúlt időszakban egyre több olyan típusú kapcsolat lehet, köszönhetően akár csak annak, hogyha így körbenézünk a környezetünkbe, hogy az egyik barátnőm itt megy férjhez, a másik barátom odaházasodik, hogy gyakorlatilag kinyílt előttünk a világ, és több ilyen kvázi vegyes kapcsolat van a világ bármely pontján, vagy itt Magyarországon is akár. Van valamilyen alaptézis egyébként erre vonatkozóan, hogyha két különböző országbeli férfi és nő összeházasodik, és közös gyermekük lesz, és elkezdenek egy életet valamelyik országban, akkor hogyan tovább, hogy ők szétmennek? Mi az alaptézis? Nem költözhet haza soha többé az az apa, anya a saját országába, anélkül, hogy ne utazgatna a gyereke miatt?
1: Érdekes kérdés, az mindenképpen kockázati tényező, hogyha vegyes házasságról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a adott országban az egyik fél az adott országnak az állampolgára, a másik fél pedig eltérő állampolgárságú. Azonban manapság már ez sem feltétlenül igaz, ugyanis a határok eltűnésével ezek a nemzetközi családjogi kapcsolatok száma roppantul megnőtt, és így ezek a család jogi helyzetek sem ismernek határokat, és nem is feltétlenül az állampolgárság már a mérvadó. Ha megnézzük például a magyar statisztikákat, egyre több az olyan eset, amikor mind a két fél magyar állampolgár, csak éppen külföldön élnek, és megromlik a viszonyuk, és az egyik fél úgy dönt, hogy visszajön Magyarországra. Itt, amit hangsúlyoznék, az, hogyha egy gyermek születik a kapcsolatból, akárhogy alakuljon az a kapcsolat, a gyermek megmarad, és a gyermeknek joga van mind a két szülőhöz, édesanyjához, édesapjához is, és arra hivatott a jogellenes gyermekelvitelnek a tilalma, hogy önkényesen erről egyik fél sem dönthessen, mert a gyermek számára mind a két szülő élethosszig szülő.
0: Nyilvánvalóan onnantól kezdve, hogy egy ilyen megtörténik, egy csomó más gyermekjog esetleges megsértésére vonatkozó téma is előkerülhet. Ezeket is szeretném, hogyha sorra vennénk, de azt vizsgálja bármilyen statisztika, vagy akármilyen, nem tudom, kutatás, hogy az, hogy eljusson valaki idáig, annak mi az oka egyébként? Tehát, hogy maguk ez a 3000 ügy, ez... és akkor nem tudom, tippelgetek csak, bántalmazó kapcsolatból menekült máshova, vagy pusztán félt attól, hogy nem neki ítéli majd a bíróság, és nem várta meg. Általában egyébként gondolom a bírósági döntés előtt számít annak, vagy utána.
1: Van, amikor párhuzamosan folynak ezek az ügyek. Vannak erre vonatkozó empirikus kutatások. Mint említettem, ez a vegyes házasság, ez mindenképpen egy kockázati tényező. Nagyon sok esetben merül fel a családon belüli erőszaknak a gyanúja. Erre nincsenek pontos statisztikáink, de az empirikus kutatások megerősítik, illetve sok esetben azt látjuk, hogy ezek nem tervezett cselekmények, hanem egy nagyon impulzív, nagyon gyors reakciónak az eredményei.
0: Nem tervezett, akkor abból azt feltételezném, hogy akkor, ha hirtelen történik, akkor utána bujdokolnia kell, vagy mi történik ezekkel a gyermekekkel ez alatt az időszak alatt, amíg mondjuk a jog nem tisztázza ezt a helyzetet?
1: Hát maguk az elvitel után, amikor a szülő megérkezik a célországba a gyermekkel, akkor előfordulnak olyan esetek, hogy bujkálnak. Erre volt példa a mezőtúri eset nem olyan régen, de ettől függetlenül a gyermeknek ugye biztosítania kell, mert a szülőnek biztosítania kell a gyermeknek a iskoláztatását, nevelését, ellátását, illetve azért is született meg ez az egyezmény, a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény, hogy felállítson olyan központi hatóságokat, amik ezeket az ügyeket koordinálják. Hogyha a hatóságoknak, a központi hatóságoknak a tudomására jut, akkor ezek a országok között együttműködnek, megpróbálják feltérképezni a helyzetet, és adott esetben elsősorban az ügynek a békés rendezését, illetve az önkéntes visszavitelt szorgalmazzák, és hogyha ez az út nem sikerül, akkor kerül sor a bírósági eljárásra.
2: Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Múltidéző adása, találkozunk legközelebb.

határok nincsenek mindenható, ezért mozdít a hithegyet bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény csillagok háborúja. Itt az új remény, a híre alapján azt mondott túl kemény, de íre ő gondoskodó és gyúr felé. Mikor a fény halovány, a bűnös természet épp szabotál, Isten lép közbe és nem hagyom áll, mert tud minden felett ő adonál. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé a zászló.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, 2 országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma reggel 8:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt, várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: futottak.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költözz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Ma távozik Keir Starmer, brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozzék a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól a 4-es villamost is ajánljuk. Ma reggel 8:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Péntek reggeli, szép jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is, akik most csatlakoznak hozzánk. És hát el is mondom egyúttal, hogy Üveges Gáborral folytatjuk a Start műsorát politológus vendéggel, akivel megbeszéljük a hazai belpolitika mindenféle ügyét. Például ugye a Medián is ide sorolható most, hiszen a politikusok népszerűségét mérte, ez aztán igazán belpolitika. Jó reggelt kívánok, Gábor!
2: Szép jó reggelt, szervusz!
1: Szóval azt mondja a Medián, hogy úgy gondolkoznak az emberek, hogy 72%-uk, ez nagyjából azonos a TISZA támogatottságának legutóbbi adataival, szívesen látja Magyar Pétert fontos politikai szerepben. Hát ez most nem meglepő.
2: Zajlik az élet, egyáltalán nem meglepő. Két oka is van ennek nyilván. Elképesztő a kormányzati tempó, elképesztő mennyiségben megy ugye a politikai része is, és nagy tempóban, nagy fordulatszámon pörögnek a szakpolitikai munkálatok is. Ezt láthatják az emberek, tehát folyamatosan minden egyes nap nagyon sok minden történik, tehát van miről beszélni. És ami még talán ezt a pozíciót segíti a TISZA számára, és ez a nagyon előnyös kegyelmi állapot, ahogy szokták ezt mondani, még mindig tart, az pedig a másik ok az, hogy, hogy nincs más. Nincs másik oldal, megszűnt az ellenzék, az, ami ott zajlik, az messze van attól a klasszikus kormányváltás utáni általános állapottól, hogy van egy vesztes fél, aki keresi önmagát, de alapvetően megmaradt egy bizonyos tábor, és újra tudja hitelesen formálni saját magát. Itt most a Fidesznél egy teljesen más tendenciát látunk, napról napra a szétesés jelei tapasztalhatók, és azokkal vagy azzal, hogy a csontvázak pedig esnek ki a szekrényből rájuk terhelően, ez még inkább erodálja az ő megmaradt támogatói bázisát. Tehát ezért van az, hogy ez az olló, ami ennyire nagyra nyílt, ez konstans, sőt még olyan optikája van, hogy talán még ez egy kicsit talán növekedni is tudott.
1: Ez úgy néz most ki, mint hogyha Fidesz vezetői, ugye Orbán Viktor mellett két embert szoktak korábban emlegetni, Szijjártó Pétert és Gulyás Gerget, mint két fontos szereplőjét az utóbbi időszaknak, akiben ő bízott, és aki ott volt mellette közvetlenül. Szóval, hogy ezek, mint hogyha bedobták volna a töröl között, ugye Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetésről, Szijjártó Péter egy világcég egyik vezetője lesz, tehát mint hogyha menekülnének a hajóról.
2: Óriási kapkodás és kétségbeesés van a háttérben a Fidesz bázison belül. És
1: ezt feltételezzük, vagy erről vannak híreid?
2: Konkrét hírek nincs, a Fidesz azért próbál összezárni, és próbál azért még bizonyos egy-két mosoly mellett azt mondani, hogy nincs ekkora gond, gyerekek, de azért minden egyes olyan jel, minden egyes olyan reakció, minden egyes olyan, tehát az, hogy valaki akár egy ennyire rutinos politikus, mint akár Gulyás Gergely is, még ha azt mondja, hogy egy évre vállalom a frakcióvezetői tisztséget, és hirtelen szinte egyik napról a másikra hebegés, habogás mellett, mert hát minden volt, csak nem valós indok az, amivel ő kiállt, hogy miért mond a frakcióvezetői tisztségről. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy ez az egész lassan vállalhatatlan stádiumba kerül, amit a Fidesz csinál. És én azt gondolom, hogy egyre nagyobb az a teher azokon a képviselőkön, akik ugye oda lettek tolva, hogy arca legyen ennek a bizonyos pofozógépnek a parlamenten belül, hogy ezeket az ütéseket állják és kapják. Alapvetően ezek a prominens szereplők, akik meghatározó arcai voltak az előző majdnem 16 évnek sokan, ők most egyre másra úgymond tolják el a biciklit és mennek másfelé. Ezt nem lehet másként értelmezni, hogy rettető kellemetlen most már ezen a hajón fönnmaradni, és látszik az, hogy ez a brand, amit Fidesznek hívtak, ez lassan a menthetetlen stádiumba kormányozódik itt. Az mellékes teljesen innen nézve, hogy alapvetően meg lehet-e névleg menteni, de az, hogy potens és hiteles módon ő vissza tud kapaszkodni, amit mondtam az előbb is, egy vereséget kapott most jelen pillanatban ellenzékbe szorult erőként, de teljesen más tendencia, ez minimum kétséges, és ez pontosan ezek a szereplők érzik is.
1: Két dolgot hadd vessek ezzel kapcsolatban fel. Az egyik az az, hogy Magyar Pétert rendre vádolják azzal, hogy cirkuszt csinál, ugye filmszínházat csinál a parlamentből, és hogy ezt az egészet ő arra használja fel, hogy ő szerepeljen és üsse veri a Fideszt. Pontosan ez a célja amiatt, amit elmondtál, tehát hogy újra és újra felmutatni, hogy neki egy olyan ellenzéke van, amely ellenzék bűnös, a bűnös az elmúlt 16 évben, és vádolható egy csomó visszaéléssel. Ezt sokszor elmondja, még hogyha nem mindenkire igaz a Fidesz frakcióból, de nyilván egy olyan mázzal keni be őket, amiből nagyon nehéz kilátszani. A másik meg, amit felvetnék, nem, reagálj erre, aztán megbeszéljük a másikat.
2: Tehát nagyon sokan vérmérséklettől függően egyébként a Magyar Péternek a stílusán is valaki éjenzi, valaki hurrázik mellé, valaki pedig fanyalog, pontosan azért, hogy miért kell még mindig kvázi kampányüzemmódban ütni az ellenfelet. És alapvetően pontosan az a cél, amellett, hogy nyilván stílusbeli kérdés nagyon sok minden, de amellett ott van az a nagyon erős igény arra, hogy gyerekek azért következmények nélkül nem maradjon semmi. Azért az a fajta tükör, az legyen már végig felmutatva, nem csak addig, hogy volt egy április 12 és megváltozott valami, aztán innentől a karaván halad tovább, hanem hogy ne maradjunk már ez a következmények nélküli ország. És itt most az ellenfélnek a lenullázása is zajlik, sőt, az nem csak Magyar Péter által, hanem a Fidesz saját magát nullázza le, mert hogy most éri utol az a fajta következmény talán, amit hosszú távon sehol és senki nem tud megtenni a politikában, hogy itt voltak bizonyos tettek, és annak bizonyos következményei vannak. És számomra pont ezért nagyon faramúci az, amit egyébként a Fidesz próbált magára erőltetni, mint egy klasszikus ellenzéki párt, hogy elkezd bölcselkedni, elkezd észt osztani ellenzéki szerepből, és itt már nem a szavaknak a tartalmát érdemes nézni, hanem teljesen elmaradt a szembenézés, teljesen elmaradt az önreflexió, teljesen elmaradt a bocsánatkérés, és pont ez teszi az egész folyamatot hiteltelenné, és látszik még emögött a kapkodás és a légüres tér, mert ha valaki szembe tudott volna nézni önmagával, onnantól van talán út előre. De az, hogy gyakorlatilag azt a lendületet tolom tovább, és nem tudok mentséget találni arra, és válaszokat találni, és válaszokat adni, és bocsánatot kérni, amit én tettem az előző időszakban, és vállalhatatlan volt, ez látszik az, hogy gyakorlatilag megy egy lendület valameddig, és a lufi az kipukkat hamarosan.
1: Igen, hát ugye Navracsis Tibor is arról beszél, hogy ez a történet ez gyakorlatilag folytathatatlan, még akkor is, hogyha a név fennmarad. Ez egy érdekes fordulat Navracsis Tibortól, aki egy kicsikét mindig kibeszélt abból a kánonból, amelyik a leghangosabb volt a Fideszen belül. Azt vetettem volna fel második témaként, hogy igen, a parlamentben megy ez a nagyon kemény kardozás, de ezen közben most megszólaltak azok a hangok, pontosan Szijjártó Péter Vivaldi szerződése kapcsán, hogy ez minden fordulhatna elő, hogyha haladna az igazságszolgáltatás. Tehát, hogy mintha nem történne semmi, csak a nagy szavak hangzanak el a parlamentben. Nyilván idő kell az igazságszolgáltatásnak, ez nem egészen így megy. De például ez a törvény az hiányzik, amelyik megtiltotta volna a korábbi tisztségviselőknek azt, hogyha részük volt támogatások megítélésében, akkor a támogatotthoz oda szerződhetnek kicsikét később.
2: Elképzelhetően talán, hogy ezt a fajta szabályozást ezt ugyanúgy fel lehetett volna hozni hamarabb a térképre valóban, hogyha most egy kritikát akarunk megfogalmazni, ami rögtön blokkolja a nulladik ponton ezeket a lehetőségeket. Az, hogy gyakorlatilag Szijjártó Péter még a minimális úgymond taktikát önmagára nézve sem tartotta be, hogy azért ezt nem teszem meg, mert az egésznek lehet egy ilyen kinézete, lehet egy ilyen olvasata, sőt ennek ilyen valósága van, és ez talán a legszörnyűbb. Valóban egy ilyen kaput be kell zárni a jövőben, és sokkal szigorúbbá kell tenni én magam is azt gondolom azt, hogy akivel az állam szerződésben állt, az utána magánforintokra nem váltható át, legalább bizonyos ideig, 5-10 évig, tehát legyen egy ilyen moratórium.
1: Viszont van itt egy érdekes dolog, várj egy pillanatra, Szijjártó Péter lemondott a mentelmi jogáról azzal, hogy lemondott a parlamenti képviselőségről. Miközben kapjuk a hírt Magyar Péter által, nem tudom, általa kellene, de általa kapjuk, hogy elkezdődött a vizsgálat Szijjártó Péter oroszországi kapcsolatai és összefüggései okán.
2: Igen, ez a technikai kérdés ilyen szempontból elhárult, de ez ugyanannak a folyamatnak a része, hogy tisztán lásson mindenki, és tisztán lássanak az emberek, hogy mi mivel volt összefüggésben az elmúlt időszakban. És minimum kétséges volt az a fajta mozgása akár Szijjártó Péternek is Oroszország viszonylatában, és nagyon sokszor az Európai Unió trójai falovaként mozgott ő ebben a rendszerben. Én azt gondolom, hogy a háttérmunka az nagy ütemben halad a Tiszánál, de az a fajta kormányzati cunami, vagy felelősség, vagy teendőknek a sora, aminek szerintem töredékét nem gondolták rögtön ebben az első néhány hétben, hogy orba fogja őket vágni, és zajlanak, ne legyen kétségünk, azok az előkészítő munkák, ahol ezek a fajta felgöngyölítési munkák, ahol majd aztán hatékonyan működhet az igazságszolgáltatás, hatékonyan lehet úgymond a népnek is azzal megfelelni, hogy gyerekek, itt valamilyen tevékenységnek következményei vannak, ennek azért meg kell ágyazni. Tehát, hogy ez tényleg nem egy ilyen játék és mese történet, amit kormányzásnak hívunk, hogyha valaki csak dur bele és egy hatásvadász módon egy-két embert vezetőszáron el akar vitetni, és ennyivel elintézi azt, hogy vannak következmények, az egy látvány, egy kirakat politizálás. Hogyha ezt rendszerszerűen és úgy akarjuk megtenni, hogy itt ne essen ki ezen a rostán senki, akkor ennek meg kell ágyazni olyan áron is, hogy itt az időbeli tényező egy-két hét bizony tovább eltelik, mire ezek a folyamatok hatékonyan el tudnak indulni.
1: Köszönöm szépen, kedves nézők! Üveges Gábor politológus volt a vendégünk itt a Startban.

0: Robák Ferenc a vendégünk, jó reggelt kívánok, volt nagykövet most az NKA egyetemi docense. Hát szóval ez a BYD történet nem először kerül elő a mai adásban, nevezetesen harmadszor. Nem gondoltam volna, hogy ennyit fogunk egy autógyártóról beszélni, de hát most sem arról beszélünk, hanem Szijjártó Péterről. Mennyire szokásos a nemzetközi politikai életben az, hogy valaki odaszegődik egy vállalathoz, ha befejezi a politikai pályafutását?
1: Önmagában az a tény, hogy egy politikus szakember az állami gazgatásból eligazol a magánszektorba, az nem egy nagy probléma, sőt, az azt mutatja, hogyha azt mutatja, hogy valaki jól felkészült, és azt a nemzetközi kapcsolatrendszert fel tudja használni a gazdaságba is, amit a politikai életbe kialakított. Tehát ez általános dolog, én emlékszem még Magyarországon is, a 90-es rendszerváltás után is állandóan keresték azokat a külügyeseket, akiknek volt nemzetközi tapasztalatuk, mert Magyarországon még viszonylag kevesen voltak olyan szakemberek, mert elég sokan elmentek a magánszektorba nagy nemzetközi vállalatokhoz. Nyugaton is ez egy teljesen szokásos dolog, hogy egy felkészült miniszterelnök, miniszterelnök helyettes, elég sok példa van rá, egy nagy bankhoz elmegy utána, kiáró embernek, lobbizónak.
0: Hát csak szavát ne felejtse, azt hallgattuk 15 éven keresztül, hogyha ez Bajnai Gordonnal fordul elő, aki az üzleti életből lett miniszterelnök, és miniszterelnökből igen, ment vissza az üzleti életbe, ez botrány. Ez bizonyítja azt, hogy eladja a magyar érdeket. Akkor ez most mit bizonyít?
1: Na most innentől kezdve jön a következő héj. Tehát önmagában az, hogy egy jól felkészült közgazdász, politikus elmegy a eredeti szakmájába és vállalatnál is dolgozik, abban semmi probléma nincs. Akkor van probléma, hogyha összeütközésbe kerül a szakmája, a korábbi állami működése, azzal annak a vállalatnak a működésével, ahol oda megy. Ezt hívják egyébként nyugaton forgóajtó effektusnak, hogy kimegy az egyiken, bejön a másikon. Ez az, ami, hogyha összeférhetetlenség van, akkor az természetesen a nyugati törvények általában tiltják. Magyarországon ilyen törvény nincs. Ma jön ki az a jogállamisági jelentés a bizottságtól, ami a egyik lapnak a kiszivárogtatása alapján ismét tartalmazza azt, hogy Magyarországtól elvárnák azt, hogy legyen ilyen törvény, hogy azok, akik például olyan területen dolgoznak, hogy valamilyen pénzügyi juttatást tudnak adni egy vállalatnak, azok ahhoz a vállalathoz nem mehessenek jó pár évig dolgozni. Tehát ezeket az összeférhetetlenségi szabályokat meg kellene alkalmazni.
0: Az, hogy két hónappal a kormányváltás után Szijjártó Péter már ott van annál a vállalatnál, amit korábban a Magyar Állam vastagon támogatott, és ő volt a tárgyaló. Az mit üzem?
1: Hát az biztos, hogy nagyon szoros kapcsolatokat alakított ki a kínai tárgyalófélel. Egyébként ő az oroszokkal is hasonlóan jó kapcsolatokat alakított ki, és nem oda ment, de hát ezt gondolom, hogy az ukrán háború miatt most nehezebb oda igazolni. Annak idején Schröder az oroszokhoz igazolt,
0: a Gazpromhoz.
1: Osztrák kancellár is az orosz vasúttársasághoz. A legtöbbször egyébként náluk az volt a fordulópont, amikor 22-ben Oroszország teljesen formálisan reguláris hadsereggel megtámadta Ukrajnát, akkor a legtöbben lemondtak a finnek és az osztrákok és a németek. Ami érdekes egyébként, hogy a volt osztrák külügyminiszter asszony, akit ugye Putyin megtáncoltatott az esküvőjén, azután lemondott, de oda költözött Oroszországba. Tehát, mert úgy gondolta, hogy neki az orosz kapcsolatok annyira fontosak.
0: Tehát, biztos talált egy szép dácsát magának.
1: A magyar külügyminiszter nem orosz országba költözött, hanem egy kínai vállalatnál. Diplomáciai szempontból egyébként, hogyha őt arra alkalmazná az kínai autógyár, hogy a magyar kapcsolatokat építse, akkor biztos, hogy nagyot hibázott volna, mert hát mondjuk egy új kormány, aki eléggé elítéli, nem alap nélkül a Szijjártó féle külpolitikát, biztos, hogy nem szívesen tárgyalna azzal a autógyári emberrel, aki ő maga.
0: Úgy hírlik, hogy Dél-Amerika, meg India, meg olyan terepek lesznek, ahol kevéssé fordult meg az elmúlt időszakban.
1: Mindegy, hogy hol, csak nem Magyarország. Egyébként lehet, hogy az európai szakértelmére is ugye szükség van, mert a kínaiak elsősorban arra használták fel Magyarországot, hogy benyomuljanak az Európai Unióba, és hát nagyon sokszor ezzel tönkretegyék az európai autóipart. Ezt a szerepet azért mondjuk máshol is eljátszhatja még Európában, nem csak Magyarországon, bár most már itt vannak, tehát ezzel már nincs igazán mit csinálni.
0: Az mennyire aggályos, hogy Szijjártó Péter a titkosszolgálatokért is felelt következésképpen, olyan dokumentumokat látott, amiknek az ismerete nyilván szigorúan titkos. Tehát nem mondhat róla semmit, de hát mondhat, hogyha ott van.
1: Hát ugye ez innentől kezdve ez a büntetőjogi kategória. Hát, hogy mi az, amit aláírt, mi az, amiért neki személyes felelőssége van, és nem a kormánynak, az általános politikai felelősségebe tartozik. Az, hogy milyen titkokat ad ki, de ez ugyanúgy ez fölvetettetne az orosz kapcsolatban is, mert ugye hát itt beszélgetések leíratai jelentek meg, hogy mikről beszélt Lavrov külügyminiszterrel, például a konkrét Európai Uniós szankciócsomagoknak a részleteiről. Tehát nagyon sok olyan dolog előfordulhat, amit vizsgálnak, és hát most ugye a különgépek megrendelése, tehát olyan ügyeket vizsgálhatnak, amiben neki személyes felelőssége van. Hogy aztán ebbe például a kínai autógyárral kapcsolatban van-e neki személyes felelőssége abban, hogy mennyi pénzt, mikor és miért adtak oda ennek a beruházásnak a segítségére, hát ez már egy vizsgálat kérdése.
0: Ugye mi úgy tudtuk, hogy ő tárgyal, hát hiszen ő volt a külgazdaságért is felelős miniszter.
1: Igen, ez egy kicsit még bonyolítja a képet, hogy általában a külügyminiszterek csak közvetítenek, tehát közvetítik a gazdasági miniszternek, a agrárminiszternek, a hadügyminiszternek az akaratát a külföldi partner felé. Szijjártó Péterrel viszont, aki már a miniszterelnökségen is külgazdasági államtitkár volt, bejött egy olyan terület a külügybe, ami nem igazán otthonos, tehát akik maguk döntenek valamiről. A külügy nem közvetítő ilyenkor, hanem ő maga döntött ezekbe a külgazdasági kérdésekbe, aláír stratégiai szerződéseket, amin ott van a neve. Tehát az a kérdés, hogy mi az, amit külgazdasági miniszterként olyan dolgokat tett aláírásával, ami a magyar érdekekkel szembe ment. És nem általánul, hanem konkrétan.
0: A mai kormány mai partnerei szerte a világban aggódhatnak, amiatt a Szijjártó Péter egy ilyen területre tévedt?
1: Hát nem valószínű, hogy ez inkább...
0: Erre nem lesznek megjegyzések?
1: Hát nem hiszem, mert annyira új lapot nyitott az új kormány. Annyira elítéli a régebbi magyar érdekekkel szembe menő külpolitikát. Ez az egész nyugati-déli nyitásnak a túlhangsúlyozása, ahelyett, hogy a európai és NATO családra tették volna a hangsúlyt.
0: Nem nyugati-keleti.
1: Hát kelet és dél, tehát ahelyett nyugatra kellett volna támaszkodni, mert hát mi abból élünk. Hát ugye a külkereskedelmi forgalomnak a túlnyomó többsége nyugattal folyik, hát nem türk tanástól és kelettől és kínaiaktól és oroszoktól van. Természetesen egyébként nyitottnak kell lenni minden jó gazdasági ügyletre, csak anélkül, hogy elárulnánk az európai és az euróatlanti családunkat. Diplomáciai feszültségeket nem hiszem, hogy az új kormánynak ez bármilyen szempontból is okozna. Mindenki elfogadja azt, hogy egy új kormány van, aki a normális magyar-európai értékeket képviseli.
0: Titkosszolgálati izgalmakat az orosz-kínai szál miatt és az ismeretanyag birtokában?
1: Hát nem hiszem, hogy a titkosszolgálatok egyébként annyira, a nyugati titkosszolgálatok megosztottak volna annyira érzékeny információt a Szijjártó Péterrel, aki hát köztudomásilag ugye jó kapcsolatokat ápolt az Európai Unió ellenségeivel, hogy azok olyan nagyon károkat tudnának okozni.
0: Úgy hírik, hogy minden esetre Orbán Anitának vannak személyi gondjai, mert hogy nincs meg a csapat. Nagyon nehéz megfelelő nagyköveteket találni, nagyon nehéz megfelelő infrastruktúrát felépíteni a külügyminisztériumban. Elfogytak azok, akik korábban voltak, és nem jöttek újak, akik nem lettek megmártva a NER-ben?
1: Nagyon sokan elfogytak, mert Szijjártó Péter mindig azzal büszkélkedett, hogy neki sikerült a külügy állományának a 75%-át már kicserélni. De azért ott volt még egy 25%, meg a 75%-ból is azért voltak közöttük tehetséges fiatalok is, nem csak futszálosok és egyéb haverok. Tehát vannak a külügyben jó szakemberek, csak hát őket akkor föl kell lelni, hogy kik azok, akik ténylegesen szakemberek, és kik azok, akik csak politikai érdekeket szolgáltak ki, különösebb szakértelem nélkül. Az átalakítás, hogyha jól látom, akkor nagyon jól megkezdődött felülről lefelé, meg volt a miniszter után, megvannak az államtitkárok, megvannak a helyettes államtitkárok, és most folyik annak a színnek az újra gondolása, államtitkárok, megvannak a helyettes államtitkárok, és most folyik

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Emlékeznek nyilván, nem volt régen, két héttel ezelőtt nagyjából, amikor a hőkupola volt Magyarország fölött, és akkor azt kérte a miniszter, kapitány István, hogyha lehet, akkor este 6 és este 9 között ne nagyon használjunk áramot, csak amit nagyon muszáj, mert hogy van áramellátási probléma Magyarországon, és próbálják ezt megoldani, kiküszöbölni. Ugyanez a miniszter, kapitány István egyúttal arra is gondol, hogy megtízszerezni a hazai szélerőmű kapacitás. Mondjuk ez önmagában nem tűnik soknak, mert kevés a szélerőmű, de a terv azért ambiciózus, mert 2030-ig tenné meg, hogy összefüggje azzal, hogy nekünk milyen energiagondjaink vannak, akár napi szinten, akár ha hőkupola jön, ezt kérdezem Pergel Andrástól. Jó reggelt kívánok, a Magyar Energia Klub program vezetőjétől. Nyilván itt sok minden függ össze, sok mindennel egyszerre, de az látszik, hogy nem vagyunk gazdagok energiában. A szélerőmű megoldást jelenthet?
2: A szélerőmű megoldást jelenthet addig a mértékig, amíg megoldást tud jelenteni. Ugye ez mit jelenthet pontosan? Azt, hogy Magyarország nagyon helyesen előre szaladt, jó messzire szaladt a napenergia kapacitásokkal. Ma viszont már azt látjuk, hogy ennek a valamiféle kiegyensúlyozására nyilván szükségünk van, hiszen a nap az nappal süt, éjszaka nem. Sőt, jellemzően ugye nem a téli fél évben, hanem a nyári fél évben süt. És a szélenergia pont ebben tud segítséget nyújtani, mert ugye sokszor halljuk, hogy ott vannak a szélturbinák, de nem is működnek. Hát ez azért van jellemzően, mert éjszaka szoktak működni, illetve a téli fél évben szoktak működni, és ezért mondhatjuk azt, hogy a napenergiával kicsit jelentétesen mozog, de pont akkor működik az jellemzően a szélenergia, amikor a napenergia...
1: Jó, de mi van télen, amikor szél sem van és köd? Mert akkor se nap, se szél.
2: Gyakorlatilag ez a helyzet, ez nem csak Magyarországra, ez egyébként pont ugye az elmúlt hetekben, amikor nagy hőkupola volt, akkor naperőnek nagy segítséget jelentettek, a szélenergia viszont kicsit kevésbé mozgott nem váratlan módon. Téren novemberi fél évben, vagy novemberi hónapban, vagy téli félben előfordulnak olyan időszakok, egy-két hétről beszélünk összességében az év 52 hetéből, amikor ez egész Európában jellemzően problémát szokott jelenteni. Tehát azt senki nem állítja, hogy nap és a szélenergia önmagában megoldást jelent. Nyilván a tárolással együtt valamikor rövidebb időszakokat át lehet hidalni, de az, hogy a 100%-ban egyetlen technológia sincs a villamos energetikában, ami 100%-ban önmagában megoldást tudna nyújtani. Beszéltünk atomerőműről, szénerőműről, gázerőműről is, ezek mind olyanok, amik egymást csak kiegészíteni.
1: Korábban vízierőműről is gondolkodtak Magyarországon, aztán most már lassan víz sincs a folyókban, tehát ezt most nyilván egy kicsikét elnapoljuk, elengedjük. Viszont ideig valahogy ellenség volt a szélerőmű Magyarországon. Orbán Viktor meg is mondta, hogy ő nem szereti, mert ronda és zajos.
2: Gyakorlatilag eléggé megmagyarázatlan volt, megmagyarázhatatlan volt, hogy Magyarország miért ennyire ellenálló a szélerőműs beruházásokkal szemben, miközben azt láttuk, hogy a világban kettő, illetve három dolog kezdett el nagyon pörögni az elmúlt egy-másfél évtizedben, a napenergia, a szélenergia és a tárolás az utolsó 5-6-7 évben, és ebben Magyarország deklarált, hogy a szélenergiát tulajdonképpen nem akar. Nem tiltotta be, de a jogszabályokat úgy alakította, hogy ne lehessen Magyarországon új szélerőműket építeni. Ez azért probléma, hogy előbb említettem, pont a napenergiát nagyon jól ki tudná egyensúlyozni, másfelől pedig ez is egy a napenergiához hasonlóan egy olcsó és környezetbarát energiatermelő technológia, az importtól függetlenítene minket, stb. Jelentős veszteséget azért elszenvedtünk, amiatt, hogy ezt nem aknáztuk ki, viszont az a mennyiség, amit a miniszter úr bejelentett, az gyakorlatilag így nagyságrendileg így rendben van. Ugye most 8500 megawattnyi napenergia kapacitásunk van, mi azt mondjuk, hogy annak a körülbelül a felére van szüksége ahhoz, hogy megfelelő kiegyensúlyozást nyújtson a szélenergia. Ez annak köszönhető, hogy ahogy előbb említettem, hogy az emberek azt mondják, hogy nem látjuk, hogy forog. De valójában a mostani szélturbinák is azért ilyen 23-25%-os kihasználtsággal működnek Magyarországon. Az úgy...
1: Az úgy olyan nyugodtan egy kortyot. Addig én felvettem, hogy ez az energiamix Paks nélkül, Paks 2 nélkül is megoldás jelenthet-e a szélturbinákkal?
2: Gyakorlatilag a Paks 2 milyen megoldás, és mire tudna megoldást nyújtani, és mikor, azt nem tudjuk.
1: Ez így van. Van egy szép nagy gödrük.
2: Ja, az eredeti ígéretekhez képest van, működniük kellene. Mind a két blokknak működniük kellene, ehhez képest van egy másfél gödör a Paksi atomerő területén, és nem tudjuk, hogy ez mikor a fejeződhetbe, és mikorra. A szélenergia pont ebben tud segíteni, hogy nagyon jól látható, hogy mikor és mennyiből fog megépülni, és mennyi áramot fog termelni. Az atomenergiával kapcsolatban, a Paks 2-vel kapcsolatban ilyesmit, egyszerűen aki ma állítást igyekszik megtenni, az ilyen pontos állítást nem fog tudni tenni.
1: Amikor visszautalok a hőkupolára, jöttek a hírek arról, hogy a Duna is hogy melegszik, akkor jött a hír arról is, és ez párhuzamos, és mindig együtt jár, hogy a paksi erőmű terhelését lejjebb kell venni, mert a Duna hűteni, de hogyha a Duna meleg, akkor nem tudja hűteni. Ráadásul ugye a kiengedett visszakerülő víz a Dunába, az meg melegebb, és az meg környezetvédelmi tilalom sújtja, hogy azt visszaengedjék, és túl melegedjen a Duna. Itt mi a megoldás?
2: Gyakorlatilag egy olyan komoly konfliktust látunk, hogy áramra szükség van, de hát vannak környezeti korlátai, ahogy előbb nincsenek 100%-os megoldás, az atomerőmű kapacitását vissza kell terelni, mert védeni kell az élővilágot a jogszabályok mentén. A konfliktus Magyarországon odáig fajult, hogy jogszabályi felhatalmazással, bár de a miniszter azt mondta, hát van egy környezeti határérték, de hát akkor ezt most ebben a pár hétben, pár napban, amire ennyiket életet nem kell figyelembe venni. Tehát más országokban is vannak ilyen határértékek. Franciaországban most az elmúlt héten erőműveket állítottak léppen azért, mert ott 28 fokos határérték van egy folyóra, és az már gyakorlatilag már a befolyó víz elérte ezt, megközelítette a 28 fokot, nem volt más választás, mint azokat a reaktorokat ki kellett kapcsolni. Magyarország úgy döntött, hogy bár visszaszabályozta az erőművet, hogy védje a Dunát, de egy bizonyos időn túl már azt mondta, hogy ez most már további
1: visszaszabályozás. Mert az volt a kérdés, hogy lesz-e áram az országban?
2: Gyakorlatilag kellett az áram, hát ez azért látszott, hogy az energiaigények azért magasan voltak. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a tárolás, ami egyébként szerencsésen módon beindult, és 5-600 megawattnyi tárolókapacitásunk most már van, kicsit tompítottak ezen a problémán, valamennyi napközben napenergiával megtermelt áramot be tudtak tárolni, és lehetett azt hasznosítani a kora esti órákban. A szélerőművek bizonyos napokon nagyobb segítség, 4000 megawattos kapacitásnál nyilván nagyobb segítséget jelentettek, valamint 320 megawattos kapacitás mellett összességében. Gyakorlatilag azt gondolom egyébként, hogy az, hogy ennyi áramra volt szükség, és ez a meleghez mekkora köze volt, azt viszont nem csak az erőművi oldalról lehet és kell szabályozni, hanem passzív megoldásokkal, építészeti megoldásokkal, gépészeti megoldásokkal, ahhoz, hogy hogyan használjuk a házainkat. Akit úgy ültessen fát, szellőztessen okosan, használja okosan a légkondicionálót.
1: Szigeteljünk, de ne csak a hideg ellen, hanem a meleg ellen is.
2: Konkrétan igen, az, amit a fűtésre szoktunk javasolni, nagyon hasonló megoldásokkal kell számolni a hűthetőség, illetve a normális hőmérsékleten tartás érdekében a nyári időszakban.
1: Itt a beruházások tekintetében, visszakanyarodva a szélerőművekhez, valójában állami beruházásokról beszélünk, vagy a magántőke is megjelenik?
2: A szélerőművek tekintetében nem számítok jelentős állami támogatásra, ezek ma már piacról megélő erőművek, tehát sem a beruházáshoz, sem a villamos, a termelvillamos energia átvételével kapcsolatban nem kell érdemben kalkulálni.
1: Az állam a kormány részéről valójában a döntés hiányzott.
2: A döntés hiányzik, illetve az uniós pénzek, amelyek érkeznek, azokat nem konkrétan szélerőművekre kell elkölteni, hanem a villamos energia hálózatra annak érdekében, hogy minél több megújulós kapacitást be tudjon fogadni a hálózat. Helyenként erre csak döntés szükséges, nem is feltétlenül kell újabb beruházásokat végrehajtani. Ahogy mondtuk, a napenergia szélenergia együtt meg tud élni, de vannak olyan csatlakozási pontok a hálózathoz az országban, ahol már van napenergia, de mivel ezek nem feltétlenül egyszerre termelnek, ezért tulajdonképpen arra pontra szélerőműveket is lehet építeni, és egyébként tárolást is kell mellé rakni, mert úgy tudjuk a legjobban kihasználni ezeknek a termelő egységeknek az adottságait.
1: Önök készítenek távlatos energiamixet, hogy fog kinézni 50-100 év múlva Magyarország energiaellátása, ha most ideálisan gondolkozva elkezdünk beruházni?
2: Tervezünk, gondolkozunk, és ezeket mindig aztán javítgatjuk is, mert általában alul szoktuk becsülni például a megújulós fejlesztéseket. 10-11 néhány évvel ezelőtt hát hogy mondjam, nem számoltunk mi sem 8,5 gigawatt napenergiával ebben az országban, viszont arra kell számítani, hogy ez a típusú, ez a jellegű fejlődés, mind a tárolás, mind a napenergia, mind a szélenergia tekintetében folytatódni fog még az eddigihez hasonló igényjelentős helyenként időnként exponenciális mértékben.
1: A tárolással el tudunk jutni oda, hogy adott esetben Paks 2-re nem is lenne szüksége Magyarországnak?
2: A tárolás önmagában nem nyújt megoldást ilyen mértékű problémák, ilyen jellegű problémákra, de az, hogy a nap és a szél jelentős fejlesztéseket folytatni kell, és a mellett állási fejlesztéseket folytatni kell, ez önmagában most, ebben a pillanatban gyakorlatilag igaz. Az, amit a miniszter úr mondott, hogy ezeket felé kell menni, jelen pillanatban ez, amit gyorsan meg lehet tenni, és meg is kell tenni, mind a rendszer egyensúly fenntartása, megteremtése érdekében, mint pedig a látható jelenkező villamos energia igények. Érdekében, hogy az atomenergiában Magyarországon hosszú távon mi és hogy lesz, azt nyilván vizsgálni is el kell dönteni, lehetőleg azért természetesen minél hamarabb. Paks 2 kérdése különösen feszítő probléma, de a Paksra működő üzemlő Paks 1-es atomerőműnek a üzemidő hosszabbítása is a napi renden van. A korlátokat viszont ott is látjuk ugye a Dunavíz hűtésével kapcsolatban, azért egy rengeteg biztos állítást is lehet tenni, meg rengeteg bizonytalan állítást is lehet tenni, tehát van mind gondolkozni a minisztériumban.
1: Hát ugye a Dunavíz szintje és a melegedése is gond együtt és párhuzamosan, ráadásul mindkét erőművünk a Dunai hűtésre épül.
2: És amikor a Paks 2 erőműnek a környezeti hatásvizsgálata zajlott kb. 10 évvel ezelőtt, akkor mondjuk ugye a hatásvizsgálatban nem tüntették fel ekkora problémának a Dunával való hűtést, mint amekkora most már. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy sokkal gyorsabban tűnik el a víz a Dunából, idézőjelbe téve, és sokkal gyorsabban melegszik, mint amire akkor számítottak. Tehát én azt gondolom, hogy például az üdemidő hosszabbítása kapcsolatban zajlik egy hatásvizsgálati eljárás, illetve készül a hatásvizsgálati dokumentáció. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy abban a Dunavízzel kapcsolatban milyen állítások lesznek.
1: Berger András, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: ezzel a hold lazán.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt Velszi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: Fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé Újpest városkapu után, sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.
1: Nézőpont kérdése, ki Gyugyú, én vagy te, Piti Bonyó? Ez a megaszomó, kinek jó, fedd a sötét leple, ránk szabták méretre, éles vagy fej?

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Folytatva a Short és a Start Plus-t, elkezdve beszélgessünk a drogszennyezettségről. Erről vannak nagyon pontosnak látszó adatok, és vannak friss információk. Van egy portál, az a neve, hogy drogreporter.hu, ezt ajánlom figyelmükbe, a szerkesztőjét hívtuk, Sárosi Pétert. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy megtudakoljuk, hogy mik a legfrissebb hírek, miközben vannak kerületi polgármesterek, akik a rendőrség közbenjárását kérik, mondván, hogy a droghelyzet Budapesten sokat romlott. Ezen közben vannak új tiltott szerek a listán. Erről te nyilván sokkal többet tudsz.
2: Igen, hát valószínűleg az átlag nézőnek nem sokat mond, ha megnézi azokat a rendeleteket, amin ezek a szerek be vannak tiltva, kémiai nevek vannak felsorolva, mi ennek utána jártunk a drogriporterre, hogy milyen szerek is van ezek. Többféle típusuk van, alapvetően ami összeköti őket, hogy a klasszikus kábítószereket megpróbálják utánozni ezek a drog dizájnerek, akik ezeket fejlesztik, tehát van olyan, ami a heroinnak a hatásait próbálja utánozni, a kanabisznak, a fűnek a hatásait, vagy a kokainnak. Tehát megpróbálnak olyan szereket piacra dobni, amik utánozzák, amik nagyon hasonlóak a klasszikus kábítószerek.
1: Ezek mind szintetikus szerek, ebben ezek, semmi természetes.
2: Így van, ezek mind szintetikus laboratóriumban. Nagyrészt Ázsiába állítják őket elő, aztán interneten berendelik itt, aztán feloldják, felhígítják úgy, ahogy tudják, emiatt is vannak aztán ebből mindenféle balesetek, mert rosszul hígítják, fel nem értenek hozzá. A lényeg, hogy ezek most már, ezek a designer drogok, ezek dominálják gyakorlatilag a drogpiacot az utcán Budapesten is. Elsősorban, hogy amit kristályként emlegetnek, az a szer az, ami most nagyon elterjedt. Ezek ilyen stimuláns, tehát pörgető szerek, eufórikusabbá, éberebbé teszik az embereket, ha pedig valaki alvás nélkül túl sokat használja őket, akkor bizony jellemzőek lehetnek paranoid, vagy akár agresszív viselkedés, amit aztán nem láthatunk mondjuk a...
1: Reagál az idegrendszer.
2: Így van, a blahalőzatéren néha lehet látni ennek a hatásait, tehát hogy ezek a szerek azok, amik jelenleg nagy problémát okozhat.
1: Valóban rosszabb a helyzet, mint pár évvel ezelőtt volt? Tehát itt mi vagyunk érzékenyebbek már erre, vagy a lakossági érzékelés, amire reagálnak a polgármesterek, jogos?
2: Sok olyan spekuláció jelent meg, hogy lehet, hogy valamilyen új szer jelent meg a piacon, és emiatt van ez az egész. Én ebben nem hiszek, tehát nincs semmi jel, ami arra utalna, hogy most valami új szer lenne a piacon, ami különösen ebben antiszociálisabbá tenni az embereket. Szerintem inkább azzal függ ez össze, hogy alapból sokkal több ember van az utcán, akiknek borzasztó rossz a mentális és fizikai egészsége, rossz állapotban lévő emberek. Az, hogy miért van hirtelen ilyen nagyon sokkal több és sokkal látványosabban jelen ennyi ember az utcán, annak pedig egyértelműen szociális és mentális egészségbeli okai vannak, tehát az, hogy az elmúlt években romlott az életszínvonal, ugye megálltak az EU-s fejlesztések, stb. Egyre több ember jön föl Budapestre, például a vidéki mély szegénységből, egyre inkább ontja magából a gyermekvédelmi rendszer is azokat a fiatalokat, akik gyakorlatilag kikerülnek az utcára, és perspektíva nélkül, drogozással
1: nélkül.
2: Így igen, van. Igen. Tehát, hogy elsősorban erre vezetném ezt a dolgot vissza, tehát itt egy szociális problémáról van szó, nem arról van szó, hogy egy ilyen új szer, valaminek sokkal veszélyesebb szer jelent volna meg.
1: Az a helyzet, hogy úgy érzékeljük, hogy ezek az emberek magukra vannak hagyva. És ezzel nem azt mondom, hogy akkor most menjünk és fogdossuk össze őket, hanem hogy adjunk nekik támogatást, adjunk nekik segítséget, mentális segítséget, vagy bármilyen másfajtát, szociálist. Azt én jól érzékelem, és hogy ennek a rendszernek az összeomlását az elmúlt évtizedekben azért végignéztük, vagy pedig tényleg az a helyzet, hogy túl sokan vannak.
2: A helyzet az, hogy meg sem nagyon próbáltuk eddig azt, hogy valódi segítséget nyújtsunk ezeknek az embereknek. Tudjuk azt, hogy milyen állapotban van a gyermekvédelem, ezt ugye nem kell már senkinek magyarázni a elmúlt évek botrányai után. Tudjuk azt, hogy a hajléktalan ellátás, a szociális ellátás úgy alapból, vagy akár a pszichiátriai ellátás, ami az egyébként is gyengélkedő egészségügynek a leginkább mostoha területének számít. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy valaki egy középosztályvel szinten is minőségi egészség egészségügyi ellátást kapjon, az is már elég nehéz. Gondoljunk bele, ezek a nulla szociális hálóval rendelkező utcán élő emberek milyen könnyen tudnak kapni bármilyen pszichiátriai, vagy bármilyen ellátást. Nagyon sokszor tényleg arról van szó, hogy ezek az emberek ott szaladgálnak az utcán valamilyen kezeletlen, sőt diagnosztizálatlan pszichiátriai zavarral, amire soha életükben, amivel soha életükben nem foglalkoztak komolyan, és hát ezt próbálják meg öngyógyszerezni egyébként különféle kábítószerekkel, drogokkal. Nagy befektetésekre lenne itt szükség ahhoz, hogy itt valódi, látványos hatásokat, eredményeket érjünk el. Tehát ezért is kérjük mi a szakemberek részéről az új kormányt arra, hogy építse újra a szétvert nemzeti drogkoordinációt, legyen költségvetés, nincsenek már pályázatok például prevencióra, kezelésellátásra, ártalomcsökkentésre, hogy például hozzon létre egy nemzeti addikciós alapot, ami a függőséget keltő termékek jövedéki adóját dedikáltan egy részét visszafordítaná az addiktológiai ellátórendszer újraépítésére. Most azt nézzük, a dohány, alkohol, szerencsejáték iparból összejön 680 milliárd forint adó évente, akkor ennek az 1%-át fordítanák, az már egy 6-7 milliárd forint évente, azzal már lehetne valamit kezdeni. Tehát ötletekből, javaslatokból a szakma részéről nincsen hiány, hogy mit kellene csinálni. Tudjuk, hogy mit kellene csinálni, csak egyelőre így még nem jutott el odáig a kormány, hogy ezzel érdemben foglalkozzon.
1: Mondtad egy fél mondattal, én már rég elfelejtettem a szervezet nevét, amiben benne ülsz Józsefvárosban.
2: Igen, a kábítószerügyi egyeztető fórumok, ezek azok, hogy helyi szinten próbálják meg összehangolni.
1: Azok mit csinálnak?
2: Ezeknek a feladata, hogy leültesse mindazokat a kerületi szinten, vagy akár a fővárosban is van egy ilyen, akik felelősek azért, hogy a drogprobléma valamelyik szelet ér. Az iskoláktól kezdve, a drogambulanciákon át, a rendőrségig, tehát mindazok a szereplők, amik valahol találkoznak ezzel a jelenséggel, mert ez nem csak egy területen jelentkezik a drogprobléma, nagyon sokféle területen. Fontos, hogy összehangoljuk ezeknek a szereplőknek a munkáját. A probléma az az, hogy most nagyon sok harcias nyilatkozatot látunk polgármesterektől, politikusoktól ezzel a témával kapcsolatban, én azt gondolom, hogy nem használják ki eléggé ezt a keretet, ezt a kábítószerügyi egyeztető
1: fórumot. Mert ezen a fórumon mire lehetne jutni? Mi hát az, amit ki tudtok alakítani?
2: Itt ugye 2023-ban itt fogadtuk el a budapesti drogstratégiát, tehát hogyha mondjuk annak a megvalósításába esetleg pénzt is befektetne akár a kormány, akár a főváros komolyabb pénzeket, akkor arról lehetne itt eredményeket látni. Nem mondom egyébként, hogy a rendőrség az nem fontos, mert az összes nyilatkozat a rendőrséggel kapcsolatos, feltöltetlen állományú a rendőrség, nincs elég rendőr az utcán. Én azt gondolom, hogy ez valóban egy komoly probléma, de ettől önmagában nem lehet várni azt, hogy felszívódnak majd az emberek az utcán. Inkább azt lehet majd várni, hogy az egyik területen több rendőr lesz, akkor átmozdul ez az egész széna egy más területére a fővárosnak. Tehát, hogy itt be kéne fektetni a lakhatásba, a pszichiátria ellátásába ezeknek az embereknek, hogy eljussanak azokra a segítő helyekre, ahol el kell jutniuk. Ehhez valóban masszív, van több utcai megkereső munkára is szükség lenne. Tehát, hogy nem várhatjuk ezeket, mert besétálnak majd a kórházba vagy a rehabba, de meg kell őket keresni, oda kell vinni a programokat, ahol vannak.
1: Hát és megértetni velük, hogy miért érdemes nekik oda bemenni, az is önmagában egy nehéz feladat.
2: Ez egy bizalmi kapcsolatot igényel, ami egyik napról a másikra megy, ezért is nagyon káros, hogy ezt szétverték az elmúlt években.
1: Ha kíváncsiak a 18 vegyület listájára, hát gondolom a vegyészeknek mond valamit, nekünk legtöbbeknek, nem azért ezt a drogriporterem megtalálják. Sárosi Péter, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: 1899. július 21-én született Ernest Hemingway, irodalmi Nobel-díjas amerikai regényíró, novellista és újságíró. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hány szóból áll a világ legrövidebb novellája, amelyet neki tulajdonítanak? Start 1. 6. Start 2. 4. Heti nyereményünk, 2 darab belépőjegy az Aykroyd gyilkosság augusztus 5-i előadására, a Veresegyházi Mézesföldi Nyár, a Veresegy Színház szabadtéri fesztiválja jóvoltából, valamint egy páros belépőjegy a Hegedűs a háztetőn című előadásra a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Eljött hozzánk egy főprímás hangszer nélkül, így jártunk. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van. Johann János a vendégünk.
3: Jó reggelt kívánok, örülök a meghívásnak.
1: A Magyar Nemzeti Cigányzenekar főprímás, a művészeti igazgatója. Mondom, hát ha a hangszert nem hozott, akkor legalább beszéljünk a zenéről.
3: Így van.
1: Mitől különbözik az önök zenekar a bármelyik másik cigányzenekartól?
3: Talán annyiban különbözünk egy picikét, hogy senkit meg nem sértve, hogy mi törekszünk a hagyomány megőrzésére. Azt gondolom, hogy a csárdás, a magyar nóta, a cigányzene, illetve a verbunkos zenét szeretnénk tovább vinni, mert azt gondolom, hogy az egyik nagy küldetésünk, hogy ez a műfaj, ez a fajta muzsika, ez fönnmaradjon még a következő legalább 100 évig, és ezáltal mindig olyan darabokat szeretnénk előadni, amit híres cigánypirmások, illetve híres magyar zeneszerzők írtak, akár erre a formációra, vagy ugye most már lassan 200 éve játsszák a cigányzenekarok.
1: A többiek nem annyira? Tehát volt ebben egy kis szemrehányás, amit...
3: Én azt gondolom, már többször is elmondtam ezt, hogy nem vagyunk igazán hülyek a csárdáshoz. Én azt látom, azt hallom az interneten keresztül, hogy...
1: Pedig ez a miénk.
3: Igen, persze a világ változik, meg változott, de én azt gondolom, hogyha egy cigányzenekar adott koncertjén, vagy akár egy étterembe, vagy bárhol nem jelenik meg a magyar nóta is a csárdás, akkor az kicsit hátrányba szorítja ezt a műfajt.
1: De tényleg megváltozott ám a világ. Én most belegondoltam, hogy gyerekkoromban bementünk egy étterembe, majdnem minden étteremben szólt a cigányzene. És ráadásul majdnem minden étteremben az lett a vége, hogy oda ment az asztalhoz a prímás, és tudtak vele énekelni, rendelték a dalokat. Ez megváltozott, ez a világ, nem?
3: Igen, olyan szinten megváltozott, hogy városokban, talán megyékben sincs profi, vagy esetleg mondhatnám, hogy aktív cigányzenekar. Általában mindenki vagy Budapestről rendel, vagy néhány nagyobb városban még megmaradtak kisebb-nagyobb formációk.
1: Itt a divat változott, vagy a támogatás futott ki alulra?
3: Hát őszinte vagyok, én azt gondolom, hogy a digitális világ az egy kicsit ez nagyon rányomta a pecsétjét, mert ugye ma már a zsebünkbe nyúlunk és meghallgatjuk nagyapánk, apukánk, vagy éppen saját dalunk kedvenc számát, és azt gondolom, hogy nem fogja tudni pótolni a személyes élő zenét, se a telefon, se a rádió, se a magnó. Ennek van egy olyan varázsa, amit valójában akkor veszel észre, hogy bevész egy étterembe, vagy a csöndbe üsz, vagy viszont szól egy finom, kellemes muzsika.
1: Hát jó esetben, rossz esetben meg valami döng a
3: valami másfajta, igen.
1: Én emlékszem, hogy volt egy kezdeményezés pár évvel ezelőtt arra, hogy a vendéglátóhelyek érezték fel ezt a hagyományt, és kaptak hozzá támogatást.
3: Ez így van, pontosan.
1: Nem működött?
3: Ez a Muzsikáló Magyarország című program volt, azt hiszem 3 vagy talán 4 éven keresztül működött. Ez egy nagyon rövid ideig tartott a muzsikusoknak, azt hiszem talán 3 vagy 4 hónap időszak volt, mikor ugye a turisták, sok turista megjelent Budapesten vagy országosan. Ez egy jó kezdeményezés volt, de viszont ahhoz kevés, hogy ugye ezt ugyanúgy visszaépüljön az éttermekbe vagy a szállodákba.
1: Muzsikus lenne? Mert ugye, hogyha nincs miből megélni, elfogytak a lehetőségek, előbb-utóbb elfogynak a muzsikusok is.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a világ olyan szinten megváltozott a muzsikusok számára, hogy nagyon sok muzsikus dolgozik, ami nem baj, ha valaki dolgozik, mert ugye a családját tartja el belőle, de viszont egy muzsikusnak, aki letanult, mit tudom, 30 évet letanult, úgy értve, hogy pénzkeresett, tanult, bizony egy nagy törés, mikor el kell menni muzsikálni, mert az a szakmának a hátrányára fog menni, mikor valaki elmegy, 8 órát dolgozik, és utána még esetleg vedd a kezedbe a hangszert, vagy menj el muzsikálni. Nekem számtalan eset volt, hogy kollégákat felhívtam éppen, tudom, hogy szombat reggel, hogy estére kellene jönni egy nagyon jó megfizetett pénzes aktívba, és bizony mondta, hogy ne haragudj, reggel jöttem az a munkából, nem tudok menni, mert holnap megyek vissza. Hát itt tartunk sajnos.
1: Az önök zenekar az egy professzionális zenekar. Profikat könnyű találni? Abban van utána?
3: Ne, könnyű találni, csak a profikat viszont foglalkoztatva vannak. És nagyon nehéz egy olyan, például én azt szoktam mondani, kis zenekar, kis gond, nagy zenekar, nagy gond.
1: Önök hányan vannak?
3: Hát ez jó, ez érdekes módon alakult, mert én 11 főt szerettem volna, mert úgy gondolom, hogy az azért jól mutat, jól megszólal, de viszont sokan azt mondták, hogy legyünk 21-en, most mondom, miért? Először is az egy nyerő szám, ez volt.
1: Na, jöttek a zsugások.
3: Igen, és a másik meg az, hogy színpadon jól mutat. És azt gondolom, hogy ma például a cimbalom, ugye, azt ugye mindenki ismeri, ma nagyon nehéz megfelelő cimbalmust találni, mert ugye akik nagyon jók, vagy éppen jók, azoknak általában van munkájuk, mert már nincs úgy, mint régen, hogy sok cimbalmos van, vagy esetleg sok brácsás, klarinétos. Hegedűsből ugye sok van, de viszont ezek a hangszerok relatív azt lehet mondani, hogy nem nagyon tanulnak már a cigány gyerekek zenét sem, azt vettem észre.
1: Pedig a muzsikus cigány az egy külön, bocsánat a kifejezés, egy kaszt volt.
3: Igen, talán még most is az, de azért mondtam az elején, hogy a digitalizáció az a mi kultúránkat, a mi gyerekeinket is ugye.
1: Világos. Szólista nélkül lehet koncertezni manapság? Elbírja a közönség azt, hogy énekes nincs?
3: Ez jó, mert ezt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy ma a színpadon elsősorban a zenét az emberek nem hallgatják, hanem nézik. Én azt vettem észre. Kell valaminek történnie a színpadon ahhoz, hogy a tekintet ott maradjon. Szólisták nélkül elengedhetetlen. Többek között nálunk lesznek olyan szólisták, hogy Vadász Károly, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész lesz a cimbalom szólista, Ökrösi Atalaci klarinét. Aztán lesz egy bőgő szólónk is, amit jelentkezett a szólamvezetőnk Bóni Zsolt, hogy ő szeretne egy gyönyörű szép bőgő szólót játszani közösen a zenekarral. Ez egy érdekesség lesz, de nem nagyon szokott ilyen lenni. Úgyhogy próbálunk e felé elmenni, illetve az énekesek, ami a legfontosabb, mert kell énekes produkció, ma már kell a színpadon, azt gondolom. Az, hogy mi játszunk, az kevés.
1: Na, arra futottunk ki, hogy azért lesz itt egy nagy koncert. Az mikor lesz és hol?
3: A nagy koncert az július 27-én, 19 órási kezdése a Vajdahunyadvárban.
1: Hát de micsoda kulissza az, micsoda gyönyörű dísz?
3: Az egy gyönyörű történelmi helyszín, és azt gondolom, hogy ezt tovább kell vinni, és a mi dolgunk most már az én generációm dolga ezt teljes mértékben továbbad.
1: Vigyázzanak erre a tradícióra, és köszönöm, hogy beszélt róla.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És hát önök meg menjenek, hallgassanak jó muzsikát. Johann János erre hívta.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat.

az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 1899. július 21-én született Ernest Hemingway, irodalmi Nobel-díjas amerikai regényíró, novellista és újságíró. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hány szóból áll a világ legrövidebb novellája, amelyet neki tulajdonítanak? Start 1. 6. Start 2. 4. Heti nyereményünk 2 darab belépőjegy az Aykroyd gyilkosság augusztus 5-i előadására a Veresegyházi Mézesföldi Nyár, a Veresegy Színház szabadtéri fesztiválja jóvoltából, valamint egy páros belépőjegy a Hegedűs a háztetőn című előadásra a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Itt vagyunk egy olyan hétvége előtt, amikor VB döntő lesz, mostanra fut ki az a hosszú sorozat, amit néztünk az elmúlt hetekben, és hát néha ámultunk, néha kicsit unatkoztunk, de alapvetően azt gondolom nagy élmény volt. Erről az élményről is szólunk Borbé Imrével, aki a Sport TV szakértője, a Cube adatelemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit!
1: És azon töprengtem, ahogy itt néztük a Hemingway-el kapcsolatos kérdést, az alatt, hogy itt lesz egy bronzmeccs. A világ 4 legjobb csapatából 2. Most ezt akkor így kimondhatjuk. Szerintem igazából még a franciákat meg az angolokat sem hozza lázba, jó, le kell tudni. Miközben hát fantasztikus. De mennyire igazságtalan tulajdonképpen a sport azokkal, akik idáig elküzdötték magukat?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a bronzmérkőzés egyébként az egyik legérdektelenebb találkozó az egész világbajnokságon, hiszen ugye ez a két csapat, hát mondjuk úgy, hogy csalódott, és akkor lehet, hogy nagyon finoman fogalmaztam. Nyilván mindenki a döntőt várja sokkal jobban, de ennek a két csapatnak is a játékosait, hogyha megkérdeznék, hogy a szezonban lejátszott 50-60-70 tétmérkőzés után még kell egy ilyen találkozó, akkor lehet, hogy azért inkább nemmel szavaznának. Úgyhogy ez olyan sovány vigasz lehet maximum a győztes számára, de mondom még egyszer, szerintem ezt azért ők se veszik ennyire.
1: Ott mind a két csapatban volt egy-egy kulcsfigura, Mbappé meg Kín, akik szerintem az utolsó meccsre elfáradtak. Egyszerűen elfogytak, úgy láttam. Nem tudom, te hogy érezted.
2: Igen, ők is elfáradtak, de az ellenfelek szerintem nagyon-nagyon jó mérkőzést hoztak le. A spanyoloknak a játékáról is majd még beszélünk, de Kénnek is, Bellinghamnek is nagy tornája volt. Egyébként az egész francia támadó négyes fáradt el, vagy éppen nem jött ki nekik a lépés, Olise Dembele, Désiré Doué, bárkül, ők se tudtak ugye hozzátenni ezen a mérkőzésen, úgyhogy igen, szokták mondani, hogy minden csapatnak van egy nagyon rossz meccse az adott tornán, a franciáknak pont most volt.
1: A legrosszabbkor.
2: A legrosszabbkor és a legrosszabb.
1: Ők bekezdtek rendesen. Én azt mondtam, hogy nekem ez a VB döntő innentől kezdve rendben van, a spanyoloknak szurkoltam, bevallom, és Messinek külön, mert szerintem minden idők legnagyobb csodája ez a fiatal ember, aki már nem is annyira fiatal, és pont ettől most is csoda.
2: Egészen elképesztő. 38 éves volt Messi, amikor elkezdődött ez a világbajnokság, ugye már a 4.-5. hete tart. Hátán cipeli az argentin csapatot, ez az argentin csapat ugye fordított Egyiptom ellen, fordított most Anglia ellen is, kiszámíthatatlanok, lehet, hogy nem kezdik jól a találkozót, lehet, vannak olyan periódusai, amikor nem az ő kedvük szerint alakul a játéképe, de mentálisan hihetetlen erősek és bárki ellen képesek helyzeteket kialakítani. Amíg Messi a csapatban van, addig ez egy nagyon ütőképes argentin válogatott, és óriási dolog, hogy ugye 4 évvel ezelőtt VB győztesek voltak, most pedig legalább a döntőbe jutottak.
1: És hát nagyon úgy tűnik, hogy olyan. És ez valószínűleg egy karakter, ami, ahogy össze is válogatták ezt a csapatot, olyan mentális erővel vannak jelen a pályán, hogy miközben vesztésre állnak, sem hiszed el, hogy ezek ki fognak kapni. Hát ezek valahogy valamit csinálnak majd ezek az argentinok.
2: Igen, lehetett találkozni bizonyos videókkal, hogy ők grillpartikat szerveznek a csapat számára, és ezt ők is kimondták, a Matias Manna az argentin csapatnak az elemzője, hogy egy-egy ilyen grillparti is összetartás sokkal többet ér sokszor, mint 10-20 videó elemzés, és pont ez a csapategység, ez az összhang, ez az egymásért küzdés, Messiért küzdés, azért Messit mondjuk istenként, megváltóként kezeli, nem csak az argentin válogatott, hanem az argentin nemzet is, az ottani népléleknek, vagy a vallásnak, kultusznak ő a szerves része, és ez az egész egység egy olyan megtörhetetlennek tűnő gárdát rak össze. Kíváncsi vagyok, hogy a spanyoloknak sikerül valahogy ebben részt találni.
1: Jó, azt mondhatjuk, hogy Messit az egész világ ismeri, tehát az összes edző és az összes játékos azon nőtt fel, hogy Messi. De mégis a spanyolok számára azért ellene játszani, az akkor is bizarr és furcsa lehet, hogyha ő mindig is argentin volt, de hát az egész karrierje, a lényege az a Barcelonához köti.
2: Igen, az abszolút így van, nyilván Barcelona legenda és Lionel Messi. Ugyanakkor a spanyolok, hogy már pont rájuk tértünk, szerintem nem hinném, hogy ők ettől a mérkőzéstől félnének, hogyha van egy olyan csapat, amelyiknek iszonyatosan nehéz gólt lőni, hogy a 7 mérkőzésen egyetlen egy gólt kaptak a döntőig vezető úton, a legjobb védekezés az egyértelműen szerintem a spanyolok a tornán, alig engednek minőségi helyzeteket az ellenfeleknek. Ez a spanyol csapat magasan le tud támadni, ha mélyen kell, vagy közép-magas blokkban védekezni, akkor is nagyon jó. Támadásban pedig mindig ott van az a 2-3-4 helyzet, amit általában nagyon nagy hatékonysággal értékesítünk, ugye Ollán Zabala legeredményesebb gólszerzők. Félelmetes ez a spanyol csapat, szerkezetileg, taktikailag és óramű pontossággal, precizitással működik minden egyes pontjának a csapatnak. Emiatt lesz nagyon-nagyon-nagyon szoros ez a döntő várhatóan.
1: Szoros döntőre készülsz?
2: Én abszolút egy szoros mérkőzésen. Nem lennék meglepődve, hogyha hosszabbításig elmenne ez a találkozó. Én inkább a spanyolokat tippelném meg, majd végső győztesnek, de alig-alig lehet válaszolni ezen két csapat között.
1: Azt mondod, hogy a spanyoloknak nehéz gólt rúgni, ezt az összes csapat tudja igazolni, akikkel találkoztak mostanában, de mitől? Ugye készülnek ellenük. Minden csapat arra készül, hogy hogy bontjuk meg a spanyol védekezést, hogy mi lesz a trükk, nem megy. Miért nem megy?
2: Én pont azt gondolom, amit az előbb is említettem, csak így fél mondatban, hogy a sokoldalúság a védekezésünknek. Tehát, hogyha magasan kell letámadni, meg kell zavarni az ellenfelek labda kihozatalait, akkor olyan mobilis, intelligens, dinamikus játékosaik vannak, nagyon jól le van oktatva, hogy milyen szituációkban hogyan kell letámadni, megakadályozzák az ellenfelek. De hogyha egy picit mondjuk az ellenfelek kihozzák a labdát, középső pálya, középső harmadában van, vagy éppen mélyen kell védekezni, akkor pedig megvan a fizikalitásuk, ezek a spanyol játékosok már nem csak szépen játszanak, technikások, jó nézni őket, ami a művészek, hanem hogyha oda kell menni egy párharcba, és azt meg kell nyerni, akkor ezt meg tudják tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy profilokra, játékosokra, karakterekre tökéletesen össze van rakva ez a csapat, egy olyan egyveleget alkotnak ezek a játékosok, hogy minden játék szituációra fel vannak készítve.
1: Nem fogják megfojtani egymást az argentin és a spanyol tudatosság? Nem fogja túl uralni a meccset?
2: Hát, hogyha ezt a kérdést ezt onnan szemlélem, hogy mondjuk unalmas mérkőzés lesz, vagy sok helyzet lesz, inkább lehet, hogy így a helyes ezt föltenni, nem valószínű, hogy olyan záporozni fognak a helyzetek, és nagyon látványos találkozó lesz, bár teszem hozzá egy-egy gól mondjuk eldöntheti akár a mérkőzést, abban elterelheti abban a mederbe, hogy megváltoznak az események, vagy a forgatókönyvek felborulnak. Spanyoloknak, hogyha labdabirtoklással kell az ellenfelet kivéreztetni, az is működik, de hogyha az ellenfélnél van labda, és be kell állni védekezni, az se okoz gondot vagy problémát. Úgyhogy nagyon sok oldal, nagyon divers csapatot láthatunk majd.
1: Fura volt ez a VB, olyan érzése volt az embernek, hogy a nagy csapatok, az igazán nagyok, akik el is jutnak mondjuk a 8-ban már legalább, azok a csapatok lényegében edzőmeccseket játszottak a csoportmeccsen. Összerázódtak, taktikákat próbálgattak, felállásokat próbálgattak. Tehát ahogy felkészülési meccseket játszik egy klubcsapat a bajnokság kezdete előtt, egy kicsit nekik ez olyan volt. A kicsik meg életükért küzdöttek, hogy megmutassák magukat, Curaçaótól kezdve a zöld foki szigetekig. Jó menet rendez? Tehát számunkra, futballrajongók számára ez így oké?
2: Nekem ez a félig üres vagy félig telje pohár esete, hogyha onnan nézzük, hogy kisebb csapatokat is megnézhetünk ezen a világbajnokságon, és voltak önök, amelyek mondjuk pozitív meglepetést okoztak, zöldfoki köztársaságot elég említeni, akkor lehet, hogy ez inkább félig teli. De azt nézzük, hogy mondjuk a csapatoknak a csoportkör összes mérkőzése nem feltétlenül volt annyira éles, hogy a harmadikok közös rengetegen tovább mentek, 12 legjobb csoport harmadikból 8 is tovább jutott. Így szerintem ezt a fajta élességet, főleg a harmadik csoportmeccsen, ezért elvesztett a világbajnokság, úgyhogy attól függ, honnan szemléljük, rengeteg mérkőzés volt szerintem befogadni. És nehéz volt ezt a
1: Na jó, de hát most az van, hogy lehet, hogy 64 lesz. Már hogy 64-es a mezőny a következő VB-re, lehet a 128-as, azt már nem fogjuk tudni megduplázni, mert annyi ország nincs. Szóval, hogy ezt meddig lehet, meddig érdemes, meddig szabad növelni ezt a mennyiséget. Egyébként a játékosok terhelésével kapcsolatban is izgalmas kérdés ez.
2: Aztán, hogyha szakmai szemben nézzük, hogy a szurkolók mennyire élvezték a meccseket, akkor egyértelmű, hogy alapvetően inkább 32 csapat az, amelyet összességében jól nézni, vagy azon arra szintre elért. Nyilván, hogyha más okokat nézünk, politikai okokat, gazdasági okokat, akkor ki lehet ezt bővíteni, és azt lehet érvelni nyilván a 64 csapat mellett is. Én azt gondolom, hogy a 32-nél lenne logikus maradni, és az ivószünetekre ugyanez vonatkozik, hogy a reklámszüneti avanzsált ivószünetek, és ezt már sokan nyilatkozták futballszakmán belül. Nem biztos, hogy jót tesznek összességében a játéknak.
1: Illetve fura helyzet ez, mert egy csomó csapatnak kifejezetten jól jöttek. Láthatóan taktikai értekezlet volt az ivószünet, ami nem ismeretlen egy csomó sportágban, tehát lehet időt kérni, és akkor bele lehet nyúlni a meccsbe. Feltétlenül baj az, hogy megtörjük azt a ritmust, ami korábban megvolt a játékban?
2: Nyilván ez a kérdés is olyan, hogyha a kisebb csapatok szemszögében nézzük, rengeteg ilyen találkozót, és ez tényleg így van, hogy mondjuk az adott csapat, amelyik a mérkőzés első 20-20 pár percét rosszabbul kezdte, az az ivószünetbe bele tudott nyúlni egy-két olyan taktikai változtatással, vagy akár cserével inkább esetben. De hogyha azt nézzük, hogy a futball tradícióhoz mi leszkedik jobban, és mit szokhattak meg a nézők már 100x év óta, akkor az sokkal inkább a két fél idő, úgyhogy én inkább amellett tenném.
1: Na jó, hát amikor varozunk 10 percen keresztül, az csak a futball tradícióinak része, mégis lassan elfogadjuk. Te mit gondolsz a 20-25 perces szünetekről, ahol show műsor van a lelátóról nézve? Tehát ott gyakorlatilag megváltozik a futball ettől is.
2: Megváltozik a futball, nyilván a változással menni kell, tehát hogy a technológiának a beemelése, akár a show-nak a beemelése, nem baj, hogyha én azt gondolom, hogy nem ezek a nagy problémák, hogyha használunk egy technológiát, használjuk a VAR-t, akkor az legyen pontos, és arra használjuk, amire használni kell, úgyhogy nekem ez a véleményem erről.
1: Borbé Imre, köszönöm szépen, még egy dolgot nem úszol meg, azt már mondtad, hogy te arra számítasz, hogy nyernek a spanyolok egy góllal?
2: Hát szerintem hosszabbításig el fog menni ez a találkozó jó eséllyel, és akkor sem lennék meglepő, hogyha 11-es párbaig, vagy 11-es párbaig dőlne le.
1: Hosszú vasárnap esténk lesz, de igen. Szerintem ezt örömmel nézzük majd. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Hát akkor önöknek megvan a program, szombat este bronzmeccs, vasárnap este meg VB döntő, hogyha nem szeretik a focit, akkor fognak találni mást is egészen biztosan, hogy jól érezzék magukat hétvégén. Ezt kívánom. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Meleg, de zivataros idő várható. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Tovább súlyosbodik az aszály az Alföld egyes részein. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az elmúlt napok záporai néhol átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Folytatjuk a kultúrát, és bár már megtettük, de azt gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Tar Béla mit jelentett a filmművészet számára, és most, hogy elválunk tőle. Így azt gondolom, hogy legalább utólag tegyük meg azt, amit életében is sokkal többször kellett volna, hogy elmondjuk, hogy mennyire fontos alkotója volt a világ és a magyar filmművészetnek. Ladányi Jancsó Jákob, aki maga is filmrendező, egy saját személyes írással búcsúzott a HVG-ben a mesterétől, mert hiszen a tanítványa lehetett, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
6: Milyen mester volt Tar Béla, mert ő milyen filmrendező, arról beszéltünk itt mi is, és a filmjeit is többször emlegettük, de arról, hogy tanított és mit, arról kevesebbet.
7: Én nem voltam mellette forgatásán, tehát én csak 2021-ben ismertem meg, akkor ő már nem készített filmeket, de ahogy így, amennyit így tudok erről, meg amennyit mesélt, így nagyon hasonlóan tanított, mint ahogy a filmjeit csinálta, ugyanazzal a maximalizmussal, kompromisszummentességgel, és odafigyeléssel, tartással és odaadással tanított minket, tanítványait, mint ahogy a filmjét is elkészítette. És ugyanígy, amikor így a workshopokat csináltuk mondjuk, ahol sokszor csak pár perces rövid filmekről volt szó, hogy azokat is annyira komolyan vette, és mint hogyha így a saját nagy játékfilmjei lettek volna.
6: Ugye furcsa, hogy a színművészeti egyetemen, ami filmművészeti is, és ezt gyakran elfelejtjük hangsúlyozni, nem tanított soha. Szarajevóban annál inkább, és aztán amikor megalakult kényszerű körülmények között a Free SFE, akkor ott már Budapesten is. Az, hogy őt abba a helyzetbe nem hozta a filmes szakma, hogy tanára lehessen Budapesten az utánpótlásnak, azt ő hogy viselte? Voltak erre megjegyzései?
7: Én úgy tudom, de ebben lehet, hogy tévedek, nincsen pontos emlékem, de úgy tudom, hogy ő nem akart menni alapvetően, és azért már így egyszerűen így, tehát hogy abban az intézményi rendszerben, ahogy a Filmművészeti Egyetem működött, ő így nem akart, neki az túl zárt volt. Neki annál sokkal nagyobb szabadságra és kreativitásra és autonomitásra volt szüksége ahhoz, hogy tanítson, és aztán ezért is alapította meg így a saját iskoláját Szarajevóban, ahol ez adva volt számára.
6: Ön Jancsó Miklós unokája, így azért azzal a teherrel kezdte a filmrendezői pályáját, hogy óhatatlanul is van egy elvárás önfelé. Tar Béla pedig Jancsó Miklóstól 12 évvel ezelőtt ezt ön idézte fel éppen a HVG-ben megjelent írásában, onnan van meg nekem ez, mondta azt a mondatot, hogy nélküled ma más lenne a világ. Mindkettejükre igaz ez az állítás?
7: Igen, abszolút. Ezért is írtam, mert most így újra elővettem és elolvastam a beszédét, mert azt még anno elküldte nekem, amit a nagyapámnak a temetésén mondott, és hogy így nagyon hát így csak így azt éreztem, hogy szinte minden mondata így egyébként ő rá is igaz, amiket ott elmondott, amilyen elég megrendítő volt.
6: Egy kicsikét önre fókuszálva, mennyire nehéz elkezdeni Jancsó névvel ezt a pályát?
7: Szerintem bármilyen névvel egyébként nehéz elkezdeni ezt a pályát, szóval nem feltétlen. Így egy nagyon, pont egyébként a nagyapám mondta mindig, hogy ne legyünk filmesek, mert itt mindenki csak könyököl, és iszonyatosan nehéz tartással alkotni, és például ez az, amiben így egy elképesztően fontos példa volt a Béla, hogy ebben a megalkuló könyöklő szakmában hogyan lehet mégis tényleg tartással és tisztán beszélni.
6: Nehéz?
7: Nehéz, igen. Hát ez, igen, az azért is volt, hogy így az egész személye, tehát nem véletlen, hogy már életében volt egy ilyen kultusz körülötte, már életében így legendává vált, mert valahogy volt egy olyan kisugárzása, volt egy olyan tartása, ami összefüggött azzal, hogy olyan filmeket csinált, amilyen filmeket csinált, és azzal is, hogy ő az, tehát a filmjeivel és magával, a lényével hatott a filmművészetre és a szakmára.
6: Teljesen más aspektusból írta a mesterképzésének a záró dolgozatát, azok az a cím, hogy rendezők és színészek közötti együttműködés, de erről az jutott eszembe, hogy sok alkotó van, a nagyapja Jancsó Miklós is ilyen volt, és ilyen volt Tar Béla is ilyen, igen, hogy megvannak a fix főszereplői, tehát hogy ragaszkodik ahhoz a színészhez, akiben meglátott egyszer valamit, és rákészít filmet legközelebb is. Ezt el tudja képzelni saját magáról?
7: Abszolút, vagy hogy így, ez is egy ilyen nagyon központi tanítása volt Bélának, hogy az ember a legfontosabb. Ezt is így a HVG-ben leírtam ezt a történetet, amikor így dilemmám volt a férfi főszereplővel kapcsolatban, és akkor amikor így felmentem hozzá, akkor csak így rám nézett, hogy mi a kérdés. Tehát, hogy és nyilván ezek így nagyon megmaradnak az emberben, ezek a tanítások, másrészt pedig eleve már így volt erre egy affinitásunk, tehát mindig is egyébként ilyen karakterközpontú történetmesélés érdekelt, és mindig is azt gondoltam, hogy így ez az, ami igazán izgalmas mély, és ami miért így érdemes ezt a rengeteg energiát mindent így beleölni.
6: Hát azt kívánom, hogy hozzájuk mérhető életművet sikerüljön alkotni egy egészen más világban, amiben, mint ahogy ők alkottak, mert hát azért a világ változása is hat nyilván az emberre, meg azt is, hogy legyenek olyan művészei, akik úgy kísérik a pályáját, mint ahogy mondjuk Dezsi János vagy Víg Mihály kísérte Tar Béláét. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
7: Nagyon köszönöm. Viszontlátásra.
6: És köszönöm az önök figyelmét. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai műsort. Én Rónai Egon vagyok. Viszonthallásra.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát a Magyar Színházi Társaság elnöke Bodor Johanna, aki táncművész, koreográfus, ilyen formán a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, és az ember mondaná, hogy egy ilyen szerepet, ha elvállal, mint a Magyar Színházi Társaság elnöki pozíciója, akkor nyilván tele van reményekkel, illúziókkal, hittel abban, hogy lehet valamit változtatni. Johanna a vonalban. Szervusz!
2: Szervusz, Egon, és üdvözlöm a hallgatókat szeretettel. Örülök, hogy erről beszélünk. A Magyar Színházi Társaság elnöki pozícióját azért vállaltam el, mert többen megkértek rá, hogy pályázzak erre, és a programjaink között ez a téma is benne volt, amiről majd tárgyalunk. De hát azt mindenképpen el kell mondanom, hogy igen, tehát amit te mondtál, hogy hajlandó vagyok hinni és remélni, az azért valami makacsul hiszek a párbeszédben, makacsul hiszek abban, hogy ennek a szakmának az összes ágazatával létjogosultsága van a 21. században.
1: Abszolút, és ugye amivel most belevágtok, az pont az a lelki hiány, amitől az ember azt gondolja minden egyes állami kitüntetés osztásnál, hogy valahogy nincsenek rendjén a folyamatok, és ez nem is feltétlenül minden esetben a díjazott személyéről, vagy a díj odaítélésének a mikéntjéről szól, hanem annak a szűk mesdjéről, ahogyan ezt odaítélik. És ettől még születhet jó döntés, de ezt ki kell tágítani valóban. Itt a szakma szava kellene, hogy döntsön, és szinte soha nem a politika.
2: Ez így van, és ez a folyamat is, ez a feladat is, amit most csodálatos megkérdőjelezhetetlen művészek elvállaltak a Magyar Színházi Társaság felkérésére. Természetesen ez semmi ellen nem szól, hanem éppen hogy fordítva, tehát a szakma értékeinek a megőrzéséről szól, és arról, hogyha ennyi elhivatott ember és tehetséges ember dolgozik ebben az országban, és a sorsát erre a művészeti vagy bármelyik művészeti ágra áldozza, akkor nem maradhat el a professzionális elismerés.
1: Küldtetek egy névsort, egy javaslatsort arra nézve, hogy kiket kellene, kik méltók arra, hogy díjat kapjanak az államtól. Ugye itt a legkülönfélébb díjakról lehet szó, de most induljunk ki csak mondjuk a Kossuth díjakból. Ti magatok is Kossuth díjasokat gyűjtöttetek össze, akik a javaslatokat megteszik. Kérték ezt a listát tőletek, vagy teljesen önszorgalmulag elküldtétek?
2: A Magyar Színházi Társaságnak az egyik szabálya az, ugye ez érdekvédelmi és szakmai szervezet. Az egyik feladata az, hogy az összes színház nap a nominálását begyűjtse. Most azokról a színházakról beszélek, és szakmai szervezetekről, mert ugye nálunk van a díszlettervezőknek a szervezete, a báb színészeknek a szervezete, a báb színházaknak a szervezete, egybe van a dramaturgoké, tehát ezek a szervezetek beküldik a javaslataikat, ők a tagjaink. Tehát mi nem erre koncentrálunk, hogy főleg a tagjaink, hiszen őket védjük, az ő érdekeiket, kérdéseiket, kéréseiket képviseljük. Megérkezik egy hatalmas lista, egy hosszú névsor, és e fölé, ezek fölé a papírok és nevek és illusztris nevek fölé hajol a 12 plusz 6 darab másik csodálatos Kossuth díjas művész, és ezen dolgoznak majdnem egy hónapig, ameddig kialakul a végső lista, mert persze ez mindig nagyon nehéz eldönteni. Tehát ez egy komoly szabályrendszer, komoly munka, felelősségteljes, szakmai feladat, nemes feladat.
1: Hogy kiket javasoltatok, az nyilván titok.
2: Igen.
1: Sok szempontból. Az,
2: igen, mert, hogy neked sem mondom el.
1: Nem, persze, nem is azért, hanem mert ennek így kell lennie, mert egyrészt lesz, aki megkapja, és azt ne ti hirdessétek, és lesz, aki nem kapja meg, azt meg végképp ne ti hirdessétek, mert az neki még rosszul is fog esni.
2: Igen, erről kétféle módon szoktak reagálni a művészek. Egyrészt örülnek, hogyha felkerül a nevük az elismertek listájára, másrészt szomorúak azért, mert nem kapják meg. Harmadrészt mi vagyunk szomorúak, mert ugye mindig sokkal több nevet tudnánk felírni, és mindig azért fáj a szívünk, hogy nem, tehát tényleg nem lehet végtelen a lista, de ez azt is jelenti, hogy Magyarországon nagyon sok tehetséges odaadó művész van, akik megérdemlik azt, hogy felnézzünk rájuk, és hova tovább, az is nagyon fontos, hogy a fiatal generáció lássa azt, hogy megéri befektetni munkát a szakmájukba és a hivatásukba, mert egyszer csak eljön az a pillanat, amikor konszenzus születik arról, hogy igen, köszönjük, hogy ezt a munkát végigcsináltad.
1: Büszkén mondom, mert ehhez van közöm, hogy a te egyik díjad, ami a Halhatatlan Társulatának örökös tagsága, az ugyanezt valami hasonló gondolatot képvisel. És igen, látjuk azt minden évben, hogy ez mennyire nagyon fontos azoknak a művészeknek, akik ilyen módon érintve lesznek. Igen. Na most, itt nektek mi a visszajelzés? Tehát elkülditek a minisztériumnak, megkapták, és aztán...
2: Nem tudom pontosan, hogy mi történik ez a... Hát persze tudjuk, hogy ezeket a listákat nyilván begyűjtik, és ugyanúgy ott is egy bizottság a papírok és a nevek fölé hajolva eldöntik, hogy mi a végső lista, és hogyan alakul ki a végső népsor az összes állami díj kapcsán. Én most erről nem tudok többet, mint azt, hogy elküldtük. Természetesen a szabályoknak megfelelően itt azért fontos, hogy... tudni kell adatokat, hát ennek van egy rendszere, amit nyilván tiszteletben tartom, és van egy határideje, amit tiszteletben kellett tartani, ezek abszolút időben eljutottak a megfelelő szervekhez.
1: Aztán majd elmondjátok legfeljebb utóbb, hogy mennyire vették azt figyelembe, milyen arányban vették figyelembe a 12 Kossuth Díjas művész javaslatát, akik azért nyilván látnak a pályán.
2: Abszolút, hát a Magyar Színházi Társaság évek óta publikálja azokat a neveket, akiket az évek során ajánlottak ezekre a díjakra, és most ugye ebben a helyzetben azzal tudjuk hangsúlyosabbá tenni ezt az eseményt, hogy megkérdőjelezhetetlen művészek döntöttek a nevek fölött, az ő értékelésük és az ő gondolatuk erről a szakmáról és a díjakról tükröződik majd a névsorban is.
1: Úgy legyen, hogy az eredményhirdetés után is tükröződjön mindez. Joanna, te viszont dolgozol most is, és egy próbáról jöttél ki, és hogyha már színházról beszélünk, és színházi ember vagy, akkor én nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy mit próbáltok, és mi lesz annak az eredménye.
2: A Cikulát csapatnak az István a király előadását fogjuk bemutatni az arénában most 18-án. Ezt az előadást Székely Kriszta rendezte, ezt az előadást az Operett Színházban mutattuk be 2018-ban. Most ez az előadás kijött abból a színházból, és bevisszük az arénába, és országos turnéra indul el. Fantasztikus a csapat, tényleg. Szoktunk használni ilyen nagy szavakat, de az, hogy az ember itt ül a próbán és futkározik a hideg a hátán, azért az jelenthet valamit, amikor én mondjuk legalább, nem tudom, 300 órát eltöltöttem ezzel a feladattal.
1: Hát meg ugye ráadásul két előadás is lesz, ha jól sejtem, tehát a közönség ugyanerre a libabőr érzésre számít, viszont...
2: Szeretjük.
1: Az jutott eszembe, hogy igen, te az Operett Színházban ezzel már dolgoztál, és az életedben sem először, vagy másodszor jön az István a király. Jut még a zenét hallgatva, a mozgásokat látva új ötlet az ember eszébe ennyi idő után, ennyi István a király élmény után?
2: Abszolút, tehát a 2018-as saját koreográfiáimnak egy bizonyos részét most megváltoztattam és frissítettem, hiszen eltelt már nagyon sok év, most már 7 év eltelt, más a dinamika, mások a hangsúlyok, frissíteni kell saját magunkat, ki kell jönni a komfortzónából. Nagyon egyszerű lett volna, hogyha pontosan ugyanazt csináltatom a táncszövészeinkkel, a kórussal, a statisztériával, nagyon egyszerű lusta munka lett volna, de ezt sose bírom ki, úgyhogy én ezt látom, hogy mit lehet jobban megcsinálni. Általában szoktuk ugye mondani, hogy mindig lehet jobban, nézi az ember a premiert, és akkor jut eszedbe még egy csomó minden, hát most itt volt az alkalom, és ezt megragadtam, nem csak én.
1: Hát ráadásul ugye más térben dolgoztok, egy sportcsarnok az egy egészen másik világ, mint egy színházi zárt keret.
2: Így van.
1: Hát látványosabb is lesz nyilván. Pedig abszolút. Egyébként az egy remek előadás, az egyik legjobb István a király volt, amit láttam, amit az operetben csináltatok. Úgyhogy akkor, aki ott lesz...
2: Egy annak... mondatot mondhatok, szabad?
1: Hát, na már!
2: A nem tudom, hanyadik előadás után 2018-ban megtisztelt minket azzal Novák Ferenc Tata, Isten nyugosztalja, meghívtam, és megnézte az előadásunkat, és utána 40 percen keresztül tudtunk beszélgetni arról az előadásról, amit ő látott tőlünk, és komoly elemzéseket hallgathattunk meg tőle, és az a helyzet, hogy az egyik legnagyobb büszkeséget, hogy megdicsért bennünket, és ez egy nagyon jó örökség tőle.
1: De jó, hogy mondtad.
2: Igen.
1: Nemrég vesztettük el Novák Tatát. Így van. Johanna, köszönöm szépen. Egyrészt a beszámolót a Magyar Színházi Társaság elnökségének döntéséről, már a tekintetben a 12 Kossuth Díjas művészt felkérve egy független művészeti díjbizottságot hoz létre, és hát azt is, hogy meséltél az István a király premierről. Jó szórakozást azoknak, akik ott lesznek.
2: Köszönöm szépen, és az fontos, hogy a táncművészeti operai zenetagozathoz a Kossuth Díjas művészek, akiket mi megkértünk, ők is társakat kértek, akikkel tanácskoztak. Tehát ezekben a kategóriákban még kategóriánként két Kossuth Díjas művész csatlakozott. Ez olvasható természetesen a nyilatkozatunkban, és innen is nagyon szépen köszönjük nekik az áldozatos komoly munkát.
1: Én meg neked a beszélgetést.
2: Én meg azt is köszönöm. Köszönöm az érdeklődést. Köszönjük szépen, hogy figyeltek ránk.
1: Bodor Johanna, köszönöm.
2: Minden jót.
1: Minden jót. Neked is búcsúzom a hallgatóktól, és Cserdi Zsolt szerkesztette a mai műsort. Róna Jegon vagyok. Töltsék kellemesen a napot, és találkozunk holnap ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző örök segítik. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Cserdi Zsolt a mai szerkesztő. Jó napot kívánok, és hát egy különleges témával kezdünk, a digitális énképpel és annak világával, hogy ez mitől érdekes, és hogy miről szól, arról beszélgetünk majd legelőször is, aztán majd kifejtjük a részleteket is Pöltl Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és önt is.
3: Szóval ez a digitális énkép, ez egyfelől egy adottság, ugye? Tehát felkerülünk a netre, mert közösségi hálóra, valamilyen portálra regisztrálunk, és adjuk magunkat hozzá. De hát ez a digitális énkép, ez lehet olyan is, ami az illúzióinkat, a vágyainkat, a reményeinket testesíti meg, akkor becsapjuk magunkat is, meg a világot is körülöttünk.
4: Hát igen, hogyha ezt jól meggondoljuk egyébként, ez a, ugye egy digitális énkép, ugye mindenkinek van egy identitása, ami kialakul a való életben, normál esetben, és most sokszor azt látjuk egyébként, hogy különösen a gyerekeknél a való életben levő énképe, digitális énképe, az kiegészül egy virtuális énképpel, ami sokszor teljesen eltérő egymástól. Ugye ezért van az, amikor sokszor találkozunk olyannal, hogy ugye egy gyereknél nem is látták, meg nem is gondolták, hogy a virtuális térben egy teljesen más életet ér, egy teljesen más énképpel, és csak egy tragédia vagy bármi probléma után derül ez ki. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes és nagyon összetett dolog, és egyébként ez a konferencia is valahol ezt próbálta taglalni, hogy ez az énkép az milyen módon alakul ki ebbe a digitális térbe, és ezt járta körül a konferencia jogi, pszichológiai, meg társadalmi dimenziókból, és igazából erre kerestük a választ. Ez egy nagyon érdekes kérdés mostanában valójában, igen.
3: Nekünk szülőként mire kell figyelnünk, és mi az, amit meg kellene tanítanunk a gyerekeknek?
4: Hát igen, ennek magában itt ez a téma kapcsán is ugye felvetődött a gyermeki autonómia, mint kérdés, ami ugye egy nagyon fontos, hogy az én képpel összefüggésben van, és rögtön emellé oda jön a még fontosabb kérdés a meglátásom szerint, a szülői felelősség az online térben. És itt ez nagyon ki kell hangsúlyozni, és ez nagyon fontos, hogy mondjuk van egy gyermeki mondjuk önrendelkezés vagy autonómia, amit nagyban befolyásol a szülői minta, és akkor ez még hozzájönnek adatvédelmi kérdések, de mindig ugyanoda fogunk visszajukadni, hogy a szülői minta, a szülői felelősség az hogy jön itt be a képbe. És ugye itt ez egy nagyon fontos kérdés, mert egy gyereknek az én képét ez nagyon nagy mértékben formálja. Ugyanis a szülő hozhat szabályokat a gyerek számára, és mondhatja, hogy így meg úgy csinál, de a gyerek azt nem fogja követni, hogyha a szülői mintában teljesen más lát. Magyarul, hogyha azt látja a gyerek folyamatosan, hogy a szülő állandóan a közösségi médiában van, állandóan nyomkodja a telefont, állandóan a képernyőt bámul, és harmadik kérdésre válaszol csak, amikor a gyerek oda megy hozzá, akkor neki ez lesz a minta, ez fogja alapul venni, nem pedig a szabályokat, amiket a szülő hoz. Úgyhogy sokkal fontosabb a szülői minta, a gyerekre való hatása százszor fontosabb, mint bármilyen szabály, úgyhogy ezt nem lehet eléggé sokszor hangsúlyozni.
3: Ugyanakkor persze ez egy nagyon nehéz kérdés is, mert a szülők egy részének a munkája meg éppen a digitális világhoz köti őket. És nagyon nehéz sokszor elvonni a hétköznapi, akár az otthoni élettől azt a munkabeli digitális világot. Ezt valahogy meg kell értetni a gyerekkel.
4: Hát igen, meg kell értetni a szülővel, hogy ezt szabályoznia kell.
3: Meg a szülővel, persze, igen.
4: Igen. Tehát ez innen indulunk egyébként, hogy ez az ember sokszor bele se gondol, hogy alapjában az a szülőnek kell megértetni, hogy leül a gyerekkel társasozni, vagy leül mondjuk kártyázni, vagy beszélgetni, vagy valami játékot játszanak, és 5 percenként megnézi a mobilját, hogy jött-e e-mailje, akkor az a gyerekre nagyon rossz hatással lesz. Tehát valójában a szülőnek tényleg, de nyilván, hogy át kell alakítani egy kicsit az életünket a készülékek által, mert a munkában szerepet játszik, de ki kell alakítani a szülőnek valójában, kell tudatosítani magát, hogy amikor családi idő van mondjuk otthon a gyerekkel, vagy a családdal, vagy vacsorázunk, akkor tudatosan félrakom a telefont. Tehát nincs az a munkahely, ahol nem lehet a telefont a családi időre egy-két órára félrakni, különösen amikor már nem dolgozom. Lehetnek olyan helyzetek, amikor szükségem van, várok egy e-mailt, válaszolnom kell, határidős munka van, azt viszont akkor úgy csinálom, hogy mondjuk elvonulok egy külön szobába, van rá lehetőségem, vagy a gyereknek mondom, hogy most ezt a munkát el kell intéznem, jövök vissza, utána lerakom a telefont, kirakom mondjuk az előszobába. Tehát egy kicsit az a helyzet, hogy át kell alakítani az embernek a működési mintáit ebben a dologban, mert a telefon nem csak hogy munkaeszköz, ráadásul még a szórakoztató tartalmon keresztül is szippantja be az embert, nagyon addiktív, úgyhogy ez csak és kizárólag nagyon, nagyon komoly, betartott szabályokkal lehet megcsinálni, és az pedig a szülő feladat, hogy ezeket kialakítsa, leginkább maga számára.
3: A mesterséges intelligenciáról is szó esett ezen a konferencián, és éppen abban a szekcióban, amiben öntartott előadást hangzott el, vagy önbeszélgetett, hangzott el az a mondat, hogy a mesterséges intelligencia által közvetített szimpátia is veszélyes lehet, mert torzít.
4: Abszolút, tehát ez lesz én azt gondolom, hogy a 2026-os évnek ez lesz a legnagyobb problémája és tragédiája, ha nem foglalkozunk ezzel, nevezetesen a virtuális barátok. Tehát ugye egy gyerek identitásának a kialakulása az különböző fázisokra bomlik, 6 fázis mondjuk a fiatal felnőtt koráig, és ebben nagyon fontos szakaszok vannak. Az egyik legfontosabb szakasz a 14-15-16 éves kamaszkor, amikor a gyereknek igazából az a feladata, hogy a társaival megtanuljon kapcsolódni, megtanulja, hogy hogy tudok valakivel barátságot kötni, ha összeveszek, kibékülni, hogy tudom tolerálni a másikat, hogy tudok feldolgozni egy elutasítást. Tehát meg kell tanulnia egyébként ezt fizikai módon, a való életben, hogy ez hogy történik. Akkor bejönnek a virtuális társak, akkor viszont az történik, hogy pont ebben az énképben, ebben az identitásban történik egy olyan torzulás, hogy a virtuális társ, ami ugye egy online térben levő virtuális avatáron keresztüli beszélgető partner, aki mesterséges intelligencián keresztül beszélget a gyerekkel vagy az alkalmasszal, ő azt mondja, hogy nincs szüksége ezekre a nehézségekre, hogy te csalódjál, meg feldolgozzál dolgokat, mert a virtuális társal minden úgy történik, hogy a gyerek akarja. Mindenre igent mond, mindenben helyesel neki, hogyha örül a gyerek, akkor vele örül, hogyha szomorú, akkor megvigasztalja, hogyha nincs kell beszélni, akkor ott van éjszaka 2-kor, 3-kor is. Tehát a gyerek azt tanulja meg, hogy nagyon könnyű kapcsolódni a másikhoz, és innentől kezdve amikor jön az első probléma, mondjuk nehézség a való életben kapcsolni a társadalmat, akkor azt fogja mondani, hogy nekem erre nincs szükségem, sokkal egyszerűbb ezt megtennem a virtuális barátommal, mert ott nem történik semmilyen dolog. Tehát érzelmeket tükröz, és a könnyű út illúzióját adja, és ezáltal az identitás fejlődését teljesen összezavarja egy kamasz gyereknek. Ez történik. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a közösségi média egyébként, amiről beszélünk mindig, hogy a figyelmen keresztül elvonja a gyereket a való életből, a virtuális társ az már nem a figyelmet, hanem az érzelmet próbálja elvonni, kapcsolódni akar a gyerekhez. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy ezzel foglalkozzunk 2026-ban.
3: Hát ne a virtuális valóság legyen az, aki megérti a gyereket, hanem például mi. De hát milyen nehéz.
4: Így van.
3: Ugye?
4: Így van.
3: Ez a feladatunk nekünk, felnőtteknek, meg az, hogy megértessük velük, hogy az nem az igazi, az nem a valóság, az nem az élet.
4: Így van.
3: Pöltl Ákos, köszönöm szépen, szerintem beszélünk mi még erről, főként, mert hát mondta is, hogy ennek az évnek ez az egyik nagy kihívása, nyilván mindannyiunk életében, úgyhogy lesz miről szólnunk. Az ifjúság kutató családbiztonsági szakértőjét hallották, köszönöm.
4: Köszönöm én is.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. Egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás. Elhalasztották a szombatra tervezett Balatonátúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az elöregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett Balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik, ez itt a Spirit FM, én Rónai Egon vagyok, Szakál Erzsi pedig a mai szerkesztőnk. Az első témánk pedig a több-kevesebb bűsorában a turizmus maga, meg a zsebtolvajlás és környéke. Mert hogy nyár van, megyünk a turisztikai célpontokat felkeresni, óriási tömegben tolongunk mi is, hogy lássunk is valamit belőle. Több sem kell azoknak, akik rossz szándékkal közelítenek hozzánk, és hogy mit vinnének, arról is van statisztika, meg arról is, hogy mik a legveszélyesebb helyek. A CLV biztosítási Alkusz cég ugyanis készített egy összeállítást arról, hogy mire számítsunk, hogyha külföldre megyünk. Német Péter, az értékesítési és kommunikációs igazgatója a cégnek. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Vigyázz, kifosztanak, ez a címe az összeállításnak, elég célra törő cím, és tényleg ez a valóság?
3: Hát a valóság ugye azért nem azt jelenti, hogy minden utazóval megtörténik, de szerintem minden utazóval próbálkoztak már. Tehát akár egy párizsi utcán sétálva, vagy a La Ramblán Barcelonában, és mi sokan jöttek oda hozzánk gyanús kérdésekkel, gyanús kérésekkel alakultak, és akkor az óvatosabb emberek itt tovább szaladtak, tovább sétáltak, de voltak, akik óvatlanok voltak, és megálltak nekik. Ezek a legegyszerűbb próbálkozások, de gyakorlatilag ma már mondhatjuk, hogy nem hogy egy iparág, hanem gyakorlatilag egy kultúra épült arra, hogy akár Európán belül, akkor egy kicsit európai stílusban, de Európán kívül akár kicsit vadabb stílusban is, de igen, megpróbálják kifosztani az utazókat.
2: Mondod a Ramblát, ami nekem például az ügyben egy emlék, hogy a mobiltelefonom a Ramblán egy kávézó teraszán ott volt az asztalon, és odajött a pincér és szólt, hogy azt onnan tegyem el, mert odaugranak és futnak vele. Tehát, hogy ennyire hétköznapi a dolog.
3: Ott teljesen hétköznapi, tehát ott az emberek gyakorlatilag ebben élnek benne. A mindennapokban meg lehet figyelni a helyi fiataloknak, vagy a helyi átlagembereknek a viselkedését, és azt érdemes utánozni, hogy többen hasukon hordják ugye a kis táskájukat, vagy mind a két kezük a zsebükben van, akkor gondolom benne tartják a telefonjukat, tényleg nem lóbálják, nem járkálnak ilyen laza, úgymond ilyen turista módon. Az a tapasztalatom egyébként, hogy általában mindig akkor történik a baj, amikor úgy fogalmazhatnám meg, hogy úgy viselkedünk, mintha otthon lennénk. Tehát szerintem Magyarország közbiztonsága meglepően jó ahhoz képest a zsebtolvajlásra, az utcai rablás, lopás, ékszerek nyakból való letépése gyakorlatilag. Ez nem nagyon jellemző Magyarországon, az európai országokhoz képest szerintem sokkal jobban kicsit el vagyunk kényeztetve ahhoz, hogy itt biztonságban vagyunk, míg külföldön valóban. Tehát az, hogy odaugranak és ellopják a mobiltelefont, az, hogy kis motorral a bérelt kabrión mellé ugranak, és kitépik onnan a táskákat, a telefonokat, és már is sehol nincsenek, de ha Dél-Amerika, vagy a vadabb részek felé haladunk, akkor ott le is tépik a nyakunkból, le is rángatják a kezünkről, berúgják utánunk a szállodajtót, és kijönnek kifosztanak, tehát nyilván ez nem európai stílus, de a vadabtól a szolid, visszafogott, mosolygós, de mégis kifosztási stílusig tényleg minden típus megtalálható.
2: Mire és hol mire érdemes figyelni? Ugye itt is azért megvannak az országok közötti különbség, a jellegzetességek, miközben persze, hát azért, hogy hangosan gondolkodva, az is érdekes, hogy Európai Uniós országokról beszéltünk javarészt idáig, és mondjuk az olaszoknál, spanyoloknál, hát hogy miért nem lehet rendet csapni, mert hogy ott is minden be van kamerázva, tehát elvben látják. Igen, lehet, hogy úgy van, ahogy mondott, hogy a kultúrájuk része.
3: Lehetséges, hát hogy a régi Bud Spencer filmeket nézünk, akkor ott már ugye Piedone, nem tudom, Nápolyba, Egyiptomba, akár ott mindig a kis zsebtolvajok szinte már ilyen pozitív szereplők voltak, és segítették a rendőrség munkáját, tehát lehet, hogy tényleg már ott egyszerűen nem tudom, hogy hagyják-e, de valahogy nem ugyanúgy lépnek fel ellene, vagy így jobban elfogadják. Kategorizálni lehet a területeket, igen, ahogy mondtam, Európában kicsit európaibb a stílus, de attól még ugyanúgy fájó. Tehát itt a mobiltelefonok eltulajdonítása az újra nagyon nagy teret nyert, és azt hiszem, hisszük, hogy amikor le van lokkolva, vagy Face ID-zva a telefon, akkor nem lehet baj, de bizony ott már nem véletlenül lopják a mobiltelefonokat, nyilván nem a mobiltelefonnak a használt piaci értéke, ami szerintem majdnem nulla ott is már, hanem az ott hozzáférhető adatok reményében, információk reményében, és nagyon sokszor tudják feltörni bankterminálokhoz, bankkártyadatokhoz hozzáférni, tehát ott tényleg mint egy kincsként kell vigyázni a mobiltelefonot, talán még jobban, mint a nálunk lévő valamennyi euró készpénzre, én legalábbis a tapasztalatok alapján mindenképpen így teszem, és gyakoriak ugye a telefonos adatok egy csippantással való gyors lemásolása, tehát a kamu pincér, a kamu taxi sofőr, és Európában is van, de Európán kívül még több olyan van, hogy egyszerűen hamis kártya terminál, meg hamis bankautomata. Tehát amiben konkrétan a taxisofőr elvisz minket, hogy ez biztonságos automata, bedugjuk a kártyánkat, és az igazából maguknak, a bűnöző csoportnak az automatája volt. Lehet, hogy visszakapjuk a kártyát, de ott például minden adatot egy pillanat alatt, PIN kódot, bármit azonnal le tudtak másolni, és onnantól kezdve mindenhez hozzá tudnak férni. Úgyhogy nagyon-nagyon széles ez a paletta, ami igyekeznek kifosztani a turistákat. Itt vannak még a bérelt autók. A bérelt autók körül is nagyon-nagyon sok visszaélési lehetőség, sokszor a bérautós cég is benne van, tehát legyen gyanús, hogyha egy ismeretlen nevű cég sokkal olcsóbban kínálja ugyanezt a Fiat 500-as kabriót, mint mondjuk egy ismertebb vállalkozásba át lehet venni, meg leadni a repülőtére, 0-24 órában sokszor nem lehet leadni, csak éjjeli őr veszi át, és a kauciót hónapokig várjuk, és hiába nem jön, de még utolsóként ide tudom sorolni a szándékos közúti baleset okozást is, ahol megkoccantják, vagy akár jelentősebben meg is törik az autót, körbeállnak minket, veszekednek velünk, rendőrségi feljelentéssel fenyegetnek, végül készpénzt kérnek, és sokszor a család is ugye ott ül a hátsó ülésen, sokkal sebezhetőbbek és kiszolgáltatottabbak vagyunk, és amit megtennénk, csak térjen vissza minden a normál kerékvágásba. Tehát legyünk nagyon elővigyázatosak, óvatosak, és ne úgy közlekedjünk, ne úgy nyaraljunk, ne azzal a biztonságérzete, mintha otthon lennénk, hanem egy picit, hát nem azt mondom, hogy most ellenséges közegként, de gyanakvóan közelítsünk meg minden helyzetet.
2: Egyébként meg írtok olyan helyekről, amik a bűnözés által leginkább érintettek, azt akartam mondani, hogy legszennyezettebbek, de mondjuk az első pont a Trévi kút, hát ne legyen szennyezett. Szóval Olaszországban a Trévi kút, Rómában, Franciaországban az Eiffel-torony környék, és Spanyolországban a Rambla, a Brandenburgi kapu Németországban, Berlinben, ugye Hollandia, Vöröslámpás negyed, Amsterdamban, és így tovább. Ezek konkrétan azok a csomópontok, ahol mindig tömeg van. Tehát nem véletlen, hogy ezek azok a pontok, amik a leginkább kiszolgáltatottá teszik az embert.
3: Tömeg is van, meg bámészkodnak is ugye az emberek nyilvánvalóan, hiszen azért megyünk oda, hogy megnézzük ezeket a látványosságokat. Fotózgatunk, a mobiltelefont elől tartjuk a kezünkbe teljesen védtelenül, belőveszünk a pénztárcánkat, hogy dobjunk a kútba, nem tudom, néhány eurocentet, bármi ilyesmit, és elővigyázatlanok vagyunk, kérinni a gyerek, leülünk a kávézóba, a családok kipakolják a holmiaikat, leülnek pihenni, nem véletlenül sajnos. Tehát tényleg ezek konkrétan azok a célpontok, ahol a figyelmünk 100 felé van, és a dolgainkat is egy picit kevésbé őrizetten kezdjük, még azok is, akik elővigyázatosak, és igen, sajnos pontosan ezekre a pontokra települnek rá a csalók, a bűnözők, a zsebtorvajok, és hát itt jönnek ezek a bizonyos trükkös lopások, aminek már, ahogy az elején mondtam, szerintem mindenki volt már valamilyen módon tanulja, vagy legalábbis próbálkoztak vele, de én minden évben megdöbbenek, hogy mennyire kreatívak, és mennyire széles a tárház, és mennyire évről évre képesek megújulni ezekkel a trükkökkel az emberek, bevetve kisgyerekeket, bevetve kutyákat, bevetve hajléktalanokat, mindenfajta.
2: Írtok ti is erről, hogy jön az ismeretlen és ajándékot hoz, barátságkarkötő, egy szál virág, tehát igazából kapcsolatot teremt, és miközben kapcsolatba lép velünk, ő vagy valaki más kifoszt minket.
3: Így van, és ennek egy kicsit kegyetlen formája, amikor szándékosan belekevernek minket valamilyen kellemetlen helyzetbe, és onnan kvázi egy segítő helyiként jelenik meg az, aki ki akar minket fosztani. Tehát ugye ilyen az autóval való nekünk kocintás, de álmadár ürülékkel is lehöttyintenek minket egy pillanat alatt, mintha föntről leáldott volna minket egy nagy galamb, és már is oda szaladt volna, aki segíteni, letakarítani a táskát, gyorsan leveszük a vállunkról, mert folyik rajtunk valami, és ez a pillanatok alatt egy második, egy harmadik, egy negyedik szereplő, néha egy kisfiú, csak kitépi a kezünkből a holmit, és futva eltűnik a tömegben, és már nincs sehol. Tehát nagyon sokszor dolgoznak csoportban, ezek a, hát úgymond támadók, ezek már támadóknak számítanak, és kegyetlenül és borzasztó ügyesen egy pillanatot, nagyon sokat számolnak be arról, hogy egy pillanatot lopták el a szobakártyájukat, igazából a szállodai szobát, és mire visszaértek a szállodai szobába, természetesen vendégként már bementek és kifosztották a teljes szobát, tehát gyakorlatilag ők ezzel foglalkoznak, hogy hogyan
2: ahhoz kell, hogy valaki összejátszon velük a szállodában, csak úgy mondom, mert mondjuk végigmenni 500 szobán, és 500 szobánál kipróbálni, hogy működik-e a kártya, azért az a lebukás veszélye. Tehát ez az kell, hogy itt a kártya, melyik szoba?
3: Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok esetben a szállodai szobákkal, de az autókölcsönzőkkel, vagy az éttermekkel biztos, hogy összejátszás.
2: Hát
3: működik.
2: Nagy üzlet, iparág.
3: Szinten, de igen, hatalmas.
2: Ti biztosítással foglalkoztok, úgyhogy adott a kérdés, hogy lehet-e kötni biztosítást rablásra, lehet-e kötni biztosítást olyan esetekre, amikről itt most beszámoltál?
3: Lehet, igen, egy jó utas biztosítás, az tényleg, nyilván meg nem előzi a baj, de mindenben segítségünkre tud lenni. Ezekben olyanok beleférhetnek, amikor tényleg egy ilyen rablás, lopás, besúranó torvajlás, és a segítség sem mindegy, hogy hogy történik, hiszen ez a legtöbbször utazás kellős közepén történik, és még szeretnénk folytatni az utat, de már nincs pénzünk, vagy nincsenek irataink. Ezekből a biztosításokból gyakorlatilag akár adott napon belül készpénz átutalás, vagy ha bankkártyánkat is ellopták, akkor készpénz felvételi lehetőség lehet, azonnali segítséget nyújt a biztosító, egy eltulajdonított csomag után ott állunk ruhák nélkül, bőröndök nélkül, egyébként ez repülő problémáknál is nagy segítség lehet, azonnal tud a biztosító küldeni tényleg összeget, amivel vásárolni tudunk és folytatni az utazást. A dokumentum pótlásáról nem beszélve, tehát itt ugye az utas biztosításnak ez most kifejezetten nem a baleset vagy betegség része, hanem ez a fajta kifosztás, rablás, lopás. Egy jó biztosítás, és nem is kell a legdrágábbra gondolni, úgyhogy egytől öt csillagig osztályozzuk a biztosításokat, akkor így a 4-5 csillagos termékekben még szintén eltörpülnek egy utazás mellett, akár még egy pohár ital ára mellett is néha eltörpülnek, de nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni, hogyha ilyen baj van.
2: Feledjük
3: 24-ben az operátort, és lehet segítséget kérni.
2: Gondoljunk erre is, ha útnak indulunk, és ne csak féljünk, hanem legyünk előrelátók. Egyébként meg félni nem kell, csak körültekintőnek kell maradni. Németh Péter, köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen én is! További szép napot!

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ha vannak friss GDP adatok, akkor vannak friss előrejelzések a Kopintárkitól is, úgyhogy keressük is ilyenkor Palóc Évát, a vezérigazgatóját a cégnek, hogy megtudjuk, hogy hogy látják a jövőnket. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: 2% körüli GDP növekedést valószínűsítenek erre az évre, szerintem jobb, mint amit korábban láttak, de talán többet várhatnánk, hogyha jobb lenne a környezet a világ körülöttünk, igaz?
2: Mi már az előző jelentésünkben, ez április 15-én jelent meg, tehát a választások után, már akkor 2%-os növekedést jeleztünk előre, nyilván elég nagy hiba határa, hiszen nagyon nagy a bizonytalanság még, de mindenképpen az összességében javuló helyzetet várunk a korábbihoz képest, fenntartva, hogy a világgazdasági nemzetközi katonai, stratégiai, geopolitikai helyzet továbbra is nagyon bizonytalan, ami a magyar gazdaság növekedését is befolyásolni tudja a jövőben.
1: Milyen mértékben vagyunk a magunk urai? Ugye várjuk az Európai Uniós forrásokat, azok az első pillanatban azért kevés hatást fognak gyakorolni a gazdaságra, az inkább egy távlatosabb kiugrási lehetőség. Mit tudunk a saját erőnkből tenni?
2: Hát az a helyzet, hogy mi azért ennél valamivel optimistábbak vagyunk, tehát azt gondoljuk, hogy a pénzek nagyon hamar meg fognak érkezni, és nem csak azok a pénzek, amelyek korábban elköltött programokra való kiadásokat finanszírozzák meg utólag. Ez is nagyon jó, mert a pénzügyi helyzetünket javítja, de már a GDP-t nem, hiszen ezek a munkálatok már lezajlottak, de mi abban reménykedünk, hogy az év vége felé konkrét fejlesztési programok is elindulnak, ami a nagyon alacsony, most már 12-negyed éve csökkent a magánberuházás Magyarországon, ez egy borzasztó szánalmas helyzet. Ezt a nagyon-nagyon alacsony beruházást kicsit ki tudja lökni ebből a pozícióból, és meg tud indulni felfelé. Tehát mi ebben a 2%-ban már benne van az, hogy az utolsó negyed évben az Európai Uniós támogatásoknak a jótékony ösztönző hatása érvényesülni fog. Persze 27-ben még inkább, hiszen akkor lesz a többség, de azért eléggé sietni is kell, ugye az RRF-fel szintén, tehát ez a helyreállítási és ellenálló képességi program, amit hát elég nehezen tudtak megoldani, technikailag megoldották, mintha elköltöttük volna, de hát azért ez egy pénzügyi megoldást találtak az Európai Unió és a magyar kormány közösen, hogy a pénz ne vesszen el, de azért elég gyorsan el kell költeni ezt a pénzt.
1: Ez egy kicsikét olyan, mint amit kreatív könyvelésnek szoktak nevezni. Így tehát van, tulajdonképpen minden rendben van, a számsorok stimmelnek, csak nem abban az oszlopban vannak.
2: Minden rendben van, mert jó szándékkal, vagy jó akarattal, és ez most mind a két oldalon megvolt, jó akarattal, és az egymás iránti bizalom megléte esetén, ez a legfontosabb bizalom esetén, mindent el lehet intézni, ez így van az üzleti életben, és az adott szó az sokszor többet ér, mint a papír, tehát azt gondolom, hogy ez itt egy olyan megoldás, az MFB feltőkésítése, ugye így oda teszik ezt a pénzt, ami mindenki számára jó.
1: Az elmúlt időszakban elég nagy politikai vihart kavart az, hogy mennyi az államháztartási hiány, mondta a kormányzat, hogy lenne az 8% fölött is, hogyha nem jönnének az uniós források például, meg nem kezdett volna a kormányzat komoly takarékoskodásba. Az önök becslése szerint mennyi lesz az év végén?
2: Ugye nagyon nehéz erre becsülni, mert mi nem tudjuk azt, amit a kormányzat már nagyjából tud, hiszen ő készíti az új költségvetést, ami már a második fél évre érvényes lesz. Mi ennél valamivel optimistábbak vagyunk, mert ez a 8% vagy 7,5% is elhangzott, ez beavatkozás nélkül, mondta a miniszter, és én azt gondolom, hogy itt biztosan lesz beavatkozás. A második negyed év, különösen a június egyébként pénzforgalmi szemléletben már elég jelentős többlettel zárt. Tehát olyan megtakarítási lehetőségei vannak a kormánynak, amelyek szinte, hogy mondjam, az ölükbe hullanak, nem kell több 100 vagy több 10 milliárdot egyszerűen kiosztogatni haveroknak, kilopni a költségvetésből, tehát vannak ilyen megtakarítási lehetőségek, mi most 6,5%-os eredményszemléletű, akik tud könyvelni, azt értik, tehát ez az Európai Unió elszámolási módszertana ezt szoktuk nézni. Ez nem túl jó, de semmiképpen sem drámai, és jövőre sokkal jobb lehet.
1: Forint árfolyam, ugye most 3,60 körül vagyunk az euróhoz mérten, ez egy kicsikét gyengébb, mint amit az elmúlt hetekben láttunk, és sokkal erősebb, mint amilyen volt mondjuk fél évvel ezelőtt. Hogyha ennyire erős marad a forint árfolyam, az milyen hatással lesz a gazdaságra?
2: Hát ez nem igazán jó, de én erről írtam is többször is, hogy az erős forint ez nagyon kedvező az infláció szempontjából. És a jegybank, mivel ezt nézi, nyilván arra törekszik, hogy a kamatpolitikáját úgy alakítsa, hogy a forint továbbra is erős maradjon. Ugyanakkor a vállalatok számára, a reálgazdaság számára, különösen az exportáló vállalatok számára, akik ugye azért a legigyekvőbb cégek voltak, tehát aki ki tudott menni az exportpiacokra, az valószínűleg versenyképes cég, az ő versenyképességet nagyon nagyban rontja ez a nagyon erős forint, és nem csak a szint, mert azt szokták mondani, hogy ugyanennyi volt 2021 körül, de a változás, tehát az, hogy egy évvel ezelőtt még 390 körül volt, tehát nagyjából 10%-kal hirtelen erősödött a forint, amihez kellene alkalmazkodni, miközben a bérek emelkedtek részben, vagy jó részt a minimálbért kötelező emelésének a következtében, amelyek már önmagában majdnem 1 millió emberre vonatkoznak, és a többit is húzzák fölfelé, hiszen a bértolódás elkerülése érdekében a többi bért is föl kell emelni egy bizonyos szintig. Tehát olyan meghatározottságok vannak a vállalatok számára, amelyeket egy ideig át tud hidalni, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem szerencsés, úgyhogy nagyon jó, hogy most már 360, én nagyon remélem, hogy akár 370 forint is lehet az euró, és ez nem fogja veszélyeztetni az inflációs célt, de sokkal jobbat tesz a vállalatoknak.
1: Még egy, ha már szóba hozta a béreket, akkor itt vannak a legfrissebb KSH adatok, ezek konkrétan a mai napon jelentek meg.
2: Igen.
1: És ez szerint, hát én a nettó átlagkeresettel foglalkoznék, mert a bruttó igazából nem sok mindent jelent a lakosság számára, szóval 535.900 forint ez a nettó átlagkereset. Ugye ez nem a medián, az egészen más, és az nyilván, mint mindig most is alacsonyabb.
2: A medián ez mindig alacsonyabb, ugye, mert olyan a bérgőrben, hogy a viszonylag kevés, mondjuk vezetőbeosztásban lévő ember nagyon magas bére fölhúzza az átlagot. Tehát emiatt, hogyha csak úgy sorba állítjuk, ugye ez a medián sorba állítjuk a dolgozókat, aki akkor középen van, az gondolom, hogy sokkal jobban mutatja ezt a helyzetet. Maga a béremelés mértéke, amit ma láttunk, nem meglepő, lényegében ugyanannyi, mint az elmúlt hónapban volt, ez a 8,5% körüli ütem várható az év egészére is, ami viszont arra gondoljunk, hogy ha 2% lesz az infláció, mint ahogy a legtöbb elemző is előrejelzi, mi 2-t mondunk, az MNB még 1,8-at is, tehát még optimistább, akkor 6% fölötti reálbéremelkedés történik ebben az évben, ami egy nagyon jelentős javulás a háztartások számára. Nagy probléma a vállalatoknál, de ez egy másik kérdés.
1: Viszont az államnak jól jön, mert előbb-utóbb elköltjük lesz belőle, adóbevétele, és hát egy kicsikét a GDP-n is javít nyilvánvalóan, hiszen forgatja a pénzt.
2: Igen, erre várunk, mert egyébként ugye az első negyedben magas volt a magánfogyasztás, és mi azt gondoltuk, hogy ugye ez majd lankadni fog, mert már nem lesz annyi osztogatás, elmúlik a fegyverpénz hatása és az egyéb ilyen egyszeri juttatás hatása, de úgy tűnik, hogy ennek a helyébe tud lépni a reálbérnek a vártnál magasabb emelkedése. Szerintem senki nem gondolta, amikor a minimálbért a versenyképességi fórumon, ahol a munkaadók, munkavállalók és a kormány jelen van, és a 11%-os minimálbért meghatározták, senki nem gondolta arra, hogy 2%-os infláció lehet Magyarországon. Ez valószínűleg jövőre korrigálandó, de idén már ez adottság, és ez a 8% fölötti reálbér növekedés az évfolyamán fenn fog maradni.
1: Említettük, akkor ki is mondom, hogy a nettó medián keresett 436.200 forint volt az elmúlt időszakban, úgyhogy az elmúlt hónapban egész pontosan. Úgyhogy nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a növekedés ez folyamatos, és ezt gondolom azért azok, akik mondjuk minimálbéren vannak, pontosan érzik is.
2: Igen, a minimálbér azért ennél jóval kevesebb, de a minimálbér, ahogy tudjuk, fölfele tolja a többi bért is. Tehát jelentős szerepe van az átlagbér, vagy a mediánbér alakulásának a minimálbérhez, mert ezt ki is mutattuk az elmúlt években, hiszen nagyon erősen befolyásolja a vállalatok bér politikájának az alakulását, a minimálbér.
1: Köszönöm szépen. Palóc Évát hallották, a Kopint Tárki vezérigazgatóját a legfrissebb növekedési jelentésükkel kapcsolatos információkkal. Köszönöm.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Király utcában a Rottenbiller utcán át félpályás lezárásra kell készülni, burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Lezárták a külső sávot a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Úgy szól a közlemény, hogy 2020 óta a mozdonyvezetők szakszervezete tagjai nevében közel 1400 munkaügyi pert indított a MÁV ellen, mert az nem biztosítja a jogszabályok szerint járó pihenőidőt. Úgy tűnik, hogy a történet valamelyest legalább egy pontján, a jogi aktusok pontján véget ér. Ezzel foglalkozunk a gazdasági műsorban itt a Spirit FM-en a következő percekben. Azt írták ugyanebben a közleményben, hogy már nincs olyan hely, ahol nem kapták meg a mozdonyvezetők az igazságuk. A törvényszék, az ítélőtábla, a kúria, az Európai Unió bírósága után az Alkotmánybíróság sem találta megalapozottnak a MÁV jogi álláspontját, ami ugye azért furcsa, mert gondolom ott is jogászok dolgoznak, de ezek szerint nagyon benéztek valamit. Záhonyi Zsolt van itt a vonalban, a mozdonyvezetők szakszervezetének ügyvezető alelnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Nézzük először az alaphelyzetet. Mi az, amiért pereltek?
4: Azért perelünk, ugye ez egy régóta húzódó történet, mert 2013-ban kezdődött egy olyan jellegű foglalkoztatási gyakorlat a MÁV-nál, hogy a mozdonyvezetőket az addigi aránylag kiszámítható munkaidőbeosztás helyett egy ilyen teljesen kaotikus és hát emberpróbáló, kizsigerelő, kifárasztó módon kezdtek el foglalkoztatni. Egy ideig ilyen tárgyalásos út, és akkor 2020-ban léptük meg azt a szintet, hogy akkor megpróbáljuk jogi útra terelni azt, hogy azért emberek és élő emberek, és próbáljuk meg úgy foglalkoztatni őket, amikor a jogszabályok és a emberséges munkáltatás megköveteli. Ennek a perfolyamnak a 20-20 végén kezdtünk el tárgyalni, 21 elején lettek beadva az első perek, és ennek a lecsapódása 26-ra történt meg olyan szinten, hogy most már 300 körüli jogerős ítéletünk van, másfél milliárd forintos kifizetés.
1: Lehet, hogy a hallgatók furcsálják, hogy miért van ennyi per, de ugye ez a magyar joggyakorlat miatt van, mert hogy itt egy pert megnyerni és azt precedensként értelmezni nem lehet, az mondjuk az amerikai jogrendben sokkal egyszerűbb. Nálunk egyenként minden egyes perért, minden egyes polgárért el kell menni a bíróságra.
4: Ez így van egészen pontosan.
1: Az, hogy most önök már itt vannak ennél a 300-nál, az nem sarkalja a MÁV-ot arra, hogy a maradék majdnem 1000 pert elengedjék, és azt mondják, hogy jobb, akkor egyezzünk meg?
4: Hát éppen tegnap beszéltünk erről velük, délután nem látszik ez az akarat, és amit itt kiadtak közleményt, ami a valóságot teljesen elferdíti, úgy látom, hogy ebben nem is nagyon lesz változás. Az a baj, hogy az emberek meg fáradnak, meg hát főleg most éppen ez a meleg, és egyéb körülmények azért a hosszú évek folyamán elfárasztják a mozdonyvezetőket.
1: De ez, erre számít a MÁV is, hogy van olyan mozdonyvezető, aki azt mondja, hogy ugyan már hagyjuk a csodába az egészet. De hát nyilván, ha már benne vannak, akkor önök meg nyomják végig, és nagyon jól teszik. Itt arról van szó, hogy 1,2 milliárdos fizetési kötelezettsége van eddig a mozdonyvezetők felé a MÁV-nak, de önök azt mondják, hogy lesz az még 6 milliárd is. Miből?
4: Hát ez ugye az, most már 1,2 fölött vagyunk azért, és hát egyszerűen áll 300 embernek az ítéletéből szűk másfél milliárd lett, akkor 1400 ítéletből 7 milliárd jön ki, hát ennél egy szűk 7 milliárd, ezért mondtunk 6-ot, hát körülbelül ennyi az átlag. Körülbelül 5 millió forintba kerül egy per a MÁV-nak egy ember tekintetében, ebben benne van, amit az embernek fizet, benne van a kamat, benne van a perköltség, a bírósági eljárás illeték, 100 milliós nagyságrendben fizetnek már bírósági eljárás illetéket, ahelyett, hogy ezt az emberekre meg a vasútra költenék.
1: Új vezetése van részben, és hát nyilván teljes egészében előbb-utóbb új vezetése lesz a MÁV-nak. Mit remélnek ettől?
4: Hát ez az új vezetés azért furcsa módon alakul a MÁV-nak, hát aki ezt az ügyet viszi a MÁV-nál, és azért furcsa módon alakul a MÁV-nak, hát

0: nem pereskedés a célunk. Sosem az volt, ezekkel a perekkel is, meg a pénzkifizetéssel is az volt a célunk, hogy rákényszerítsük a munkáltatót a jogszerű munkaidőbeosztásra. Ez ebben látszik, a tegnapi közleményben látszik, hogy mindig minden tagad, minden bíró alkalmatlan, mindenki, csak az ő álláspontjuk a jó. A 7 évtizedes gyakorlat, hát valóban most már az Unióban más munkaidőbeosztási gyakorlatot kell folytatni, mint az 50-es években. Ezt mi nem vitatjuk, és nem vitatta a kúria sem. Munkáltató ragaszkodik még mindig az 1955-ös munkatörvénykönyvét ne foglaltakhoz.
1: Hát akkor önöknek lesz még dolguk bőségesen. Záhonyi Zsolt, köszönöm szépen. Az ügyvezető alelnököt hallottak a mozőnvezetők szakszervezetétől. Minden jót kívánok.
0: Viszont hallásom.

magellan. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai műsorban szó esett már a Központi Statisztikai Hivatal friss adatairól, erre utalok vissza, csak kicsikét másképp most is, mert hogy a legfrissebb adatok szerint az építőiparban eléggé drasztikusnak látszó visszaesés történt májusban, ami kicsit érthetetlen, mert úgy nézett ki, mintha megindulna valami. Úgyhogy Kai Lászlóhoz, az EVOSZ elnökéhez fordulunk, mert hogy ugye ilyenkor mindig ezt tesszük. Mi a baj megint? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Mindig is mondjuk, hogy egyik hónapról a másikra olyan túlságos következtetéseket nem lehet az építőiparról megállapítani, mert hogy ugye az előbb egy hónappal ezelőtt azt mondtuk, hogy jó, hát egy picit már látjuk, hogy pozitív számok is vannak. Nem, az építőipar 2023-tól lejtmenetben van egyfolytában, és ezt látjuk 2026 első 5 hónapjának az adatait elemezve is. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben lévő építőiparról beszélünk, akinek jelen pillanatban hát alacsonyabb a teljesítése összességében is az egy-öt hónapban, mint 2025-ben volt.
1: Azt mondja a KSH, hogy jól látszik a probléma gyökere, rá tud mutatni, hogy 35%-os az éves szintű visszaesés az egyéb építmények építése tekintetében. Az alatt mit értünk?
2: Az egyéb építményekben vannak benne az út, a vasút, az infrastruktúra, a közmű építések, rekonstrukció, vízügyi építések így összességében, és ami ezen az alágazaton belül, hogy egyéb építések drasztikusan visszaesett, az az út és a vasút építések, ebben az alágazatban 46%-os a visszaesés, és hát ugye ez az egész ágazat mutatójára kihat.
1: Ez egy kicsit úgy néz ki, mint hogyha az állami megrendelés arra korlátozódott volna az év első felében, hogy amit nagyon muszáj megcsinálni, mert különben baj lesz, csak azt csináljuk meg.
2: Igen, és az állammal együtt, mint a legnagyobb megrendelőnkkel arra várunk, hogy akkor az uniós forrásokat haza lehessen hozni, és az év második felébe lehessen szerződni ilyen kötött pályás ügyekre. Itt elsősorban a budapesti villamos, hév elővárosi vasutak és egyáltalán a vasútfejlesztés, illetve a népszámjegyű utaknak a rendbetétele, azok mindig a nyári hónapokban szoktak, hogy az összes kátyú télre eltűnjön. Tehát szurkolunk a kormánynak, hogy kérje az ajánlatot minél előbb ebben a...
1: Ugye Vitézi Dávid azt ígérte, hogy a források egy nagyon jelentős része megy pontosan ebbe az ágazatba, a közlekedésiparba, ahogy ő most sorolta ezeket a lehetőségeket. Ez valami biztatást jelent, de közben meg kapacitás problémák nem lesznek, mert ha nincs munka, ott általában elfogy a munkaerő.
2: Valójában egyelőre nincs kapacitás problémánk, tehát ebben az alágazatban lévő cégeknek megvan a megfelelő gépparkja, és hát mint látjuk, akár 40%-kal nagyobb teljesítésre is, és a szakmunkást, mérnököt is tudják tartani. Itt most talán a szakma legnagyobb ellensége az idő, mert bármilyen gyorsan is dolgozik a kormányzat, utána itt még jogerős építési engedélyekkel sok létesítménynél eljutni, illetve közbeszereztetni kell, annak eleve van egy időigénye, szerződni kell, és mindaz, amiről beszélünk, az építőipar 2027-es teljesítésében tud ténylegesen megjelenni.
1: Mennyit változtatott, segített az építőipar állapotán a lakásépítések meglódulása? Ugye itt a különböző kedvezményes hitelprogramok ezen nyilván segítettek valamennyit, de önöknek mennyit?
2: Nem teljesen erre számítottunk, ami történt, mert a hitelt 91%-os nagyságrendben meglévő használt lakáshoz vette föl, annak az adásvételéhez, vásárlásához a lakosság, ahol jelentkezik, de ugye kisebb értékű felújítási munkák jelentkeznek. Azt gondoltuk, hogy jóval nagyobb igény lesz a finanszírozási kedvezmények mentén újépítésű lakásokra. azt kalkuláltuk, hogy akár 800 milliárd forint plusz feladatot is hozhat az építőiparnak. Ez a prognózisunk túlzott volt. Nagyon fontos lenne, hogy az energiamegtakarítást és az otthonfelújítási programot az új kormány újraindítsa, mert a régi felfüggesztette, illetve hogy lássuk azt, hogy az otthonstart a jövőben hogyan fog alakulni.
1: Ezt egyébként szerintem a lakásra vágyók is nagyon szeretnék tudni, de erre még valószínűleg várni kell néhány hónapot. Kói László, az Évasz elnöke, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én pedig a kedves hallgatóknak is a figyelmet, a jövő héten újra várjuk Önöket ugyanezekben az időpontokban, délelőtt és délután jön a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Rónai Egont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Nem tudom. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdo.hu
2: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. Egyre nagyobb válságban van a háziorvosi ellátás. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a háziorvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy háziorvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Civilek is meghaltak Ukrajnában a hajnali orosz légi támadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. Két ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás. Egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be. Többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
5: Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódnak be az ATV Fórum nézésébe. Szijjártó Péter jelezte, hogy a BYD nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője lesz. Az itteni magyar cégről van szó, természetesen nem a kínairól, már hogy nem a kínai anyacégről. A Sulyog Tamás nem tudjuk, hogy aláírja-e az alaptörvény 17. módosítását. Már a házelnök átirata nála van. Ugye azt tudják, hogy ha az országgyűlés elfogadja bármelyik törvényjavaslatot, és ez a házelnök kiirodába kerül, hogy a mellékelt papírt az gyakorlatilag szignálja a házelnök, és továbbítsa a köztársasági elnöknek. Ez jelenleg itt tartunk, illetve hát, hogy megérkezett az államfőhöz. És akkor itt van a tegnapi mérkőzés következménye, hogy az argentinok 2-1-re fordítottak az angolokkal szemben. Így módon egy spanyol-argentin döntő várható vasárnap, és egy történelmi bronzmeccs várható szombaton, vagy lesz szombaton, ez pedig a francia-angol összecsapás. 1987. július 16-a, egy olyan nap, hát mondjuk azt, hogy az én családom történetében, amelyről meg kell, hogy emlékezzünk, mert nekem legalábbis. Ekkor született az a hölgy, aki nagyjából 15 éve van jelen az életemben, de lehet, hogy egy kicsit több is, és ebből nagyjából 10-11 év az, amit közösen töltünk nap, mint nap. Boldog születésnapot neki, nem akarok csöpögni, ezért inkább megszólítom Józsefet.
6: Köszönöm a visszahívásokat, üdvözlöm az ATV nézőit és hallgatóit, és személyzetét. Na most két dologról szeretnék beszélni, mert többről is, de elsősorban. Én a Szijjártót kakadónak hívom, de Szijjártónak fogom mondani. Na most, amit vásárolt lélegeztető gépek, állítólag ezek semmi másra nem voltak jók, csak horkolásgátlónak. Na most, személyesen érintelve vagyok bele, mert a feleségemnek sajnos egy ilyen gépet kell használnia. És tudom azt, hogy nagyon nehéz, egész szép pénzt is jelent ezek a megvásárlása. És miért nem lehet akkor ezeket, a Törökbálintban van az Alvás Centrum, azoknak van biztos ilyen névsoruk, szétosztani, és akkor nem kéne fizetni horribilis pénzeket az őrzésükért.
5: Hát igen, igen.
6: Ne, ez csak egy olyan véletlen, hogyha valakinek esetleg hallja, aki tud ebbe intézkedni.
5: Igen.
6: Na most, nem tudom, tetszik-e emlékezni rá, hogy volt a heti hetesben, a régi heti hetesben Kern Andrásnak egy műsorra, hogy elcsíptünk egy levelet.
5: Igen, igen.
6: Igen. Na most, én egy életképet csíptem el így nagyjából a aranykonvojjal kapcsolatba. De. A Hajdú János reggel felkel az ágyából, kicsit durcásan, mert az asszonynak megint fájt a feje, miközben vakarózott egy kicsit, és ment ki a vécére, eszébe jutott, hogy jó lenne valakivel kitolni, hogy ne csak neki legyen rossz napja, és eszébe villant, hogy jönnek az arancsvárítmány, meg a pénzvárítmány, jó, beledöngöli őket a betonba, és akkor rögtön neki is jobb napja lesz. Ez elhihető ön szerint, hogy ezt megcsinálja annélkül, hogy Orbán erre külön utasítást ne adott volna neki. Nem volt ugye az az ember, szerintem hiába volt azelőtt Orbánnak a testőre, azért nem volt ugye az, hogy önmagától egy ilyen marhasságba belemenjen.
5: Jó lett volna légy lenni a falon, amikor kettejük találkozása megtörtént.
6: Én nekem is az a véleményem.
5: Igen. És akkor biztos többet tudnánk arról, hogy milyen érvek és ellenérvek hangoznak el, vagy mennyire használta ki azt Orbán Viktor, hogy tulajdonképpen a TEK főigazgatója az ő jóvoltából tölti be azt a pozíciót, amit betölt, és hogy erre mennyire kellett utalnia, vagy nem utalnia ebben a beszélgetésben.
6: Tetszik, hogy elég erős a gyanúm, hogy tudja, mi kivesenek a legnagyobb bűnöse?
5: Na.
6: Az a pár tekkes, aki ott a műsort csinálta. Majd rájuk verik az egészet, tudja, mint mindig a portás a legnagyobb hibás.
5: Úgyhogy igen.
6: Azok lesznek a legnagyobb. Na most szeretnék egy nem jogi tanácsot kérek, csak hogy a bíróságokról elmondani, olyan rég történt, hogy már nem is lehetne jogi tanácsot kérni. Egyszer már beszéltünk, meséltem talán, hogy kamionos voltam. És vizsgára vitték a kocsimat, nekem meg telefonáltak, arra nagyon ritkán adódott lehetőség, hogy hosszabb ideig itton maradhassak. Ide telefonáltak, hogy lehoznak nekem ide egy kocsit, hiába könyörögtem, hogy már ittam, meg nem vezetek, meg minden egyéb.
5: Igen.
6: És lényeg az egésznek az, lehoznak ide egy kocsit a lakásomra, egy belföldes sofőrrel, én megrakodom és elviszem Portugáliába. Na lényeg az egésznek az, hogy hát sajnos a feleségemnek meg a gyerekeknek hiába mondtam azt, hogy elhaláloztam, a holdon kívül vagyok, meg minden egyéb, utolértek és elvállaltam a fuvart. Ezáltal egy borzasztó nagy balesetért. Hazafelé jöttem Portugálból, Pozsonyba rakottam le, onnan meg Nápolyt, vagy mi a bánatot hoztam haza, és elromlott a kocsim, meg akartam javítani, és a N1-esen leléptem a hídról, 7 métert zuhantam betonra, úgyhogy rendesen összetörtem magam, két helyen törtem a házgerincemnek hasonló. Most befereltem, és itt jön a kérdés, hogy ha maga véd, akkor így történt volna-e. Befereltem a céget, mert hónapokig, vagy két éve nem voltam járatpihenő, se szabadságon, se semmi, mert egyszerre nem tudtak leváltani. A lényeg az egésznek az, hogy ezt elmondtam, egy bírónő volt, hogy essen ki a budiából akkor, amikor ezt bejutok, és már most már nagyon öreg lehet. A lényeg az egésznek az, hogy mondtam neki, hogy érzéses történt, ellapolta a tárgyalást, berendelte, hogy hozzák be nekem a menetleveleimet, meg a tahográf korongjaimat két évre visszamenőleg. Na most tessék elképzelni, behoztak nekem olyan 3-4 menetlevelet, vagy 15-20 tahográf korongot, és ezt adták oda a bírónőnek. Most megkérdezte tőlem, hogy ezek az enyémek. Mondom, ezek az ugyan enyémek, de két évre szétosztva, úgyhogy az egyik januárban, a másik márciusban, a harmadik, meg a franc, tudja mikorra.
5: Igen.
6: Mondom, hol a többi? Na most én itt kérdeznék öntől. Maga szerint, ha jól emlékszem, ugye, hogy 10 évig ezek kötelezően megőrzendő okmányok.
5: Igen.
6: És na most erre szépen az én ügyvédem az olyan ügyes volt, mert azt mondták, hogy egy nagyon jó ügyvéd, és őt bíztam meg a védelmemmel. Hát volt, hogy egy ügyvéd voltál jött be, volt, hogy egy olyan idős bácsi, aki örült, hogyha megtalálta a tárgyalót. Na lényeg az egésznek azt, hogy nemhogy kártérítést kaptam volna, hanem én fizettem per költséget elég becsületesen. összeget.
5: Jó, de akkor legalább két dolgot mondjon, hogy onnantól kezdve, hogy ezek hiányoztak, ezek a köztes dokumentumok, hogy jutunk el odáig, hogy ön elbukta a kártérítési igényt?
6: Úgy, hogy nem tudtam bebizonyítani azt, hogy hónapokon keresztül nem tudtam bizonyítani azt, hogy gyakorlatilag folyamatosan megállás nélkül dolgoztam. Hogy ha nem
5: vagyok akkor csak azt a két hónapot kellett volna lekérni.
6: Igen, csak azt se találták meg.
5: Na jó, de értem, de hogyha ugye az alperesnek kell szolgáltatni a bizonyítékot, és ő erre képtelen, bár jogszabály kötelezi rá, hogy megőrizze ezeket a doksikat, akkor miért az ön terhére esik az?
6: Na ezt szerettem volna megkérdezni öntől, hogyha maga véd, meg tudott volna védeni.
5: Ha jól értem, akkor ez nem egy büntető per volt.
6: Polgári per.
5: Ez egy polgári per volt, tehát itt csak jogi képviseletről lehet szó, tehát nem egy védelemről. De igen. Minden esetre ugye itt, a bizonyítékok szolgáltatása az úgy történik, hogy kinek áll érdekében az, hogy azt a bíróság, amit állítunk, azt igaznak fogadja el. Tehát pontosan inkább azt mondom, hogy aki állít valamit azzal kapcsolatban, amit perre visz, azt neki igazolnia vagy bizonyítania kell. Na most ugye, ha egy bizonyítási szükséghelyzetben van a felperes, mint ön, ugye?
6: Igen.
5: Akkor ugye ön képtelen azokat az iratokat becsatolni, amire hivatkozva ez alátámasztható, tehát innentől kezdve csak az alperes van olyan helyzetben, hogy ezt igazolja. Tehát nem igazán képzelhető el olyan, hogy azt az ön terhére értékeljék, hogy az alperes nem képes az egyébként jogszabályi kötelezettség alapján megőrzött iratokat prezentálni. Tehát azt nem lehet az ön terhére tolni, vagy venni. Ön csak azt tudja mondani, hogy az volt a tényhelyzet, ezt mondjuk a családtagjai tudják igazolni, hogy egész egyszerűen nem lehetett önt kirángatni a munkahelyről, mert reggel elment, azt éjszaka jött haza. Tehát, hogy ezt gondolom, hogy egy tanúval lehetett igazolni. Na most innentől kezdve, hogy ön ezt mondjuk sikerrel tanúval igazolja, onnantól kezdve viszont megfordul a bizonyítási teher, és akkor az alperesnek kell igazolni azt, hogy ez nem így van, és akkor jöhetnek az iratok.
6: Na mondom, én nekem meg ez a bíró hölgy, hát mondom, remélem, hogy már nem, jaj, nem mondok ilyet, mert emberre nem mondok ilyet, de akkor sem volt éppen fiatal, hát ennek meg már 15 éve, úgyhogy de mindegy, a lényeg az egésznek engem hozott ki hibásnak, nem hibásnak, hanem mit tudom, nem értem meg a kártérítést nekem. Most egyébként tudja ki a, nem jut eszembe a neve hirtelen, milyen Kálmán, a Kovács Káznér, igen, Káznér, az autóklubnak is volt a jogászra.
5: Igen.
6: Na, és tessék elkezdeni, milyen pekhen volt, az öcsém elolvasta, hogy ugyanottól engem ez a balesetért, ugyanott egy másik sofőr, az meg segíteni akart a túlsó oldalon kigyulladt autónak, és át akart rohanni, ugyanott lezuhant, összetörte magát, de meg is halt. A lényeg az egésznek az, hogy horribilis kártérítést ítélt meg neki a bíróság ennek a családjának, nem neki, mert ő szerencsétlen nem élvezte. És a lényeg az egésznek az, hogy mondja az öcsém, hogy miért nem megyünk fel. Tessék elképzelni, egy héttel léptem túl a 5 évet, ami elévülési ideje lett volna, mert azt mondta a Kovács Káznér, hogy nem a cégemet kellett volna perelni, hanem az autópálya ügynökséget, hogy nem csináltak oda védőhálót, hogy ne tudjon leesni az ember.
5: Értem. És hát igen, mindenki. Ezen is múlhat.
6: Rengeteget elrúgtam ezen. Egyébként még egy a Sólyom Lászlóról. Én őszinte legyek, azt az embert az első perctől kezdve nagyon rügeltem. Megmondom miért.
5: Mármint a volt köztársasági elnökre gondol?
6: Hát még nem volt talán, de hogy már most már volt, nem tudom. Igen, nem, a súlyok, én nem így...
5: Jó, tehát akkor a mostani elnökre gondol.
6: Igen, én nem így hívom, azért nem jut összembe a neve, én ő általa megnevezett néve beszélünk itthon. Na lényeg az egész,
5: de...
6: hogy az azóta rühellem, amikor a szüleiről nyilatkozott. Senki nem kérte, ezt az édesapjáról nyilatkozott. Senki nem kérte, hogy mondjam el meg az apjáról, vagy hasonló valamit. Az én édesapám bányaigazgató volt. És én is bányász lettem, de a lényege az egésznek az, hogy még találkoztam öreg bányászokkal, nagyon szerették az öregemet, mert igazi kommunista volt.
5: Tíz másodperce van József, ezt befejezni ezt a története.
6: Befejezem, és a lényeg az egésznek az, hogy nem felelős senki a szüleiért, de hazudni azért nem muszáj.
5: Ezzel is egyetértek, nehéz vitatkozni rajta. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt minket a hívásával, József. Jó egészséget kívánok önnek, és hát remélem, hogy a sors azért kompenzálja az elvesztegetett időért, betegségért, anyagi kárért. Reklám.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Damjanics utcánál a Kerepesi út felé. Csak a buszsáv járható, torlódásra kell készülni. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól a 4-es villamost is ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Lezárták a külső sávot a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították a Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Csak annyit kérdezek, hogy Gabriellával folytathatjuk-e?
3: Abszolút, igen. Jó. Szép napot kívánok.
2: Jó reggel.
3: Hát, azt hittem már nem fogok bejutni, közben én el is jöttem itthonról, mert most egy ilyen lomtalanítás közben előtt után vagyok, de ülök egy padon, úgyhogy beszélni azt is tudok, bár a tévét nem látom. Na, én nagyon szurkoltam, hogy ma délelőtt ön legyen, mert Tamás nálam már megint kivert a biztosítékot.
2: Igen?
3: Hát úgy, igen, ezzel a tegnapi beszólásával, tehát ez, hogy Karikó Katarinra azt meri egyáltalán így a szájára venni, hogy ő egy tömeggyilkos, ez az ember nem tudja, mit beszél. Én nem vagyok orvos, András, de azt szerintem még egy laikus is tudja, hogy egy oltás, amire piacra kerül, az több éves folyamat.
2: Igen.
3: És erre nem volt idő.
2: És igen,
3: emberek milliói menekültek meg azáltal, hogy ezt az oltást piacra dobták, én magam 3 Pfizert kaptam.
2: Igen.
3: Többet nem adattam be.
2: De jó, de önnek van valami tünete például?
3: Hát azért van.
2: Aha.
3: Ezek bőrtünetek, és szerintem ez ettől van, de aha, más tünetem még. És lehet, hogy a látásomba is ez kicsit belejátszott.
2: Értem.
3: Nem tudom, András, nem vizsgáltattam ki, olyan tünetem nincs, mint Tamásnak, és én tényleg azt gondolom, hogy, és kívánom neki, hogy teljesen gyógyuljon meg, de ahogy mesél ezekről a dolgokról, nagyon jó kezekben van. de minden, nem csak oltásnak, minden betegségnek, minden műtétnek, minden altatásos dolognak van kockázata. Igen, bele is lehet halni némelyikbe. Ez benne van a pakliban, nem véletlen iratnak az emberrel alá minden műtét előtt is egy papírt. Az apukámnak olyan szívműtétje volt, hogy leállították a szívét, és újra kellett indítani. És abban benne volt a pakliban, hogy ez nem sikerült. De igen, utána még nyert 13 évet. Szóval, hogy tehát ezek vannak. És na most... amik már, bocsánat, de amik régóta működnek oltások, az több kísérleti fázison ment át, néha piacra került, és még azoknak is lehet mellékhatása.
2: Na most ugye, ha én jól értem, ami volt itt a Pfizerrel, akkor ugye akkor, amikor megjelentek a vakcinák, akkor elvileg a magyar kormány tárgyalt a kínairól meg az oroszról, a Pfizert az európai beszerzések keretében hozták, a magyar kormány kötelezően nem írta elő, hogy valaki csak ezt kaphat, vagy csak azt kaphat. Az itteni protokoll arról szólt, hogy bizonyos munkakörökben Pfizert adnak, de azt kötelező felvenni. Én szerintem abban az esetben a magyar állammal szemben lehetne pert indítani, szerintem, de ez csak az én véleményem.
3: Hát ön a jogász, bocsi.
2: Hogyha valakinek olyan betegsége volt, aminél kockázatos volt az oltás, és ő előre felhívta a figyelmet, hogy ez van, és hogy emiatt tagadta meg ugye a beadást, és emiatt mondjuk elvesztette az állását. Ezt el tudom képzelni, hogy ekkor ugye lehetne pert indítani, vagy akkor, hogyha valamilyen betegség alakul ki, noha ő előre szólt, vagy a diagnózisa alapján tök egyértelmű volt, hogy nem szabadna oltani. Na de az van, hogy szerintem ugye a vakcinának az előállítása az egy dolog, és hogy azt tesztelték, és az bevált, és nem tudom mi, olyan élő szervezeteken tesztelték, ahol kizárt volt az, hogy ugye bizonyos alapbetegségek esetében miért okoz, mert mondjuk erre éppen, hát egyébként a protokollban benne volt, hogy mivel együtt nem szabad oltani, tehát hogy milyen betegségeknél nagy kockázatú, meg nem tudom micsoda.
3: De András, nekem háromféle alapbajom volt, amiből most már azért leküzdődött egy-kettő, mióta nyugdíjba vagyok, mert ugye nekem elég stresszes volt a munkahelyem. Engem személyesen a házi orvos, akit én nagyon sokra tartok, a szüleimnek is már ő volt a házi orvosa, hívott föl, hogy én csak a Pfizer-t kaphatom.
2: Igen.
3: És én megkaptam a kettőt, aztán a harmadikat ő javasolta, de én tovább nem mentem. Mert hát akkor én úgy, a harmadikat ő javasolta, de én

0: de például a gyerekének mindent, amit az orvos mond, kötelező vagy csak javasolt, az beadatja.
1: Igen, igen.
0: De most ez mindegy, hogy beadatom, nem adatom, de engem az a mondat, hogy hogy meri a száján kiejteni azt, hogy Karikó Katalin egy tömeggyilkos. Tehát engem ez de nagyon föllázított. Hát tudjuk, kik voltak a tömeggyilkosok a történelem során. Most nem fogom megemlíteni, de maga pontosan tudja.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy az meg pláne leegyszerűsítő dolog, hogy ugye jelzik többen, hogy a krónikus és szív- és érrendszeri betegeknél nem ajánlottak mástak azt, hogy a Pfizerrel kell oltani, tehát ez így volt. Illetve hát, hogy bizonyos munkakörök esetében kötelező a Pfizer, de egyébként meg azt lehetett látni, hogy amikor megjelentek a vakcinák, és tömegesen elkezdték oltani az embereket, a halálozási szám is ment visszafelé. Tehát ugye itt most az a kérdés, hogy valaki egyébként ugye mielőtt a vakcinát beadatta, mert nem volt kötelező a, hogy is mondjam, az oltás.
0: Igen, nem. Igen.
1: Tehát, hogy csak annak, hogyha az ember nem oltotta be magát, annak voltak bizonyos mindennapokban érezhető következményei. Például ezt vagy azt nem csinálhatott, nyilvános helyre nem mehetett, stb. Stb. Tehát, hogy ugye ezt egy hozzájáruló nyilatkozattal ki lehetett védeni. És azért próbáltam Tamást meggyőzni, bár mondom, tehát Don Quixote-nek nagyobb volt az esélye a malmok ellen, hogy azért az nem így van, azért az nem így van, hogy jogi értelemben azt mondjuk valakire, hogy tömeggyilkos, mert ugye az azt jelenti, hogy szánt szándékkal öl, ugye? Na most Karikó Katalin, amiért viszont Nobel-díjat kapott, az, hogy bizonyos helyzetben olyan szert fejlesztett ki többet magával, amely tömegesen visszaszorította azon veszélyeztetett emberek számát, akik ki vannak téve a halálnak. Tehát a halálnak egy olyan fertőzés kellős közepén, ami a COVID-járvány volt.
0: Hát ez így van. Igen. Egyébként szerintem én akkor még arról volt szó, hogy Magyarországon nincs COVID. Én szerintem elkaptam a COVID-ot, és azt is tudom, hogy hol. Mert a tüneteim, ami utólag derült ki, hogy mik lehetnek a tüneteim, én nem vagyok egy beteges alkat, megfázva is ritkán vagyok. A lányaimtól karácsonyra a Padlás című vízszínházas előadásra kaptam jegyet, mégpedig a legjobb helyet, mert ugye már a látásom akkor se volt jó.
1: Igen.
0: De hát elmentünk a férjemmel, ez februárban volt. És én két nap múlva olyan beteg lettem, hogy fetrengtem otthon, és nem értettem a miértjét. És rá egy hétre jelentette be az akkori nagyfőnök, hogy a iraki vagy
1: iráni,
0: iráni diákot találtak kettőt.
1: Igen.
0: De én szerintem átment rajtam a COVID. Ezt én nem, tehát senki nem bizonyította.
1: Igen.
0: De én azt gondolom, hogy valószínű, hogy ez az lehetett, mert azért a Vígszínházban jó pár ember megfordult. Én ott még reakcáltam is valamit az előadás előtt, tehát fogdostam is dolgokat. Ki tudja? Lehet, hogy nem. Ez csak így az ember utolt, mert hogy semmi nem indokolta, mivel addig én tényleg pedig aztán olyan helyekre jártam én, mint Hős utca.
1: Igen.
0: Na hát onnan aztán bármit haza lehetett hozni. És volt kolléganőm, aki mágyulladással nézett szembe.
1: Aztán.
0: Én azt se kaptam meg. Igen, hát oda azért nem volt egy életbiztosítás kijárni, de én önként dalolva vállaltam azt, hogy én azt a körzetet szeretném.
1: Igen.
0: És én tudtam ott az emberekkel beszélni. Hát néha azért nem volt könnyű onnan kimenekülni, de meg lehetett mindent oldani.
1: Amúgy az nagyon vicces volt, hogy hát mondjuk azt, hogy ez nem jó szó, hogy vicces, de megmosolyogtató volt az, hogy itt már december-januárban az én családomban is tök olyan tünetek voltak, mint a COVID, és hogy egyszer csak előállnak ezzel a három iráni diákkal, tehát ezt el lehet játszani ma Magyarországon. És
0: nem az András, hogy ezt elhiszi egy ember, mert én egy percig nem hittem el, hogy így, mint nyuszít a nagy kalap.

0: nagyjából így kikapják, hogy na, itt ez a három, aki behozta a fertőzést.
1: Igen. De még egyszer, tehát, hogy ezt, és hogy ehhez odaáll egy tiszti főorvos, és nem mondja azt, hogy miniszterelnök úr, tehát nekünk azért van egy felelősségünk a köztájékoztatásban, ezt nem lehet csinálni, hogy egyszerűen kipécézek a napi vagy heti megbetegedésből három szemét, azt mondom, hogy itt az első eset. Tehát ilyet én még életemben nem láttam. Életemben.
0: András, hát sok minden történt, hát persze.
1: Na jó, de ne felejtjük ezt el, tehát, hogy ez...
0: Hát nem.
1: Ez én megint olyan, mint az aranykonvoj ügy, megint olyan, mint a baltásgyilkos kiadása, tehát, hogy egy egész nemzet van úgy átverve, hogy ráadásul még súlyos pénzeket szakítanak le valakik, és röhögnek a markukba. Tehát, ugye, ez így egyszerre nem működik.
0: Igen, és akkor még egyet hadd mondjak, az már mondjuk, hagyjuk Tamását, majd nem tudom, majd legközelebb is mond valamit, akkor majd megint betelefonálok.
1: De hát Tamás korrekt volt, mert előre szólt, hogy kapcsoljam ki, ha olyat mond. Én terveztem, hogyha olyat mond, kikapcsolom, de hogy az, amit mondott, az engem is annyira meglepett, hogy inkább azt gondoltam, hogy inkább érvelek, mert hogy szerintem az teljes képtelenség, amit állít, úgyhogy az nem személyiségi jogi szempontból jogsértő, amit állít, mert mondjuk az is megállna, de hogy egyébként a logikai összefüggés, az ok-okozati összefüggés szempontjából sem stimmel, és jogi értelemben sem stimmel.
0: Így van.
1: Jó. Okay.
0: Így van. Na, a másik, amit mondani szeretnék, szóval én azt gondolom, hogy megy lefele a nap Fidesz oldalon, azzal, hogy Gulyás Gergő lemondott. Én őt egyébként egy értelmes embernek gondolom, és én azt érzékeltem, hogy hát a közepére nem kívánta ezt a szerepet, amit neki az Orbán oda tett, és aztán egy darabig én azt láttam, hogy küzd ezzel meg, csinálja, a vége az lett, hogy lemondott. Na majd utána jött a Szijjártó. És szerintem azok, akik még benn vannak ilyen őskövületek ott a parlamentben, mert valamiért én azt értem, hogy a Szijjártó meg a Lázár miért lett ott benn felejtve, mert azt a részét azt értem, hogy kimenekítette a nagyját, és betett ilyen 230-as mandátum számmal rendelkező, azt se tudom kik ők, hogy küzdjenek, mint Luda Jégen, majd ő meg kimegy Amerikába focit nézni, de tök mindegy. Szóval, hogy ezek a régiek, azt nem mondom, hogy rájönnek arra szép lassan, hogy hát itt már nem áll az ászló, de hát önmagukat próbálják most már ezzel menteni, hogy kiszállnak ebből, mert ez rájuk nézve meg egy, szerintem egy szégyen, ha ott maradnának. És szerintem itt lesz vége a Fidesznek.
1: Hát, meglátjuk, a közeljövő ezt majd eldönti, minden esetre...
0: Magának erre mi a véleménye?
1: Hogy vége van a Fidesznek?
0: Igen.
1: Szerintem abban a helyzetben, amiben most a Fidesz van, hogy rá van kényszerítve egy vonalhúzás és egy új szerep, abban nem fog tudni önazonos maradni. Tehát, hogy... Az a helyzet, hogy naponta húzzák rájuk a vízes lepedőt, és ez őket erodálni fogja. Tehát addig, amíg ez...
0: De végre erodálja már. Mert én azt csodálom, hogy tényleg nem jönnek rá, vagy annyira féltik a vagyonukat, vagy a lopott pénzüket, hogy ezért küzdenek ennyire? Hát valószínű, hogy ezért.
1: Világos. Gabriela, vége van a műsornak, de azt gondolom még egy mondat, hogy ugye a Demokratikus Koalíció is eljutott Magyar Péter előtt 16%-ig, vagy az európai parlamenti választáson erre utalok, hogy ennyit kaptak. Igazából ennek is az volt az előzménye, hogy egy szembenézés kellett. Nyilvánvaló, de ez se volt elég. Köszönöm szépen, Gabriela, jó egészséget továbbra is. Tibornak mondom, hogy délben vele kezdjük az adást, hogyha meg nem sértem és ráér. Ezt majd Vitya megkérdezi, hogy ráér-e Tibor délben, és akkor én elköszönök önöktől egy másfél-két órára, és utána jövünk vissza, viszlát.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. Ösztönözni a pénzügyminiszter a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta. A BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Civilek is meghaltak Ukrajnában a hajnali orosz légi támadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. Két ember meghalt, 10 megsebesültek. Herszonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
5: Köszöntöm Önöket. Hát mondjuk azt, hogy úgy feltehető az első témával kapcsolatosan az a kérdés, hogy jelenleg Magyarországon az rendben lévő-e, hogy a miniszteri tisztség megszűnése után pár hónappal semmi nem korlátozza azt, hogy a korábban hónapokkal ez azelőtt megnyilvánuló hatalmi helyzet, és mondjuk egy annak a cégnek a kedvezményezés a közpénzekből, ahova később elmegyünk privátba dolgozni, hogy ez egy normális helyzetet teremthet-e. Ugye, mert a sokat szidott Brüsszelben, ugye, ahol korrupció van és fertő, ott ugye legalább 2-3 évet kell várni arra, hogy politikusok elmehessenek a versenyszférába dolgozni. Tudnilik, ugye, a döntési helyzet önmagában megalapozza azt, hogy kialakít egy függő viszonyt attól a cégtől, amelyben végül, hát hogyha lejár a mandátuma, elmegy dolgozni. Na most egy ilyen helyzetben etikai vizsgálat indul mindig egy miniszter ellen, de nincs is rá példa, mármint Európai Bizottsági tag ellen, de nincs is rá példa, hogy elmenjen egy ilyen biztos a versenyszférában nem sokkal a mandátumának a lejárta után. Otto van itt, halló!
6: Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot!
6: Üdvözlöm a műsorvezető urat és a kedves hallgatókat!
5: Meg vagyok tisztelve! Figyelek!
6: Tetszik hallani?
5: Persze. Figyelek. Mi történik Otto önnél? Halló? Igen, Otto, én itt vagyok, és az a kérdés, hogy önnél mi történik, ami miatt nem kezd bele?
6: Egy pillanat, valami, mert kocsiba vagyok, aztán ja. Valami közvet. Andrással beszélek?
5: Igen.
6: Kedves András, beszéltünk már, és örömmel látom a tévébe, igaz, most nem látom. Én ott születtem azon a pályán, ahol Petőfi írta, hogy a falu végén kúrt a kocsma.
5: Igen.
6: Tehát tudni, a Tiszába ott ömlik bele a Szamos, a közel.
5: És igen.
6: Tetszett ma látni a Tisza virágot. Örülnék neki, hogyha a Tisza is úgy virágozna. Magyar Péterék is, mint a Tisza szokott, csak sajnos a Tisza örvényes, és szóval nagyon sokat kell az embernek küzdeni ott, mert kiönt, aszály van, sodrás van a víznél, és tetszik hallgatni, amit mondok?
5: Ezt abszolút hallom. Ne bizonytalanodjon el. Ne bizonytalanodjon el, hogyha beszél, akkor az jó.
6: Jó, köszönöm szépen. És én is voltam kovis, újraélesztettek kétszer, nagyon köszönöm az orvosoknak. Másfél hétig voltam féllegeztetőgépen. Úgy tessék elképzelni, tüdőm teli volt vízzel a kórházban. Felhívtam a 112-t, hogy mondom, fulladok meg, mit csináljak. Azt mondta a diszpécser hölgy, nem mondtam neki igaz, hogy kórházba vagyok, csak annyit, hogy fulok meg, nem kapok levegőt, Azt mondja, most mit csináljak magával? Három hónapig voltam a kórházban, és ez közben történt. Azt mondja, most mit csináljak magával? Hát mondom, hullok megfelé, itt vagyok a kórházban. Azt mondja, most küldjek oda két rendőrt. Hát mondom, hármat, tessék szíves. És én azt szeretném megkérni önöket, meg Magyar Pétert is, hogy azoknak az embereknek, akik végig szenvedték ezt a századot, azoknak az emlékére tegyek már oda egy fekete zászlót, mert annak azok az emberek, akik ott haltak meg, meg ebbe a századba haltak meg a politika miatt, azok megérdemelnék, hogy legyen ott egy fekete zászló is a magyar zászló mellett. Tetszik hallani?
5: Igen.
6: És még azt szeretném elmondani, hogy dédapám Nyírtason csináltatott egy Jézus keresztet. Rá van írva, hogy Jézusom kereszted előtt lehajolva könyörgünk, hogy védd meg a hazánkat, az országunkat, falunkat. Nagyapám a harangba is adakozott, és azt mondták, hogyha baj van az országban, akkor még úgy telefon, meg ilyesmi rádió nem volt. Igen. Azt mondták, hogy a harangot meg kell, félre kell verni, és akkor tudja a nép, hogy baj van az országban. Megtámadták az országot. De sajnos most úgy látom, már bent is vannak az országban olyan problémák, meg voltak, hogy szóval arra kellene állni. Úgy tessék elképzelni, hogy Karácsony Gergely onnan abból a faluból indult el, és büszke vagyok rá, hogy szóval Budapestet megpróbálja úgy irányítani, ahogy emberhez illik. Hát nem tudom, nem kapok úgy levegőt, hát ennyit szeretnék mondani. Ha visszatetszek ma ennyi délután, hát nagyon megköszönném, mert még sok...
5: Otto, nem én leszek adásban, nem én leszek adásban, de hogyha igényli, akkor a kollégámnak megmondom, hogy hívjuk vissza. Köszönöm, hogy megállt miattunk, és elmondta mindezt. Vigyázzon magára, mert azért nagyon meleg van, és ez nyilván megterheli a szervezetet.
6: Köszönöm szépen.
5: Minden jót, Otto, viszont hallásra. És akkor írjuk fel, hogy Ottót majd délután hívjuk vissza. Judit! Tényleg? Mert a Judit letette. Ugye, amikor azt írta például József Attila, hogy zavaros bölcs és nagy volt a Duna, akkor nem a Tiszára gondolt, hanem a Dunára. Tehát ilyen szempontból nem tudtam volna átkötni egy verssorral, de hát ugye a zavaros Tisza az meg egy népdal, tehát ilyen szempontból ezt is behozhattam volna, egy ismert magyar népdal. Bogár Imre betyár történetét meséli el egyébként ez a népdal, úgyhogy ezt tudtam meg erről. Nem sokára visszatér közénk Judit, de el akartam önöknek mesélni, hogy Mellétei Barna Márton azt mondta, hogy ha lesz egy új alaptörvény, akkor az országgyűlési többség, tehát egy új alkotmány magyarul, akkor az országgyűlési többségnek az elsődleges prioritása az lesz, hogy egy új választójogi törvényt is elfogad. Na most, hát ugye ez azért nem holnap lesz, mert azt lehet látni, hogy ősszel várható, hogy elkezdődik az alkotmányozás folyamata. Én úgy hiszem, február-márciusnál előbb kész normaszöveg nem lesz az alkotmány szempontjából, és utána talán jövő nyárra meg lehet az új alkotmány, és utána jöhet a választójogi törvény. Viszont figyelni kell, ugye már nem szabad becsúszni a ciklus második felére, mert ugye akkor már nem elegáns választójogi törvényt módosítani. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi realitása. Ildikó, halló!
7: Jó napot kívánok, Ildikó vagyok Budapestről.
5: Üdvözlöm.
7: Igazából én ez a Súlyog Tamásos témához szeretnék hozzászólni, hogy megmondom őszintén, ezzel biztos sokan nem fognak egyetérteni, de én legszívesebben én nem is választanék egyáltalán semmilyen köztársasági elnököt, vagy hogyha van köztársasági elnök, akkor csak is arra az időszakra kapjon fizetést, amíg dolgozik ebbe a pozícióba, de az, hogy utána még ezt a rengeteg mindent kifizetjük neki, amikor ez az ország amúgy sem egy gazdag ország, ez teljesen fölösleges. Uh-huh. És akkor azért elég sok volt közülük, akik ugye mindenféle vitás dologba belekeveredtek, meg probléma volt velük, tehát én mondom, én ha lesz ez az alkotmányozásos akármi, én biztos, hogy ha rajtam múlna, én nem is tartanék köztársasági elnököt, vagy ha igen, akkor csak addig kapjon fizetést, amíg tényleg ott van abban a hivatalban.
5: Na jó, de ha pusztán így szemléljük, kedves Ildikó, akkor képviselőt is minek tartunk, nem? Csak viszik a pénzt.
7: Az más kérdés, mert ugye parlament az kell, meg azért miniszterek is kellenek, meg...
5: Persze, de mi van akkor, hogyha az országgyűlés működésképtelenné válik, és valahogy át kell segíteni egy következő választásba az országot?
7: Akkor meg lehet azt is határozni, mint hogy most is ugye megvan, hogy a Sülyök Tamás, én szerintem nem fogja egyébként valószínűleg aláírni ezt a törvényt, akkor ugye a parlamentnek az elnöke fog majd helyette addig, amíg itt valami nem fog történni, tehát ugyanúgy meg létező embert is hát, meg lehet bízni, tehát
5: az persze,
7: a parlament elnökét is meg lehet
5: bízni. Az persze, csak ugye a köztársasági elnök helyett aláíró házelnök, az egy helyettesítési jogkörben jár el. Míg, hogyha mondjuk működésképtelenné válik az országgyűlés, és az országgyűlés feloszlatásáról kell dönteni, akkor a házelnök az azért rossz megoldás, mert a saját maga mandátumáról is dönt. És akkor gyakorlatilag egy összeférhetetlenségi helyzet áll elő.
7: Jó, hát akkor lehet találni szerintem erre más hivatalban lévő embert is, például a főügyészt, vagy nem tudom én akárkit, aki még nem ül a parlamentbe, de valamilyen jogi végzettséggel rendelkezik, és valamilyen jogi hatáskörrel bír, de ez biztos, hogy fölösleges erre rengeteg pénzt kidobni. Tehát én elmondó vagyok, nagyon sok ember van az országban, aki rászorulna mindenféle támogatásokra, segítségre, betegek, idősek, tehát az, hogy ennyi pénzt adjunk egy ilyen, hát majdnem, hogy bár pozícióra, hát ez teljesen fölösleges. De mondom, én már azzal is meg lennék elégedve, ha csak fizetést kap, és utána meg semmilyen plusz személyzet, meg plusz villa, meg nem tudom én micsoda, az minek járjon neki. Uh-huh. Nem, uh-huh. Tehát én ezt nem tartom, tehát nem, mert hogyha egy olyan ország lennénk, ahol dől be a pénz az országban, mert van itt vagy 10 000 olajmező, és adjuk el az olajat orba szájba mindenféle országnak, akkor azt mondom, hogy jó, akkor belefér, hogy legyen egy ilyen, de hát ugye nem vagyunk ilyen ország, hát a nyugdíjasoknak ugye a nyugdíját alig tudja a költségvetés kigazdálkodni, majd belerokkan, ugye igen. Hát... Most kiderül, hogy majd 8-5%-os hiány lesz, miután majd átnézik itt a költségvetést, hogy most valójában miről is van itt szó.
5: Hát igen, ugye ezért volt nagyon furcsa, amikor ugye Novák Katalin arról beszélt, hogy milyen nagyon megterhelő egy éve volt azután, hogy ugye le kellett mondania. Emlékszik?
7: Hát annyira, hát ez már régen volt nekem, hogy a memóriám az nem túl olyan hosszú távú dolgokra.
5: Igen, megkérdezték tőle, hogy miért mondott le. Tehát, hogy konkrétan magyarázza el, hogy mi vezetett odáig, hogy, és hogy is volt ez a kegyelmi ügy, amibe belebukott, és akkor mondta, hogy hát ő ne haragudjanak, ő már elmondott mindent, de egyébként is olyan megterhelő volt az elmúlt egy éve, hogy ő majd, hogyha mondandója lesz, akkor majd kiáll a nyilvánosság elé, és akkor majd elmeséli.
7: Tehát
5: nyilván az egy egyébként, hogy mondjam, ha az ember nem akar másoktól függeni, és azt mondja, hogy vigyázok az én presztízsemre, meg gerincemre, akkor nyilván nem áll be a Fidesz alatt köztársasági elnöknek, mert az ugye sehova nem vezet ebből a szempontból. De hogyha már egyszer elfogadta, és ha már egyszer, hát ugye megvezették, és utána meg jár, módosított törvényi feltételek mellett jár neki nem tudom hány milliós fizetés, ugye mert nagyon sok milliót kap fizetésként, plusz titkárságot, plusz bejárónőt, nem tudom én meddig jár ez a juttatás, akkor ugye annyira megterhelő egy éve nem lehetett Novák Katalin. Mert nagyon sok ember van olyan helyzetben, hogy azt mérlegel, hogy gyógyszert vegyen, vagy fűtést fizessen.
7: Így van.
5: És én egyébként Novák Katalint mondom, egy értelmes embernek tartom, és ráadásul egy tanult embernek. És hogyha ismerte az országot, már pedig ugye azzal az emberarcú elnöki pozícióval vagy karakterrel kampányolt, hogy ő ugye érzékeny az emberek problémái iránt, akkor annyira meg nem lehet egocentrikus, hogy egy ilyen mondatot kimondjon.
7: Hát igen, jó, mondjuk annyira én ezzel úgy nem foglalkozom. Vannak egyébként ebben az országban nagyobb problémák is, ami most itt nincs kiírva főcímnek, úgyhogy még arra szerintem most nem érdemes rátérni, de én máshonnan, mást mindent, én más, egy pár dolgot én máshogy csináltam volna a Tiszapárt helyébe, ami azért nem biztos, hogy megfelelt volna a jogállami körülményeknek, de az a véleményem egyébként a jogállamról, hogy ebben a jogállamban azért elég nehéz az igazságosságot fönntartani, tehát nem olyan egyszerű, mert akik ott maguk a jogot alkotják, úgy alkotják magukra, hogy az nekik jó legyen, akkor úgy nehéz a jogállammal utána bármit is kezdeni. Igen. Ez úgy alapvetően a véleményem a jogállamról, tehát vannak dolgok, amikor nem, amiben nem tud a jogállam igazából igazságot tenni szerintem. Tehát én most is azért úgy vagyok vele, hogy oké, hogy itt mindenfélét mondtak, hogy majd ez lesz, meg az lesz, de nem nagyon hiszek benne, hogy itt bármi lesz. Tehát fölállítják most ezt a hivatalt, amit fölállítanak, hogy aztán majd mit fognak ezzel elérni. Hát mondom, én nem vagyok optimista azon a téren, hogy itt azok a közpénzek, amik ugye az államé lennének, hogy azok vissza fognak oda kerülni, ahova azok
5: valók.
7: Nem, sajnos nem tudok ebbe hinni, tehát az a helyzet, ugye a jogszabály az egy szubjektív igazságot tartalmaz, és nem egy objektívet. Ugye azoknak a szubjektív igazsága, vagy értékrendszere, akik azt megalkotják, és sajnos ez így van. Na most ugye nekünk az objektív lenne jó, hogyha azzal tudnánk élni, de hát nem biztos, hogy tudunk élni. Vagy
5: világos.
7: Hát, vagy nem tudom, hogy lehet majd felelősségre vonni ezeket a dolgokat, mert tényleg engem csak az zavar benne, hogy annyi szegény ember van. Mm. Tehát, hogy miért kell egy olyan országban ilyesmit csinálni, ahol annyi szegény ember van, aki rászoruló lenne arra, hogy az állam támogassa.
5: Ildikó.
7: Mert hogyha nem ilyen helyzetben lennénk, az más lenne, de hát ilyen helyzetben vagyunk.
5: Ildikó, a műsor idő lejárt ennek a résznek, ha van még mondandója, visszaadom a szót, csak jelzem, hogy reklámozunk.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Margit híd előtt déli irányban az Üstökös utcai lehajtónál. Lezárták a külső sávot baleset miatt a Róbert Károly körúton a Lehel utca után a Rákóczi híd felé. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól a 4-es villamost is ajánljuk. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet utazni az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Ildikóval kezdtünk el beszélgetni, hogy a köztársasági elnöknek járó juttatás az egy olyan országban, ahol annyi a szegény ember, amennyi és olyan szükségek vannak, amilyenek. Vajon mennyire megalapozott és mennyire fenntartható? Ildikó itt van-e?
3: Igen, itt vagyok, hallom.
2: Igen, örülök, hogy itt maradt és hogy ráér. Folytathatjuk ott, ahol abba hagyta, hogy sokkal nagyobb problémák is vannak, mint amik például ki vannak írva, ugye?
3: Hát igen, igen, mert nem ezek a fő problémák, mondjuk a Szijjártó átment a BYD-hoz, hát ezen nincs mit meglepődni amúgy. De nyilván oda ment egyébként, gondolom, hogy a BYD is miért vette föl, mert ugye terjeszkedni akar ugye a nyugati irányba. Hát most ez a Szijjártónak a politikai kapcsolatai remek ugródeszka lesz majd a BYD-nak, úgyhogy elsősorban az ő ismeretségi körét vásárolták meg, nem magát a Szijjártót, hát ez értettő, hogy miért akartak rá lecsapni. Ugye a kínaiak próbálnak egy kicsit hogy betörni ide erre a nyugati piacra, hát azért is keresték fel a mi országunkat. Tehát ugye mi egy ilyen hitképző ország lettünk volna a kínai gazdaság számára, hogy Európában egy kicsit nagyobb teret tudjon az európai piacot, ugye, hogy egy kicsit jobban elérje.
2: Igen. Tehát dacára annak, amit mond, dacára annak, ahogy mondja, abban egyetértve, dacára annak, hogy a politikai kapcsolatai Szijjártó Péternek nem voltak a legerősebbek az európai porondon, például a német cégekkel való kapcsolata egész jó volt, tehát azt arról lehetett olvasni igazából, hogy a nagyobb autógyárakkal milyen viszonyt épített ki. Például a német kormány, magyar kormány, német autócégek hármasa, az az elmúlt időszakban kiválóan működött, tehát mind politikai rásegítés terén, mind gazdasági megsegítés viszonylatában.
3: Hát csak az a helyzet, hogy az országunknak nem tudni, hogy ez jó-e, mert ugye itt ugye a német autóipar is jelen van, és ugye ő versenyez elvileg a kínaival. Tehát most ugye vannak ezek a büntető vámok is, amik ugye léteznek ugye a kínai termékekre.
2: Igen.
3: Hogy most ez most jó lesz-e, vagy nem lesz-e jó, hogy ilyen kétkulacsos dolgot kezdtünk el csinálni itt az Európai Unió közepén, azt nem tudni, hogy jó-e. Hát ugye Szent István korában jó volt, de hogy most akkor ugye egy más helyzet volt, de hogy most ez jó lesz-e, hát ki tudja. Hát majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
2: Így van.
3: De hát mondjuk a akkumulátorgyár, hát értem egyébként, hogy miért akartak ide akkumulátorgyárakat csinálni, de hát annyira ellenzem, mert ugye nem figyeltek oda a környezeti károkra, meg ugye most jelenleg kiderül, ugye, hogy a természeti körülmények úgy alakulnak, hogy elegendő víz sincsen. Bár lehet, hogy ezt valahogy majd meg lehet oldani, ugye, mert azért itt a Kárpát-medence nagyon sok évszázadig ugye egy vízgyűjtő terület volt.
2: Hogyne.
3: Csak ugye a folyamok szabályozásával ez a vízgyűjtő dolog ugye megszűnt.
2: Igen.
3: És ugye most majd visszafele kell lépnünk abba az irányba, hogy egy kicsit ezt valahogy vissza kell hozni, hogy legyen itt vízgyűjtés. És akkor lehet, hogy azért el tudnának ezek itt működni, ha betartanának egy megfelelő környezetvédelmi előírást. Csak ugye ezt el kell tőlük várni.
2: Igen.
3: Majd az lesz a kérdés, hogyha betartják azokat az előírásokat, hogy mennyivel fogja megdrágítani a termelést, meg fogja nekik majd az érni. Tehát nem tudom, de ezek majd a jövőben kiderülnek, de hát ez még előtte állunk ennek a folyamatnak. Hát ezekkel kellene majd itt a kormánynak foglalkozni, inkább a természetvédelmi, meg környezeti dolgokkal, meg ilyesmikkel.
2: Pontosan.
3: Hát szóval sok feladat van a Tisza kormány előtt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy fogják venni az akadályokat, de ami a legfontosabb szerintem, az nem pont ezek a témák, amik most itt vannak terítéken, mert amúgy engem ez a köztársasági elnök is, hadd nem mondjam, olyan nagyteltesen nagyon nem érdekel. Az érdekel, mindegy, hogy ki van ott, engem nem érdekel, ki van ott, csak az érdekelne, hogy mert én közgazdász vagyok amúgy, tehát azért engem a gazdasági oldala érdekel erősen inkább mindennek, és igazából ezért az érdekelne, hogy egy igazságosabb, pénzügyileg egy igazságosabb dolog legyen, és az azzal járna, hogy neki a lemondása után semmiféle plusz juttatás nem jár. Mert hogy ez nem egy olyan ország, ahol ezt meg tudjuk oldani, ezt egyébként úgy kéne felfogni, aki köztársasági elnöknek jelölnek, hogy ő neki ezt megtiszteltetésnek kellene venni. Tehát nem úgy kellene gondolkozni, mint ahogy halljuk, hogy gondolkoznak róla, hogy jaj, hát hogyha nem kap elég pénzt, akkor nem elég nívós a pozíció, hogy akkor el se fogadja. Nem. Pontosan úgy kellene gondolkozni egy valakinek, akit jelölnek erre, hogy ez egy megtiszteltetés, és mindegy, hogy ő ezért mennyi pénzt kap, vagy fog-e utána, ha lemond, bármit is kapni. Neki ez egy pozíció, ami egy megtiszteltetés, egy országnak hát ugye azt mondják, hogy a nemzet egységét kellene, hogy képviselje, tehát hogy őt kijelölnek egy ilyen személynek őt, hogy ő erre méltó, hogy egy országnak az egységét képviselje. Tehát manapság sajnos az a baj, hogy nagyon sok mindenbe fordítva ülünk a lóra. Mert mindent a meggazdagodás szempontjából nézünk, hogy ebbe bukott bele gyakorlatilag az előző kormány, hogy ők is a meggazdagodás szempontjából néztek dolgokat. Nézzünk, hogy ebbe bukott bele gyakorlatilag az előző kormány, hogy

0: hogy annak egy része azért ugye ki lett osztva a társadalomba,
1: igen.
0: Mert ugye abból lett azért munkaerő, ugye lettek belőle cégek, lettek belőle valamilyen foglalkoztatás, meg stb. Tehát
1: abszolút.
0: Azért egy része azért olyan helyre ment el, hogy azért csak az emberekhez került egy része, de ugye van egy olyan része, amiből amire azért viszonylag nagy része, amiből ugye magánvagyon lett. Tehát itt erről van szó, hogy abból a részből mi lesz, hogy az valahogy vissza tud-e valahogy kerülni a közvagyon témakörébe, hogy azból igen.
1: Hát igen, hát ez a nagy ígéret, hogy ez meg fog történni.
0: Hát ez egy ígéret, de az a helyzet, hogy erről beszéltem, hogy ebben nem nagyon hiszek, mert hogy azért, na hát azért ugye ott, akik ugye ezeket az ügyleteket bonyolították, ott ugye jogászok intéztek dolgokat, tehát nyilván, hogy jogászok azért értenek ahhoz, hogy milyen szerződéseket kell írni. Úgyhogy
1: igen.
0: Én azért gondolom, hogy ez nehéz lesz majd valahogy megoldani, hogy ezt ugye úgymond jogszerűen lehessen valahogy újra a magánvagyonból közvagyon csinálni.
1: Pontosan.
0: Mert ugye a magánvagyon az ugye ebbe a mostani rendszerbe, ugye a jogállamban az nagyon védve van.
1: Igen.
0: Úgyhogy akárhogy nem lehet csak úgy elvenni, úgymond, tehát nem lehet ilyet csinálni. Hát szóval, mert ugye nem lehet úgymond államosítást csinálni, mint ami régen volt, mert ugye annak egy egész más gazdasági hatása volna az országra, ugye a forint árfolyama, a hitelkamatok, stb. Kapcsán, tehát lehet, hogy többet veszítenénk az egészen, mint amit megnyernénk azzal, ha valamit visszaállamosítanánk.
1: Ez pontosan.
0: Lehet, hogy a szaldójába többet buknánk rajta.
1: Igen.
0: Ki kéne leértékelődni a forint, fölmenne az állampapírok kamata, és egy nagy csomó plusz ki kellene fizetni a külföldi hitelezőknek.
1: Igen.
0: Hát, szóval
1: összetett kérdés, és örülök, Ildik, hogy beszélgettünk. Hát én szerintem először tettük ezt, már hogy előtte nem
0: igen.
1: Beszéltünk. Kifejezetten érdekes volt, amit mondott, ugye a gazdaság, a vagyonvisszaszerzés, a szociális kérdések témakörében, úgyhogy ha legközelebb is bármi közlendője van, várom szeretettel.
0: Jó, köszönöm.
1: Minden jót, viszont hallásra. Zsuzsanna. Halló, Zsuzsa. Abban kérek segítséget, hogy letette, igen. Jó, hát mondjuk azt, hogy arról még nem beszéltünk, hogy ugye mennyi lehetősége van Súlyog Tamásnak arra, hogy jelen helyzetben mit csináljon. Ugye van egyszer ugye az a lehetőség, hogy kitölti az 5 napot, és akkor itt van Zsuzsa, nem mondom el. Zsuzsa, háló!
2: Jó napot kívánok, én Baranyai Zsuzsa vagyok.
1: Jó napot.
2: És bontott elnézést, nem raktam le.
1: Bontott a vonal, jó. Örülök,
2: igen,
1: hogy itt
2: igen,
1: van.
2: Igen, igen. Egyébként olyan szépen mondta a Zsuzsanna, de igazándiból az én nevem valójában úgy kereszteltek meg, hogy Zsuzsanna.
1: Zsuzsanna.
2: Ritka dolog, de ezt kell beírnom, ha bármit, olyan papírt kell kitölteni. Na jó, erről ennyit. Amiről szeretnék igazándiból beszélni, az a nagyon rövid az idő, azt láttam, úgyhogy megpróbálom gyorsan mondani, hogy én a Szijjártó Péternek ez
1: igen.
2: A hogy így pillanatok alatt elment, de hogy mondják egyébként, hogy VID,
1: BYD, angolosan.
2: Igen, angolosan, hogy én nekem megint igazándiból az a problémám, hogy ez, hogy a pillanatok alatt most, mint volt külügyminiszter, ugye, hogy lemondott, és hogy ez nem nemzetbiztonsági kockázat, tehát hogy mennyiben jelent ez a továbbiakban problémát, vagy csak átlépünk az egészen. Egyébként a Tarjányi Péter írt egy nagyon-nagyon jó cikket, ezt bárkinek ajánlom, hogy
1: igen.
2: Olvassa el, mert nagyon jól leírja ezt az egész történetet, mert azért a Szijjártóról azért azt tudni kell, hogy mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy buta, tehát egy végtelenül okos, egy végtelenül képzett, egy több nyelvet beszélő, tehát egy nagyon-nagyon magas szintű valaki. Na most azt, hogy mint külügyminiszter mennyi mindennel nem értettem mondjuk én egyet a dolgaival, az nem csak nekem, ugye másnak is, most nem megyek vissza itt a Covid-ra meg egyebekre, mert ezt már mindenki tudja,
1: igen.
2: De hogy egy végtelen okos valaki, de hogy így, hogy egyik nap lemondok, és 2 nap múlva már van is fönt a neten egy kép, hogy már éppen az egyik legszuperebb kínai autó mellett ott áll egy

0: kínai hölgyel, tehát egy pillanatok alatt fogom magam, és mint volt külügyminiszter, elvonulok ahhoz a gyárhoz, aminek tulajdonképpen ő taposta ki igazából az itt létét, és ott rögtön ugye kapott, gondolom, hogy nem kis pénzé, nem kis állás, tehát nem ő fogja az ablakot letisztítani, meg a belsüléseket takarítani, tehát ezzel mindenki tisztában van, csak hogy ennek igazándiból milyen következménye lehet. Mert nyilvánvalóan, hogy ő nagyon-nagyon nagy információ birtokában van az agyába, de hogy most nem tudom, hogy ez jogilag mennyire van, hogy ilyenkor aláíratnak egy ilyen olyan titkosított szerződést, vagy valamire, ilyesmire gondolok, mert azt nem akarom elhinni, hogy valaki csak hopp föláll a külügyminiszteri bársonyszékéből, és utána bemegyek egy kínai gyárba dolgozni. Hogy ez hogy működik?
1: Nem, hát ez nyilván úgy működik, hogy mivel kizáró szabály nincsen, tehát nincs, akár a következő napon ezt meg lehet csinálni, itt csak azon múlik, hogy az adott cég az milyen szerződést kínál az illetőnek, és hát itt nyilván azon részletek, hogy miért mire tekintettel és milyen díjazással alkalmazzák a volt minisztert, ezek ugye üzleti titkot képeznek, meg már nincsen köze a közpénzekhez sem.
0: Jó, hát én próbálom ezt megérteni, csak nekem olyan furcsa, mert ugye tudjuk, hogy ez a Brüsszel, ahonnan kapjuk, ugye, vagy kaptuk, meg kapjuk majd a pénzeket, hogy ez mennyire ilyen, nem is tudom, András, mit mondott rá, egy fertő?
1: Milyen fertő, igen, fertő.
0: Igen, de lehet, hogy jó a fertő, meg a korrupció. Jó a pénz, mindegy, azt igen. Mindenki tudja. De hogy igen, én nekem igazából ez a gondom, hogy hip-hop, rip-sops, így elmegyek, és akkor igen. Én ott leszek.
1: Zsuzsa!
0: Igen.
1: Véget értünk, tehát én az, hogy mikor vagyok legközelebb, azt nem tudom, de hogy ha gondolja, akkor én szívesen ajánlom a kollégámat ma délután, ha meg nem, akkor pedig én tájékoztatom önt, hogy mikor fogjuk visszahívni.
0: Igen, nekem az nagyon megfelelne a második, amit mondtam.
1: Második verzió. Jó, elköszönök, megköszönöm, hogy itt volt Zsuzsa.
0: Mindenkinek szép napot.
1: Hívjon máskor is. Zsuzsának majd leírom a számát, jó Vitya. A nézőktől közben elköszönök, nagyon kellemes napot kívánok, és akkor hamarosan találkozunk, ha más nem szombaton este, de én azért még megnézném, hogy szombaton délután én vagyok-e, de nem valószínű, mert már két szombatot voltam ebben a hónapban. Úgyhogy várom önöket szeretettel szombaton este, aztán majd a következő hét elején viszlát.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. Kritikus állapotban van a házi orvosi ellátás. Gyanús autópálya koncessziót vizsgál a közlekedési tárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Vitézi Dávid szerint érdemben nem is vizsgálták az olcsóbb alternatívákat. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első féléves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Elhalasztották a holnapra tervezett Balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
5: Folytatjuk a nyármeleg beszélgetéseinket a hűvös hideg technológiáról. Vendégem Szekrényi Péter, Digital Pedro. Hello. Akivel általában robotokról, mesterséges intelligenciáról, technológiáról beszélgetünk, és most az jár a fejemben, hogy nagyon sok YouTube videót nézek az elmúlt időszakban, ami magáról a chipgyártásról szól, mm-hmm. és egyrészt megfogalmazódott bennem, hogy valószínűleg akik ezeket kitalálják, azok nem közülünk való genetikával rendelkező emberek, ja. mert egyszerűen annyira elképesztően mm-hmm. különleges technológia.
6: Igen.
5: Mesélj már előre egy kicsit, hogy működik a chipgyártás, ami gyakorlatilag, nem tudom én, 80-100, talán 80 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt indulva, teljesen felforgatott mindent az életünkben.
6: Kicsit nagyobbak voltak akkor ezek a chipek.
5: De hogy ha azt veszük, hogy ma mindenben az van, a Igen. telefonodban, a monitorban, ebben a mikrofonban, az autódban.
6: Így van.
5: Mi történt? Hogy készül egy chip?
6: Hát figyelj, ehhez képzeld el, valójában három részvevője van most a világnak, aki a legmodernebb chipeket gyártja. Nem az összes chipről beszélek, a legmodernebb, 5 nanométer alatti chipeket, mondjuk, hogy a legmodernebb ennyi elég, három nagy cég gyárt.
5: Várj picit, az, hogy 5 nanométer alatt, az mit jelent? Az minek a mérete az 5 nanométer?
6: Az valójában ezekben a chipekben, hogyha nagyon-nagyon-nagyon felnagyítanánk, akkor látnánk, hogy ilyen kis vezető szálak vannak, amik uh-huh. az elektromos áramot vezetik.
5: Uh-huh.
6: Oké. Okay. És ennek a szélessége az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lecsökkenthető. Ha lecsökkenthető a szélessége, akkor több mindent lehet rázsúfolni,
5: uh-huh.
6: tehát egy azonos tartalom mellett sokkal több lesz benne az alkotóelem, a tranzisztor, okosabb lesz, ügyesebb lesz, fejlettebb lesz, pedig egyre csökken a mérete.
5: Tehát ez az 5 mikrométer, ez ezt
6: nanométer, 5 nanométer.
5: Bocsánat, 5 nanométer.
6: 5 nanométer,
5: de ez 10 mínusz 9-en, ha jól emlékszem.
6: Azt nem. hiszem, igen.
5: Valami ilyesmi.
6: Igen, de majd több
5: majd is megmondják,
6: hogy az nem is annyi, hanem.
5: Igen.
6: De ez csökkentető, tehát most vannak ennél jóval kisebbek
5: mi
6: is.
5: Mi az elvi határa ennek? Hát azért gondolom az atomméret határozza meg.
6: Most 3 nanométernél tartunk. Jelen pillanatban. Tehát ez eszméletlen.
5: Okay.
6: Ez nagyon modern eszközök jelenek, és erre mondtam, hogy csak 3 cég képes rá a Földön.
5: Na meséld el, hogy történik ez, mert én láttam erről videókat, és azóta így az agyam így lüktet, hogy létezik ez a technológia.
6: Hát figyelj, ehhez kell képzeld el egyetlen cég, az ASML, aki egy holland elég nagy cég, és ő gyakorlatilag birtokolja ennek a tudásnak a 100%-át a Földön. Ha ő megszűnne, akkor... Azt ki sem mondtam, vissza az egész.
5: Egyetlen egy cég van, aki ő mit csinál?
6: Aki képes chip nyomtató, modern chip nyomtató gépeket készíteni.
5: Tehát ő gyártja azt a gépet.
6: Igen. Technológiailag ez messzire megy, azért nem menjünk bele, milyen gépeket gyárt.
5: Aha, csak hogy ő gyártja azt a gépet. Össze.
6: Ezek egy hatalmas nagy, mint egy repülőgépnek a motorja, kb. Akkora gépek ezek, gyakorlatilag nyomtató kis túlzással.
5: Aha.
6: És megint csak leegyszerűsítem a dolgokat. Emlékszel az írásvetítőre?
5: Igen.
6: Amikor egy lapot rátettünk, sokan nem emlékeznek erre, de rátettünk egy lapot, és akkor az írásvetítő azt a lapot, ami rajta volt a képletek, meg ki tudja, azt így kinagyította, és akkor lehetett tanulni Igen. arról. Na, ezek fordítva működnek, mert gyakorlatilag a nagy képet, a tervrajzot picikére vetítik le, tehát fordítva uh-huh. a kivetítő, és így születik meg ott az, amit ki kell majd nyomtatni, el kell készíteni, a processzor. Ez egy nagyon-nagyon egyszerűsített példa volt.
5: Tehát van egy gyártó, egyetlen egy gyártó a világon, a legmodernebb csípekről beszélünk,
6: Igen.
5: egyetlen egy gyártó, egy holland gyártó, aki magát a gépet gyártja.
6: A gépet,
5: gyártja.
6: Amivel lehet készíteni.
5: És azt mondja, hogy ez egy nyomdagép.
6: É, valójában
5: Te
6: igen.
5: pedig újságot nyomtatsz vele, vagy prospektust, vagy magazint, ez a te dolgod.
6: Vagy processzort. De igen, érzem a hasonlatodat, igen.
5: És akkor ezt eladja...
6: Eladja egy az Intelnek, aki most már ennek a modern processzoroknak a 2%-át gyártja.
5: Hát az nem sok.
6: Nem, későn kapta kézbe, pedig megvan hozzá minden technológiájuk.
5: Pedig az Intel az a processzorgyártás, meg a chipgyártás, a mi fejünkben
6: ugye,
5: az Intel.
6: Jó, ugye, lemaradtak.
5: Intel meg AMD.
6: Így van, nagyon lemaradtak. És akkor Samsung is van nekünk, ők már erősebbek egy 8%-kal.
5: Uh-huh.
6: És a maradék 90-et pedig egy TSMC nevű tájvani cég.
5: Ez a tájvani cég.
6: Akinek nincs saját márkája, hanem ő megcsinálja, és akkor a címkére azt teszi, hogy Nvidia vagy Apple.
5: Vagy Snapdragon, vagy Apple chipeket is.
6: Snapdragon is, az Apple több cégtől is rendel.
5: Na várj egy picit, tehát a modern chipek 90%-át
6: tőle származik.
5: Tájvanon gyártja.
6: Ezért egy... kell védeni őket Tájvant, Amerika védi is.
5: Egy cég, akinek egyetlen egy beszállítója van gép.
6: Igen.
5: Gyártó.
6: Erre nagyon modern technológiára.
5: Erre
6: így
5: nagyon.
6: Van, igen.
5: Tehát, hogyha
6: egy ilyen lábokon áll?
5: Tehát, hogyha ezt a kettő sakfigurát levennénk a térképről, baj akkor lenne. A világon nem lenne több chip.
6: Hát modern technológiájú cucc, az úgy lelassulna egy picikét, igen. Mondta neki, hogy Houston, we have a problem.
5: De ezen azért kicsit az érdemes elmélázni.
6: Abszolút, azért mondtam, jó.
5: Mert hogy ez a világpolitikai eseményeket is egyfajta újabb megvilágításba helyezi. Tehát, hogyha Tájván gyártja ezeket a chippeket, akkor Tájvánnak a függetlensége ebben az értelemben véve kritikus pont a világon, illetve hát a fejlett nyugat, de hát ezekből a csipekből Kína is kap, gondolom. Tehát mindenkinek kritikus pont. Japántól, Indián át, az egész világnak kritikus pont.
6: Milyen jó, hogy ott van nekünk Amerika, aki védi Tájvánt a pitan kínaiaktól. Mert hát ők nem ezért védik, azt mondják, hogy más miatt is geopolitikai okai vannak, de hogy
5: jó, sok
6: biztos ez is benne van.
5: Tájvának sok, most nyilván ez most igen, egy geopolitikai igen, műsor, igen. Csak akartunk egy újabb szint adni ennek
6: abszolút,
5: a palettának. A chipgyártás, az gyakorlatilag Tájvánhoz kötődik. És akkor, hogyha én jól olvastam a jeleket, meg jól hallottam ezeket az YouTube videókat, akkor az amerikaiak, illetve mondjuk azt, hogy a nyugati világ, uh-huh. az blokkolja a legfejlettebb technológiának Kína felé történő
6: áramlását.
5: Ez
6: régóta így van már, igen, személyesen ment el. Magának a gépeknek az eladását, tehát ezek az ASML-nél, ezek uh-huh. a nyomtató gépek, a holland cég, is bizonyos korlátokkal bír Kína felé, de akár a chipek gyártója is bizonyos korlátokkal ugyanúgy bír, tehát ezt még Trump kérte, hogy
5: aha.
6: személyesen jött el, hogy nem.
5: Mert hogyha a legmodernebb chipeket kapnák meg, akkor a robotika,
6: technológiai
5: a fegyverkezés, ugye, mert azért ne felejtsük el, itt nem arról van szó, hogy a robotokat gyártanak, amíg kipakol igen. a mosogatógépedből, hanem igen. arról van szó, hogy...
6: Legyünk kemények, hozzuk be ezt a témát, hogy mi újság okay. a hadsereg.
5: Mi újság a hadsereg? Pedro, mi újság a hadsereg?
6: Mert ha már rávezettél erre, tök jó. Ugye volt ez a bosos rendezvény, amiről meséltem neked, hogy kint voltam két nap Berlinben, és akkor mesterséges intelligencia meg hasonlók, és ott föllépett a színpadra egy emberke, és egész jó volt, amit mondott ő, egy ilyen, sajnos nem tudom a titulusát, én csak úgy hívom, hogy 100 000-es, nem tudom, uh-huh. a német légierőnél dolgozik, de igen magas posztom. Nagyon szépen beszélt angolul, és ő uh-huh. elmondta, hogy akkor ott volt a nagy tömeg, azt mondja, hogy és akkor most mi a helyzet önök szerint azzal, hogy mesterséges intelligencia hozhat-e komoly katonai döntést? Merre menjünk, mit bombázzunk, hogyan?
5: Már hoz, nem?
6: És akkor azt mondja, hogy okay, akkor nézzük ezt meg pontosan. És ő azt mondja, hogy most jelen pillanatban Németország azt az álláspontot képviseli, és ugye az EU szempontjából meghatározóak, hogy a döntéshozatalban a hadseregnél önálló döntést nem hozhat az AI uh-huh. emberi felügyelet nélkül.
5: Uh-huh. Jó, ezt tudod, mikor változik majd meg?
6: Na, mikor?
5: Hát amikor megtörténik az, amikor jó lenne, hogyha hozna döntést, yeah. mert hogy én az izraeli vaskupolát tudom idehozni, ahol, ahogy én hallom, olvasom és hallom a hírekben, ott teljesen az AI hozza meg azokat a döntéseket, hisz nincs az emberi parancsnoki láncolatra idő.
6: Igen, én is úgy tudom, hogy teljesen automatikusan működik ez a része.
5: Tehát, hogy ez addig igen. igaz, amíg, és maradjon még nagyon sokáig így, addig igen. igaz, amíg nem áll fent olyan helyzet, amikor azt kell mondani, hogy állj, ezt nem fogjuk tudni csinálni, hogy betelefonálunk a parancsnoki központba, és akkor azt mondjuk, hogy kicsit vissza ez a borongos történetről. Hogyha megnézzük, már behoztuk a hadsereget, aminek szintén nem vagyunk szakértői természetesen. De ha behoztuk a hadsereget, akkor látjuk, hogy a drónháborúk, uh-huh. vagy a drónháborúk korát éljük, hogy gyakorlatilag a fejlett légi eszközök, hogy ezek a modern mesterséges intelligencia a lapon repülő légieszközök, ezek gyakorlatilag megváltoztatták a hadviselést. Ehhez már szükségesek ezek a csippek, amiről most beszélünk?
6: Hát képzeld, igazából nem annyira.
5: Nem annyira.
6: Tehát ezek egyszerűbb mikrocsipekkel is megoldhatóak. Egyszerűbbekkel is megoldhatóak. Ahogyan az mesterséges intelligencia fejlődik, és egyre összetettebb lesz, egyre több dolgot fog megtanulni, úgy a futtatásokhoz is egyre komplexebb hardware kell, és akkor fog rájuk szükség lenni. De jelenleg egyszerűbb rendszereket simán tudnak futtatni.
5: De mondjuk akkor azt mondom, hogy Kína, aki jól látható módon most már akkora léptékkel költi a pénzt a hadi technológiára, hogy már az Amerikai Egyesült Államokkal összevethető, nekik szükségük van az új csípekre, nem?
6: Mindenképpen.
5: Őnekik hogy lesz? Hogy honnan van új csípjük?
6: Van egy-két kerülő útjuk is jó útvonalon, be tudják szerezni harmadkézből ugyanazokat a modern csípeket.
5: Csak drágább.
6: Drágában is, meg a probléma azzal, hogy mennyiség. Tehát mindig a mennyisége van a problémájuk. Sokkal nagyobb mennyiségben kellene nekik egyébként, mint ahogyan be tudnak szerezni legálisan.
5: Ha. És akkor még azt is hallottam, hogy a világ megváltó Elon Musk azt mondta, hogy ez, ami most itt elmondtál, meg ami ez az a ASML, hogy ez egy nagyon palacknyak, ez nagyon nem jó. És nem így kell a csipeket gyártani. És ő másképp fogja a csipeket gyártani.
6: Na, mit hallottál?
5: Hát, hogy van neki most valami Terafab programja, ugye? Aha. Meg beszélt arról, hogy kiteszi az űrbe a gyártását, a csippeknek?
6: Felmerült ez is, igen.
5: Ez mi? Erről tudsz
6: egy mesélni? Én bírom ezt a csókát, de azért kezelem óvatosan, mert oké, zseni, meg le is tett az asztalra nagyon sok minden, de ő tényleg szeret egy picit, inkább úgy mondom, hogy előbbre hozza azt, ami még nagyon távol van.
5: Na de miről beszélt? És igazad van, tehát hogy valójában számomra egyre hiteltelenebb, úgyhogy elismerem a SpaceX-et, elismerem azt, amit lehozott a Teslával, tehát a eredményt elismerem. Viszont egyre hiteltelenebbé kezd válni azzal, hogy folyamatosan újra meg újra nagyokat mond. De most mi ez a nagy mondás? Mi ez az űrbe telepített chip gyár? Miről beszél?
6: Igen. Kezd gyenge láncem lenni a Földön, inkább globálisan mondom, az infrastruktúra, ami ahhoz kell, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát mi tanítani tudjuk, és amikor be van tanítva, akkor kiszolgálja majd az igényeket. Ehhez magyarul rengeteg vas kell, hardware kell, gépek kellenek, adatközpontok, azokat meg hűteni kell, az is, igen. Tehát ezeket valahol el kell helyezni, ezeket utána hűteni kell, ezeknek megfelelő teljesítményűnek kell lenni, tehát rengeteg a feltétel. És ő azt mondja, hogy elsősorban ebbe szeretne befektetni. Tehát olyan adatközpontokat létrehozni, ahol aztán tényleg nagyon szuperintelligenciát lehet tanítani, és tána odaadni az emberiségnek, hogy tessék, ez készen van, föl van tanítva, szolgáljon valami jó célt.
5: De van neki erre valami más ilyen forradalmi technológiája, mint ahogy volt anno az elektromos autózással volt, vagy a SpaceX-el? Tehát, hogy vagy azt mondja, hogy a már meglévő dolgokba teszek pénzt, vagy azt mondja, hogy valami egészen újat. Ez az űrbe telepített adatközpont. Mit akartod a telepíteni?
6: Milyen jól lehetne mondjuk hűteni? De ez egy kicsikét
5: hát ilyen... sugárzás van, meg...
6: De ezek ellen már lehet védekezni régóta. De a hűtés az egyébként komoly probléma, hogy hogyan hűtöd. Ugye a Microsoft anno azt mondta, hogy adatközpontokat tegyünk a víz alá, mélybe, a tenger, óceánok mélyére. Már is sokat megsporolunk a hűtésen. Tehát ezen mindenki dolgozik, mert ez egy komoly probléma a hűtés.
5: Mert hogy egyébként az energiaellátása ezeknek a.
6: Mert ez áramot igényel, pontosan.
5: Hol tartunk?
6: Kisvárosnyi áramot igényel egy adatközpont.
5: Igen?
6: Hát igen, tehát egy kisebb városnak az energiaigényével összemérhető egy komolyabb adatközpont, ami kell az AI működtetéséhez.
5: Egy kisebb város energiaigényével.
6: Egy kisebb amerikai város, amiket látunk a filmekben, mondjuk egy cuki kisváros, bicikliznek a gyerekek. Egy ilyen összemérhető, simán a szomszédságában lévő adatközpontnak az igény.
5: Ilyen adatközpontból ezrek?
6: Van most már jó pár egyébként, hatalmasak, sötét helységekben, ott dohognak a szerverek, mennek, tehát csodálatos igazából, csak egyre túl sok igénye van az AI tanításnak.
5: Aha. És ez visszajön valaha? Van ennek értelme? Tehát, hogyha veszed ezt a rengeteg...
6: Hogy Luffy-e? Esetleg arra gondolsz?
5: Arra is gondolok, igen. Hogy látom az erőforrás igényét. Tehát ugye halljuk, hogy a világ összes csipje, a memória, azt is hallottam, hogy a memória az ezért is drágult meg.
6: Igen.
5: Két-háromszorosára talán.
6: Igen.
5: Tehát, hogy a világ összes fejlett csipje, a világ összes memóriája, és a világ összes jelenleg meglévő energetikai infrastruktúrája sem elég.
6: Igen. Akkor mi lesz, ugye?
5: Akkor hol jön ez vissza? Tehát akkor beírom a ChatGPT-be, hogy megcsipelt a nap egy szúnyog, mi bajom lehet, és akkor visszaírja, hogy ne vakard.
6: És ugye legtöbben sajnos erre használják.
5: De hol tud ez? Tehát hol van ennek az értelme? Hol jön ez vissza? Ki fogja ezt kifizetni? Kifizeti ki a kisvárosi energiákat?
6: Hát figyú, ez pont olyan, mint amikor annó az autóknál először megszületett a Ford T-modell. Hát ez milyen volt? Magyarul ezzel most tartunk egy kötelező lépés, valami nagyobb felé. És mi az a nagyobb? Az az, amikor ténylegesen ott fogunk tartani, hogy nem csak alattunk valaha, hanem velünk egy szinten van már a mesterséges intelligencia, mert nem egy AI fog tudni mindent, olyan nem lesz, hogy egy AI mindenek fölött, hanem ez a multimodális megoldás van most a porondon, tehát, hogy szépen szétosztja, hogy te ehhez értesz, a másik modell csak ehhez ért, a harmadik csak
5: tehát
6: ahhoz.
5: Mindegyiknek van egy specializációja.
6: És van egy elő modell, aki felosztja, hogy értem a kérdésedet, átadom már is a kollégámnak a szót. Mindenkinek más tudása van.
5: Akkor nem is várhatjuk ezt az egyesített, egységes szuperintelligenciát?
6: Mi ebből csak egy sötét doboz fogunk látni, de hogy belül ez így lesz felosztva, mert ez már most
5: hogy
6: is így van.
5: Rátesszük a címkét, hogy ez a...
6: Ez az AI, ez a nagy mindentudó AI, de azon belül ez van egyébként, és ez jól is van így egyik, ez egy jó megközelítés, csak hogy ez egyébként nem sokára képzeld el fog jönni, amikor tényleg az lesz. Erre mondtam az előző műsorban korábban, hogy egy keddi napra fog esni, vagy csütörtökre.
5: Na és mikor jön ez el?
6: De hogy ez annyira nincsen messze, amikor tényleg a gép képes lesz bármit megtenni, amit egy ember is nem halad túl, hanem azon a szinten lesz, mint mi.
5: Mi van a keleti-nyugati világ, vagy egyszerűsítek a kínai és a nyugati világ AI felfogása között? Az ki lesz az egyenlítve valaha? Össze fognak tudni dolgozni ezek a, ezek a szereplők? Lesz ebből konszenzus, hogy meddig és ne tovább? Vagy ez föl fog egyszer borulni, vagy...
6: Meddig is ne tovább. Ugye Európában nagyon jó szabályozások vannak, és már a nem tudom, hanyadik verzióját adjuk ki a szabályozásainknak. De Amerika meg Kína ebben nem akar részt venni, ezt most már látjuk. Azt mondják, hogy szabályozzátok csak.
5: Jó, rendben. Hát,
6: és mi lesz a célja a gépnek? Bocs, még az AI-nak mi lesz a célja? Legkevésbé sem az, hogy minket elpusztítson. Nincs ilyen célja.
5: De nem az AI-nak ez a célja, a saját hülyeségünknek a célja és alanya az,
6: hogy, hogy
5: saját magunkat elpusztítsuk.
6: Felmerült az, képzeld el, mint célnak, hogy a mesterséges intelligenciának inkább a célja az lenne, emberi programozás útján, hogy ne legyen kikapcsolva. Tehát ne tegyen olyat, ami miatt azt mondja az ember, hogy jó, nagy piros gomb és kész. Aha. Ha ezt el akarja kerülni, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy mi ne akarjuk őt kikapcsolni. Tehát nekünk jó legyen, jobb legyen az életünk az ő használatával.
5: Jaj, Pedro, ez olyan messzire vesz, ez relatív.
6: Nagyon messzire vezet.
5: Mi a kínai népköztársaság szerinti jobb élet, és mi a Washington DC szerinti jobb élet, ez és mi van. A Berlin szerinti jobb élet.
6: Igen.
5: Folytatjuk.
6: Jó.
5: Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál, a műsoridőnk lejárt. Szekrényi Péter, Digitál Pedro volt a vendégem. Ez itt a Sámán mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok. Aloha.
6: Hello.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. A BUX sorra döntötte a csúcsokat, mondta a pénzügyminiszter. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta. A BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelenti, hogy működik a piac és a verseny. A befektetők pedig bíznak Magyarországban. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsé és a Büki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejleszték. Ukrajnában civilek is meghaltak a hajnali orosz légitámadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg, 2 ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A MosquiTune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. A programhoz előzetes szakmai tudás nélkül is bárki csatlakozhat. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. Délután 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása, és azt hiszem mondhatjuk azt, hogy lesz miről beszélni, hiszen egy olyan nyarat kezdhettünk, amire szerintem sokan nem számítottunk. Aztán lehet, hogy a szakemberek igen, akik nézték mondjuk az előrejelzéseket, de megdöbbentő volt ez a forróság hőhullám, amit júniusban tapasztalhattunk, és megismerkedhettünk azzal a kifejezéssel is, hogy hőkupola, és ennek köszönhetően már júniusban olyanokról beszélgethettünk, hogy most akkor mikor kapcsolhatunk klímát, mikor fogyasszunk, mit hova időzítsünk, és egyáltalán a paksi atomerőmű életét mennyire befolyásolja ez a forróság. Szóval lesz miről beszélni, de talán haladjunk lépésről lépésre, és szerintem sok mindent fogok a vendégemmel érinteni. Aszódi Attilával, a BME természettudományi karának dékányával üdvözlöm újra a stúdióban.
3: Üdvözlöm, Eszter, jó napot kívánok!
2: Hát készültünk ugye erre az adásra, aztán nyilván nekem a szabadságom is közbeszólt, hogy ne rögtön a hőséget követően beszélgessünk erről, de az az igazság, hogy azóta az előrejelzések szerint nem csak a júniust érintheti hasonló helyzet, hanem már júliusban jöhet egy következő hőség, hőhullám, és hát azóta is azt érzékeljük, hogy azért az idő nem kímél bennünket. És talán az egy érdekesség és kuriózum volt, hogy a paksi atomerőmű le- és felterheléséről oly sokszor hallunk különböző okoknál fogva, mint ahogy azt is tudjuk jól, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan kontrollálják a szakemberek, és az előírásoknak megfelelően tartják is azt, hogy bizonyos hőmérséklet fölé a tulajdonképpen a hulladék hűl, vagy hát ez nem jó szó, mert ugye a kéreztett, Dunáberesztett hűtővíznek köszönhetően ne emelkedjen olyan szint fölé, amit már a szabályok nem engednek, viszont most ez alól kivételt kellett tenni, hiszen olyan tartós meleg volt, aminek köszönhetően el kellett gondolkozni, hogy mit szeretnénk, klímát, vagy pedig akkor betartani a szabályokat. Most nagyon gyorsan és nem szakszerűen összefoglalva ez volt a helyzet, de mennyire lepte meg a szakembereket, Attila, önt mennyire lepte meg, hogy itt tart a helyzet?
3: Hát nem teljesen. Szóval az a helyzet, hogy időnként ez az állapot visszatér. 2018-ban volt utoljára az, hogy nagyon száraz volt a nyár, és magas hőmérséklettel járt együtt. Most így 8 év elteltével visszatért ez az állapot. Ugye akkor is korán jött ez a nagy meleg, és még egyszer hangsúlyozom, hogy alacsony dunai vízállással együtt járt. Ez azért rettentően lényeges, mert nagyon hosszú időre visszatekintve az volt a tipikus a Dunán, hogy a száraz időszak, az alacsony vízállás az ősszel érkezett, és nyilván a meleg az nyáron volt, de hogy a kettő nem volt koincidenciában, nem egyszerre történt, és 2018-ban is a nyári alacsony vízállásra jött rá a nagyon nagy meleg, és most is ugyanezt történt, hogyha valaki figyeli a vízügynek a honlapját, akkor láthatja, hogy az előző időszakban, tehát az elmúlt hetekben a legalacsonyabb vízállás vagy vízjárás az nagyjából ilyen 1100-1050 köbméter per szekundom környéki vízhozammal jött együtt a nagy melegben, és most én tegnap este néztem, most már közel 1000 köbméter per szekundum csak a vízhozam, és néhány nappal ezelőtt bekukucskált az 1000 köbméter per szekundum alá is. Tehát egy nagyon alacsony vízhozam mellett van ez a nagy hőség, és az azért jelent kihívást, és igen, felteszi teljesen jogosan nagyon sok ember azt a kérdést, hogy akkor így most hogyan lehet a hűtést megoldani. Azt tudni kell, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokkja körülbelül 100 köbméter vizet használ másodpercenként, ezt kiemelik, nagyjából 10 fokkal megmelegítik, és aztán ezt a 10 fokkal melegebb vizet visszaengedik a Dunába. Az 1000 köbméterből kivenni 100 köbméter per másodpercet nem okoz gondot, ugyanakkor nyilván itt a keveredésnek óriási jelentősége van, és minél kisebb vízhozamba kell belekeverni ezt a 100 köbméter per másodpercnyi vizet, annál kevésbé lehet könnyen tartani a határértéket. Szerintem az energiaügyért felelős miniszter az elmúlt hetekben nagyon fontos lépéseket tett. Egyrésztről már az az intézkedés, hogy biztatjuk arra a fogyasztókat, hogy este 6 és 9 között minimalizálják a fogyasztásukat, ez egy teljesen logikus és szükségszerű lépés. Mert hogy az a helyzet, hogy ugye Magyarországon most már 8000 megawatt fölött van a napenergiának a beépített kapacitása, és bizony délután 5 óra, 6 óra magasságában akkor nagyon drasztikusan esik a napenergia betáplálás, de közben pont akkor indul meg a lakossági fogyasztás növekedése, és ennek következtében van egy esti csúcs, ami 6 óra környékén kezdődik, és valamikor 8 óra magasságában tetőzik, és nagyon nem mindegy, hogy a háztartások ilyenkor bekapcsolják a légkondit, uh-huh. vagy kikapcsolják. Ilyenkor elindítják otthon a mosogatógépet, vagy máskorra ütemezik. Úgyhogy nagyon lényeges szerintem itt a fogyasztói magatartás. Ezt tulajdonképpen úgy hívjuk, hogy fogyasztó oldali beavatkozás. Ezt lehet árakkal kikényszeríteni, lehet ilyen edukációval, biztatással rávenni a fogyasztókat, hogy így viselkedjenek, de ez abszolút szükségszerű lépés volt, és még egy dologra hadd emlékeztessem, ugye a nagy napenergia kapacitása rendelkező rendszerekben, mint amilyen a magyar villamosenergia rendszer is, nagyon komoly kihívása az energiatárolás. Most kapásból ugye arra gondolunk, hogy akkumulátorokban lehet jól energiát tárolni, de ez nem feltétlenül van így. Van más módja is az energiatárolásnak, és pont a légkondicionálóknak az okos használata az egy ilyen nagyon jó energiatárolási megoldás, hiszen hőenergia formájában is lehet tárolni ezt az energiát, hogyha napközben, amikor rendkívül alacsony a villamosenergiának az ára, amikor a ház tetőre szerelt napelemek is termelnek, ha akkor kondicionáljuk a lakást, akkor tulajdonképpen a falakba, a levegőbe, a bútorokba betárolunk némi hideget, hőenergiát, negatív hőenergiát, és amikor hazaérünk, és akkor már élvezzük ezt az alacsonyabb hőmérsékletet, és akkor este 6 és 9 között kikapcsoljuk ezeket a készülékeket, akkor rengeteget tudunk segíteni a villamosenergiarendszernek. Tehát hangsúlyozom, hogy ezek a bejelentések, ezek szükségszerűek voltak, és hát volt egy másik intézkedése az energiaügyért felelős miniszternek, nevezetesen az, hogy mentesítette az atomerőművet attól, hogy bizonyos teljesítmény alá csökkentse a teljesítményét. Ez megint azért volt szükségszerű, mert esténként kell a villamosenergia a magyar rendszerbe. Nagyon magas egyébként az ára esténként a villamosenergiának, de nem csak ár probléma van, hanem egyszerűen a villamosenergia rendelkezésre állása is nagyon kérdéses ezekben az esti órákban. Nem csak Magyarországon, hanem a környékbeli országokban is nagyon drasztikusan leesett ezekben az időszakokban a tartalékenergiának a rendelkezésre állása, mert mindenhol ugyanaz a helyzet gyakorlatilag a környékünkön. Úgyhogy ha az atomerőművet le kellett volna terhelni, adott esetben akár 1000 megawattnál nagyobb mértékben, akkor az a villamosenergia rendszerünknek a stabilitása és a lakosság villamosenergiával való ellátásának a költségei szempontjából nagyon kedvezőtlen lett volna, úgyhogy ezért született ez a döntés. Ugye a korlátozás hátterében az áll, hogy nagyon régóta, amióta a Paksi atomerőmű működik, van egy olyan szabály, hogy a melegvíz visszabocsátásától mért 500 méteres szelvényben kell mindenkor 30 fok alatt lennie a hőmérsékletnek. Ugye ennél jóval magasabb hőmérsékleten bocsátja ki a melegvizet ilyenkor az erőmű, de abban az 500 méteres hozban, ami a kibocsátási pont és a mérési szelvény között van, ott bekövetkezik egy keveredés. De most ebben a rendszer állapotban gyakorlatilag nem lehetett volna tartani ezt a 30 fokos határértéket. Most tudni kell azt, hogy az előző kormány idején, Lantos miniszter úrnak az idején zajlott egy nagyon fontos szakmai munka, mert tulajdonképpen már tavaly nyáron is lehetett azt érzékelni, hogy lehetnek olyan rendszerállapotok, amikor az atomerőmű a jelenlegi szabályok mentén nem fog tudni üzemben maradni, és a villamos energia rendszer biztonsága forog kockán. Úgyhogy zajlott egy vizsgálat, ami azt célozta, hogyha ilyen veszélyhelyzetben, mondjuk úgy, hogy energiaellátási veszélyhelyzetben, vagy legalábbis egy ilyen kiélezett helyzetben, mondjuk inkább így, hiszen a veszélyhelyzetet nem rendelték el, tehát hogy egy ilyen kiélezett helyzetben mit is lehet tenni, és ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy tulajdonképpen a Duna folyam, ami több mint 2800 kilométer hosszú, és Magyarországon is több mint 400 mint mondom, 2800 kilométer hosszú, igen, és Magyarországon is több mint 400 kilométer hosszban folyik. Szóval ennek egy fél kilométer hosszúságú szakaszáról beszélünk. Ez a 30 fokos korlát az 500 méteres szelvényre, ez 40 éve fennáll. Nem lehetett fellelni azt, hogy pontosan honnan jön ez a 30 fok, tehát ez nem egy természeti állandó, ez a 30 fok, hanem egyszer korábban bevezették a magyar szabályozásba, és végül is ezek a vizsgálatok, ezek azt mutatták, hogyha időben korlátozott mértékben, mondjuk egy évben, 15 napnál hosszabb ideig nem tesszük ki ennek a plusz hőterhelésnek a Dunát, tehát inkább fordítva mondom, hogyha 15 napon belül marad az az időszak, amikor 30 fok fölé megy ennek a korlátja, akkor az tulajdonképpen annyit jelent, hogy a 30 foknál magasabb hőmérséklettel rendelkező partszakasz nem 500 méteres, hanem valamennyivel hosszabb. Szóval hogy ebben a nagyon nagy víztestben ez nem okoz olyan változást, olyan károsodást, amit ez a víztest ne tudna elviselni. Ez nyilván egy átmeneti megoldás. Ahogy látjuk a külföldi példákban, az erőművek egyre inkább áttérnek arra, hogy ezekben a nagyon magas hőmérsékletű nyári időszakokban nem a víz felé vezetik el ezt a hőt, hanem a levegő felé. Tehát itt igazándiból az a hosszú távú megoldás, hogy mind a Paks 1, mind a Paks 2 legyen felkészítve arra, hogy ebben a 3 hónapban, mondjuk június közepétől szeptember közepéig képes legyen arra, hogy a hő egy részét azt a levegőbe vezesse el. Ez tulajdonképpen úgy lehetséges, hogy vizet kell elpárologtatni, a párolgás segítségével nyeljük el a hőt, és az a hő akkor nem a vízbe, hanem a levegőbe, pára formájába kerül be, és így jelentősen lehet csökkenteni azt a hőterhelést, ami a víztestet éri, és így akkor, ha ez a hűtőrendszer, vagy ezek a hűtőrendszerek megépülnek, akkor a Dunát ezekben a nagyon magas hőmérsékletű nyári időszakokban mentesíteni lehet a hőterhelés egy részétől.
2: Nagyon fontos arról is beszélni, hogy amikor a lakosság azt hallja, hogy visszaterhelik a paksi atomerőművet, akkor először bennük mindig ugye ez a kérdés, hogy ez biztonságtechnikai szempontból veszélyes dolog, vagy sem, és ezt oly sokszor el kell mondanom én is paksiként, hogy nem azért kell leterhelni, mert hogy biztonsági kérdéseket vet föl a Duna alacsony vízszintje, vagy pedig a hőmérséklet, hanem tulajdonképpen pont a biztonságos üzemelés érdekében és a környezetvédelem érdekében kell ezekhez folyamodni, de Attila, hogy tudná megfogalmazni, akik ilyenkor aggódnak, hogy azt hallják, hogy leterhelik az atomerőműveket, miért kell vagy nem kell aggódniuk?
3: Ez egy rettentően fontos kérdés, amit most firtat Eszter. Tehát egyrészt ott szeretném kezdeni, hogy ebben a hőkupola jelenségben azt látjuk, hogy Nyugat-Európában számos atomerőművet le kellett terhelni. Franciaországban 7000 megawattnyi leterhelés volt, de Svájcban, Belgiumban szintén több reaktort visszaterheltek. Ennek nem biztonsági okai vannak, hanem normál üzemeltetési dolgai, vagy okai. Tehát azt kell itt egyrészt érteni, hogy az atomerőművekben a normál üzemeltetésnek a feltételeit és a a biztonsági rendszerek működtetésének a feltételeit, azt teljesen elválasztjuk egymástól, azért éppen, mert ugye a biztonsági rendszerre akkor van szükség, hogyha a normál üzemben valamilyen zavar történt, tehát ha feltételezzük, hogy amiatt kell üzemzavart kezelni, mert a normál működés az a zavart szenved, akkor nem számíthatunk azokra a rendszerekre, amelyek a normál működést biztosítják. Jó? Tehát a normál üzem és az üzemzavarnak a kezelése teljesen szét van választva. A normál üzemi rendszerek is tudnak működni ebben a magas hőmérsékleti állapotban, csak egyszerűen a környezet terhelése szempontjából merülnek fel kérdések, és merülnek fel ezek a korlátok. A biztonsági rendszerek ugyanakkor jóval nagyobb terhelést kibírnak. A legegyszerűbb ezt úgy megérteni, hogy a normál üzemi rendszerek nem kell, hogy mondjuk egy jelentős földrengésnél üzemben maradjanak, de a biztonsági rendszerek nyilván túl kell, hogy éljék a földrengést is, azért, hogy egy ilyen kezdeti eseményt kezelni lehessen. Tehát ugyanígy az üzemzavari hűtőrendszerek, azok ennél sokkal magasabb hőmérsékletnél is képesek működni, és az üzemzavari hűtőrendszerek képesek elvinni azt a hőt, ami a reaktorban egy ilyen leállított állapotban keletkezne. Szóval ez nem egy biztonsági kérdés, hanem ez egy üzemeltetési és környezetvédelmi kérdés. Az üzemzavari hűtőrendszerek, még egyszer hangsúlyozom, hogy úgy vannak megépítve, hogy ezekben az extrém állapotokban is működni tudjanak. Tisztán környezetvédelmi, a környezetre vonatkozó határértékek betartásához kapcsolódó kérdésről van ilyenkor szó, nem pedig biztonsági kérdésről.
2: Említette azt is Attila, ugye, hogy Svájcba és például Franciaországba is, meg a számabelgákat említette, szintén leterhelésre kerültek atomerőművi blokkok a hőkupola miatt, hiszen ugye azért is volt érdekes ez a júniusi helyzet, mert egész Európát érintette, így hasonló gonddal küzdött több nemzet. Ugyanakkor ennek apropóján mindenkinek eszébe jut az, hogy 2025 áprilisában ugye az elhíresült ibériai áramkimaradás komoly gondokat okozott, nem európai szinten, de azért több országot érintett, és felmerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor, amikor a rendszerből több nemzet kénytelen visszaterhelni az atomerőmű blokkokat, ez mennyire okozhat veszélyt az áramellátás tekintetében, hiszen ha konyhanyelven akarunk fogalmazni, akkor a kereslet kínálatnak mindig ki kell, hogy egyenlítse egymást a hálózaton belül, viszont felmerülhet a kérdés, hogy így viszont a megújulók miatt vajon ez nem lesz a probléma a jövőben, hogy amikor az atomerőmű blokkokat visszaterhelik, és mondjuk ne adj Isten a nap már nem termel, akkor hirtelen okoz problémát a rendszerben.
3: Ugye egyrészt mondtam már az előbb, hogy a magyar villamosenergia rendszerbe azért kellett beavatkozni az atomerőmű visszaterhelésének a korlátozásával, hogy legyen elég termelőkapacitás, legyen elég tartalék, hiszen az egész régióban ugyanez volt a helyzet, és nagyon...
2: De akkor a nemzetek akkor beszélnek egymással, hogy ki mit csinál?
3: Természetesen. Uh-huh. Természetesen ilyenkor a rendszerirányítók egyeztetnek egymással, de hangsúlyozom, hogy azt lehetett látni, hogy a tartalékok nagyon jelentősen lecsökkennek, nagyon magasak voltak az árak ezeken az estéken, és a tartalékoknak a rendelkezésre állása nagyon helyesen fírt egy Eszter, hogy ez egy rendszerbiztonsági, rendszerüzemeltetési biztonsági kérdés, úgyhogy a mindenkor szükséges tartalékoknak rendelkezésre kell állniuk, hiszen egy ilyen helyzetben akár üzemzavar is lehet, ugye volt két héttel ezelőtt Magyarországon is több olyan fogyasztói körzet, ahol megszűnt az áramellátás, azért, mert a nagy melegben valószínűleg túlterhelődtek trafók, túlmelegedtek trafók, vagy más.
2: Én egy moziban ülve tapasztaltam ezt, meg egészen érdekes élmény volt.
3: Igen, tehát hogy a magas hőmérséklet miatt is keletkezhetnek műszaki problémák. De még egyszer hangsúlyozom, az együttműködő európai villamosenergia rendszerben a tartalékoknak a minimális szintje meg kell, hogy legyen. A tartalékok országok közötti használhatóságát korlátozza az, hogy milyen határkeresztező kapacitások vannak, úgyhogy minden országnak saját magával is foglalkoznia kell, meg azt is figyelnie kell, hogy a környéken mi történik. Most, és a másik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy pont ezért lényeges, hogy mind a Paks 1, mind a Paks 2 fel legyen készítve ezeknek az állapotoknak a kezelésére, rendelkezzen olyan beépített műszaki megoldásokkal, amelyeknek segítségével ilyenkor is üzemben tud maradni 100% teljesítményen, mert ez a rendszer biztonságos működtetése szempontjából elengedhetetlen. Az a rossz hírem van, hogyha Magyarországon jelentős szélenergia kapacitást építünk be, ez a probléma akkor sem fog megszűnni, mert nagyon sok olyan rendszerállapot van, tipikusan a nagy nyári melegek ilyenek, amikor nem fúj a szél. Mi végeztünk ilyen számításokat, azok az állapotok Magyarországon, amikor sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj, ez évente a 8760 órának nagyjából a negyede. Tehát, és mondom még egyszer, hogy tipikusan a nyári nagy melegek, azok pont azért vannak, azért van hőkupola, vagy azért hívjuk így, mert egy olyan meteorológiai helyzet jön létre, amikor a nagy áramlások nem tudnak az óceán felül behozni nagy légtömegeket. Tehát nagyon sokszor szélcsendes állapotokkal együtt járnak ezek a hőkupola jelenségek. Úgyhogy önmagában további szélerőműveknek a beépítése magát ezt a nyári időszakot nem fogja kezelni. Nyilván a szélerőművek tudnak villamos energiát termelni, a szélerőműveknek a kihasználási éves kihasználási tényezője magasabb, mint a naperőműveké, nagyjából duplája, de nagyon sok olyan rendszerállapot van, amikor egyszerre van az, hogy szélcsend is van, és a nap sem süt, tehát ennek ellenére kell a rendszerbe olyan kapacitás, ami képes ezekben az állapotokban is működni.
2: Sok-sok fontos kérdésem van még, de kénytelenek vagyunk egy kis szünetet tartani, úgyhogy pontosan innen fogjuk folytatni, maradjanak.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy említettem, folytatjuk is a generátort vendégemmel, a Szódi Attilával, akivel a nyári meleg, a bizonyos hőkupola kapcsán kezdtük meg a beszélgetésünket, és hát arról értekeztünk, hogy a paksi atomerőmű életét miben befolyásolta, és befolyásolhatja is, és talán folytassuk is ezzel, hogy említette Attila, hogy azért az a tapasztalat, hogy most már azért hűtőtornyokkal, más megoldásokkal próbálkoznak akár, nem tudom, hogy jó szó-e az átépíteni, de talán fejleszteni egy atomerőművet, és korábbi interjújában is hallottam öntől, hogy talán ezek a bizonyos ilyen hűtőtornyok, hűtőberendezések lehetnek azok, amik megoldást tudnak hozni a jövőbe, de a paksi atomerőmű tekintetében például itt most mit lehet tenni? Ez a beruházás megérheti-e, hogy valahogy a hűtést tovább tudják segíteni a Paks 1 életében?
3: Igen, itt több technológia áll rendelkezésre. Ezek a nagyméretű hűtőtornyok, ezek
2: csak gyárilag lehet építeni, tehát már hozzáépíteni meglévőhöz nem lehet, mert ugye láthatjuk ezeket a tornyokat az elhíresült képeken, ami ilyen monstrum, nagy torony, tehát ez már akkor úgy kell a projektet megalapozni, megépíteni, vagy van lehetőség később is erre áttérni?
3: Igen, tehát a helyzet az, hogy vannak olyan atomerőművek, amelyeket eleve hűtőtornyos hűtésre terveztek, sőt, Nyugat-Európában olyan atomerőművek is voltak, amelyek ilyen kombinált hűtéssel készültek, tehát építettek melléjük hűtőtornyot, de a hideg időszakban úgynevezett friss vízhűtést alkalmaztak, tehát a hűtőtornyot kikapcsolták. A hűtőtoronynak az a nagyon nagy előnye, hogy nem kell villamos energia magához a húzatnak a létrehozásához, egy passzív rendszer. Ugyanakkor van hátránya is, mégpedig az, hogy egyrésztről nagy, tehát messziről lehet látni, van egy táj befolyásoló következménye, És a másik hátránya ezeknek a nagyméretű hűtőtornyoknak az, hogy tulajdonképpen nem skálázható a működésük. Tehát ha bekapcsolom őket, akkor, akkor egy az egyben nekik kell biztosítaniuk a hűtést, ha meg nincsen szükség akkor a hűtés, akkor teljesen ki kell kapcsolni. Most ehhez képest van skálázhatóbb megoldás, ezek az úgynevezett hűtőcellák. Ezek a hűtőcellák, ezeket képzeljük el úgy, mint durván egy ilyen 20x20x20 méteres kocka, aminek a tetején van egy ventilátor, villamos energia felhasználásával működteti a ventilátort, a ventilátor szívja gyakorlatilag a hűtőcellán a környezeti levegőt, és ebben a hűtőcellában egy speciális betéten keresztül folyatják le a vizet, és az a víz, ez ugye érintkezik azzal a levegővel, amit a ventilátor mesterséges húzattal át szív tulajdonképpen ezen a berendezésen, a víz egy része elpárolog, és tulajdonképpen így vezeti el a hőt, a maradék víz, ami a bevezetett víznek a döntő többsége, az lehűlve lecsorog ennek az aljára, és utána el lehet vezetni a környezetbe.
2: Akkor ha jól értem, akkor ez gazdasági szempontból ez jobban kivitelezhető, mint a hűtőtornyot hozzáépíteni, na most akkor gyorsan a paksi atomerőműhöz.
3: Szóval, hogy ennek is van előnye, és van hátránya. A hátránya az, hogy a ventilátor működtetéséhez további villamosenergiára van szükség, tehát ennek a villamosenergia igénye a működtetés időszakában nagyobb. Ugyanakkor az előnye az, hogy sokkal alacsonyabb, kisebb, tehát messziről kevésbé látszik. A másik előnye pedig az, hogy skálázható a működése. Tehát itt meg lehet azt tenni, hogyha ilyen hűtőcellából beépítek egy erőműbe 50-60-70 darabot, és csak részben van szükségem erre a hűtőkapacitásra, akkor csoportonként kapcsolom be, vagy kapcsolom ki, és így tehát a meteorológiai körülményekhez jobban lehet illeszteni a működést. Nyilván ez egy nagy beruházás, tehát itt az a nagy kérdés, hogy amire egy ilyen beruházás megvalósul, addigra milyen villamosenergiárakkal kell számolni, a beruházási költség és a várható villamosenergia értékesítési többlet segítségével lehet meghatározni a megtelelési időt, és ez alapján tulajdonképpen gazdasági döntést lehet és kell hozni. Ebben figyelembe kell venni az ellátásbiztonsági kérdéseket is. Nyilván az ellátásbiztonságnak is van egy ára. Ezt mérlegelve tulajdonos, vagy a tulajdonos tulajdonosa az állam ebben a kérdésben döntést hozni. Nyilván nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen hűtőrendszer meddig tud működni. Ez a további üzemidő hosszabbítás szempontjából egy kulcskérdés lehet, hiszen a további üzemidő hosszabbítás, ha megvalósul, akkor ott még további 20 évig működnek ezek a blokkok, tehát további 20 év az az időszak, amikor erre a hűtőrendszerre szükség lehet. De még egyszer hangsúlyozom, ez egy alapvetően egy ellátásbiztonsági kérdés. A tulajdonosnak, az államnak kell eldönteni azt, hogy kell-e ez a villamosenergia, aminek a kiesését el lehet kerülni akkor, hogyha egy ilyen hűtőrendszert megvalósítunk. A megtörülés a jelenlegi árak mentén egészen biztosan biztosított, hogyha a Paks 1 és a Paks 2 üzeme párhuzamosan valósul meg, mert a Paks 2 eleve megemeli a Dunában a hőmérsékletet. Ugye a Paks 2-nek a melegvíz visszabocsátási pontja északabbra van, mint a Paks 1 visszabocsátási pontja. Tehát ha a Paks 2 üzembe lép, akkor az az alaphőmérsékletet a Paks 1 számára meg fogja emelni. Úgyhogy,
2: tehát nagyobb az esély, hogy hasonló problémával küzdenének, tehát többször lenne szükség mondjuk akár egy ilyen hűtőcella alkalmazására.
3: Sokkal több olyan nap van az évben, amikor kell a kiegészítő hűtés a Paks 1 számára, ha a Paks 2 elindul. De hangsúlyozom, hogy a Paks 1 önálló üzeme esetén is lehet olyan kedvezőtlen meteorológiai helyzet, amikor erre szükség lehet. A tulajdonos egy ilyen megtörlés számítás segítségével beárazva az ellátásbiztonságnak az árát, költségét is tudja eldönteni, hogy erre érdemes áldozni, vagy nem érdemes áldozni.
2: A Paks 2 esetében a hűtés kérdése az ott azért van valami kiegészítő ilyen hűtőcella. Lehet, hogy nem ilyen, mint amiről most Attila beszélt, de én emlékszem, hogy beszéltünk róla, igen, hogy ott már készültek ilyen lehetőségre.
3: Igen, tehát a Paks 2 esetén az történt, hogy amikor a tervek készültek, akkor volt egy nagyon részletes elemzés arra vonatkozóan, hogy akkor most milyen megoldást válaszolnak a tervezők, és a természetes húzatú hűtőtornyot is mérlegelték, tisztán a friss vízhűtést is mérlegelték, és ezt a kombinált hűtést, hűtőcellával kiegészített hűtést is mérlegelték, és végül is ez került megtervezésre, úgyhogy a Paks 2 terveiben szerepel nagyjából 3000 megawattnyi hűtőkapacitás ilyen hűtőcellek formájában.
2: Paks 1 és Paks 2-ről is fogunk még beszélni, de említette Attila is, hogy a szélenergia beépítés kapacitását, hogyha növeljük, akkor sem tudja megoldani például a nyári forróságba ezeket a helyzeteket, hiszen ugye, ahogy beszéltük ilyenkor, például a hőkupolás időszakban a szél sem fújt, tehát az sem segített volna rajtunk. Viszont aktuális maga a kérdés, hogy a megújulók aránya milyen szinten fog változni a jövőbe, és arra hogyan kell felkészülnie a hazánknak, hiszen kapitányminiszter úr bejelentette, ugye, hogy további nap- és szélerőművek építésére készülnek, ahogy az energiatárolók kapacitását is növelnék, és természetesen ugye a hálózatfejlesztést is ígért, amiről már nagyon sokat hallottunk és beszéltünk mi is, hogy elengedhetetlen, hogy a hálózatfejlesztés is folyamatosan megtörténjen, és ami még érdekesség, ugye, hogy a Paksi atomerőmű, a Paks 1 üzemidő meghosszabbításának a felgyorsítását sorolta még föl kapitány miniszter úr, de talán akkor kezdjük a megújulókkal. A megújulók tekintetében hogy látja Attila ez az 1000 megawattos szélpark telepítés, ez hogyan illeszthető be, és miben tud majd segítséget nyújtani hazánknak? Nyilván akkor fog tudni segíteni, amikor fúj a szél.
3: Én úgy érzékelem, hogy itt az Európai Uniós támogatások Magyarországra hozása tekintetében...
2: Kitétel volt ez.
3: Hogy?
2: Kitétel volt ez.
3: Így pontosan ezt akartam mondani, így van. Tehát tulajdonképpen, ha jól értem, akkor az Európai Bizottságnak volt ez egy ilyen feltétele. A magyar villamosenergia rendszerbe hasznosan beilleszteni szélerőműveket nem lesz olyan nagyon egyszerű, lehetséges, de nyilvánvalóan az előbb említett sötét szélcsendes időszak, amikor sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj. Ezek az időszakok, ezek komoly kihívást jelentenek. Ugye a hasznosság, vagy hogy mondjam, megtermelhető villamosenergia mennyisége szempontjából itt azt kell érzékelni, hogy a szélerőművek Magyarországon olyan 22 és 25-26 százalék éves kihasználási tényezőt mutatnak. Tehát, hogyha most beépül ez a ugye 4000 megawatt is szóba került, hogy akár 4000 megawattnyi szélenergia kapacitás is létesülhet Magyarországon. Ha ezzel nagyon egyszerűen számolok, a 4000 megawatt 25%-os éves csúcskihasználási tényezővel és a 8760 órával számolva, ez akkor 8700 kötőjel 9000 gigawattóra, tehát 8-9 terawattóra villamos energiát adhat évente. Ez körülbelül annyi van, amennyit ma a 8000 megawattnyi napenergia kapacitás Magyarországon évente előállít, az nagyjából 10 terawattóra környékén van. A 2000 megawattnyi paksi atomerőmű jelenleg 16 terawattórányi villamos energiát állít elő. Tehát ha elképzelek egy olyan rendszert, amiben van a Paks 1, van 8000 megawatt napenergia és 4000 megawatt szélenergia kapacitás, akkor Paks 1 a 16 terawattórát, a napenergia ad évente 10 terawattórát, a szélenergia ad 9 terawattórát, és ezzel még nem vagyunk készen, hiszen jelenleg évente nagyjából 46 terawattórányi villamosenergiát igényel a magyar villamosenergia rendszer, ennyit fogyasztunk el évente, ebben egyrésztről számítunk egy jelentős növekedésre az igények tekintetében, de a leglényegesebb az, hogy ez a nagyon egyszerű számítás, amit most itt elmondtam.
2: Ez csak papíron néz ki jól,
3: így van, ez egy úgynevezett éves energiamérleg, de a villamosenergia rendszerben, hogy az Eszter az előbb már nem utalt rá, hogy pillanatról pillanatra kell fenntartani a termelés és a fogyasztás egyensúlyát, és bizony ez már akár órásbontásban, vagy negyedórásbontásban, ahogy a kereskedés történik, ez a mérleg, ez nem stimmel, hiszen éjszaka egészen biztosan nem süt nem süt a nap. Megbeszéltük, hogy van évente nagyjából 2000 olyan óra, amikor sem a napenergia, sem a szélenergia nem áll rendelkezésre. Tehát egyrésztről nagyon lényeges az, hogy legyenek még tartalékok a rendszerben, legyen olyan kapacitás, ami működni tud. Kifejezetten ugye az esti órák meg a hajnali órák nagyon problémásak, akkor ha megnézi a Hupixen az árakat, akár a zsinóráramnak az ára, ezekben a hajnali és esti órákban manapság a 100 és a 200 euró per megawattóra környékén mozog, és a rendszert szabályozni is kell. A környékünkön nagyon hasonló energiastratégiai irányok valósulnak meg, minden szomszédos ország ugyanígy a napenergia és a szélenergia irányába, illetve az atomenergia irányába megy. Tehát az energia mixnek, tényleg energia mixnek kell maradnia, kell többfajta termelő ebbe a rendszerbe ahhoz, hogy a rendszer stabilitását fenn lehessen tartani.
2: Azért ezek nem egy egyszerű dolog, de hát akkor meglátjuk. Mint ahogy az energiatárolók kérdése is érdekes, hogy az mennyiben fogja tudni segíteni azt, hogy stabil maradjon a rendszer. Említette Attila, hogy azért ezek még nem ott tartanak, hogy például azok a szakemberek, vagy pedig laikusok, akik azt vetik föl, hogy 100% megújulóval is lehetne menni, mert ugye szeretnek kibökni napokat, amikor az mutatkozik meg, hogy tulajdonképpen a paksi atomerőmű nélkül is mehetne az élet, mert milyen szépen termel bökni napokat, amikor az mutatkozik meg, hogy tulajdonképpen a paksi atomerőmű

0: kapacitás környékén van. Nyilván egy akkumulátoros energiatárolónak nagyon nagy előnye az, hogy rendkívül flexibilis tud lenni. Tehát akár néhány másodperc alatt tud váltani a betárolás és a kisütés között. Tehát nagy mértékű rugalmasságot tud bevinni a villamos energiarendszerbe. De itt a kihívás valójában a lépték, a méret. Ez az 1000 megawatt óra, amiről most szó van, ami be van építve a magyar villamos energiarendszerbe, ez kevesebb, mint 1/100 annak a villamos energia mennyiségnek, ami egy nap Magyarországon felhasználásra kerül. Tehát nagyon messze vagyunk még attól, hogy a villamos energiarendszer szintjén érzékelhető mennyiségű tárolókapacitás legyen. Ebből a szempontból én megmondom őszintén, nagyon sajnálom, hogy az MVM-nek a szivattyús tározós vízenergia projektje megállt. Én nagyon remélem, hogy ez újra fog tudni indulni, mert egy szivattyús tározós erőmű önmagában sokkal több energiát tud eltárolni, mint ezek az akkumulátorok, amikről az előbb említést tettem. Úgyhogy nagyon kellene a magyar villamosenergia rendszerbe is szivattyús tározós vízenergia kapacitás, mind a mellett, hogy egészen biztosan további akkumulátoros tárolók is fognak épülni. Ugye látjuk, hogy zajlik egy nagyon komoly lakossági akkumulátoros tároló program, ipari projektek is megvalósulnak, úgyhogy ez biztos, hogy még zajlani fog és növekedni fog ez a kapacitás, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a villamosenergia rendszer szintjén szükséges villamosenergia mennyiséghez képest ezek még mindig elhanyagolható tárolókapacitást képviselnek. Azt is érzékelni kell, és talán ez a legfontosabb kijelentés ebben a tekintetben, hogy ezek a tárolók, mind a szivattyús tározós erőművek, mind pedig az akkumulátoros villamosenergia tárolók, ezek valójában napon belüli elcsúsztatásra alkalmasak. Tehát arra alkalmasak, hogy napközben, hogyha napenergiával feltöltjük őket, akkor mondjuk az esti csúcsban egy picit lejjebb lehet vágni azt a csúcsot, és ott lehet egy kicsit kompenzálni.
1: Tehát akkor 6 után is tudjunk klímázni például.
0: Tehát pár órával el tudjuk csúsztatni a termelést és a fogyasztást a termeléshez képest. Viszont a villamosenergia rendszer szintjén gondolnunk kell arra, hogy a szezonális hatásokat hogyan küszöböljük ki, vagy hogyan kompenzáljuk. Hiszen télen a napenergiakapacitás, ugyanaz a napenergiakapacitás nagyjából 1/5-1/6 villamosenergiát állít elő napközben, mint amit megtesz a tavaszi-nyári időszakban. Tehát itt valójában ugye ezt firtatta Eszter a legelején, hogy akkor most mennyi megújulóval lehet egy ilyen villamosenergia rendszert működtetni. Tehát itt azt nagyon lényeges látni, hogy ahhoz, hogy egy tisztán megújuló villamosenergia rendszert, vagy tisztán megújuló forrásokon nyugvó villamosenergia rendszert lehessen működtetni, az arra lenne szükségünk, hogy a nyári időszakról a téli időszakra át lehessen vinni villamosenergiát. Tehát, hogy nem napon belüli néhány órás elcsúsztatásra, hanem tulajdonképpen több hónapnyi elcsúsztatásra, szezonális tárolásra lenne szükség. Ehhez nincsen technológiánk. Ezért mondom én azt, hogy a villamosenergia rendszerben egy olyan villamosenergia mix kell, ami ezeket a feladatokat mind-mind meg tudja oldani, hogyha karbonsemleges villamosenergia rendszert akarunk építeni, akkor napenergia, szélenergia, atomenergia és tároló együtt tudja ezt a feladatot megoldani. Magyarországon jelenleg a kiegyenlítést javarészt földgázbázisú erőművek adják. Ezek a földgázbázisú erőművek nagyon rugalmasak, de azt igénylik, hogy importáljunk földgázt vagy keletről, vagy északról, vagy nyugatról, de földgáz kell importálnunk ahhoz, hogy ezek a gáztüzelésű erőművek ezt a rugalmassági szolgáltatást nyújtani tudják. Itt is van egy ellátásbiztonsági kérdés, és nagyon jelentős árkérdés, mert hogy a földgáz árában nagyon jelentős ingadozások voltak az elmúlt években, és látjuk, hogy nagyon magas időnként a földgáznak az ára. Tehát én azt gondolom, hogy a földgáz tud lenni egy rugalmas komponens ebben a villamosenergia rendszerben, de az importkitettség és az importkitettséghez tartozó árkérdés az nagyon érzékenyé tudja tenni ezt a rendszert, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora arányt engedünk a földgáznak ebben a villamosenergia rendszerben, ráadásul úgy, hogy ugye a földgáznak az elégetése szén-dioxid kibocsátása.

0: ár, úgyhogy a földgáz árán túl még a széndioxid ár is rárakódik.
1: Az időnk rohan, és még nagyon fontos kérdéseket szeretnék megvitatni Attilával, így akkor rögtön vissza is kanyarodnék a Paks 1 vonatkozására, hiszen május 18-án kormányrendelet jelent meg azzal kapcsolatban, hogy ugye feladatul kapta az illetékes miniszter, hogy a 4 működő paksi blokk üzemidő hosszabbításának felgyorsítását eszközölje ki. A projekt teljes költségét jelenlegi tudomásunk szerint olyan kb. 500 milliárd forintra becsülik, és volt már itt nálam a műsorban Cibula Mihály is, aki egyébként elmesélte az akkori álláspontot, hogy hogyan készülnek és hogyan történik ez az üzemidő hosszabbítás. Ugyanakkor valamiért mégis most az a kommunikáció, hogy ezt meg kell sürgetni. Miért kell megsürgetni? Mi a baj ezzel az üzemidő hosszabbítással? Miért nem halad? Vagy miért halad, vagy mégsem?
0: Én nem látok, megmondom őszintén, nem látok olyan tényezőt, ami alapján azt lehetne mondani, hogy ez ne haladna. Történt egy nagyon komoly környezeti hatásvizsgálat, ennek az eredményei egy környezeti hatástanulmányba kerültek befoglalásra. Ez a környezeti hatástanulmány az én tudomásom szerint elkészült, és készen áll arra, hogy mind a magyar hatóság, mind pedig a környékbeli érdeklődő országok ezt megismerhessék, és ez alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárást le lehessen folytatni. Ugye a magyar törvények értelmében az atomerőmű üzemidő hosszabbításához is kell, hogy tartozzon egy ilyen környezeti hatásvizsgálat, és a környezetvédelmi hatóságnak is engedélyeznie kell az üzemidő hosszabbítást környezeti szempontból, mint ahogy egyébként a nukleáris biztonsági hatóságnak is engedélyeznie kell műszaki nukleáris biztonsági oldalról. Tehát a környezetvédelmi vizsgálat és a környezetvédelmi engedélyezés abszolút ütemterv szerint halad. Ugye 2032-ben jár le a jelenleg érvényes engedélye az egyes blokknak, addig még van 6 év, ebben a 6 évben ezt a környezetvédelmi engedélyezési eljárást minden további nélkül le lehet folytatni. A műszaki kérdések tekintetében azt érdemes látni, hogy zajlanak szintén vizsgálatok. Itt ugye a nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy van jó pár kritikus kérdés, amivel behatóan kell foglalkozni ahhoz, hogy meg lehessen mondani, hogy tényleg alkalmasak a blokkok a további üzemidő hosszabbításra, és hogyha igen, akkor mennyi időre, mekkora tartalék van még a rendszerekben. Itt emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség készített egy nagyon részletes listát arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy üzemeltető szervezetnek, hogyha üzemidő hosszabbítást akar végrehajtani működő atomerőműveken. Ez a lista, ez közel 100 elemet tartalmaz. Tehát 100 olyan műszaki aspektust fogalmaz meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, amellyel behatóan foglalkozni kell. Nem akarom elsorolni mind a 100-at, de hogy hadd mondjak pár dolgot, ami kezelést igényel, előre bocsátva azt, hogy ezek mind tárgyát képezik a magyar Paks 1 atomerőmű műszaki vizsgálatainak, tehát hogy a hazai szakemberek tisztában vannak azzal, hogy milyen műszaki feladatok vannak, tisztában vannak azzal, hogy mi a nemzetközi jó gyakorlat, és tisztában vannak azzal, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet kezelni. Szóval, hogy milyen kihívások vannak. Amire biztosan mindenki emlékszik, hogy a reaktortartálynak van egy korlátozott élettartama. A reaktortartályt ugye gyors neutronok érik a reaktor működése során, a reaktortartálynak a falát, ennek hatására az ridegedik, ennek a ridegedésnek van egy határértéke, de az, hogy ez milyen mértékű, mennyire következett be, és hogy még mennyi a tartalék, erre vonatkozóan van egy monitoring program, próbatestek segítségével mérik ezt, és tudjuk abszolút, hogy mekkora tartalék van a reaktortartályokban. Nyilván ezeket a számításokat most ki kell terjeszteni, hiszen eddig 50 évre volt engedélye az atomerőműnek, tehát akkor ki kell terjeszteni 70 plusz 10 évre, és akkor ezek a vizsgálatok, ha lezárulnak, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy a reaktortartályok mennyit bírnak. Hozzá kell tennem, hogyha a reaktortartálynál valamelyiknél az derül neki, hogy ez a plusz 20 év, vagy 20 plusz 10 év, ez kihívásokat rejt, akkor van megoldás, mert lehet hőkezelni a reaktortartályt, például a finn hasonló atomerőműben már hajtottak végre ilyen hőkezelést, és azzal a reaktortartály élettartama meghosszabbítható a hőkezelés segítségével. Korlátot jelent a gőzfejlesztő berendezéseknek az állapota. A gőzfejlesztő a hőtechnikai kapocsa a radioaktív primérkör és a nem radioaktív szekundérkör között. Ha ebben a hőcserélő berendezésben valamelyik hőátadócső meghibásodik, akkor azt ott leszokták zárni, leszokták dugózni, és van egy korlátja annak, hogy hány ilyen csövet lehet ledugózni, anélkül, hogy a reaktor teljesítményét vissza kellene fogni. Ebben a tekintetben a Paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai jól állnak, tehát messze vannak még ettől a határértéktől, de nyilván a gőzfejlesztőkkel kiemelten foglalkozni kell. A következő dolog, amit kiemelnék, ez az irányítás technika. Ugye, hát tudja, akinek van számítógépe, manapság igen, mindenkinek van, az tudja, hogy az informatikai eszközök azok 3-5-6 évente elévülnek. Az atomerőben nem ennyire rossz a helyzet, de nagyjából 15 évente az irányítás technikai rendszert az elévülés miatt le kell cserélni. Tehát biztos, hogy az üzemidő hosszabbításhoz szükség van az irányítás technikának a felújítására, de ehhez kapcsolódik egy, ugye ez már ilyen már történt, tehát ezzel van tapasztalat, de kapcsolódik hozzá egy negyedik probléma, mégpedig a kábeleknek a kérdése. Mert hogy a kábeleket eddig nem kellett nagy léptékben cserélni, de a vizsgálatok most azt mutatják, hogy a mostani 4 blokknál, ha még plusz 20 évben gondolkodunk, akkor ott a jelenlegi kábelek, mind az irányítás technikai, mind pedig az erőátviteli kábelek tekintetében szükség van egy cserére, és ez azért kritikus kérdés, mert ilyen kábelcserét, mivel hogy nagyon sok kábelről beszélünk, nem lehet egy normál karbantartási időablakban végrehajtani, tehát itt egy jó pár hónapos, akár 3-4 éves leállásra is számolni kell ahhoz, hogy az összes kábelcserét végre lehessen hajtani. Erre felkészülni humán erőforrás oldalról, műszaki oldalról, projektmenedzsment oldalról, ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás, ez más külföldi példákban is látszik, hogy erre nagyon-nagyon fel kell készülni, de itt ez a munka is zajlik. Nem akarom az összes, nyilván mondtam, hogy a 100 elemet nem fogom felsorolni, és a legfontosabb 10-et sem talán, de még említek párat. A Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség külön kiemeli az épületeknek az állapotát, hiszen az atomerőművek vasbeton szerkezetű nagy épületeket tartalmaznak. Az, hogy a vasbeton milyen állapotban van, mekkora tartalék van még benne, ez vizsgálandó, ezzel külön foglalkozni kell. Kritikus elem az, hogy nagyon sok olyan erőmű van, ilyenek a VVR 440-es blokkok is, ahol vannak olyan csővezetékek, amelyek el vannak rejtve, be vannak betonozva, és így aztán nem lehet hozzájuk férni, és ezeknél a csöveknél a korrózió és adott esetben a szivárgásnak a kérdése az a nagyon, nagyon komoly kérdés. Tehát ezzel külön szintén foglalkozni kell, hogy az elfedett, bebetonozott, beépített csövek milyen állapotban vannak, kell-e őket cserélni, ha cserélni kell őket, akkor ez hogyan lehetséges, hogyha el vannak fedve, milyen bontást igényelnek, és még számos más lehetne mondani. De hangsúlyozom, hogy ezek a műszaki problémák a nemzetközi gyakorlatokból azonosítottak. Nagyon sok olyan atomerőmű van a világon, ami a Paksi atomerőmű előtt indult, hiszen a nagy építkezési hullám az tulajdonképpen a 70-es évek elejétől zajlott nyugaton, mind Amerikában, mind pedig Nyugat-Európában.
1: Van már tapasztalat.
0: Tehát van bőven tapasztalat. Nagyon hasznos az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ezeket a tapasztalatokat összegyűjtötte. A magyar szakemberek ebben a munkában nagyon régóta részt vesznek, úgyhogy ennek a nemzetközi irodalma és az egésznek a keretrendszere jól adott. Itt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, amerikai intézetekkel, nyugat-európai intézetekkel való együttműködés nagyon, nagyon hatékony és nagyon szoros. Úgyhogy én nem látok olyan elemet, ami késedelemben lenne, vagy ne lenne kezelve. Rengeteg munka van, és igen, Eszter jól mondta, hogy ennek a műszaki feladatainak a forrásigénye akár 500 milliárd forint is lehet. Egyébként ez még nem is olyan nagyon nagy összeg, mert Finnországban a lovizai atomerőműben, ahol 2 olyan blokk van, amiből 4 van Pakson, szóval a 2 lovizai blokknál 1 milliárd euróra becsülik az ottani további üzemidő hosszabbításnak a költségeit. Ugye ehhez képest még az 500 milliárd forint, bár hatalmas nagy pénz, de arányaiban nem is tűnik olyan nagyon nagynak. Ne felejtsük el, bocsánat, utolsó mondat, hogy ez a beruházási összeg, ez nagyjából tizede annak, mint hogyha ezt a kapacitást újonnan létre kellene hozni. Tehát fűződik hozzá egy nagyon komoly energiastratégiai, ellátásbiztonsági és anyagi érdek, hogy amennyiben ez biztonságosan megvalósítható, akkor valósuljon meg, de azt a döntést, hogy ez tényleg meg lehet, és meg kell valósítani, ezt a műszaki vizsgálatok eredményei alapján lehet megtenni, amely műszaki vizsgálatok nagyon régóta, ugye nem nagyon régóta, de jó pár éve ütemezetten zajlanak.
1: Egyébként a hallgatóink és nézőink figyelmét fölhívnám, hogy már korábbi adásunkban Szódi Attilával is beszélgettünk a Paksi Atomerőmű hűtéséről, és egyébként az üzemidőhosszabbításról, ráadásul Cibula Mihály az a Paksi Atomerőműtől is ideérkezett, és beszélt nekünk erről, úgyhogy érdemes visszalapozni olykor ezeket az adásokat, és akkor az alapinformációkat össze lehet gyűjteni, és nagyon elrohant az adásidőnk, és már nagyon csengetnek a fülemre, de még mindenképpen szeretném a legkényesebb kérdést föltenni még hozzá, Paks 2 helyzetét, hiszen most talán mondhatjuk azt, hogy ez a legnagyobb kérdés, mert mindenki úgy érzékeli, hogy a Paks 1 üzemidő hosszabbítás az egy biztos érdeke a jelenlegi kormánynak is. Paks 2 kapcsán nagy a bizonytalanság, és a kommunikációs térben is azt lehet látni, mintha az orosz fél, Alekszej Lihacsovék nem találták volna még meg a fonalat a jelenlegi kormányzattal, hogy egyeztessenek a projektet illetően, hiszen ugye az új kormány kommunikációja szerint ők most akkor átnézik és felmérik, hogy hogy áll ez a projekt, és hogy mit lehet, vagy kell, vagy nem módosítani rajta, és sokan félnek, hogy mi van, hogyha az a döntés születik, hogy Paks 2 megáll. Attila, hogy látja, Paks 2 megáll?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy gondot okozna, hogyha ezt a jelenleg zajló tevékenységet megállítanák. Ugye, ha egy ilyen nagy projekt egyszer megáll, akkor nagyon nehéz újraindítani, és ráadásul hát hosszú évek után, nagyon sok késedelem után jelenleg én úgy látom, hogy ütemezetten zajlik a munka. Hát sokkal szerencsésebb lett volna, hogyha ez hamarabb történik, nem szabadott volna ezt a hatalmas nagy késedelmet összeszedni, de jelenleg nagyon komoly munka zajlik. Én voltam néhány nappal ezelőtt mind az ötös blokki, mind a hatos blokki munkagödörben, és azt tudom mondani, hogy amit most ott láttam, az abszolút világszínvonalú és korszerű, és egy jól ütemezett tevékenység. Ugye az ötös blokki munkagödör az teljesen ki lett már mélyítve, és február 5-e óta zajlik az alaplemeznek a készítése. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ötös blokk tulajdonképpen elkezdett kinőni a munkagödörből. Több százan dolgoznak a munkagödörben, és jelenleg a vasalás, illetve darabokban maga a betonozás zajlik. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én nagyon sok atomerőműépítésen jártam a nagyvilágban, különböző szállítóknak az erőműveit láttam. Tulajdonképpen minden nagy atomerőmű szállítónak valamelyik építkezésén, legalább egy ilyen építkezésen jártam. És amit a Paks 2 építésén láttam, az teljesen megfelel a...
1: Igen, de ugye említette is Attila, ugye mindenki azt sajnálja, hogy ez ennyit csúszott. Tehát nem is az a vitatott szerintem lehet most, hogy ott megy el a munka, vagy nem, mert aki oda megy, tényleg látja, hogy most már történik valami, hanem inkább azon aggódnak sokan, hogyha valamiért mégis úgy döntenek, hogy megállj, vagy pedig mégsem az oroszokkal, akkor az komoly kérdéseket vet fel a jövőt illetően. Egy az, hogy mi lesz ott a gödrökkel és az eddig megépítettekkel, meg egyáltalán megérheti-e most bármiből is kiszállni, amikor már itt tart valami?
0: Eszter olyan dolgot firtat, ami teljesen jogos, de rettentően komplex. Komplex, mert van műszaki, gazdasági, külpolitikai, jogi, környezeti vonatkozása. Tehát őszintén szólva, én teljesen értem az új kormánynak azt a hozzáállását, hogy érteni akarja, meg akarja érteni, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet ezzel a beruházással, és ez alapján akar döntést hozni. Én is ezt tenném. Érteni kell ezt a komplex képet ahhoz, hogy a tovább lépésről dönteni lehessen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a tevékenység zajlik. Ennek a szerződéses kerete adott. Feltételezem, hogy a kormány, ha kommunikál a Paks 2-vel, biztos ezt már meg is tette, akkor a jelenlegi ütemtervbe betekintést tud nyerni. Valami a kommunikációban biztosan, hogy mondjam, a kommunikációs gépezetben biztos, hogy van valamilyen porszem, vagy valami akadás, mert ezt nagyon helyesen mondja azt, hogy láthatóan a sajtóból érzékelhető módon az orosz fél újra és újra, hetente legalább egyszer beküld egy üzenetet a rendszerbe, hogy erről a kérdésről tárgyalni szeretne. Én úgy gondolom, hogy ezt az orosz féllel való tárgyalás nélkül nem lehet ezeket a döntéseket.
1: Ahogy az is igaz, meghozni. Hogy egy tárgyalásra úgy érdemes leülni, hogy az ember de már ismeri, hogy miről van szó.
0: Pontosan ezt akartam mondani, de hogy erre nyilvánvalóan fel kell készülni. Hangsúlyozom, hogy ez egy olyan projekt, ami hosszú ideje zajlik, sok késedelmet összeszedett, ugyanakkor Magyarországot egy előnyös helyzetbe hozta olyan értelemben, hogy a környékbeli országok, az európai országok tulajdonképpen jó pár évvel utánunk kezdtek el azzal foglalkozni, hogy akkor mégsem szabadna kivezetni az atomenergiát a villamosenergia mixből. Tehát itt most ennek a projektnek adott esetben a megállítása, törlése, az nagyon komoly késedelmet okozna nekünk, beállhatnánk a sor végére, annak a sornak a végére, amin sornak most mi az elején vagyunk, de hangsúlyozom, hogy a tovább lépés ez az szükséges, hogy egy olyan garanciarendszer legyen a magyar oldalnak a kezében, ami alapján biztosítható, hogy ez a projekt, ha már mostanra megszerezte ezeket az engedélyeket, és zajlik ez az építési tevékenység, akkor ez az építési tevékenység ütemezetten zajlik tovább. Tehát nem az történik, hogy adott esetben egy ilyen marketing fellángolás zajlott a választásokhoz kapcsolódóan, majd utána újra leül a kivitelezés. Ezért nagyon lényeges szerintem, hogy a magyar fél üljön le az orosz féllel, és beszélje végig, hogy akkor hogyan lesz, illetve hogy építse be azokat a garanciákat, amelyek segítik azt, hogy ez a tevékenység ez továbbra is ütemesen zajoljon, ne pedig úgy, ahogy hosszú éveken keresztül zsodródott tulajdonképpen.
1: A mai beszélgetésünk is megmutatta azt, hogy még órákat lehetne beszélni, mert minden egyes témakörnél még sok-sok kérdést tettem volna föl, viszont az adásidőnk elszaladt. Attilának nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt bennünket
0: én
1: újra.
0: Én is köszönöm Eszternek a lehetőséget.
1: És remélem folytatjuk.
0: Legyen úgy.
1: De ez volt már a generátor. Ugye mennyi kérdés, ugye milyen fontos most már napjainkban ez a témakör, és hát azt hiszem, hogy aki eddig nem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, az most már a saját bőrén tapasztalja és érzi azt, hogy ezekről kell beszélni, és kell ismerni, tudni, hogy mi miért történik. Úgyhogy mi is figyeljünk oda, okosan fogyasszuk az áramot. Viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható, akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhat a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a diósgyőri gyárát a Nestlé, az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyár. Történik, ezeket folyamatosan fejleszték. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. A parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje közül jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya Aiko a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, hogy miért nem támogatja többi Vlagyimir Putyin politikáját, egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 ezer fiatal táborozását biztosítja. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A MoskiTune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik és támogatják a szúnyog monitorozást is. Nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Emiatt több nyugati és északkeleti járásban riasztás érvényes. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja, a legközelebbi adás, méghozzá most velem, hiszen legutóbb Egonnal lehetett hallani az interjúkat, a beszélgetéseket, és most egy kicsit a zene világába fogom elkalauzolni a minket figyelőket, hiszen mindkét vendégünk abból a világból pottyant ide a stúdióba, de hát lássuk is, hogy az első fél órába kivel fogok beszélgetni. Itt köszönhetem a stúdióba Bacsó Kristófot, szaxofonművészt, zeneszerzőt, üdvözlöm itt nálunk.
4: Üdvözlöm, és én is nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A műsorban nagyon sokféle területről érkező tehetséggel, mentorral, mentoráltal beszélgettünk már, és mindig nagyon érdekes számomra, amikor a zene világából érkezik valaki, hiszen én sajnos zeneileg nem vagyok túl képzett, és abszolút nem tudok a hangszereken játszani, bár a hegedűvel annak idején próbálkoztam, de nem kötöttünk mély barátságot. Ön viszont annál jobban a pályafutását tekintve, és annyira ugye, hogy a Talentum Hungaricum mentorálás program is részt vesz, de ne rohanjunk ennyire előre. Amikor valaki a szaxofont, mint hangszert választja, az azt hiszem még igazán izgalmasnak mondható, bár annak idején én a hegedűvel is eléggé mindenki meglepődött, hogy nem ez a legtrendibb, mert mindenki a gitár, meg a zongora felé lépdelt. A szaxofon hogy jön egy ember életében?
4: Hát szerintem a szaxofon egy trendi hangszer, de csak érdekességében én is hegedűn kezdtem el annó.
1: Akkor van még reményem, nem.
4: Úgyhogy 6 éves koromban elkezdtem hegedülni, de nagyon nem ment, és nagyon nehéz volt, és mindig most nem is tudom, hogy honnan, talán a tévéből, vagy egy hangszerboltnak a krakatából láttam egy szaxofont, és ilyen nagyon elvarázsolt a maga a hangszer. És nyilván hallgattam is, édesapámnak voltak lemezei, és akkor hallgattam ilyen szaxofonos lemezeket, és akkor jött a váltás, hogy 12 éves koromban azt gondoltam, hogy én nagyon szívesen kipróbálnám ezt a hangszert, és azóta is tart ez a szerelem ebben a hangszerrel. Mai napig, hogyha meglátok egy szép hangszert, ez ugyanolyan örömmel tölt el, mint annó.
1: Akkor az igaz, hogy meg kell találnia mindenkinek a hangszerét, mert akkor, ahogy említette, a hegedű az nem volt annyira sikeres próbálkozás, a szaxofon az viszont akkor ezek szerint, ahogy kézbe vette, érezte, hogy ez
4: igen,
1: lesz az
4: hát ez talán minden, de érdekes, mert vannak itt a programban is olyan muzsikusok, például a Talentum Hungaricum programjában, aki van olyan növendék, aki például zongorán már egy diplomát letett, egy BA diplomát, és aztán jött rá, hogy igazából ő bőgős szeretne lenni. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, hogy az ember folyton keresgéli, mi az, ami az ő hangja igazából, szerintem az a legfontosabb, hogy ezt megtalálják a muzsikusok.
1: No, de hogyha az ön esetében nézzük a munkásságát, akkor ezt el lehet mondani, hogy a mainstream jazztől kezdve az etnozenén át, kortárs zenével bezárólag sok minden a hangjaként értelmezhető. Valóban így érzi ön is, hogy mindegyik közel áll, vagy van, amelyik terület jobban közelebb áll?
4: Hát talán ami legközelebb áll, az mondjuk a saját zenében minden hatás igazából benne van. Ugye egy jazzmuzikus, meg a jazz műfaja igazából arról szól, hogy minden környező muzsikát, kultúrát magába szív, és egy újat hoz létre. Úgyhogy ez mindig is így volt már az jazz kezdete óta, és ez folyamatosan halad. Tehát tényleg a kortárs zenét, az akár klasszikus oldalról, akár a popzenei oldalról, akár a népzenei oldalról mindig valamit magába szív, és egy újat hoz létre. Úgyhogy ez a nagyon szép ebben a műfajban, és én is így működök, hogy igazából nincs kifejezetten olyan zen, amit, hogy most akkor ilyen stílust hallgatok, vagy olyan stílust hallgatok, hanem próbálok mindenre nyitott lenni, és mindenhonnan az, ami hozzám, ami megérint, azt valahogy felhasználni, vagy beépíteni az én játékomba.
1: A sport területén is sokszor halljuk, hogy valaki tömegsportként jár valahova, van, aki pedig aztán ilyen sportoló lesz, és nyilván, amikor fiatalon, általános iskolás korba valaki hangszert ragad, nem feltétlenül azért, mert aztán az lesz az élete útja, és azért van valahol egy fordulópont, ahol úgy dönt az ember, hogy akkor ő ezzel tényleg komolyan foglalkozik, és hogyha azt látjuk, hogy valaki a Liszt Ferenc Zene Akadémiának a jazz tanszékén diplomázott, akkor az azt mutatja, hogy valahol volt ez a fordulópont. Mihez köthető ez?
4: Hát nem tudom, én mindig is zenével szerettem volna foglalkozni, az már egész kiskorom óta tulajdonképpen ott volt a fejemben, az, hogy hogyan, az több kérdés volt bennem, de aztán ugye szaxofonon ügyesebb voltam, meg nagyon is, hát előbb mondtam, hogy tulajdonképpen nagyon szeretek szaxofonozni, és akkor így jött ez a dolog, hogy akkor megpróbáltam, amikor pályaválasztás volt, ugye 18 éves koromban, akkor megpróbáltam a közgázt is, meg megpróbáltam a zeneakadémiát is. A közgázra nem vettek föl, ide viszont a zeneakadémiára fölvettek, és hát akkor az más világ volt. Most már azt látom, ugye én ott dolgozom egyébként a zeneakadémiának, jazztanszékének vagyok most a vezetője, hogy rengeteg fiatallal találkozok, úgyhogy nagyon azt látom, hogy aki oda jön hozzánk az egyetemre, egyrészt nagyon erős már a középszintű képzés is, tehát nagyon magas szintű muzsikusok jönnek már, már a bejövő hallgatók nagyon felkészültek, illetve nagyon elhivatottak is, tehát nagyon-nagyon sokuknál ezt látom, hogy ők akkor ezt az utat választják, ami nem könnyű út, de jól érzik magukat.
1: A Talentum Hungaricum programhoz csatlakozott ön is mentorként 2023-24-es év környékén, hogyha
4: valahogy így, igen.
1: Jól
4: igen.
1: Tudom. A lényeg az, hogy minden esetre van már némi tapasztalat, az biztos. Hogyan látja a mentor szerepe az leginkább miben csúcsosodhat, mire kell figyelni? Ugye ezt sokszor ebben a műsorban is beszéltük, hogy azért a művészeti ágaknál óvatosan kell a fiatalokhoz nyúlni, hiszen megtartva az ő hangjukat, de mégis segítve, miben tud ön szerint a mentor segíteni?
4: Hát ez egy nagyon szerencsés pozíció ennél a Talentum Hungaricumnál, úgy értem, hogy mert igazából aki oda bekerül, elég erős szűrő van, tulajdonképpen mi majdnem kész művészek, muzsikusok vesznek részt a programban. Úgyhogy tényleg ez olyan, mint hogyha lenne egy kész szobor vagy festmény, és csak egy picit ottan pingálok a szélén, vagy jobbra-balra. Tehát bizonyos lökéseket, vagy ötleteket, vagy zenei ötleteket tudok, vagy akár, hogy mondjam, művész felfogás ötleteket tudok nekik adni, amit aztán vagy megfogadnak, vagy nem, de általában talán megfogadják, és próbálom igazából vagy ha van egy dilemmájuk, akkor abba próbálok segíteni, vagy abba próbálok mondjuk az én tapasztalataimat megosztani, hogy én mit tennék, vagy mit tettem ebbe a helyzetbe, vagy talán az rossz volt, vagy nem volt jó, vagy stb. Tehát, hogy tényleg ez ilyen nüanszokat tudunk, hogy mondjam, segíteni, illetve ami nagyon fontos, hogy én nagyon szeretek együtt játszani velük, és azt gondolom, hogy ez nekem is nagy élmény, de talán nekik is ez ad sokat.
1: Amikor egy fiatal napjánkban, akár én is, ha beszélgetek, azt látom, hogy mindenkiben az élet számos területén felmerül az, hogy kipróbálná magát, nem csak hazai vizeken, hanem nemzetközi platformon is, és ön is ugye az Egyesült Államokban, és Puskások Franciaországban is tanult, tevékenykedett, és mi az, amit a nemzetközi platform tud adni egy zenésznek? Miért érdemes tényleg kimenni és belekóstolni kicsit egy másik kulturális közegbe?
4: Hát talán a legfontosabb talán köze is, hogy egyszerűen egy más szemszögből látja saját magát is, vagy a saját művészetét is, vagy a... Ugye minden országnak megvan a maga művészeti, hogy mondjam, dogmái, vagy eternyei, vagy nem tudom. Minden művészeti ágban, a zenében is, a jazzben is vannak, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember kicsit ebből kiszakadjon, és lásson egy másik nézőpontot, másik igazságot. Én sokat járok itt a szomszédos országokba is, meg Franciaországba, Németországba, és minden országnak megvan a maga, mondjuk mainstream, vagy fő vonala, ami egy picit talán arra az országra jellemző, és nagyon érdekes ezekbe belekóstolni. Nagyon érdekes belekóstolni ezekbe a viszonyokba, és az biztos vagyok benne, hogy minden tapasztalat az csak emeli a művészi színvonalokat, illetve hát maga a művészi hozzáállásukat.
1: Mi az, ami a napjaink fiataljait, vagy akár önt, amikor a pályán elkezdett lépdelni, a leginkább mozgatja a kérdés, a aggodalom, vagy tényleg bizonytalanság, miben kell a legnagyobb támogatás?
4: Hát fú, ez egy nagyon nehéz kérdés, szerintem erre nincs időnk most, ez még mondja. Azt hiszem a legfontosabb is, ami nekem is talán, tehát hogy legyen egy egészséges önképük, vagy el tudják magukat helyezni valahogy. Talán ez a legnehezebb, mert a zene ízlés meg az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon relatív, és nagyon azt nehéz megtanulni, egy picit hátrébb lépni, és úgy megfigyelni, hogy tulajdonképpen amit ők csinálnak, vagy mit csinálnak, az milyen, kívülről hogy szól, hova passzol, hogy lehet abban, hogy mondjam, csúnyán mondjam, hogy lehet azt eladni, azt a művészi produktot, tehát hogy lehet magyarul koncerteket kötni, vagy hogy lehet, hova fér be. És szerintem ez nagyon fontos ezt megtanulni, és amennyire lehet jól kezelni.
1: Talán az sok szakmában tapasztalható, és sokan mondják, hogy a technológiai fejlődésnek és a hihetetlen tartalomfogyasztásnak köszönhetően valahogy minden szakmában mindenki úgy érzi, hogy valami pluszt kell hozzátenni, és itt most gondolok arra, hogy kicsit olyan, mint hogyha az önmarketing az az élet számos területén egy ilyen alapvető plusz feladat. Hogy vélekedik a zeneiparban? Tényleg azokhoz a bizonyos koncert megkötésekhez, hírnévhez, mármint hogy eszébe jusson egy koncert programsorozatot szervezőnek az adott személy neve, kell az, hogy az önmarketing is egy feladattá váljon napjaink zenészeinél?
4: Hát szívesen mondanám, hogy nem, de igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Én is épp most délelőtt, mielőtt jöttem a weblapomon a koncerteket frissítettem, ugyanúgy a social médiában próbálok amennyire türelmem engedi jelen lenni, de ez mindenkinél nagyon fontos. Sajnos, ami nagyon furcsa nekem, már így öreg zenészként, most idézőjelben mondom.
1: Igen, azért mondom, mert az öregtől még távol.
4: Hogy mostanában nincsen, tehát nincsen zeneképp nélkül, és ez nekem nagyon furcsa. Tehát, hogy ha nem az, hogy küldök egy lemezt, hanem egy videólink az a zene, hogyha nincs ki hozzá kép, akkor nem ír annyit, vagy nem tudom.
1: Ugye,
4: nem,
1: ülünk nem, egy rádióban, miközben rögzítjük képpel, abszolút.
4: Igen, és hogy nekem ez nagyon furcsa, és ez nehéz. Nyilván ez annak is köszönhet, hogy otthon már tulajdonképpen vagy egy telefonnal, vagy egy otthoni stúdióval olyan minőségű anyagokat lehet készíteni, amit mit tudom én 30-40 évvel, vagy 20-30 évvel korábban mi akkor emlékszem, hogy készítettünk demo anyagot, ahhoz el kellett menni egy stúdióba, és ilyen kis mágnes kazettákon adták a DAT kazettánra vettük föl, és akkor azt még sima kazettára játszottuk át, és most tényleg három gonyomással tulajdonképpen egy profi anyagot tudnak készíteni. Tehát, hogy ez nagyon változik, fontos ezt is megtanulni, igen.
1: Ezt is menedzselni. Ugye beszéltünk arról, hogy a tehetségeket felkarolni az egy fontos dolog lehet, és nem hiába az ön életében is végül lesz helyt kapott. Mi az, amit önnek adott ez a plusz vállalás, ez a tehetségprogramon belüli plusz vállalás, ami önt is meglepte, hogy önnek is adott valamit?
4: Hát, amit mondtam, én
1: A közös alkotás?
4: A közös alkotás, illetve az, hogy együtt, ritkán van olyan lehetőség, hogy tényleg csak művészeti szempontból mondjuk elemezünk, vagy dolgozzunk, vagy tényleg az ilyen nüanszokon, amit tulajdonképpen az ember ezért kezdte el mondjuk az egészet, hogy ilyenen kelljen agyalni, hogy itt most itt hogy játszom, vagy hogy. De hát közben annyi minden történik, és ez egy nagy élmény, hogy ezekkel a fiatal kollégákkal ilyen problémákon dolgozhatunk együtt, és keresgélhetjük a legjobb megoldást. És ez egy nagy öröm, hogy erre van lehetőség, és ezt csinálhatjuk.
1: Hogyha az inspirációról beszélünk, mint például egy közös munka is lehet inspiráció, ugyanúgy azt is az elmúlt években megszoktuk, és mindig halljuk, hogy melyik zenészt ki inspirálta. Hogyha önt kérdezem, akkor önnek mely előd, mely alkotó az, aki inspirálta a munkáját?
4: Hát nagyon sok szerintem a jazz történet, meg nem csak a jazz történet, mondjuk a zenet történetnek nagyon sok alkotója az, aki valamiért nagyon közel áll hozzám. Fú, most nehéz itt neveket felsorolni, de pont most délelőtt egy Miles Davis albumon dolg, vagy gyakoroltam, lesz egy koncert nem sokára, és arra készültem, Miles Davis emlék a koncert, és pont azon gondolkoztam, hogy hát én ezt az albumot, ezt 20-18 éves koromban mennyit hallgattam, és hogy mennyit gyakoroltam ebben az albummal, és hogy milyen jó volt elővenni, és hogy hihetetlen, hogy ugyanúgy bekapcsolom, ugyanúgy izgalomba jövök, vagy hogy mondjam, feltölt energiával ugyanaz a zene, tehát hogy talán, de hát mondhatnék kisebb alkotókat is, de mondjuk talán Miles Davisnek a munkássága az talán az egész jazz történetet nagyon-nagyon sokszor befolyásolta, és rengeteg örökérvényű albumokat és koncerteket adott az utókornak. Mondom ezt azért is, mert most lenne 100 éves, és most pont egy ilyen Miles Davis év van, úgyhogy elég sok ilyen anyagon
1: dolgoztam. A mai fiataloknak vannak ilyen etalonjaik? Ez még megfigyelhető?
4: Vannak etalonjaik, sokszor nem ismerem őket, mert máshonnan ugye az internetről
1: merítkeznek,
4: ami szerintem azért is nagyon nehéz, mert ugye az interneten egymás mellett ott van mondjuk Miles Davis, és egy bárki mondjuk kelet-németországi faluból ugyanúgy felrak egy zenei videót. És én azt érzem, vagy most nem tudom, miért ezt mondhattam volna bármit, bárhonnan, és azt szerintem az fontos nagyon az oktatásban, illetve a zeneoktatásban az, hogy mondjuk különbséget tenni, hogy melyik értékes, vagy miért értékesebb mondjuk egy Miles Davis eredeti felvétel, mint ugyanaz a darab valaki által eljátszva Oroszország külsőn. Mert sokszor azt érzem, hogy nem tudnak igazából különbséget tenni, hogy melyik, vagy hogy tehát nincs meg ez a kronológiai, amit mondjuk nekünk, mivel sokkal nehezebb volt elérni ezeket a lemezeket, meg anyagokat, végig kellett menni egy úton, egy jazz történet, vagy egy hallgatási úton, és aztán megismeri az ember a lemezeket. Most pedig minden ott van egy beöntve, és nagyon, szerintem nagyon nehéz különbséget tenni, hogy mi az, ami fontos, vagy fontosabb, és mi az, ami talán kevésbé fontos.
1: Jazz zenével az élet számos területén lehet találkozni, és bár ugye az elején én azt mondtam, hogy nem a szaxofon az, amit az én ismeretségemben elsőként választottak hangszernek az emberek, ugyanakkor a jazz az tényleg az a zenei műfaj, amivel nagyon sok helyen lehet találkozni, a bártól elkezdve, a nagy koncerten át, a fesztiválon keresztül, tényleg mindenhol lehet találkozni. De pont ezért ez egy igen érdekes dolog, hogy aki jazzzenével foglalkozik, az számos területen, számos helyen teljesen más közönségek előtt lép fel. Ez nehézség, vagy izgalom? Izgalmas lehetőség?
4: Hát izgalmas lehetőség, én azt gondolom, talán a jazzzenész olyan szempontból, hogy mondjam, bárhol bevethető valaki, mert hogy ugye amellett, hogy megtanulják a hangszerüket, megtanulnak kottát olvasni, nagyon erős a zeneelméleti képzés, legtöbbjük tud hangszerelni vagy zenét szerezni, amellett alapvető elvárás az improvizáció, tehát nagyon sok, és nagyon sok stílusban, ugye a jazz is, amit az elején kezdtük, igen, hogy nagyon sok stílust magába olvaszt, nagyon sok stílusban tudnak mondjuk játszani. És ezért tényleg, hát most, ha megnézzük a pop produkcióknak a háttér munkásai, legtöbbjük az ott végzett, vagy egy nagy része ott végzett nálunk a Zeneakadémián, vagy valamelyik más jazz tanszéken, de ez ugyanúgy igaz, mit tudom én, a film, ugye Magyarországon nagyon erős ez a film zene felvétel, ott is rengeteg kollég, tehát hogy nagyon sokféle zenei szituációban részt tudnak venni, én magam is számos ilyen akár popprodukciótól kezdve klasszikus, féli klasszikus produkcióban is részt veszek. Tehát, hogy ez a jazzzenészeknek egy, tulajdonképpen ez egy elhelyezkedés, ez egy nagyon nagy előny. Nagyon sokrétű felkészültséget követel meg, tehát, hogy a mai napig, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokat kell dolgozni otthon, gyakorolni, és fölkészülnek lenni. De hát ezért csináljuk, ez az öröm.
1: És ez július végén irány a Művészetek Völgye, ha jól tudom, igen, akkor ott is lesz egy fellépése, és nagyon sokan, akik már jártak Kapolcson, azt mondják, hogy valami olyan a hangulat, hogy az nagyon egyedi. Hogy lehet egy ilyen Művészetek Völgyére készülni? Mi az, ami inspirálja önt, és mivel készül?
4: Hát több, igazából négyszer is játszom a fesztivál alatt. Először július 26-án a Talentum Hungaricum udvarban a Modernát Orkestra tagjaként a Talentum Hungaricumos mentoráltakkal fogunk egy közös koncertet adni. A Modernát Orkestra az egy kortárs big band, jazz big band, saját darabokat írunk, hangszerelünk, és ezekbe fognak részt venni az ifjú tehetségek, nagyon izgalmas, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes koncertnek érkezik, mert többek között az én darabjaimat is fogják játszani azok a srácok, akikkel egész évben együtt dolgoztam, úgyhogy ez nagyon izgalmas dolog. A következő nap, július 27-én fogok játszani a Triummal, a Bacsó Krisztóf Triáddal, szintén a Talentum Hungaricum színpadán, délután 17:30-kor. Itt az új lemezem, ami nemrég jelent meg, Let It Go címmel a BMC Records gondozásában, arról fogunk egy kis ízelőtöt játszani. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, és utána pedig a Harcsa Veronika udvarban augusztus 31-én fogok játszani Szabó Dániel kvintettel, Szabó Dániel kollégámmal, barátommal, nagyszerű, igazi mainstream kortárs jazz fogunk játszani, és augusztus 1-én pedig ismét a Modernát Orkesztrával fogjuk előadni a Nagy László projektünket, ami egy ilyen szerelem gyerek, pont most a stúdiómunkálatokon épp arról SMS-eztem, mert most készülnek az utómunkák. Nagy László verseit dolgoztuk föl a zenekarral, és szerintem egy nagyon szép és különleges produktum született.
1: Ezek a tartalmasnak ígérkezik a nyár, és ehhez kívánunk sok-sok hallgatót, nézőt, meg köszönöm a szépen tehetségekhez sok-sok erőt és kitartást a gondozásukhoz.
4: Hát az az édes teher.
1: Remélem, még találkozunk, amikor akár a zeneszerzés rejtelmeibe is kicsit nagy jobban bekerülhetünk. Bacsó Kristófnak, szaxofonművésznek, zeneszerzőnek köszönöm szépen, hogy
4: én
1: itt voltam.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm.
1: És ez a következő fél órában is továbbra is a zene platformján maradunk, igaz, akkor nem szaxofon, hanem egy egészen más hangszer, de hogy miről és kivel, maradjanak velünk, és kiderül.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, a Tehetség útját már is folytatjuk, és azt mondtam, hogy egy másik hangszer kerül fókuszba, és egy másik vendég érkezett ide a stúdióba erre a fél órára, és hát akkor most már elárulhatom, amit eddig csak beharangoztam, hogy most a csellók világába fogunk elevezni. Méghozzá azért, mert a vendégemként köszönthetem itteren Regenhardt Anna Blankát, csellóművészt. Üdvözöllek!
2: Én is üdvözöllek, köszönöm a meghívást!
1: A közös pont az első fél óra és a második fél órában, hogy mindegyik őtöknek a Talentum Hungaricum programhoz így vagy úgy, de köze is volt és van, de még nem erre elveznék rögtön rá, hanem nézzük azt, hogy az előző vendégemmel is átbeszéltem, hogy a hangszerválasztás az egy nagyon fontos kérdés, és az imént ugye mondtam, hogy a szaxofon az én ismeretem szerint nem ahhoz nyúlnak először, de egyébként a cselló sem feltétlenül. Ugyanakkor nekem van ismerősöm, aki a csellót választotta, mégis nem sok mindent tudok róla. Téged mi bűvölt el a csellóban, hogy az lett a választott hangszer?
2: Ahogy én találkoztam így több emberrel, mindig az volt a benyomásom, hogy igen, nem a legnépszerűbben választott hangszer, szóval hogy mondjuk a zongora vagy a hegedű megelőzi, vagy a gitár főleg, de aki csak hallgatja a zenét, meg a hangszereket, ott nagyon sokan azt mondják, hogy hallgatni a csellót a legjobb.
1: Abszolút, és jobb, mint a hegedű.
2: Igen, azt szokták mondani, hogy a csellónak a hangja, a hangszín az áll a legközelebb az emberi hanghoz. Uh-huh. És ezért szokták így kiemelni a hangszerek közül, hogy ezt nagyon jó hallgatni, és kellemes hangja van. Igazából engem úgy talált meg ez az egész, hogy a szüleim is zenészek, és mindig vittek magukkal koncertekre, próbákra, és ott találkoztam a csellóval, és igazából mióta az eszemet tudom, én csellista szeretnék lenni. Szóval ez természetesen jött nekem.
1: Akkor a pontos origót nem lehet meghatározni, mert szinte akkor már mióta a tudatodra ébredtél, azóta a cselló az központi eleme az életednek, de a szüleid is akkor a cselló alkotnak, zenélnek, vagy pedig nekik más a hangszerük?
2: Nem, ők másban. Anyukám ő hegedű tanár és brácsaművész, apukám pedig énekes a Nemzeti Énekkarba. És anyukám játszik egy barokkzenei együttesben, ahol sokszor így kisgyerekként ott voltam körülöttük, meg mentem velük, ahol koncerteztek, és ott volt egy csellista, vagy hát még mindig ott játszik, Vályi Csillának hívják, és ő mutatta meg nekem a csellót. És aztán óriási öröm volt nekem, meg tiszteltetés, amikor később együtt is játszhattunk, és ülhettem mellette a zenekarban. Ez egy nagy élmény volt.
1: Olyan jó, amikor ilyen kis backstage sztoriba is belelát az ember, és tulajdonképpen amikor valaki a szüleinek a nyomdokaiba lép már, mint azonos területen lép, de akkor azért az is mindig egy fontos kérdés, hogy vajon a szülők mennyire befolyásolják a döntési beválasztásába, de ezek szerint akkor téged abszolút nem. Tehát nem volt az, hogy mondjuk édesanyád azt mondta, hogy hát gyere inkább, és a brácsát fogd a kezedbe. Mennyire kezelt rugalmasan, és hagyták, hogy megtalált saját magad hangját és hangszerét?
2: Ebbe abszolút nem volt kérdés, tulajdonképpen én mindig is mondtam, hogy én csellózni szeretnék, és ezzel nem volt semmi probléma, sőt, az elején még azt mondták, hogy nem létezik ilyen kicsi cselló, amikor elkezdtem mondogatni, de aztán rájöttem, hogy igazából ez nem igaz, létezett volna még kisebb cselló, de megtaláltam így a saját magam útját, és anyukámnak a brácsáján próbálkoztam először csellózni.
1: Mennyire díjazta ezt, nem féltette a hangszert?
2: Hát erre már nem emlékszem, de nem, ők nem mondták meg soha, hogy mit kéne csinálnom, sőt, nekem vannak testvéreim is, és ők is mind tanultak zenét, de egyikőjük se lett végül zenész, úgyhogy igazából teljesen szabad utat kaptunk abba, hogy ki mivel megy tovább.
1: Hogyha valaki megnézi, hogy mit lehet róla tudni, és ha jók az információm, akkor 2020-ban kezdted a tanulmányaidat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Rumand itt a tanszakán, majd alap- és mester diplomát Kokas Dóra növendékeként szereztél.
2: Igen.
1: Két olyan alak neve hangzott itt el, aki az biztos neked már személyes kötődésed is van. Mit köszönhetsz nekik?
2: Nekik nagyon sok mindent köszönhetek. Rumand Itta egy szerintem nagyon különleges személyiség a magyar zenei életben. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzen utána a koncertjeinek és projektjeinek, mert egy különösen izgalmas személyiség szerintem, és nagyon, egyrészt nagyon szépen csellózik természetesen, másrészt én, ahogy ott ő tanszakán tapasztaltam, nagyon felszabadító és ilyen lazítás központú gondolkozásmódja van, és szerintem ez egészen újító így a magyar zenei életben. Neki is vannak egyébként mindenféle fúziós projektjei, úgyhogy ő biztosan egy nagyon izgalmas előadó, és sokat lehet tőle tanulni, főleg ilyen dolgokban is. Kokas Dóra pedig talán az egyik legkiemelkedőbb tanárom volt. Tőle is rengeteget tanultam, mind technikai értelemben, ami nagyon sokat számít, mind pedig zenei értelemben. Úgyhogy ő is egy kiváló művész és nagyon-nagyon jó tanár.
1: Mikor valaki hangszert választ, és megvan, és elkezdi tanulni, még nem feltétlenül tudja, hogy ő aztán ezzel mit szeretne kezdeni. Elő megkedveli a hangszert, megtanulja használni, de aztán valamiért például valaki úgy dönt, hogy ő ezzel nagyon komolyan fog foglalkozni, mint ahogy tetted azt te is. De aztán jön a kérdés, hogy mit kezd el a hangszereddel, mit kezdesz a munkásságoddal egyedül, vagy pedig többen, formációban, vagy pedig állandó körforgásban éled az életedet, te végül mit döntöttél, hogyan alkotsz?
2: Húha, hát ez még azt hiszem a mai napig alakul. Nincs még egy ilyen teljesen fix irány, de egyébként én ezt egyelőre szeretem is. Hát ugye többféle lehetőség áll előttünk, el lehet helyezkedni zenekarba, főleg ez ugye vonósoknál, fúvosoknál talán a leggyakoribb. Ez is egyébként egy nagyon jó dolog, és nagyon izgalmas, én is nagyon szeretek zenekarba játszani. Én foglalkozom barokk csellóval is, ott ugye régi hangszerekkel játszunk barokk műveket. Ez is egy nagyon izgalmas része a komoly zenének. Nagyon szeretem ezt is csinálni. Aztán lehet nyilván tanítani, ez is egyébként nagyon kedves nekem is, most elvégeztem a tanárképzőt is, és volt egy tanszakom, itt Budapesten kis általános iskolásokat tanítottam csellózni, egyébként ez is nagyon nemes feladat szerintem, és csodálatos, hogyha valakinek erre van hivatása. És aztán persze, ami a legritkább, hogyha valaki szólóban szeretne karriert csinálni, ez azért elég keveseknek adatik meg, és talán nem is mindenki szeretné csinálni. Ami azt hiszem, hogy így ezek között valahol úgy középen helyezkedik el, az a kamarazenélés. Ez talán azt mondanám, hogy a legtöbbekhez ez a közel álló műfaj.
1: Hozzád is?
2: Hozzám is egyébként nagyon közel áll. Szerencsére van több kamara. Ez a közel álló műfaj.
1: Hozzád is?

0: hozni az időpontokat a próbákra, a fellépésekre, ez valóban nehéz egyensúlyozni, balanszozni, vagy azért működik ez?
1: Hát igen, ez jó benyomás, mert sajnos azt hiszem ez az egyik legnagyobb nehézsége így a zenész életnek. De hát tulajdonképpen én ebben nőttem bele, szóval mivel szüleim is zenészek voltak, ez nekem természetes volt, hogy ez egy ilyen kicsit kiszámíthatatlanabb életforma. Nehéz egyébként igen összehozni, hogy kinek mikor jó, és nagyon sok áldozatot követel ez a zenészség, mert hát nincsenek igazán éles határvonalak a munka és a magánélet között. Nincs az, hogy most 9-től 6-ig dolgozok, és utána hazamegyek, és ez fix munkaidő, hanem hát mindig, amikor
0: az élet szerves része tulajdonképpen folyamatosan.
1: Igen, igen, így van. És egyébként nekem most idén az is nagy kihívás volt, és egy ilyen új kihívás, hogy műfajok között váltani, meg úgymond munkatípusok között váltani, például átmenni tanításból koncertezésbe, aztán klasszikus zenei koncertből mondjuk népzenei fúzióba, ez mind nagyon-nagyon különböző, akár más hangszeren is játszom közben, és azért ez kihívás egy napon belül több szerepkörbe így helytállni.
0: Az abszolút, és tényleg az ember hirtelen nem tudja, hogy melyik sapka van rajta, melyik szerepben van. Ugye, ahogy beszélgettünk is, már kiderülhetett mindenkinek az, hogy gyerekként kezdted, tanultad, komolyan tanultad, a szüleid is zenével foglalkoznak, és tanárképzőt is elvégezted, és említetted is, hogy beszélünk, és hát beszéljünk is róla, hogy a Talentum Hungaricum program keretében mentorált voltál. Mit adott ez a program? Hogy képzeljük el? Mert azért ahány tehetség itt ült, már mindenki mást és mást emelt ki.
1: Hú, hát ez tényleg így nehéz röviden összefoglalni, mert nagyon sok mindent és nagyon sokrétű dolgokat és lehetőségeket adott nekünk így a program. Először is én úgy kerültem be a programba, hogy Rozsonyi Csildikóval, aki egy zongorista, kiváló zongorista, ő vele duóformációban Balázs János mentorálása alatt tanulhattunk ebbe az évbe. Ugye itt voltak nekünk külön kamera óráink, ahol a mentorunk meghallgatott minket, és zenei tanácsokat adott nekünk, és egyébként ezen kívül sok olyan tanácsra is ellátott minket, hogy akár a karrierünket hogy tudjuk egy kicsit irányítani, neki azért nagyobb tapasztalata van, nyilván jobban rálát így a zenei életre, vagy hogy mit érdemes csinálni ahhoz, hogy jobban menjenek a koncertek. Ezen kívül ugye sok ilyen lehetőséget is kaptunk, mint például, hogy eljöhetek ide, vagy volt máshol is felvételünk, akár fotózás, akár stúdiófelvétel, ez azért óriási segítség nekünk. És hát ami talán a legjobb az egész programban, hogy most már nem csak klasszikus zenészek vannak, hanem népzenészek is, táncosok is, jazzzenészek is, és ez nagyon-nagyon inspiráló, hogy együtt dolgozhatunk, és program kifejezetten támogatja azt, sőt, ők buzdítanak minket arra, hogy csináljunk közös projekteket. Úgyhogy több ilyen fúziós dolog is létrejött ez alatt az év alatt, és azt kell, hogy mondjam, hogy én ennek különösen nagyon örülök, mert míg a Zeneakadémián tanultam, hát 5-6 éven keresztül, én mindig nagyon sajnáltam, hogy ott a különböző tanszakok, mert ugye ott is van nálunk komoly zenei tanszak, népzene, jazz, elektronikus zene, és annyira el vagyunk egymástól szeparálva, hogy nagyon ritkán találkozunk egymással, igazából nem is ismerjük annyira egymást, meg egymásnak a munkásságát, és nekem ez mindig hiányzott, hogy legyen valami kapcsolódás, vagy akár közös zenélés esetleg, és itt a program keretében erre kapunk lehetőséget, és így alakult nekünk egy trió két népzenész hölgyel, úgyhogy ennek nagyon örülök.
0: Ahogy hallgatlak téged, abszolút azt veszem ki a szavaidból, hogy azért is különleges ez a program, mert hogy egy olyan alkotó közösség dolgozhat, találkozhat, akik tényleg más-más területről, műfajból érkeznek, és akkor, ahogy említetted, nem elszeparáltan vagytok, hanem inspiráljátok tulajdonképpen egymást, és napjainkban sokat lehet azt hallani, hogy a mai fiatalok nem feltétlenül szeretik magukat lehatárolni egy műfajra vagy egy területre, hanem nagyon sokan büszkék rá, hogyha több területen, több műfajban alkotnak. Te hogy látod, a jövő fiataljai nem is feltétlenül fognak műfajokat választani, hanem csak alkotnak?

0: Hát mindenképpen van egy ilyen irány, igen, szerintem is, és nagyon felszabadító, főleg azt hiszem komoly zenészeknek, akik azért elég szigorú keretek között tanulnak, és próbálják kihozni magukból a maximumot. Szóval nekünk rendkívül felszabadító más műfajokkal találkozni, és másba is kipróbálni magunkat. Én is nagyon örülök neki, hogy ugye most a népzenével is dolgozhattam, de egyébként van egy könnyű zenei együttes is, amiben már csellózom egy ideje, ők a Bianca Hajdú zenekar, és ott is nagyon, nagyon újszerű volt nekem az egész helyzet, és nagyon élveztem, és szerintem gyönyörű zenét csinálnak, vagy hát csinálunk, úgyhogy az is nagyon jó, és igen, szóval, hogyha így körbenézek, nyilván vannak olyanok, akik csak a komoly zenében találják meg így a teljes boldogságot és a kiteljesedést, és nyilván ez nagyon jó, meg egyébként azt gondolom, hogy mindenki így indul, egy ilyen biztos komoly zenei alappal.
1: Igen, kell egy biztos alap, az biztos anélkül nagyon nehéz.
0: És aztán, amikor megvan ez a biztos alap, akkor úgy elkezd az ember kikacsingatni, hogy még milyen dolgok vannak. Főleg nyilván, hogyha az embernek amúgy is van egy ilyen nyitottság, vagy szívesen hallgat másfajta zenéket, akkor magától értetődik, hogy egy idő után ezt is szívesen csinálja, akár hobbiból elkezdi, kikapcsolódásként. Hát én is úgy élem meg tulajdonképpen, hogy mint hogyha egy hobbit csinálnék, de hát közben akkor is csellózom.
1: Nagyon sokat lehet arról hallani, hogy rengeteg a képernyőidőnk. Nagyon sokat töltünk a telefonjainkkal. Viszont ami engem meglepett, és ebbe egy kicsit boomer vagyok, hogy ezek a bizonyos Reels videókat az ember ugye pörget, én egy ideig annyira idegenkedtem tőle, hogy még rámenni se akartam, de hát nyilván most már engem is beszippantott, és nagyon érdekes, mert ezeken a kis videókon keresztül számos olyan területről láttam már videót, állatmentés, állattartás, mezőgazdaság, zenei világ, mindenhonnan, és aztán megláttam több olyan kis videót is, hogy napjaink zenetanára is, énektanára is olyan trendi dolgokkal tudják már a tanórákat feldobni, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mint hogyha lehetne igenis a technológiai fejlődés és a képernyő használatnak köszönhetően érzékelni azt is, hogy itt vannak a tehetségeink, akik abszolút új szemléleteket is be tudnak hozni, és láthatóvá tudják tenni azt, hogy a zene az még most is trendi, a komoly zene is, csak néha egy kicsit újra kell hangszerelni. De hogy látod ezt?
0: Hát igen, ez egy komoly és hosszú téma egyébként. Én annyira nem vagyok optimista ebben a képernyő témában, de hát az biztos, hogy most már nekünk nagyon tudatosan kell arra figyelni, hogy a social megjelenésünk milyen, vagy tényleg, hogy hát igen, milyen videók kerülnek ki az internetre, amin nyilván megpróbáljuk a lehető legjobb formánkat mutatni, mert hát az mindig visszanézhető lesz.
1: Igen, az ott marad be.
0: De egyébként nyilván megvannak ennek a maga pozitív oldalai is. El lehet érni akár olyan emberekhez, akik nem mennének el, mondjuk a zeneakadémiára, vagy a művészetek palotájába egy koncertre.
1: De így, hogyha mondjuk hallják, akkor lehet, hogy az érdeklődésüket megnyitják.
0: Igen, igen. Természetesen, meg hát nyilván ott van az is, hogyha valakit érdekel, mondjuk akár az én munkásságom, vagy bármelyik kollégámé, akkor beköveti Instagramon, akkor mindig napra készen tudja látni, hogy mikor, hol van koncert. Nyilván ezek nagy segítségek, vagy hogyha csak konkrétan a képernyőnél maradunk, akkor már ugye mindenki nálunk tabletből játszik, szóval egyre jobban kikopik az, hogy mondjuk papír alapú kottáknak a rengetegét cipeljük magunkkal, ehelyett nyilván digitális dologra váltunk egy csomó mindenben. De hát igen, ez a sok képernyő nézés, a képernyő használat, ez szerintem annyira nem egy pozitív dolog. És
1: kezet foghatunk, én is így gondolom. Tehát igen. Én küzdök a kis tinédzser lányommal, hogy nem olyan jó dolog ez. Viszont ugye mindig azt mondják, hogy nem a tiltása jó, hanem a helyes használat megtanítása. És ha már a helyes használat megtanításáról beszélünk, akkor ugye már azt említetted, hogy a tanárképzőt elvégezted, és kis tanítványokkal is már találkoztál, általános iskoláskorúak?
0: Igen.
1: Mennyire nehéz kihívás lekötni a figyelmüket? Azért az általános iskolás korosztály szerintem még az érdeklődöm, de nem határoztam el magam feltétlenül kategória, és ráadásul többen ülnek hirtelen előtted, akkor ott nagyon sokféle érdeklődési kör. Van, aki nagyon komolyan gondolja, van, aki vicceskedne az óra alatt. Te mit tapasztalsz, mennyire nehéz a tanári pálya?
0: Igen, hát itt tulajdonképpen még visszacsatolnék, hogy a zenetanulás az azért is egy nagyon jó dolog, mert ugye az egy olyan hobbi, vagy olyan elfoglaltság, amire időt kell szánni, nem működik azonnal. Itt hát ugye hosszú perceket, órákat kell belefektetni, hogy ez a hangszer szépen megszólaljon. És tulajdonképpen nyilván az elején az egy képernyőtől független foglalatosság. Szóval szerintem gyerekeknek ez az egyik legjobb, hát nyilván sportolás is, de hogy ezen kívül a zenetanulás az nagyon pozitív hatással van rengeteg mindenre a fejlődésben. Szóval ez mindenképp jó, mert fejleszti az ő kitartásukat, és rengeteg dolgot. És hát tanítványoknál azt tapasztaltam, ugye mi úgy tanítunk, hogy egyszerre egy gyereket. Szóval, hogy az nem jelenik meg nálam, hogy mondjuk egy egész osztályt le kell kötnöm. Ezért nagy előnyöm van mondjuk a közismereti tanárokhoz képest. De, és ugye tudok váltani két óra között, szóval megismerem a tanítványaimat, és akkor tudom, hogy kivel, hogyan kell foglalkozni. És így azért ez egy könnyebbség, hogy bejön egyik gyermek, akkor tudom, hogy vele jó, akkor ilyen viccelődősebb típus, akkor vele az a hangnem. Ha utána bejön egy komolyabb, akkor vele úgy lehet dolgozni. De hát ugye az az elképzelés, hogy mondjuk valaki bejön, és akkor azt mondja, hogy jó, ő cselista akar lenni, hát ez egyáltalán azért nagyon-nagyon ritka. Szóval, hogy nyilván itt az a cél, hogy ők komoly zene szerető felnőttek legyenek, vagy egyáltalán zene szerető felnőttek egyszer, és a lehető legtöbbet profitálják az ő további életükben a zenéből. És tulajdonképpen én igazából azt próbálom meg így szem előtt tartani így a tanításban, de hát biztos azt gondolom, hogy a többi kollégám is, hogy egyrészt a legjobbat hozzam ki a tanítványból, amit csak lehet, ami az ő képességéhez képest a legjobb, és egy zeneszeretetre neveljük őket.
1: Igen, ezt nagyon vallom a sportban is, hogy nem csak az élsport a fontos, hanem legyen ott a sport szeretet, és az egy életen át kísérje az embert. Viszont ha választani kell egy téged inspiráló alkotót, akkor jól sejtem, hogy van olyan a komoly zenében, aki meghatározza a te életedet?
0: Igen, bár valahogy ez úgy alakult, hogy fiatalabb koromban volt mindig kedvenc csellistám, vagy igen, kedvenc zenészem, és aztán valahogy ez így átalakult. Nyilván van egy csomó ember, akire felnézek, valaki vagy különböző dolgok miatt, különböző dolgok tetszenek az ő játékukban, az ő színpadi jelenlétükben. Most nem tudnék úgy rögtön így hirtelen egy valakit kiemelni, aki így 100%-osan példaképem, de egyébként engem sportolók is nagyon inspiráltak nagyon sokáig. Igazából az egész zenetanulásom alatt volt például egy ilyen hosszú Katinka időszakom, egy ilyen őrületem, amikor nagyjából minden nap így megnéztem, hogy ő ugye, na például itt a social médiának egy nagyon pozitív használata szerintem, vagy hát nyilván nem látok bele az ő dolgaiba, de hogy én például minden nap megnéztem, hogy igen, ő ott van már reggel 6-kor az edzőteremben, na akkor én is megyek és gyakorlok. És ez nekem óriási inspirációt adott, és tényleg igazából neki így nyilván nem ismerem, és sehol nem vagyok így hozzá képes, de hát nagyon hálás vagyok neki, hogy igazából nagyon sokat segített az én zenei pályámban, anélkül, hogy tudott volna róla nyilván.
1: És még hány és hány ilyen eset van abszolút, és ez csak egy példa egy sportoló esetében, de a többieknél is biztos vannak, akiket meg más inspirált. Említetted, hogy a koncert szervezés, a lehetőségek megtalálása az a zenész társadalomban az az igazi kihívás, hogy láthatóvá váljatok, hogy elérjétek a közönséget, és egy ilyen lehetőség lesz neked is a Művészetek Völgyében, egy egészen különleges formációba léptek fel, ha jól tudom, akkor ének, citara is cselló, és puskázni fogok Albert, Anna Leona és Barna Anikóval hármasban, három hölgy lép föl. Mire készültök?
0: Így van. Hát, ha egy kicsit így mesélhetek erről a formációról, mi Anikóval, Barna Anikóval régebbről ismerjük egymást, és így pont a Talentum Hungarikum egyik eseményén így találkoztunk, és beszéltük, hogy jaj, de jó lenne valami közös projektet csinálni, és igazából így elkezdtünk gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni, így közösen úgy összevonni a népzenét a komoly zenével, és arra gondoltunk, hogy Bartóknak a gyűjtéseiből, ugye maga Bartók írt hegedűre duókat. És ezeket a duókat átírtuk, vagy hát Barna Anikó át hangszerelte igazából, hogy citera cellón jól megszólaljon, és Albert Anna Leona pedig csatlakozott hozzánk, és ő tulajdonképpen elénekli az eredeti népdalt, és akkor meg tudja hallgatni a hallgatóság, hogy szólt ez autentikusan egy népdalon, abból, hogy lett a Bartók által egy darab, szóval, hogy egy megkomponált zenemű, és igazából egyik se 100%-osan az eredetiét mutatja, hanem így összefontuk a kettőt, és ez egy ilyen fúziós projekt, hogy van benne komoly zenei rész is, van benne népzenei rész is, és így a kettőnek a keverék egy ilyen elegye.
1: Ez egy ilyen igazi kihívás, ezt hogy képzeljem el, amikor így megláttátok, ahogy Barna Anikó áthangszerelte, akkor még kellett rajta javítgatni, volt benne közös értekezés is, vagy abszolút azt mondtátok, hogy ez így tökéletes, de wow, ezt hogy tudtad így megcsinálni?
0: Hát igazából ez kísérletezés volt inkább, szóval nyilván az nagy könnyebbség, hogy azért Bartók ugye lekottázta ezt, szóval tulajdonképpen nekünk már nem kellett úgymond nagyon sok mindent csinálni, hanem meg kellett nézni, hogy a mi hangszereinken ez hogyan működik. És akkor nyilván volt egy-két módosítás, ezért is mondom, hogy nem teljesen autentikus a komoly zenei része se, természetesen, főleg mivel nem két hegedűn játsszuk. Úgyhogy vannak benne apró módosítások, meg a hangszere szabások, de egyébként szerintem ez így szép és így izgalmas.
1: Én pedig annyira örülök neki, amikor ugye az adás előtt mondtam, hogy kicsit mindig izgulok, hogy nehogy olyat kérdezzek, ami nem helyes, és megnyugtattál, hogy majd segítesz ebben. És amikor találkozok ilyen tehetségekkel és ilyen zenészekkel, akkor tényleg az ember úgy érzi, hogy én is ott akarok lenni, én is meg akarom hallgatni, és hogy tök menők vagytok, úgyhogy ehhez kívánok sok sikert, alkossatok, mert tényleg az igazi komoly zene az nem szabad, hogy kihaljon, de akár áthangszerelve is lehet műfajok között vándorolva is, úgyhogy sok-sok sikert kívánok a koncerthez és a jövőhöz is.
0: Köszönjük szépen!
1: Régenhardt Anna Blanka csellóművész volt a vendégem, és azt gondolom, hogy érdemes lesz nyomon követni őt, hogy merre jár, és figyeljük az ő munkásságát, mert hát az igazi tehetségek itt élnek közöttünk, csak észre kell őket venni. Viszont hallásra, látásra!
2: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható, még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak 2 halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, a több-kevesebb című műsort itt a Spirit FM-en. Rónai Egon vagyok, Hazafi Zsolt a mai adás szerkesztője, és Binder István az első vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Arról beszélgetnék, hogy a banki ügyfeleket kivédi meg és hogyan, illetve hogy egy pénzintézetnek mikor kötelessége visszafizetni a pénzt az ügyfelének, és mikor hivatkozhat joggal arra, hogy ez nem az ő sara.
3: Én azt gondolom, hogy valamennyi szereplőnek, aki érintett a történetben, védeni kell az ügyfelet, ez kötelességes alapvető hivatása is. Tehát magának a banknak is ki kell dolgoznia és működtetnie kell olyan egyéni visszaélésülő rendszereket, amelyek ezt szavatolják, vagy hát legalábbis korlátozzák a bűnözők lehetőségeit, ismernie kell az ügyfeleit, tehát azonosítania kell a szokásait, látnia kell, hogy hogyan működik, és ki kell söpörni a padlásáról a fölösleges stróman számlákat, amiket csak azért csináltak egyes bűnözők, hogy oda csatornázzák át a pénzeket.
2: Azt honnan lehet tudni, hogy egy számla ezt a célt szolgálja?
3: Hát például abból lehet tudni, hogy teljesen passzív, és egyszer csak varázsütésre elkezd odaáramolni olyan ügyfelektől pénz, akik addig nem voltak kapcsolatban az érintett számlával. És itt jön a harmadik dolog, hogy a bankok nincsenek egyedül, a Nemzeti Bank, illetve a hatóságok is kőkeményen dolgoznak, és ennek az eredménye az a központi visszaélésszűrő rendszer, ami egy éve jött létre. Ha a bank saját csalásszűrő rendszere és az ügyfél is átengedi a tranzakciót, akkor ez a rendszer egybe látja az összes banknak a mozgását, méghozzá ahol átfolyik a pénz a Zsíró ZRT-nél, és lehet, hogy a bank egyedileg nem látja a kockázatot, de ahogy elmondtam, hogyha hirtelen mondjuk egy ilyen alvószámlához elkezd jönni a pénz, akkor az 5 másodperces utaláson belül egy mesterséges intelligencia segítségével, 4 másodpercen belül a rendszer, a központi visszaélésszűrő rendszer jelzést küld a banknak, hogy biztos, hogy ezt meggondoltad, mert látunk kockázatot, még egyszer gondold át, és akkor lehet, hogy leáll az utalás. Tehát van egy központi segítség is, ez is egy további.
2: Én erről hogy értesülök? Induljunk ki abból, hogy csináltam egy bankszámlát, most legyünk pozitívak, és gondoljuk azt, hogy nem csalással van dolgunk. Csináltam egy bankszámlát, meg csináltam mondjuk egy vállalkozást, legyen ez az alap, és ahhoz egy bankszámlát nyitottam, de később kezdem el, mondjuk egy évvel később kezdem el a valódi tevékenységet. De elkezdtem, és hirtelen valaki fizet. Ilyenkor joggal mondhatja azt a bank, hogy ez egy szokatlan cselekmény ezen az alvószámlán.
3: Ezért ez ennél összetettebb, tehát a bank nagyon sok mindent lát, figyel, hát tényleg a házi pénztárosunk, ahogy tetszik, minden pénzmozgásunkat látja, a szokásainkat is, az, hogy mennyi jön be oda. Tehát jóval összetettebb az a kockázat azonosítás vagy felmérés, amit ők látnak, de amit talán nagyon sok kedves hallgató érzékelhetett, akár az elmúlt időszakban is, hogy elképzelhető egy olyan, hogy érkezik egy telefon a bankunktól, hogy csak szeretnénk érdeklődni, hogy ezt a műveletet biztos, hogy ön indította, és akkor lehet, hogy meg tudjuk nyugtatni, hogy igen, minden rendben van, csak aktivizáltuk most ezt a számlát, mert korábban nem voltunk ennyire aktívak, de hogyha mondjuk Budapesten csinálunk egy tranzakciót, és 2 perc múlva Los Angelesben is történik a mi bankszámlánkkal vagy bankkártyánkkal egy tranzakció, akkor viszont például nagyon jó jöhet egy ilyen telefon, mert akkor biztos, hogy csalásról van szó, és olyankor, hogyha azt mondjuk, hogy nem mi voltunk, akkor a bank viszont megállítja ezt a műveletet.
2: Ilyenkor olyan esetben is számíthatunk a bankra, hogyha mondjuk butaságot csináltunk, tehát azt érzékeljük, hogy átlettünk verve, de már elindítottuk az utalást. Ugye rengeteg olyan oldal volt, most már talán egy kicsikét kevésbé hozzáférhetők, amelyek konkrétan kereskedelmi csalásra voltak felépítve. Ki akarták csalni tőlünk a pénzt, remek ajánlatokat adtak, nagy értékű termékeket, negyedáron, féláron, 10%-os áron. Szóval a soha vissza nem térő alkalom. Az ember elcsábul, elindítja az utalást, úristen, mit csináltam, ez hülyeség. Kit hívjak?
3: A legelső az, hogy hívjuk fel gyorsan bankunkat. Ugye a Nemzeti Bank ezt elvárásban rögzítette, hogy a hét minden napján 0-24 óráig el kell érni telefonon a bankot, sőt azt is külön előírtuk, hogy egyébként ugye 5 percen belül minden egyéb tranzakciónál föl kell vennie élőhangos ügyintézőnek, de ha ilyen csalásos helyzet van, akkor 2 percen belül föl kell venni, egy külön telefonszámot érdemes elmenteni erre a célra, és aki egy picit jártasabb a digitális világban, az nem is biztos, hogy kell, hogy telefonáljon a banknak, az internetbankján maga is fel tudja függeszteni például a kártyáját, tehát nem is kell feltétlenül letiltani, lehet, hogy csak otthon elveszett a kártya, nem találjuk, vagy valahol nyilvános helyen, de lehet, hogy meg lehet. Ha felfüggesztjük a kártyát, azzal már nem lehet műveleteket végezni, vagy, és ez is egy további nagyon fontos újdonság, a limiteket is ingyenesen tudjuk módosítani, tehát a napi tranzakció limitet, vagy egy vásárlásnál, műveletnél az összeg határokat. Ha ezeket lenullázzuk, és a csalónál esetleg csak a kártyánk van ott, akkor ugye az internet banki számlánkhoz, mobil banki számlánkhoz nem fér hozzá, nullás műveletekkel pedig semmilyen tényleges tranzakciót nem tud végezni. Tehát az első az, hogy értesítsük a bankot, hogyha tényleg látszik, hogy itt valamilyen csalásról van szó, én azt javaslom, hogy a rendőrséget is értesítsük. Nagyon sokszor kis puzzle-ökből össze tudják rakni a nyomozók azt, hogy például, hogy milyen számról érkezett ez a hívás, hogyha hívásos csalás volt, mit tudunk az elkövetőkről, és akkor ők azért meg tudnak fogni pénzeket, mi is meg tudunk fogni pénzeket a kiberpajzs együttműködés keretén belül, ami pont erre a célra jött létre, nagyon sok hatóság, a bankok, kártyatárságok vannak benne. A rendőrség azt jelentette be, hogy 300 nyomozót állítottak erre a feladatra szerte az országban rá.
2: Ami azt is mutatja, hogy van dolog bőven, hogyha ennyi ember kell hozzá. Van egy lehetőségünk arra, hogy egy kicsit két a hétköznapi életben is biztonságosabban működjünk, és ezeket bár az első hallásra, vagy az első gyakorlatra lehetséges, hogy tehernek tűnik, de mégiscsak jó, hogy tudjuk használni az ügyfélhitelesítés. Ami ugye azt jelenti, hogy egy mozdulaton túl kell még egy.
3: Így van. Két különböző azonosítás kell, tehát lehet, hogy tudunk egy jelszót a bankunktól, de azért érkezik még a mobiltelefonunkra egy SMS, vagy egy felugró üzenet, egy másik kóddal, vagy lehet, hogy egy másik eszközön, például a mobiltelefonunkon meg kell az új lenyomatunkat, a szemíriszünket adni, vagy van egy banktól kapott külön további eszköz, egy úgynevezett token. Tehát az a lényege, hogy két különböző helyről történjen meg az azonosítás. Ha netán bekövetkezett a legrosszabb, és a bűnöző tudja az egyiknek a kódját, az azonosítóját, akkor a másikkal még mindig biztonságban lehetünk. És egy nagyon fontos változás történt, amit nem tudnak az ügyfelek, az, hogy életbe lépett ez a törvényi módosítás, hogyha ez az erős ügyfélhitelesítés a bank hibájából nem történt meg, tehát valamilyen oknál fogva erre nem került sor, akkor bizony, még ha minden adatunkat kiadtuk, és hibásak voltunk, akkor is a banknak kell árni a kárt, és kérdezték újságírók, hogy milyen összegig, korlátlan összegig, tehát ennek nincsen felső limitje. Rögtön szeretném azért hozzátenni, hogy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy magyarországi bankok bármelyikénél még az lenne a helyzet, hogy egy átutalásos műveletnél ne lenne erős ügyfélhitelesítés, de online vásárlásnál például, hogyha valamilyen webshopba vásárlunk, ott még előfordulhat olykor, hogy bizonyos esetekben ez elmarad. Szerintem a bankok is érzik azt, hogy itt, ha még nem tették meg, akkor ezt most nagyon gyorsan pótolniuk kell. Tehát ezt az erős ügyfélhitelesítést azt gondolom, hogy kétfaktoros ügyfélhitelesítést mindenhol meg fogják tenni, ha eddig nem tették meg.
2: Van még egy felvetésem, nem tudom, hogy mit gondolsz róla. A legtöbb banknak van saját olyan profilja, amin keresztül is tudunk utalni közvetlenül. Bár a bankkártyákat használjunk, de mit tudom én, az OTP-nél ilyen a Simple, hogy egy példát hozzak, ezt szerintem elég sokan ismerik. Biztonságosabb ez, mint hogyha mondjuk a webshopnak a saját felületét használom?
3: Én azt gondolom, hogy a magyar általánosságban azt lehet mondani, hogy a magyar bankok rendkívül biztonságosak, az ő utalási felületeik, az ő innovációik, azok kőkemények, sziklaszilárdak. Nem véletlen az, hogy nagyon sok esetben, sőt azt kell mondjam, szinte minden esetben, nem a banki rendszereket támadják a bűnözők, hanem minket próbálnak becserkészni, ugye ennek két módja van, vagy megpróbálják az adatainkat elhalászni, vagy nem is kérik el tőlünk, csak egy nagyon erős érzelmi nyomást helyeznek ránk, fölhívnak, azt mondják, hogy a banktól telefonálnak, a Nemzeti Banktól, a rendőrségtől, bármelyik hatóságtól, most azonnal bekövetkezik valami, hogyha nem adjuk meg az azonosítóinkat. Ilyenkor nem, vagy nem követjük az ő utasításaikat, tehát vagy adathalászat, vagy érzelmi manipulációval, adat elkérés nélkül próbálnak cserkészni minket, vagy adatokat kérni tőlünk, de a statisztikák azt mutatják, hogy az előbb felsorolt intézkedések, akár a bankoknál, akár központi szinten, ezek megfogták ezt a bűnözői hullámot, lendületet. 2022-től ugrásszerűen nőtt a kibercsolások száma és volumene, és tavaly volt az az év, amikor ez megtört, visszafordult 30%-kal esett. Továbbra is van tennivalónk, és hát ezen dolgozunk az ügyfelekért.
2: Talán mi is tanulunk szépen lassan a máshogy, nem a saját kárunkból, de jó lenne, hogyha ezt meg lehetne úszni. Ezért is beszélgettünk most is. Minden István, köszönöm szépen. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották a kedves hallgatók. Köszönöm, István.
3: Köszönöm.
4: Indul a mandula!

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Mi

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utca után a belső sávban. Erős a forgalom a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Szél-Kálmán tér környékén is. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt vasárnap reggelig. A váltakoz irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között, szintén burkolatjavítása miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Az ember azt gondolná, hogy a generációs különbségek szépen lassan elsimulnak a technológia újítások által, mert hogy mindenki ugyanazokat az eszközöket használja. Igen ám, csak ez egyáltalán nem biztos, hogy egyrészt ugyanúgy használjuk ezeket az eszközöket fiatalok és idősebbek. Nyilván itt vannak kompetencia különbségek is. Másfelől pedig vannak stílusbeli differenciák, amik valószínűleg mindig is megvoltak a generációk között, de lehet, hogy ezek most élesednek. Dencső Blanka, a profession.hu piackutatási és szervezésfejlesztési szakértője a vonalban. Jó napot kívánok, Blanka!
3: Jó napot kívánok!
2: Ugye itt a Z generációról beszélünk elsősorban, akik nem most lépnek be konkrétan a munkaerőpiacra, tehát már értékelhető az is, hogy hogyan sikerült az ő belépésük, és hogyan fogadták őket az idősebbek.
3: Abszolút. És mivel most már ugye azt tapasztalhatjuk, hogy akár 4-5 generáció dolgozik együtt egy munkahelyen, ezért tartottuk fontosnak, hogy akkor nézzük meg egy országos felmérésben, hogy a különböző generációk hogyan tudnak együtt dolgozni, milyen a munkahelyi közérzetük, elégedettségük, hogyan tudnak egymással kommunikálni, vannak-e konfliktusaik. És igen, elsősorban mi is az Z-generációból indultunk ki, de nagyon érdekes, hogy ugye a többi az Y, az X, illetve hát a boomerek is, a baby boomerek hogyan állnak a munkahelyen egymáshoz hogyan tudnak együtt dolgozni, így ha már 5 generáció is van akár együtt.
2: Általában nem a fiatalokat szokta zavarni a másik generáció, hanem az idősebbeket, a fiatalok, mert hogy más a stílusuk, más a hangvételük, más a hangerejük, mást tudnak, más kompetenciákkal érkeznek, sokkal frissebben adott esetben, vagy éppen az övékkel, ami már az ő generációjuk tudása.
3: Abszolút, és itt a felmérésben ugye láthattuk, hogy a különböző korosztályok más tartanak például hatékony kommunikációnak, jó munkatempónak, vagy elfogadható munkahelyi rugalmasságnak, és ebből adódhatnak ugye esetenként konfliktusok, vagy ugye eltérő munkahelyi viszonyok. Amit lehet látni, és ezek között a generációk között ugye kijöttek ugye különbségként, hogy a 30-45 évesek, ők azok, akik ugye az, hogy ki mennyire rugalmas, meddig érzi természetesnek a plusz feladatok vállalását, vagy hol húzzák meg a határt a munkaidő végén, számukra ugye ezek okoznak inkább konfliktusokat más generációkkal szemben. Az Z-generációsoknak, tehát akik 30 év alattiak, ők szintén megint csak ugye a kommunikációs stílus, az, hogy mondjuk azért, mert ők fiatalabbak, máshogy beszélnek még velük, másik kérik ki a véleményüket, vagy ők nem ugyanolyan kommunikációs formákat tartanak hasznosnak és hatékonynak, mint mondjuk az idősebb generáció. Ezek voltak elsősorban, amik náluk nagyon eltérőek.
2: Van itt egy, talán mondhatom, egy másik dolog is, de valószínűleg ez egy életérzésbeli különbség, és könnyen lehet, hogy ez nem is annyira zavaró. Ugye a fiatalokról az összes kutatás azt állítja, hogy számukra a munkahelyi hűségnél sokkal fontosabb a munkahelyi közérzet. És az, hogy a szabadidejükre mennyi jut, mennyi energia, mennyi pénz, tehát, hogy mennyire facsarja ki őket a munkahely, azt ők nem szeretik, azt ők nem kérik. Igazából a napi 8 óra az pont elég, ott megdolgoznak a maguk béréért, és utána hagyják őket békén. Ez egy másik gondolkodásmód, mint az előző generációké.
3: Abszolút, és ugye a különböző generációknál láthatjuk, hogy más a motivációjuk, más az, ami ösztönzően hat rájuk, más az, ami a munkahelyi elégedettségnek a forrása. A Z-generációnak egyértelműen kijött, hogy az, hogy biztonságérzetben legyen egy munkahelyen, az a fontos, hogy legyen egy elfogadó, támogató közeg, tudjon szakmailag fejlődni, őt ez motiválja. Az Y-generációnak a megfelelő visszajelzés a munkahelyen, az, hogy a főnökeivel milyen relációban van, mennyire kapja a saját munkájára visszajelzést, hogy fejlődhessen, ez nagyon fontos. Az idősebb generációnak, egy X-generációnak már inkább a munkáltató működése, az, hogy kiszámítható legyen, előre tervezhető feladatok legyenek, ezek a fontosak szemben a fiatalabbakkal. Míg a 60 feletti munkavállalóknak az, hogy legyenek világos elvárások, megfelelő visszajelzések, és az, hogy legyen önálló munkavégzés, ő már ugye tudja, hogy mi a feladat, tudja, hogy mit kell csinálnia, ő kevésbé igényli azt, hogy neki ezt megmondják. És ugye ott jönnek itt az érdekességek, amikor sokszor, tehát a Gen Z nem csak belépett a munkaerőpiacra, hanem sok esetben már ugye vezetői pozícióban vesz részt egy munkahely életében, és hogyan tud mondjuk egy Gen Z vezetni egy X generációst, vagy egy boomert. És itt is ugye ezeket vizsgálgattuk, hogy mennyire elfogadó ezekben a közegekben. Mindenhol azt tapasztaltuk, hogy ennek ugye a legfőbb eszköze a kommunikáció egymás között, hogy annak milyen formája van, milyen stílusban történik. Ezeket egymáshoz kell igazítani, és ebben kell fejlesztenie. Sokszor ugye magának a cégvezetésnek kell ehhez eszközöket adni és támogatást.
2: Főleg ugye az az izgalmas helyzet valóban, amikor fiatalabb a vezető, mint a beosztottjai. És ez egyébként elég gyakori manapság. Mert hogy ott egészen más kommunikációs nyelv van, tehát egész más kép érthet egy idősebb, mondjuk egy boomer egy mondatot, mint ahogy szánta a fiatal vezető.
3: Abszolút, és eltérőek nem csak a stílus, hanem a csatornák is a kommunikációra, hiszen pont amit az elején említett, hogy ugye ez már egy digitális generáció, ők más platformokat használnak. Mondok egy példát, ők beírják egy HR-esnek, messengeren, hogy én ma nem megyek, mert beteg vagyok. Ez korán van, ugye egy idősebb generáció esetében ez nem így működött, tehát hogy ennek meg voltak így a szabályozott folyamatai. Erre is azt mondjuk, hogy a legfontosabb az, hogy ezek legyenek előre letisztázva, ki és milyen formában, milyen platformon kommunikál.
2: Igazából ez a szabályok betartása, de hát ahhoz kellenek szabályok.
3: Abszolút, ezért mondtuk, hogy ezekben a generációs különbségek és konfliktusok feloldásában mindig a cégvezetésnek, illetve hát hogyha az adott cégnél vannak ugye, humán erőforrás szakemberek, akkor ez az ő feladatuk, hogy mindenképpen ez segítség.
2: Sok ilyen konfliktussal találkoznak a profession.hu-nál?
3: Magán a cégnél nálunk is több generáció dolgozik együtt, és nagyon hasznos volt az, hogy ezeket mi, tehát az, hogy mikor ki, hogyan kommunikál, ezt lerögzítették, és annak megfelelően tudják. Szerintem nagyon-nagyon jó, amikor több generáció együtt dolgozik, hiszen nagyon sok minden értéket tudnak beletenni a cég működésében.
2: És az önöknél állást keresők, mert hát hiszen ez a platform ez leginkább erről szól, meg az állásra, vagy munkát vállalókra vadászok. Mennyire számolnak be ilyen konfliktusos helyzetekről? Mondjuk, aki állást keres, ő gyakran megy el azért az előző munkahelyéről, mert ilyen típusú vitákba keveredett?
3: Ilyen szempontból ezt nem vizsgáltuk, mert hogy őket ugye ilyen, ebből nem kérdezzük. Mi itt a felmérésben, ami ugye a teljes országos reprezentatív felmérés volt, kérdeztük, és itt a hipotézisünk az volt, hogy a Gen Z-nek van a legtöbb konfliktusuk munkahelyi berkekben, és nem ezt tapasztaltuk, hanem inkább azt, hogy az Y-generációnak van, és nem csak a fiatalabbakkal, illetve az idősebb generációval, hanem a saját korosztályával is. És ami meg még érdekes volt, hogy a X generációnak van a legkevesebb a Gen Z-vel, és ezt ugye arról is lehet visszavezetni, hogy már ők a X generációnak van a legkevesebb.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Visszaesett a forgalom az ingatlan piacon, megjelent a Dunahouse barométer második negyedéves száma, és ebből az derül ki, hogy 11%-kal maradt el a tavalyi első fél évtől, itt most a második fél évi, vagy első fél évi adat 2026-ban. Egy éve ugye úgy nézett ki, hogy bővül a piac, most megszűkül. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
2: Szia, Egon, köszöntöm a hallgatókat! Igen, hát most, hogy már a fél évet elhagytuk, ki lehet mondani, hogy a tavalyival ellentétben most már ide egy szűkülő piacon vagyunk. Tehát ez a forgalom csökkenés, amiről beszélünk, ez ugye a számok nyelvén azt jelenti, hogy míg a tavalyi első hat hónapban 63.500 tranzakciónk volt országos szinten, addig most még csak 56.000, tehát ez jelenti ezt a 10%-os forgalom szűkülést.
1: Azt mondhatjuk, hogy egyszerűen elfogyott a pénz, vagy azt mondhatjuk, hogy annyiért árulják az ingatlanokat, hogy ennyi pénzért már nem veszik meg?
2: Nagyon felpörgette ugye az otthon start tavaly szeptemberétől az árakat, és ezek az árak, ezek tartósan ott maradnak a piacon. Most kezdődik egy korrekció, de egyelőre még ezt a lélektani határt nem ütött át a tulajdonosoknál sem, ez a fajta kivárási küszöb még mindig itt van, úgyhogy ameddig ez nem történik meg, addig azért egy általános árcsökkenésről nem beszélhetünk, de arról, hogy megálltak az árak, és hogy igazából az idei évre már csak ilyen 4-5%-os áremelkedést látunk, szemben a tavalyi ugye kétszámjegyű áremelkedésekkel, ez ténykérdés. Ami érdekes adat mégis hozzátesz ehhez, hogy a budai paneleknél látjuk azt első ízben, hogy már az értékesítési idő is, ami eddig folyamatosan csökkent hónapról hónapra, most egy nagyon durva váltást követően az átlagos 41 napról 80 napra nőtt. És ugye ez azért van a budai paneleknél, mert ez a legárérzékenyebb ingatlan típus a panelben. Valószínűleg ez meg fog jelenni a pestieknél is, ez a fajta forgási időcsökkenés, és a forgási időcsökkenését már ténylegesen követheti majd a későbbiekben egyfajta valós árcsökkenés is.
1: Miközben azt mondod, hogy csökkent a lakások árának emelkedése, azért azt megjegyzem, hogy ez most is infláció fölötti. Tehát voltak éppen, bár ugye az infláció is fékeződött, ezt a különbséget, hogy dupla annyi, mint az infláció, ezt tartja?
2: Igen, egy kivétel van, tehát az összes ingatlan piacon ez a szegmensben ez az ábra, amit mondasz, viszont a vidéki téglánál már azt látjuk, hogy reálértéken már csökkenés van.
1: Változott valamit, hogy milyen kerületekben, vagy milyen városokban, hogy pörög a piac? Tehát az, hogy Budapesten jól megy, az igaz-e még? Az, hogy a belváros az mindig jó, meg a budai luxus az mindig eladható, ez igaz-e még?
2: Hát a luxus szegmens az nem érinti annyiban a változást, viszont azokat az ingatlanokat a belvárosi területről, ami eddig mondjuk a tartós kiadásra lehetett volna optimalizálni, ezek az ingatlanok már nem forognak annyira a sok szigorítás miatt, és úgy, hogy ezt egyre több kerület kiterjeszti. Ez egyértelműen látszik a forgalmi adatokon is, az árazáson is. Vidéken viszont még mindig van kifutás, és azt látjuk, hogy a bérleti piac is vidéken pörög inkább, sokkal kevésbé akadt el és csakadt be, mint a budapesti kerületekben.
1: Mire számítasz itt a második fél évben? Ugye rengeteg az eladó ingatlan, azért az látszik, hogy nem szűkült a piac, de az is, ahogy mondod, hogy egyre hosszabb ideig kell árulni ezeket az ingatlanokat. Lesz itt drasztikus árcsökkenés azokon a területeken, ahol áll a piac, ahol nem lehet eladni ezen az áron?
2: Drasztikus átcsökkenésre nem számítunk, de hogy ez a korrekció, ami gyakorlatilag most indult egy-két hónapja, ez biztos, hogy hosszú távú lesz, ez nagyban fogja formálni, alakítani a piacot. Nyáron a szezonalitásból adódóan is nem túl pörgős a piac, most egy kicsit annyira árnyalódik majd a kép, hogy az otthon start még mindig itt van velünk, gyakorlatilag jelenleg a keresletet az otthon start mozgatja, és emiatt gyakorlatilag az a tranzakciószám, ami ilyenkor szokott tenni egy havi 8-9 ezer, ez lehet, hogy most 10 ezer környékén is lesz, tehát a piacnak a lendülete nem fogy el a nyári hónapokban, ősszel pedig egy általában szezonális felfutás mindig szokott lenni. Nyilván arra nem számítunk, ami tavaly volt, tehát hogyha megnézzük a tavalyi diagramokat ősszel, eszméletlen nagy keresleti nyomást helyezett a piacra az otthonstart. Ilyen szempontból egy kiegyensúlyozottabb évet várunk, árdinamikában jelentős változás nem lesz.
1: Még egy utolsó kérdés, egyáltalán nem pánikot keltve, mert semmilyen erre vonatkozó információm nincs, tehát egy teljesen hipotetikus kérdés, amit felteszek. Mi van a piacon, hogyha megszűnik az otthonstart, ami ugye iszonyú drága az államnak, tehát ennek a végtelen fenntartása nyilván illúzió. Egyszer majd erre azt kell mondani, hogy most akkor abba hagyjuk. Nem most, és nem tudunk erről semmit. De arra van valamiféle elképzelésetek nektek, szakmabelieknek, hogy hogy alakítja át ez majd a piacot?
2: Hát hogyha egy ilyen folyamatos kivezetése történne az otthonstartnak, akkor az valószínűleg nem rengetné meg az ingatlanpiacot sem eladói, sem vásárlói oldalról, viszont hogyha egy drasztikus, akkor már igen, illetve ennek is a hatása akkor lesz, lehet erőteljesebb, a időben ez minél hamarabb jön el. Tehát azt látni kell, hogy az otthonstart, bár nagyon fontos eleme volt és mozgatója volt az elmúlt hónapok ingatlanpiacának, egyre inkább veszít a jelentőségéből, de még mindig erőteljesen a piacon van, de ahogy telik az idő, és mondjuk ráfordulunk az őszre vagy a jövő évre, gyakorlatilag az a típusú kereslet, amelyik tudott, akart otthonstartban gondolkodni, az egyre szűkösebb lesz, és hogyha a megszüntetéshez eljutunk, vagy a kivezetéshez, akkor már nem lesz annyira a drasztikus hatása. A piac ezt le fogja kezelni, rögtön korrigálnak az árak, igazodnak a trendek, a keresztet igazodni fog a kínálathoz, és nem okoz majd olyan nagy drasztikus hatást.
1: Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője számolt be nekünk az ingatlanpiaci változásokról. Péter, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen, minden jót!
1: Minden jót kívánok neked is, és búcsúzom a kedves hallgatóktól is. Jön a hétvége, töltsék kellemesen, jövő héten pedig a szokásos időben várjuk Önöket a Gazdasági Magazinnal, itt a Spirit FM-en. Róna Jégont hallották, viszont hallásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökért. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Sturovóban fogtak el egy magyar bűnözőt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 ezer fiatal táborozását biztosítja. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű záporzivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással, adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast, a mikrofonnál Róna Jegon.
5: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Nem Oké, egy új műsor itt a Spirit FM-en, amit láthatnak természetesen a YouTube-on is, és követhetnek majd különböző más platformokon is. Egy kampányhoz csatlakozunk ezzel a műsorral, ami nem új keletű, ez már az elmúlt évben, sőt talán az elmúlt két évben is jelen volt a magyar közéletben, a Nem Oké kampány, ami az iskolai egymás közötti bántalmazás, és ezt mindjárt kifejtjük, hogy ez mi mindent jelent, elleni kampány, és hát ennek készült már zenei változata, készült videóklip, megszólaltak közéleti szereplők, és ebben a műsorban is olyan szereplők szólalnak meg, akik egyrészt értenek hozzá a saját élettapasztalatuk alapján, másrészt értenek hozzá, mert ez a szakterületük, ez a munkájuk valójában. Ülési sorrendben fogom bemutatni az itt lévőket, Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját. Örülök, hogy itt vagy, Viola. A Tarján Zsófit, a Hanibiszt énekesnőjét, és Csingiszt, akinek a vezetéknevét én nem merem kimondani, de te majd megteszed, aki tartalomgyártóként neveztetik, hát a TikTokon és az Instán téged nagyon sokan követnek és ismernek. A vezetéknevedet mondd el.
6: Dorcerem, J nélkül.
5: Ez nem olyan nehéz.
6: Nem, csak így elsőre ilyen meghökkentő, és tulajdonképpen az én esetemben egyébként, ha már így bele is vághatunk, ez volt tulajdonképpen az alapja az én történetemnek, ugye félig mongol, félig magyar származásom miatt, ugye Veszprémben nőttem fel vidéken, és ott ez kifejezetten, hát egy ilyen olyan dolog volt, ami mellett nem tudtak elvenni az iskolában.
5: Iskolai bántalmazás, iskolai kirekesztés, mondtam, hogy szakértő, hát Viola szakértője ennek a témának, az UNICEF gyermekvédelmi igazgatójaként, és akkor egy kicsikét azzal is kezdeném, hogy határozzuk meg, hogy ez micsoda. Tehát mi szülők sokszor értetlenül állunk a gyerekek történetei előtt, hogy tényleg ezt csináljátok egymással, miközben teljesen hétköznapi módon bántják egymást, és ha belegondolunk, már a mi életünkben, a mi gyerekkorunkban is teljesen természetes volt egy idősebb generáció esetében, magamról beszélve. Viola, tiéd a szó, igazából hogy tudjuk ezt leírni?
7: Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy időről időre előkerül ez a téma, hogy ez egy új keletű jelenség, vagy régen is jelen volt az iskolai bántalmazás, több van-e most, mint régen, durvább-e a helyzet, mint akár pár évvel ezelőtt, szóval azt hiszem, hogy akár irodalmi példáinkból is tudjuk, hogy a kortárs bántalmazás, vagy a gyerekek egymás közötti bántalmazása az tulajdonképpen mindig jelen volt.
5: Légy jó, mint halálik, hogy ne menjünk
7: igen,
5: sokkal
7: pontosan.
5: Tovább.
7: Igen, pontosan. Az, hogy az elmúlt évek mondjuk ez intenzívebbé vált, azt azért mondhatjuk. Egyébként a HBSC kutatások szerint, ami az iskolás körű gyerekek egészség magatartását vizsgálja az 5-es, 7-es, 9-es korosztályban, az alapján azt mondhatjuk, hogy az elmúlt években azért jelentősen nőtt a kortárs bántalmazás. Nyilván ennek hát számos oka van. Én szeretem azt felhangosítani, hogy az egyik oka biztos, hogy az, hogy a közélet, a felnőtt felnőttek közti nagyon durva a kommunikáció, nagyon intenzív, akár gyalázkodó, személyeskedő kommunikáció, ami ugye mindenhol jelen van, az nagyon, nagyon könnyen, vagy nagyon egyszerűen eléri a gyerekeket is. Úgyhogy hogy is definiáljuk a bántalmazást? Hát ugye hagyományosan úgy szoktuk definiálni ezt, hogy akkor beszélünk bántalmazásról, amikor hosszú időn keresztül tudatosan a bántás szándékával valamilyen hatalmi helyzetben, vagy a hatalommal visszaélve keletkezik konfliktus a gyerekek között.
5: Mit az erőpozíciója az igazán kérdéses abban a közegben, ahol ez megszületik. Ti, amikor ezt átéltétek, Zsófihoz fordulok, meg Csingiszhez persze, akkor azt éreztétek, hogy nagyon egyedül maradtatok abban a közösségben, amelyik szembe fordult veletek, vagy amelyik kipécézett benneteket? Tehát, hogy ilyenkor nincs, aki melléd álljon? Azt is meg kell élned?
8: Hát először akkor mondom, én nagyon egyedül éreztem magam, amikor jöttek ezek a problémák, de alig vártam, hogy hazamenjek. És amikor otthon voltam, akkor ki tudtam ezt az egészet zárni, tehát gyakorlatilag egy tagadásba kerültem, és akkor nem számoltam be róla. Tehát a szüleim nagyon sokáig nem tudtak arról, hogy én az iskolai környezetben nem érzem jól magam. És annyira ki tudtam zárni, hogy ahogy átléptem az otthonnak a kapuját, akkor el is felejtettem azt, hogy mi volt a suliban. Csak az volt egy érdekes jelenség, hogy például vasárnaponként én nehezen tudtam elaludni, és nem azért, mert nem írtam meg a leckét, vagy nem tanultam volna meg bármit, de nem a tanórák miatt izgultam, hanem azért, mert iskolába kellett menni.
5: A másnap.
8: A másnap, igen. Aztán kedden már egy kicsit könnyebben aludtam, szerdán már el tudtam aludni, de alig vártam, hogy hétvége legyen, hogy egy picit fel tudjak töltődni otthon.
5: Ez úgy van, hogy ez egy ilyen folytonos, folytatólagosan elkövetett bántalmazás? Tehát egy beszólásból óhatatlanul jön az összes többi is, ha nem tudod magad megvédeni?
8: Szerintem igen, tehát velem így volt. Én nem tudtam, egy szenzoros gyerek voltam. Mindenre érzékeny voltam, beszólásokra, de a szenzorosság az azt jelenti, hogy fényre, hangokra, sőt, magába a közösségbe levésre, tehát kellett volna egy kis idő, hogy fel tudjak töltődni, tehát az úgynevezett me time, vagy saját, az én idő, az arra nagyon szüksége van szerintem egy ilyen gyereknek, vagy legalábbis nekem szükségem lett volna, de 90-es években voltam gyerek, és akkor erre úgy nem figyeltünk annyira. Tehát most kell szerintem az embereknek kinyílni a szeme.
5: Erre. Nem akarom elvinni másfelé, de viccesnek gondolom mégis, hogy énekesnő lettél a fények és a hangra érzékeny.
8: Ezen én is gondolkodtam.
5: Ez egy nagyon fura dolog.
8: Én is gondolkodtam, és arra jutottam, hogy talán ezt kompenzálja, hogy meg kellett, hogy találjam azt a közeget a fénybe és a hangba, ami nekem jó, és ahol én érvényesülni tudok. És a színpad mellett kell nekem egy feltöltődési időszak. Tehát vagy az óriási fénybe és hangzavarba létezem, vagy pedig visszavonulok a saját kis lakásomba, és ott egy kvázi remete életmódot élek az erdőben.
5: Csingisz, neked meg ugye egy adottság az, amivel téged piszkáltak. Tehát azon nem tudsz változtatni, hogy félig mongol vagy. Nem tudsz változtatni azon tudsz, hogy mi a neved, de miért lennél kénytelen változtatni ezen. Ezekkel az adottságokkal iszonyú nehéz mit kezdeni, és az ember akkor úgy éli az életét, hogy ez így van és kész.
6: Én arra emlékszem, egyébként Zsófihoz hasonlóan én sem mondtam el otthon. De másik dolog, hogy otthon a szüleim anyagi nehézségekkel küzdöttek, tehát hogy éppen az volt a tét, hogy utcára kerülünk-e vagy nem. Úgyhogy ezért én ezt nem mondtam el. Én arra emlékszem, hogy ahogy így néztem az osztálytársaimat, úgy mindig úgy figyeltem, volt egy srác, aki így a központja volt így az osztályközösségnek, hogy ő milyen könnyedséggel létezik. Tehát, hogy neki nem kell, mert én mindig kérdezgetem kisgyerekként apát, hogy apa, akkor én most magyar vagyok, vagy mongol vagyok? Tehát, hogy az én életemben ez egy kérdés volt, és mindig olyan ámulattal néztem az osztálytársaimat, hogy nekik ezt így nem kell meghatározni, mert ők tudják, hogy mondja, milyen érdekes, hogyha én elmegyek mondjuk Mongóliába, akkor én vagyok a magyar gyerek, ha én vagy én Magyarországon élek, akkor én vagyok a mongol gyerek.
5: És milyen érdekes, hogy ezt nem erényként kezelik azok, akik emiatt téged piszkálnak, hogy milyen jó neked. te mongol is vagy magyar is, vagy mongolul is tudsz, magyarul is tudsz, két világod van, hanem ez egy szégyen.
6: Igen, egyébként nem beszélek mongolul, de
5: jó, hát az most egy más kérdés.
6: Jó, igen, de hogy például a magyar himnusz tanulva, ugye, hogy most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, vagy a magyar történelmet, de egyébként ez tök érdekes, hogy most nem akarok itt szőrszál hasogatni, de hogyha belegondolunk a magyar történelembe, egyszer írta valaki kommentben, hogy te magyar és mongol vagy, akkor tulajdonképpen te 100%-ban magyar vagy, mert hogy az ősök azok tulajdonképpen ugyanonnan jönnek, úgyhogy, de igen, ez főleg vidéken, akkoriban, én 95-ben születtem, akkoriban vidéken is, talán mai napig is az, hogy valaki külföldi, az ott nem egy hagyományos dolog, tehát nagyon megnézik az embert, és ez elegendő volt ahhoz, hogy ez elkezdődjön.
5: Az a nagyon erősen bologatta, amikor Csingiz említette, hogy van az egy minden közösségben. Neked is megvolt az az egy?
8: Abszolút. A fiúk között és lányok között is voltak ilyen hierarchiai közösségek, és hát valamilyen oknál fogva én mindig kicsit a szélére sodródtam ezeknek. Én úgy hívtam, hogy falka vezér, vagy vezéregyéniség, de igen, volt egy valaki, aki köré csoportosultak a többiek, és igen, fölhozott egy pár emléket.
5: Ezt hogy nem látják szülők, pedagógusok? Hogy nem látják a visszahúzódóbb, mondhatni épeszőbb gyerekek, hogy van valaki, aki sportot űz abból, hogy a többieket kipécézve alázza, gúnyolja, céltáblává tegye. Miért nem látjuk? Miért nem akarjuk meglátni? Akkor inkább így kérdezem.
7: Hát szerintem sokszor látjuk, tehát azért sokszor... Tehát nyilván azért van az a családi közeg, ahol elmondják a gyerekek adott esetben otthon, hogy mi történik velük az iskolában, talán amiatt, mert valahogy nyugodtabb otthon az élet, mondtad, hogy nektek eleve egy kicsit ilyen zaklatottabb volt, tehát lehet, hogy úgy érezted, hogy nem akarod még ezzel is terhelni a családi dinamikát, ilyesmi, nem akarom ezt itt nyilván túlelemezni, de hogy biztos van olyan, hogy a gyerek haza tudja ezt vinni, és akkor tud erről beszélgetni otthon. Egyébként ez már egy hatalmas védőfaktor a gyereknek, hogyha ha mondjuk azt érzi, hogy otthon elmondja, és azt így elfogadják a szülei, megértik, együttérzőek vele, nem pedig azt mondják, hogy hát szedd már össze magad, és menj az iskolába, és akkor tedd rendbe ezt a helyzetet. Szóval már az is egy óriási védőfaktor a gyereknek, ha együtt érez vele valaki, akár a szülő, akár bárki a családban, akár az iskolában valaki.
5: Az a gyerek azt várja, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy tegyek is valamit szülőként.
7: És akkor nyilván a következő lépés az, hogy mit tud tenni ez a szülő. Ugyanígy az iskolában is azért sok tanár, és szóval vannak már iskolai közösségek, akik tudatosan küzdenek a bántalmazás ellen. Nyilván az más kérdés, hogy amit mondtam, egy olyan társadalmi közegben, ahol mindennapos gyakorlatilag a bántalmazás, ott hogyan tud az iskola mondjuk egy ilyen mikroközösségként, biztonságos közegként funkcionálni, de hogy azért vannak erre jó gyakorlatok, hogy lehet az iskola kultúráját valamennyivel biztonságosabbá tenni. Persze nehézsége is vannak, hiszen mondjuk a bántalmazás gyakran most már az online térben folytatódik, amihez például a legtöbb tanárnak, hát hogy is mondjam, tehát azt gondolják, hogy ehhez nem sok köze van, vagy tehát ahhoz van köze, ami az iskolában történik, és ahhoz kevésbé, ami ugye iskola után az online térbe, holott ugyanazokkal a gyerekekkel, vagy gyerekek között történik. Úgyhogy hát szerintem az, hogy az iskola mondjuk milyen kultúrát terem, tehát mi a norma egy adott közösségben, tehát hogy mondjuk egy iskola úgy gondol magára, mint hogy tehát rögzíti tulajdonképpen azokat a szabályokat, azokat a normákat, azokat azt az iskolai klímát, amiben nem oké, ugye az, hogy egymást bántjuk, egymást zaklatjuk, stb., vagy hogy hogyan beszélünk egymással, vagy inkább az együttműködésre épít, azért ott lehet elérni eredményeket, de nem csak ilyen explicit dolgokkal, hanem egyszerűen az is számít, hogy maga az iskola, tehát nem csak mondjuk a közvetlenül a bullyingra épít, vagy arról szól a pedagógiai eszköztár, hanem mondjuk azok a dolgok, hogy egy iskola mondjuk mennyire versenyeztető, vagy mennyire vár el nagy teljesítmény a gyerekektől, mennyire stresszelnek ott a diákok, az is rengeteget számít, hiszen tudjuk a kutatásokból, hogy minél inkább versenyeztető egy iskola, minél nagyobb az elvárás a gyerekeken, minél nagyobb ezáltal a stressz, annál inkább alakul ki a gyerekek között bántalmazás. Tehát, hogyha például ezeknek tudatában van egy iskola, vagy egy tanár, akkor már ezzel is nagyon sokat lehet hatni.
5: A szülőket emlegettem az előbb, azt, hogy hazaviszed, és valahogyan kéne reagálni, amikor nem viszed haza, de mégis szembesül előbb-utóbb édesanyád, édesapád azzal, hogy helyzet van. Az nagyon gyakran egy szemrehányásba torkolik. Miért nem mondtad el? Nekem nem mondod el, teszi fel a kérdést, ami ugye egy újabb stressz a gyereknek, mert megint nem, itt sem felel meg. Nem, hogy az iskolában a többieknek, még otthon se. Beletek az megesett, hogy megpróbáltátok elmondani? Mert ez egy nagyon fontos határa ennek a történetnek, hogy mikor lépsz ki, mikor mered elmondani, és miért mered elmondani.
6: Annyira igaz, amit az előbb mondtam, mert hogy, de nem csak, tök érdekes, mert nem csak a szülők, hanem az egész közösség úgy, hogy hát, hogyha én ezt tudtam volna, akkor biztos megvédtelek volna, és közben az én
5: miért
6: esetem...
5: nem szólsz?
6: Igen, miért nem szóltál? Egyébként a volt sportársaim is ugyanezt mondták. És tök érdekes, mert hogy amikor meg történik, ugye ez egy ilyen csoport kohéziós erőként, ez úgy működik, hogy először, nem tudom, egy pár ember szekál, meg pár ember ver meg idézőjelesen, és utána ez a csoport kohéziós erő egy ilyen helyzetben, ez a félelem, mindenki félti a saját biztonságos helyzetét, és te vagy az, a kipécézett ember, aki a végén egyedül maradsz, és akkor ugye ilyenkor nagyon nehéz azt nem mondani, hogy miért nem szóltam, hát ezt 4 éven keresztül nézte egy egész iskolai közösség, tehát, hogy az osztálytársaim, kétféle reakció van, amikor erről beszélek, az volt osztálytársaim részéről, ez tök érdekel, hogy egyébként hát ez hogy van, Zsófi, hogy van az, aki konkrét eseményekre emlékszik, és van, aki azt mondja, hogy hát én ebben az egészben nem láttam semmit, hogy évekig zajlott. Tehát, hogy ez a miért nem mondtad el, az én szüleim esetében, aztán később 23 voltam, amikor először nyilvánosan beszéltem, ott nyilvánvalóan ugye ez egy másik, őket külön kezeltem, mert ők a létfenntartásért harcoltak, tehát, hogy, de mondjuk a többi ember reakciója az teljesen ez volt, hogy miért nem szóltál.
5: De a szüleid például 23 éves korodban tudták meg, hogy neked volt egy ilyen trauma gyerekkorodban?
6: Igen, akkor volt egy TED konferencia, és én ott, amikor felköltöztem Budapestre, akkor beszéltem először erről, és hát az nekik kemény volt. De szerintem ez így szokott történni, hogy ezt egy közösség nézi, és akkor utána az a reakció, hogy te miért nem mondtad.
5: Megszólított Csingiz Zsófi, úgyhogy akkor most te jössz.
8: Megszólalni, mert azért bullying és bullying között is van különbség, tehát engem például nem vertek meg, én általában ilyen szóbeli, engem csúfoltak, meg átvertek, én nagyon naív gyerek voltam, tehát mindenféle dologba belehajtottak, aztán pedig rajtam röhögtek, amik egy elég komoly lelki sérülést hagytak rajtam. Én 35 évesen meséltem erről először édesanyámnak, amikor nagyjából a könyvünket, vagy írtuk közösen a Ne maradjon kettőnk között című könyvet. Akkor kristályozódott ezt ki, egyébként sejtették, hogy ez volt, hogy nekem nem volt jó kapcsolatom annyira az iskolai közösségemmel, de az, hogy konkrét dolgokat meséljek, ez ilyen 30-as éveimben, akkor tudtam megnyílni, tehát igazából az, hogy engem csúfoltak, vagy különböző szituációkba kergettek bele, amiken aztán röhögtek, és nevetségesítettek, ez azért volt, mert én egy picit máshogy működtem, mint a többiek. Tehát én saját magamnál gyanítok egy spektrumzavart például, meg ADHD-t. Tehát én eleve nehezebben tudtam kapcsolódni a közösséghez. És amikor ez történt, akkor általában voltak ilyen meldányaim, amik ugye szolgáltatták az aktuális műsort a gyerekeknek, amin lehetett ugrálni. Én egyébként nem a gyerekeket hibáztatom, hanem azt, hogy az a szituációt, hogy erről nem volt előadás, vagy nem edukálták a gyerekeket arról, hogy ilyen van, aki érzékenyebb, spektrumzavarról akkoriban még nem beszéltünk, figyelemzavarról talán igen, de tök jó lett volna, hogyha egy picit érzékenyítik a gyerekeket egymás felé. De amúgy kívülről is megtapasztaltam ezt. Tehát például nekem volt egy olyan osztálytársam már gimnáziumban, tehát nem én voltam az, akit csúfoltak, hanem volt egy vélhetően oxigénhiányos gyerekkorában, oxigénhiányos állapotban lévő osztálytársam, aki ezek a jelek meglátszottak, és egyfolytában szekelték őt, és én, aki tapasztaltam azt, hogy milyen csúfolva lenni, egyszer egy osztályfőnök órán rákérdeztem arra, hogy mi van ezzel az osztálytársammal, valaki mondja már ki, egyébként tényleg nem volt ott, tehát akkor lehetett volna róla beszélni, egy picit kitisztítsuk ezt a dolgot, hogy tudjuk azt, hogy ő miért ilyen, és akkor talán nem fogjuk őt, vagy én nem voltam benne egyébként ezekben a bántásokban, mert tapasztaltam, de szóval az információ az nagyon fontos lenne szerintem, hogy tudjuk, hogy minek mi az oka, és akkor talán kevesebb lenne a bullying is.
5: Csomó fontos dolgot mondtál, ezek folytatnám is, majd most egy pici zenét hallgatunk, és akkor innen jövünk vissza, mert hogy például az, amit említettél arról, hogy te saját magadban is látod a hibást azért, amit te átéltél, szerintem egészen tipikus. Erről majd gondolom Violának meg is van a maga véleménye. És nyilván nagyon fontos mindkettőtök tapasztalása, hogy felnőttként kell végül ezzel szembenézni, és ez rengeteg embernek az életére lehet hatással gyerekkorán túl, felnőtt korban is. És akkor még nem beszéltünk arról a részéről, amit szintén most megemlítettél, hogy nyíltabban kéne beszélni a gondokról. Arról, hogy valaki egy kicsikét másképp működik, mit hoz magával, akár orvosi, akár családi okokból. Úgyhogy szerintem ezekkel folytassuk, jó? Köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Szankó Viola, Tarján Zsófi és Csingiz, folytatjuk a Nem Okét itt a Spirit FM-en. És hát előbb egy végső összefoglalóként az első rész végén elmondtam, hogy én mivel folytatnám, és akkor Violához fordulok először folytatás reményében. Én azt hallom, ugye Zsófitól is, meg Csingiztől is, hogy ahhoz el kellett jutni egy felnőttkori átlátás képességéig, hogy tudjanak beszélni arról, hogy velük mi történt hajdanában 10 évvel, 15 évvel korábban. Ez egy fura dolog, mert igazából a gyereken kéne segítenünk, de végül a felnőtt az, aki saját magán segít.
2: Igen, hát meg ugye elhangzott itt, hogy hogy gondolkodunk ezekről a történetekről, és szerintem ez az egyik ilyen kulcs a megküzdésben is. Ugye azért, amikor ez történik egy gyerekkel, hogy célpontjává válik a bántalmazásnak, akkor nagyon könnyen arra a következtetésre jut, hogy vele valami baj van, hogy ő selejtes, hogy ő tehát hogy így tehát hogy magában keresi az okokat.
1: De ez mi is felnőttként, szülőként megtesszük a magunkit, hazajön a gyerek, elmondja, hogy ő vele valami történt, és te mit csináltál, hogy veled ez történt?
2: Igen.
1: Hát tehát rögtön megkeresik, hogy nem te vagy a kiváltó ok?
2: Ja. Hát bízom benne, hogy nem minden szülő ilyen most már, tehát biztos, hogy van egy ilyen ösztön a szülőben, vagy a pedagógusban is, vagy nem tudom, tehát hogy persze, ez egy ilyen egyszerű reakció, de hogy szerintem most így talán ez számomra nagyon megindító is, amit mondtok, hogy meg tudom, vagy tapasztaltam én is, hogy ez így van, hogy így gondolkodik magáról egy gyerek ennek kapcsán, hogy ők bántják, és akkor valahogy ez az önhibáztatás, meg az önértékelés, ez nagyon mélyre tud menni. Tehát ez az a tapasztalat, ami valójában pusztító egy ilyen bántalmazásban. Tehát nem csak maga az esemény, ami nyilván szörnyű, hogy minden nap meg kell élni azt, hogy bántanak, de az, hogy ez így hatással van az identitásra, hogy elkezdek magamról úgy gondolkodni, hogy akkor velem baj van, én ilyen vagyok, én kilógok a sorból, én engem nem szeretnek. Tehát valahogy az elkezd így felépülni az identitás, és hogy amikor az ember, és talán ez később történik meg, van abban az érettségben, és ezek szerint később történik meg, hogy valahogy át tudja ezt keretezni. Tehát nem arról van szó, hogy én voltam a hibás, vagy ennek én voltam az oka, vagy én selejtes vagyok, hanem hogy én ebbe a helyzetbe kerültem, de attól még én ez is vagyok. Tehát, hogy valahogy külön válik az, hogy mi történt velem, és én milyen vagyok. És szerintem ez az egy, vagy hogy én mi, tehát igen, ez, hogy akkor valahogy ez az önhibáztatás, vagy ez a negatív önértékelés így egy kicsit elkezd hát javulni, gyógyulni.
1: Zsófi, neked a sikerek, amik jöttek aztán szépen,
3: azok
1: mennyit segítettek? Nagyon azon, hogy át tud gondolni önmagadat, hogy ki vagy valójában.
3: Igen, én közben ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg én ezért is választottam ezt a hivatást, mert a zenei hivatást, mert be tudtam magamnak bizonyítani, hogy képes vagyok arra, hogy sikereket érjek el egy olyan világban, ahol idézőjelben menőnek kell lenni. De az a lényeg, nem az a lényeg, hogy menő legyél, hanem az, hogy magadnak legyél menő, hogy te tudd magadat szeretni. Ezzel még küzdök egyébként.
1: Még most is?
3: Persze. Lehet, hogy egy életfeladatról beszélünk, de tök jó, mert akkor van miért élni.
1: És szerintem egyébként, jó mondat.
2: Igen, bocs, hogy itt ehhez hozzá, csak hogy szerintem így a sikeresség, vagy ez a, hogy azért emögött gyakran van valami hasonló tapasztalat, valami olyan típusú felhajtó erő, nem, ami pont ebből táplálkozik, hogy be akarom bizonyítani, hogy én jó vagyok, értékes vagyok, szomjazom ugye a társadalom akár széles körétől ezt a pozitív visszajelzést, és hogy újra is, tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen korrekciós élményre vágyik az ember, ami egy fantasztikus egyébként, hogy nektek ez sikerült, és hogy, de hogy most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a siker, tehát nem csak ebből lesz a siker, tehát jó lenne nyilván elkerülni azt, hogy ilyen gyerekkori tapasztalatokra épüljön a siker.
1: Tapasztalatok után valószínűleg egy felfokozott szeretetéség is van, akár egy felnőtt emberben is még. Tehát, hogy akarom, érezni akarom, hogy fontos vagyok nekik. Ugye a színpadról ezt könnyű megélni, ezt az érzést, szeretnek. Hát ott állnak, azért jöttek. És most már neked is könnyű, mert a magad közösségében te sztár vagy, akit dédelgetnek, szeretnek, reagálnak, válaszolnak, kapcsolataid épültek.
4: Szerintem egy ilyen általános bizonyítási vágy így kialakul, ez a majd én megmutatom, egyébként az édesanyád mondta nagyon jól egyszer, hogy mesélt erről, hogy ez volt ilyen tapasztalata, és hogy megmutatom, hogy csak azért is nektek. És ez, szerintem ez egy ilyen, ha ebben így éveket így eltöltesz, akkor ez így a személyiségednek a része lesz, hogy te nem azért fogsz 120%-on teljesíteni, mert alapból ilyen vagy, hanem meg akarod mutatni. És például ez nálam, de akkor a Zsófinál is ugye, ahogy ez elmondta az előbb, így volt, hogy ez a személyiséged része lesz így az évek után, vagy az évek alatt, és ez ilyen általános motiváltság lesz. Igen.
1: Ti beszéltetek arról, hogy mit éltetek át. Sokan jelentkeztek, akik sorstársak, és egyrészt nyújtottatok nekik valamit azzal, hogy ezzel kiálltatok, és bátran elmondtátok, hogy van egy ilyen nehézségekkel sújtott gyerekkori élményetek, másrészt meg nekik maguknak is van, és kapaszkodnak a ti élményeitekbe. Ez fontos szerintem, hogy másoknak tudjatok támasztodni.
3: Igen.
1: Ha már vállaltátok ezt.
3: Igen. Rengetegen jelentkeztek. Én egy festményemet posztoltam ki a Facebook oldalamra, és akkor írtak egy csomóan, meg akkor jött egyébként a felkérés a Nem Oké kampánnyal kapcsolatban is. És rengeteg levelet kaptam, hogy erőt ad maga a festmény, meg hogy én nyilatkozom ezzel kapcsolatban, meg magában a színpadi kiállásomban, a zenénkben is hallatszik, illetve észrevehető az, hogy van egy olyan alapja az egész milliónak, amihez lehet csatlakozni, és nagyon sokan jelzik azt vissza, hogy olyan, mintha róluk szólna a zenénk, és ettől szinte nem is kell több.
1: A zenék rólad szólnak?
3: Rólam is. Bencsik Kovács Zoltán írja a szövegeket és a dalokat, és nagyon, nagyon összecseng a mi világunk, meg a véleményünk a világról, és hát már több mint 10 éve, lassan 15 éve vagyok a Henny Bízben, és ezért nagyon sokszor ráismerek a saját történetemre is már a zenékben.
1: Gengiz, akartál valamit mondani az előzőhöz? Csak aztán visszakérdeztem még Zsófi.
4: Ja, már nem elfelejtettem, mi volt a
1: Nem baj. Akkor én kérdezek inkább Violától most, mert azért az egy tanulsága mindkettejük történetének, és Csingiszének is, és Zsófiének is, hogy fel tudtak nőni úgy, hogy igazából ezzel senki nem foglalkozott, hogy mi történt velük, és ez nem arról szól, hogy nekik rosszak a szüleik. Ez arról szól, hogy elnézünk a gyerek feje fölött, mert hogy a sajátunkkal vagyunk elfoglalva, a mindenféle bajunkkal, és a gyerek ezt tolerálja, és inkább nem teszi ki elénk. Hogyan tudjuk azt észrevenni, mi szülők, hogy baj van még akkor is, hogyha 1000 bajunk van nekünk magunknak is?
2: Hát egy kicsit így mindig zavarba vagyok ennél a kérdésnél, hogy honnan vesszük észre, hogy baj van, és szerettünk el, mert én úgy, tehát én abban hiszek azért, hogyha valakit szeretünk, valakivel együtt élünk, valakivel együtt, hogy mondjam, tehát oda érdemben odafigyelünk, olyan nem tudom, családi közösségben időt töltünk sokat, minőségit, mennyiségit tényleg együtt, hogyha figyelünk, ténylegesen figyelünk, akkor valószínűleg azért észre fogjuk venni, hogy a gyerekünkkel valami baj van. Ahogy észrevesztük azt is, hogyha a férjünkkel, feleségünkkel, tehát hogyha odafigyelünk, akkor azért tapasztalhatja a férjünkkel, feleségünkkel, tehát hogyha oda

0: terápiában van, stb. Tehát abban az életkorban biztos, hogy nehezebb így felé, nem, meg szükségszerűen eltávolítik a szülőtől, és kevésbé avatja be mondjuk a dolgaiba, de ha rendszeresen beszélgetünk a gyerekkel, rendszeresen töltünk vele időt, akkor azért szerintem, tehát én nagyon hiszek abban, hogy akkor meg tud nyílni az a gyerek, tehát hogyha van rá energia, idő, tér, figyelem, erőforrás egy családban, hogy mi történik a gyerekemmel, akkor nagy valószínűséggel el fogja mondani, vagy ki fog derülni.
1: De ez nem az a kérdés, hogy na, mi bajod van már?
0: Igen, tehát
1: mert
0: hogy ez,
1: igen, attól
0: tehát
1: semmi
0: lehet,
1: nem lesz
0: ezzel a kérdés. Nem megyünk messzire, de hogyha máskor is, meg más kapcsán is töltünk együtt időt, meg olyan dolgokat csinálunk együtt, amiben mindkettő fél feloldódik, és biztonságban érzi magát, és megnyugszik, és már nem arról kell szólni, hogy vagy arról szól az élet, hogy rohanunk éppen valahova, stb., hanem valóban el tud jutni a kapcsolat egy olyan szintre, hogy érdemben beszélgessünk egymással, akkor szerintem ez előkerül ez a téma. És ami az iskolát illeti, ott ugye az, hogy mondjuk van egy iskolának gyermekvédelmi irányelve, az erre is vonatkozik. Tehát, hogy minden ideális esetben, gyerekvédelmi szakellátásban egyébként már van ilyen, de tudjuk, hogy enyhén szólva ott sem működik jól ez a jelzőrendszer, de hogyha egy iskolában mondjuk a gyerekek megtanulják azt, hogy egyrészt a bántalmazás különböző formáit, másrészt azt, hogy hol vannak ezekben a határok, tehát mi az, amit még el kell viselni, úgymond, vagy része a normális szocializációnak, és mi az, ami már nem, és aztán azt is megtanulja, hogy hova kell fordulni ezzel a problémával, és milyen módon kérhet segítséget, akkor azért ezzel tudunk eredményeket.
1: Mondjuk a pedagógusnak sem könnyű, mert azzal a helyzettel is kezelni, azt a helyzetet is kezelnie kell, hogyha szól neki valaki, akkor ő árulkodik.
0: Igen,
1: és hogy ezt a közösség ne így értelmezem, és még árulkodik is.
0: Igen, egyébként ez az, ami, és aztán átadom a szót itt a többieknek, csak hogy ez az árulkodás az, amit mi most szeretünk így átkeretezni segítségkérésnek.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azt tanítani a gyerekeknek, hogy az nem árulkodás, hanem segítségkérés. Tehát, hogyha valaki bánt, akkor neked ezzel nem kell egyedül megküzdened, hanem oké, segítséget kérni ebben.
1: Legyél olyan bátor.
0: Okay.
1: Na, akkor a keresztkérdés. Nektek az lehet, hogy felszabadító volt, hogy erről mertetek, tudtatok már beszélni. Biztos. De megoldást is jelentette. Szóval le tudja egy felnőtt ember rakni a gyerekkori traumát azáltal, hogy már meg tud nyílni róla, hogy már egy TEDx előadáson el tudja mondani, hogy könyvet szentel neki, hogy elmesélje a gyerekkorát. Vagy azért ez ennél bonyolultabb?
2: Szerintem itt fokozatok vannak. Minden egyes ilyen dolog, hogy akár egy TED, vagy egy könyv, vagy egy zene, vagy egy festmény, ezek mind-mind lépcsőfokok. És szerintem minden egyes ilyen lépcsőfok egy-egy megoldás. De talán lehet, hogy 100%-ig ezt nem lehet megoldani. Viszont, hogyha ezzel lehet segíteni embereken, a zenékkel, a TED-del, a könyvvel, akkor már megérte. Uh-huh. Én szerintem.
1: Te hogy vagy, Csingisz?
3: Én jól vagyok, Ekon, te hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, remélem jól.
3: Én megmondom őszintén, hogy ugye, amikor én ritkán jövök el ilyen beszélgetős műsorokba, ha eljövök, akkor azért szeretek erről beszélni, mert hogy ez az, amit én hitelesen tudok képviselni, és ez fontos nekem, viszont mindig azzal találkozom, hogy amikor az ember erről beszél, akkor van egy ilyen nagyon érdekes, tehát, hogy a Zsófi és én már így hátra tehetnénk a kezünket, és azt mondhatnánk, hogy köszi, mi jól vagyunk, de hogy ennek ellenére mi beszélünk róla, és amivel nagyon sokszor találkozom, az, hogy kétféle reakció van, az egyik, hogy nagyon sajnálom, hogy veled ez történt, de hogy most már így nem kell sajnálni, nem azért jön el az ember egy ilyen beszélgetésbe, hogy akkor, ja, képzeljétek el velem, ez történt. A másik pedig az, hogy mit panasz, mit siránkozik ez így. És hogy ez a mit siránkozik...
1: Még mindig itt tartasz. Még,
3: igen, hogy ez a mit siránkozik, ez annyira mutatja azt, hogy hogy hol tartanak, és most nem, nyilván nem mindenki, de hogy egy nagy része a társadalomnak még mindig ott tart, hogy az ember beszél erről, meg eljön, meg azért, hogy legyen valami változás, mert hogy például nekem is vannak olyan, és most nyilván nem akarok itt az ismert emberek nevét itt most felsorolni, hogy kik azok, akikről tudom, hogy van hasonló tapasztalatuk, de nem akarnak róla beszélni. Igen. És van néhány kevés képviselője ennek a témának,

0: magának, aki meg eljön és beszél, és akkor, hogy mit panaszkodik ez itt. De akkor, amikor meg olvassa valamelyik hírportálon, hogy melyik gyerek ugrott a vonat elé, volt ez a fiú, ugye, aki kiment az erdőbe, fölkötötte magát a fára, az a kislány, akit a súlya miatt csúfoltak, az ágy szélére kötötte, akkor ledöbben egy egész ország. De hogy amikor meg próbáljuk erre fölhívni a figyelmet, akkor meg mindig így falakba ütközik az ember, legalábbis én ezt tapasztalom, és akkor nyilván persze van az a réteg, aki meg tök jól reagál erről, vagy erre, ahogy kell. Én egyébként még egy nagy ilyen dobás szentelek ennek, most jelenleg én is írom az első könyvemet, ami tulajdonképpen erről nem magamról akarok 600 oldalon keresztül beszélni, hanem erről az útról, ami egy panel 8. emeletéről indul, egy anyagi nehézségekkel bántalmazotti múlta, vagy olyan dolog miatt, amit nem tudok változtatni, a származásomon nem tudok változtatni, hogy jut el oda valaki, hogy aztán most nekem az én esetem az, hogy mondjuk 500 000 ember követ Magyarországon, a Zsófi esete az, hogy teltházas koncertje vannak, de hogy magáról az útról szól. Még ezt az egy úgymond dobást megteszem ezért az ügyért, és nyilván, hogyha van lehetőség, akkor még eljövök, de
1: legyen,
0: a legjobb a közrevegy.
1: Lehetőség az legyen rá, hogy eljöjj. El tudtok jutni oda, hogy ne legyen álmotok már az, hogy mi történt veletek?
2: Én szerintem biztos, hogy nem fogok eljutni. Nekem mindig vannak, és szerintem lesznek is visszatérő álmaim, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy bele tudjuk vésni egy picit jobban az emberek tudatába az, hogy nem lehet tudni azt, hogy milyen, lehet egy egész apró pici dolog is, ami valaki másnál beteríti azt a bizonyos poharat, és attól az apró picike dologtól ő úgy dönt, hogy elég, és öngyilkos lesz. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mi jár a másiknak a fejében, hogy ő éppen hol tart. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy informáljuk az embereket arról, hogy nehéz megszólalni a témával kapcsolatban, de hogy nagyon kevéske is elég lehet ahhoz, hogy valaki véget vessen az életének. És muszáj, hogy ezt tudatosítsuk az emberekbe, hogy nem jó a bántás, nem megoldás, és egy apró kis bántástól is lehet egy végzetes következmény.
1: Az, hogy a gyerekek ilyenek tudnak lenni egymással, azt már az óviban tudjuk. Hát milyen kegyetlenül tudnak viselkedni néha a gyerekek egymással. Ők tőlünk tanulják a viselkedés mintát, hozzák, és nekünk kellene megmagyarázni felnőttként, hogy ez nem? Uh-huh. Vagy nekünk kellene példát mutatnunk, hogy ez nem? Hogy látod, Viola?
3: Igen, tehát, hogy ahogy Vekerdi mondja, nincs nevelés, csak együttélés. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy milyen mintát mutatunk a gyerekeknek, és ez érvényes a családra, a kisközösségre, és a társadalomra egyaránt. Tehát, hogy nem érdemes csodálkozni az iskolai közösségekben tapasztalható viselkedésen, hogyha ez egy egyértelmű következménye annak, vagy tükre tulajdonképpen annak, ami a társadalom egyéb szegmenseiben zajlik. Úgyhogy én ebben abszolút hiszek. Csak azt akarom nektek még mind a kettőtökre reflektálni, hogy ugye ennek az egész bántalmazásnak valahogy az az alapélménye, hogy az ember egyedül van, nem? Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős magány érzést tapasztal. Tehát nem csak a szégyen, vagy nem csak a félelem, hanem egy ilyen nagyon nagy magány érzést él át, ami szerintem egy nagyon... Tehát ez az egyik legpusztítóbb érzés. És amit ti mondjuk csináltok ezzel kapcsolatban, akár zenével, akár a népművészetnek egy ilyen sajátos formájával, amit te csinál, Csingisz, aminek én eszméletlen rajongója vagyok egyébként, szóval innen is köszönöm szépen. Illetve annak, hogy így kiálltok ezért a témáért, szerintem ez az a fajta együttérzés, ami rengeteget számít, és a magányt nagyon csökkenti. Tehát, hogy amikor az ember, a gyerek rajtatok keresztül, akár a zenén, akár a videókon keresztül megtapasztalja, hogy nem vagyok ebben egyedül, mással is megtörtént, ráadásul ilyen sztárokkal, úgymond, akkor szerintem az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És a művészet, és ez a népművészet tényleg, amit te csinálsz, az ezért csodálatos egyébként a Nem Okéhoz is, ezért azért csatlakoztunk ahhoz a Darázs című színdarab kapcsán jött ez az egész együttműködés az UNICEF és a Delta produkció között, és épült rá aztán a Nem Oké, mert az is, ugye, tehát a művészeten keresztül szerintem nagyon sok emberhez el lehet jutni, nagyon tehát ezt a magányérzést csökkenti leginkább a művészet is. Mert amikor egy iskolai foglalkozás van, meg egy ilyen edukációs anyagot adunk a gyerekeknek, szülőknek, stb., az is jó, meg megvan a helye. De ha ezt ki tudjuk egészíteni azzal, hogy valahogy átéljük ezeket a helyzeteket, akár úgy, hogy mi nem vagyunk igen, személyesen részvevője, akkor az szerintem az az igazi lehetőség arra, hogy aztán megváltozzunk.
1: Jó, hogy itt voltatok, és fontos dolgokról beszéltünk, köszönöm. A Nem Oké kampányhoz csatlakozik ez a műsor, ilyen módon persze a Spirit FM is, úgyhogy tartsanak velünk, mert ennek folytatása lesz. Más körben, de ugyanerről a témáról másképp fogunk beszélni. Még Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, Tarján Zsófi és Csingiz. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is.
3: Köszönjük szépen.
1: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be, már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Július 25-én este 8 óra és hajnali 2 óra között különböző stílusú koncertekkel, képzőművészeti kiállításokkal, továbbá örökség védelmi szakemberek által vezetett túrákkal és közösségi vacsorával készülnek a szervezők. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Best of adás következik.
0: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
5: Köszöntök mindenkit, ez itt ismét a Provokatőr, és hát voltak témáink, amiket tegnap nem tárgyaltunk ki, mint például, hogy Magyar Péter reddítezett. Egyébként azt tegnapra terveztük, csak éppen jött Gulyás Gergely, aki azt mondta, hogy nem, velem fogtok foglalkozni, mert én vagyok a hőse.
6: Kiszivárgott a műsorterv, és Gulyás Gergely oda csapott azon.
5: Igen, és kik vagyunk mi, akik azt mondják, hogy jó, ki a Gergely, de most nem vagy annyira érdekes, de érdekes vagy Gergely, és veled vagyunk, úgyhogy kitárgyaltuk azt. Most viszont redditezni fogunk Balogh Gáborral. Szia!
7: Sziasztok!
5: Az öt munkatársa, újságírója, lobbistája, fizetett provokátor.
7: Fizetett provokátor.
5: De arról szólt ez a kis rend, hogy közben figyeltem az arcodat, hogy mikor fog így összerándulni.
6: Hogy melyik az igazi?
7: A fizetetnél összerándul, hogy
5: már jól fizetett.
6: Tényleg lehetne
7: olyan. Mennyi az annyi várjál?
5: Na igen, és én is. És itt van. És itt vagyok én is. Hát akkor beszéljünk erről, hogy Magyar Péter egy Reddit fogadóórát tartott. Utána néztem ennek úttörője még Barack Obama volt 2012-ben, amikor az elnöki kampányban követte ezt el, és olyan elképesztő forgalmat generált akkor, hogy a Reddit szerverei átmenetileg összeomlottak. És ezzel legitimálta a platformot a fiatal technológiai élet választók elérésének elsőleges eszközeként. Ebben a kis interjúban, nem tudom minek hívjam, fogadóórában Magyar Péter olyan dolgokat is elárult, például, hogy miért nem megy Puzsér Róberthez.
7: Hát nem árult el igazából.
5: Igen, és ezt akartam lelőni poénként, hogy ez az indok jókon van rá. És akkor most mindenki így vakarja a fejét, hogy mi lehet ez a jók. De majd, ha egyszer eljön ide, akkor föltesszük kérdésként. Na, nektek mi volt a legizgalmasabb válasza Magyar Péternek? Bulváros hát, reakciót várok erre.
6: Semmi. Na, maga az egész. Hát ez erre van kitalálva, tehát hogy ez
5: egy... De amúgy ilyen... lapozzunk, hogy oké, Reddit, tudjuk, hogy milyen irányba halad, boomerek vagyunk, figyelj, volt, mi ezt még nem volt, értjük.
6: De... Nem, de volt benne kockázat, mert hogy amikor ilyen pikpak kell reagálni, akkor azért becsúszhatnak politikai hibák is adott
5: és
6: esetben.
5: És de... szerintetek?
6: Hát én kinézem belőle, hogy igen. Én úgy tudom, hogy nem engedte el ezt a közösségi médiás létet, tehát hogy ez valóban az ő felségterülete. Már nem.
7: Már nem.
6: Már visszajött is, ugye már azzal szembesült, hogy elvesztette egykori legjobb barátját. A politikai csatatéren. A politikai csatatéren.
5: Szabad ember.
6: Szóval, hogy ebbe azért lehetett volna kockázat, ahogy nem a teljes beszélgetés folyamot így átnézegetve, hát nem, ez egy nagyon kis otthonos. Tulajdonképpen, amit tegnap mondtunk Fási Ádámról, Hankó Balázsra, hogy Magyar Péter hazament, úgymond ebbe a közegbe, és hát jól érezte magát, aztán, hogy miért nem fog Puzsér Róberttel találkozni. Most a Hont András is írt valamit, hogy ő se fog.
5: Na, mint kivel? Puzsérra?
6: Puzsérra. Úgyhogy senki nem fog senkivel.
5: Nem fog vele találkozni?
6: Nagyjaink.
5: Nem békülnek ki?
6: Nem békülnek.
7: De a Hont András jó okairól azokról a közvélemény up-to-date tájékozódhatott annak idején, amikor ők bífelték egymást. Ezt mondjuk Magyar Péter és Puzsér Róbert viszonyára nem tudjuk elmondani. Ez egy sokkal, hát az, ez egy hermetikusabb, titokzatosabb dolog, hogy ők pedig ők ugye nagyon jobban voltak.
6: Ott nyilvánvalóan ott csúszhatott meg, amikor meg lett hirdetve ez a kongresszusi központban az ő kettejük beszélgetése, és a fideszes média pedig a Fidesz úgy akart ütni egyet Magyar Péteren, hogy Puzsér Róbertra megpróbálták ráhúzni ezt a... Mi volt? Drog vagy pedofil?
7: Pedofil.
6: Már nem is emlékszem, hogy épp melyik volt ez a kettő közül, vagy melyik kedvenc fideszes támadási felület, vagy támadás. Szóval, hogy és akkor elmondhatták volna, hogy Magyar Péter leült beszélgetni a pedofília gyanújába, keveredett, ami ugye nincs, csak ők keverték ezt a gyanút.
7: Volt egy ilyen hülye félértelmes.
6: Puzsér Róberttal, és akkor ergo ő is pedofil. Tehát ugye ez volt a nagy politikai és kommunikációs terv, és ott hát, ha jól emlékszem, tényleg az utolsó pillanatban mondták le, nem? Tehát, hogy itt már egy-két nap
5: hát
6: volt.
5: Itt azért hát aztán a ködbéren, meg egyéb szerződéseket
6: igen.
5: A harakiri, hogy akkor most kinek kell fizetnie.
6: Igen, és ott hát ott úgy tűnik, hogy ott azért ez a kölcsönös és érdekmentes barátsága, hogy Snoopy szokta volt énekelni annak idején. Ez itt megtörött, és politikailag nem egyébként, tehát azért azt láttuk, hogy csak gondoljunk itt a rendszerváltó nagy koncert. Igen, igen. Ami ugye azért az is egy fontos esemény volt, és hát Puzsér Róbert nevéhez köthető, szóval, hogy, de hogy úgy tűnik, hogy ez a személyes viszony ez talán már nem olyan, mint régen.
7: Hát igen. Kicsit be lett lökve azért ott a busz elé a Robi, mert hát ugye hát a politikai érdek mentén, hát ugye most nem ülök levelet, de már el vannak a, de már a jegyek el vannak adva, már ki van fizetve. Ez mondjuk, hát igen, mondjuk az egyik első ilyen világos jele volt annak szerintem, hogy egy egyszerre vérprofi, és amúgy egy ilyen könyörtelen hatalmi gépezet, egy személyes hatalmi gépezetként működik a magyar. Tehát, hogy ott ezt a legtöbb magyar politikus nem tette volna meg, mert tartott volna attól, hogy egy népszerű influencer mit fog róla mondani. Bármilyen fura, hogy jobban tartottak volna szerintem ezt. Erre lenne egy fogadásom, hogy az eddigi miniszterelnök jelöltek egyike sem tette volna ezt meg. Részben azért, mert többet járbecsület lett volna bennük, tehát részben ez egy morális kérdés, de részben meg az a hatalmi könyörtelenség, hogy kilóra nem érték, hogy figyelj, lehet, hogy Robi neked nem majd a követőid ezt nehezményezik, de hát most mennyien vannak azok, így 10 000 vagy egy 200 000, hát a másik oldalról meg ott van egy széles választói közönség, aki előtt meg majd ez nekem kellemetlen lehet, és akkor inkább kiadta. Szóval nyilván persze valószínűleg ez áll mögötte. Amúgy, visszatérve itt a miniszterelnök úr reddites kalandjára, szerintem ami izgalmas volt benne, az uniós chat control körüli vita volt, ugye valóban hazament javarészt itt, hát a magyar Reddit az a Tisza párt egyik legfontosabb bázisa volt az online térben. Javarészt azért ő itt inkább ifjú rajongókkal beszélgetett, akiknek persze voltak érdemi kérdéseik is, de kérdések egy jelentős része arról szólt, hogy nagyszerű ember vagy Péter, és ugye minden jó lesz, és akkor megnyugtatta őket, hogy igen, minden jó lesz. Viszont ebben a chat control témában ugye azért alakult ki egy tulajdonképpen vita a magyar és a kommentelők többsége között, mert ez pontosan ezt az online, vagy javarészt ilyen, hát a fél életét, vagy az egész életét ilyen online közegben töltő figuráknak, javarészt én is ilyen vagyok, tehát magamról is beszélek, jelent fontos ügyet, illetve mindenkinek jelentene, mert 90 éves emberek is csetelnek, csak ők nem biztos, hogy értik, hogy ez miről szól. Tehát ugye itt arról van szó, hogy az Európai Unió lehetővé tenné, ez egy szabályozása, hogy a privát csetekbe is beletekinthessenek, azokat AI-jal átfésüljék, ugye ennek a hivatalos szövege az, hogy a legkülönfélébb szörnyű visszaéléseket mindenek előtt a gyermekbántalmazást, emberkereskedelmet, pedofiliát megfékezzék. De hát ugye ezt már nagyon régóta tudjuk, legkésőbb 1 szeptember 11 után óta 1000 éve zajlik erről már egy vita, hogy az online nyilvánosságot, ha ellenőrizzük, nagyobb biztonságban vagyunk, na de akkor biztonságban vagyunk az államtól is, szóval ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés. Mit adunk föl ebből? És ennek a közegnek, ennek a fiatal, reddites közegnek van egy alapvető bizalmatlansága az állammal szemben. Én ezzel a közeggel kevés dologban érzek együtt, de ebben egyébként hajlamos vagyok együtt érezni velük. És
5: így, pláne most már, ugye?
7: Pláne most már, hát én a magyar államnak.
5: Beleesett a csapdába.
7: Hát vigyázz.
6: Megcsátuk, két műsor kellett hozzá.
5: De egyébként azt írták az előző műsorhoz, hogy látszik, hogy mind a hárman fideszes lelkűek vagytok.
7: Ja. Na, jól van. De milyen a fideszes lélek, arra olyan kíváncsi volnék.
5: Hát ilyen.
7: Hát sőt. A fideszes lélek az olyan, amelyik egy oldalú alkotmánymódosításokat csinál meg. Na jó, mindegy, hagyjuk. Szóval, hogy az is egy fideszes lélek.
5: Elhatárolódunk.
7: Az is egy fideszes lélek szerintem.
6: Hány percnél volt?
7: De egyébként az, hogy most már, abban egyébként az azért egy fontos dolog, mert hogy most már, hogy például vannak olyan AI lehetőségek, és újítások, amelyek sajnos sokkal jobban megkönnyítik a valódi kontrollját ennek. Tehát korábban azért, amikor arról volt szó, hogy sok-sok milliárd e-mailt át kell nézni, hát nyilván akkor is voltak automatikus szűrőrendszerek, de az mesterséges intelligencia hihetetlenül megkönnyíti azt, hogy tényleg elképesztő mennyiségű adatot nagyon jól tudjanak csoportosítani, és a jó.
6: Hát ez volt az eleje valahol ennek az
7: egészen. Így van. Mint annyi minden, ez is gyakorlatilag titkosszolgálati katonai alkalmazásból indult. Szóval a lényeg az, hogy az a helyzet, hogy még korábban lehetett azt mondani, hogy nincs rá kapacitás. hogy az én magán dolgaimat valóban átnézzék, hanem hát vannak ilyen riasztó rendszerek, hogyha valaki arról beszél, hogy pokolgép, meg három éves gyerek, meg szex, meg izé, akkor jelzi, hogy na, ez van egy veszélyes állat, ezt kapcsoljátok le. Ez szerintem, nekem ezzel hosszú ideig nem volt bajom, de engem igazából az AI rémített meg, amikor az ember rájön arra, aki használt már AI-t, az nagyon gyorsan rájön arra, hogy hát itt tényleg arról van szó, hogy másodpercek alatt szűrhető ki hatalmas mennyiségű beszélgetésből, egész konkrétan az, hogy te mit gondolsz a világról, mit csinálsz, hol vagy, merre jársz, és ha az állam azt szeretné, hogy e tekintetben is kontrolláljon téged, akkor megteheti. És erre a kérdés, és itt visszakanyarodva a Magyar Péterre és a Reddit közösségre, szerintem itt nem tudott érdemi jó válaszokat adni, nem is volt elégedett vele a közönség nagy része. Előjött azzal, hát amivel maga az Unió is természetesen igazolta ezt, hogy hát itt nagyon komoly pedofil hálózatok működnek, ezeket le kell leplezni, stb. És akkor többen visszadobták neki azt a választ, hogy na jó, de hát ezt a pedofilozást a Fidesztől is hallottuk, és ők is annyi mindent próbáltak ezzel igazolni. Uh-huh. Igazából itt valójában valószínűleg arról van szó, hogy ennek a módosításnak az egyik élharcosa az Európai Néppárt, ennek pedig aránylag friss tagja, néhány éve tagja a Tiszapárt. Megjegyzem, egyébként pár dologban már szembe mentek a néppárti irányvonallal, még büntetést is kaptak, tehát a tekintetben sokkal gyorsabban haladtak, mint a Fidesz. Tehát nagyon gyorsan még szankcionálták is őket. Valószínűleg nem akartak ebben az ügyben szembe menni a néppárti akarattal, és most itthon meg ki kell magyarázni ezt, és ez szerintem nem igazán jött össze.
5: Picit máshonnan közelítenék, mert sokan azt gondolják, hogy akkor most itt kinyílt a demokrácia kapuja, azzal, hogy a miniszterelnök megjelent a Redditen, de míg a fideszes médiabirodalom egy ilyen statikus, felülről lefelé irányított monstrum volt, ezzel szemben Magyar Péter stratégiája organikusnak látszik, és kíméletlenül kihasználja a tech óriások üzleti modelljét. Tehát a Fidesznek be kellett zárnia a Népszabadságot, mert itt meg ugye ebben az esetben az algoritmus elvégzi ezt a cenzúrát. A social media platformok nem az igazságot és a pluralizmust díjazzák, aminek én örülnék igazán, hanem az elköteleződést. És mi generál elköteleződést? Tudjuk, a polarizáció, a gyors reakció, konfliktus, érzelmi fűtöttség. Amit már többször megjegyeztem, hogy ami a parlamentben zajlik, az egy ilyen algoritmizált illiberalizmus. És rohadtul nem kedvez a demokráciának. És akkor már említettem, most nem fogom újból előhozni, azok a viták, ami mondjuk a gyermekvédelem ügyében lezajlott a parlamentben, az pont ennek volt a bizonyítéka, hogy nem ásunk elég mélyre, nincsenek konkrét ügyek és jogszabályok, vagy jogszabálytervezetek, amikre rámutatnánk, hanem hangulatkeltés zajlik, mert ezzel lehet megnyerni a napot. Tehát a közvetítőket, akár az Orbán rendszerről beszélünk, akár erről, azt sajnos megkerüljük. Ugye régen voltak, ott volt a parlament, független intézmények, szakmai kamarák, de még a kritikus sajtó is közvetítő közegként lépett fel. Ha azt látjuk, hogy Magyar Péter oda megy az Redditre, vagy kiír valamit a Facebookra, meg fog szűnni lassan az az igény, hogy ő egy újságíróval szemben üljön le. Mert ad egy választ, azt felpontozzák, lepontozzák, de nincs folytatása annak a történetnek, és nagyon hamar lezárul. És Magyar Péter a Reddittel, meg a Facebookkal ezeket pont úgy megkerüli, ezeket a közvetítőket, és zárójelbe teszi, mint Orbán Viktor a kétharmaddal. Miközben azt az élményt kapjuk, hogy én és a nép közvetlenül beszélgetünk, és nincs szükségünk ezekre a felesleges intézményekre. És Pető Pétertől hallottam egy hosszabb megnyilatkozást ez ügyben, és ő azt mondja, hogy féljünk az algoritmustól, mert ez szépen lassan mindent be fog darálni, és mi is ez alapján fogunk tartalmat gyártani, vagy ha nem, akkor egy olyan szűk kis mesdjén kell haladnunk, ahonnan ki fogják szipolyozni a pénzt. Tehát a Meta, meg ezek a nagyobb cégek jelenleg a reklámköltése kétharmadát viszik ki az országból, egyharmad jut el a független objektív platformokhoz. És győzni fog a végén a többségnek a zsarnoksága ebben a digitális köntösben. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szomorúan és inkább így aggodalommal tekintek a jövőbe. Uh-huh. Az ügyben.
7: Ezt, amikor a Magyar Péter föltűnt, és pont itt a Spirit FM-ben volt a műsorban, amikor arról beszélgettünk ott, és nem tudom, én vetettem föl, vagy nem is tudom, Gavra Gábor, vagy valamelyik kettőnk közül valamelyikünk, hogy itt valójában az történik, hogy a Magyar Péter úgy akar bázist építeni, és mondom, akkor ennek még aránylag az elején volt, hogy ebben semmilyen közvetítő közötte és a bázis között ne legyen, ő ne a hír alanya, hanem a hír gyártója legyen. Tehát ne az legyen, hogy ő bekerül egy hírbe, ő mondja meg, hogy mi a hír, és az emberek egyedül őt követik, vagy azt a néhány platformot, ami továbbosztja az ő gondolatait, akkor valójában nem csak azt mondja meg, hogy mit kell gondolni a világról, hanem azt is, hogy mi a világ. Mi történik a világban? Én mondom meg, mi történik. Amit én nem mondok, az nem történik meg. De amit mondok, az meg is történt. Tehát ha én azt mondom, hogy a Fidesz valójában leszavazta Gulyás Gergelyt, és nem akarta, hogy lemondjanak a mandátumukról, pedig ez volt, mert én tudom, akkor ez a követők számára tény. Ha én azt mondom, hogy a Fidesz...
5: Mondhatok egy nagyon jó példát, bocs, hogy közbevágok, mert most hallgattam meg talán két nappal ezelőtt a Nyílt Sisak című műsort, amelyben Juhász Bence politológus szerepelt, és kész tényként állította, hogy Varga Judit maffia államról beszélt. Mire... Deák Dániel Lőthat és Siffer András mondták neki, hogy nem.
7: Nem hangzott el a beszélni.
5: És jó, ez azt mondta, de, ott van a hanganyag, ott van a hanganyagban. És ő egy politológus, aki nap mint nap követi az eseményeket. Ez, szeretném jelezni, de ott el is hangzott, ez egy bemondás volt Magyar Pétertől bármiféle tárgyi bizonyíték nélkül. De hát, ezt már tényként kezeli egy politológus is.
7: Így működik, abszolút. És ennek egyébként a legelső kísérlete, minden út Orbánhoz vezet vissza, tehát a legelső kísérlete az volt, amikor még nem volt ilyen online nyilvánosság, és nem volt egy ilyen alternatíva, de Orbán az akkori sajtó nagy többségétől gyakorlatilag 2002 után elrúgta magát, és ő azt mondta, mert egészen addig, ha emlékeztek, nagyon sokszor, még egy ideig utána is, de akkor már jóval ritkában bejárogatott a baloldalinak, liberálisnak tartott sajtóba is, és általában véve azért 98 és 2002 között nem úgy tűnt, mintha lenne egy ilyen nagyon erős szembefeszülés a magyar mainstream nyilvánossággal, és 2002-3 után volt az, amikor Orbán világosan megmondta, hogy emberek, ezeket és ezeket és ezeket a lapokat olvassuk, a többit nem olvassuk, mert hazug, nem létezik egyetlen céljuk, hogy ártsanak.
6: Fake news,
7: kamu, nem. Ez már 2002-3-ban megtörtént. Most nem arról van szó, hogy Orbánnak ebben a kérdésben nem volt egy rakás igazságát, a sajtót lehet ezerrel támadni, meg bírálni. Gonosz is volt velük a sajtó abban az időszakban a nagy része, de ennek egy nagyon fontos célja volt. Az, hogy én rámutatok azokra a sajtótermékekre, amikre én rájutom a kóserpecsét, azt szépen olvashatjátok, a többit pedig nem. Hát akkor még kellett ez a közvetítő elem, most már ez sincs, most azt mondom,
6: most nem magára mutat.
7: Magamra mutatok, én vagyok a hír forrása és alanya is, és ha már egy másik közelebbi, vagy időben közelebbi példát kéne mondani, akkor Donald Trump, hát ha meggondoltok, akkor ő azért against all odds, minden létező esély ellen indult el annak idején, még a 2010-es évek közepén, önálló sajtó nélkül, saját holdudvar nélkül. Ez aztán köré szerveződött, most már a Fox News egy része is, hogy bevásárolta magát, stb. Na de az elején, ez hosszú éveken keresztül úgy indult, és először még úgy is választották meg az Egyesült Államok elnökének, hogy ő maga volt a forrás. Tehát ő elmondta, hogy mi folyik a világban, és elmondta, mit kell róla gondolni, és emberek 10 milliói vakon követték. A régi mániám, hogy a magyar Trump az nem Orbán Viktor, pedig szegény azt hitte magáról, hogy ő lesz, a magyar Trump az Magyar Péter.
5: Így van.
7: Tehát, hogy ő az, aki a legjobban lemásolta ezt a történetet, és szerintem...
6: De ezt már mi milyen régen mondtuk. De ezt már, nem azért, hogy ízítsük, hogy tényleg...
7: Egy órával megmondtátok, jól van. Szóval a lényeg az, hogy szerintem ez egy tök...
5: De köszi, hogy követsz minket. Ez jól esik.
7: Így van. Így. Hát jó, de a mesterektől nem szégyen lopni, úgyhogy...
6: Nem.
7: Úgyhogy, szóval...
6: Szóval
7: az a lényeg, hogy de ő tőlünk lopott, nem a mesterektől, az a baj. Szóval mármint a magyaroktól. Szóval az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy összességében ez az egész Reddit-es sztori, és persze ebben igazad van, ez ennek egy kicsi darabja, ennek az Abszolút Filmszínháznak, egy kicsi darabja, és... annak a közvetlenségnek a közvetlenség illúziójának keltése, és egyben, ami ráadásul ezt a közvetlenséget még inkább eladhatóvá és fogyaszthatóvá teszi, az pedig az interaktivitás. Az, hogy egyből válaszolhatsz rá. Uh-huh. Tehát, hogy mintha csetelgetnél a vezérrel, és hát nyilván a jövő sikeres politikája, azt tetszik, vagy nem tetszik, de ennek a receptnek az elsajátítása lesz, és igen, abban sajnos szeretnék vitatkozni vele, de nem tudok, hogy ennek mi lesz a következménye, nagyjából az, amit elmondtál, igen. Hát aztán más kérdés, hogy ez az egész szakmánk, meg amit mi itt most itt vélemény, mondás, formálás, mit tudom, mint terén csinálunk, jelen pillanatban is, ennek mi lesz a jövője ebben a helyzetben?
6: Mint ahogy nem tudtuk, hogy ezt fogjuk csinálni.
5: De én tudom, egykor. Én tudom, hogy mit csinálunk, elhallgatunk most.
6: Már megint?
5: Igen.
7: Elhallgattatnak.
5: Úgy.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik.
0: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Provokatőr Kacsó Danival. Hello.
3: Hello, sziasztok. Köszi a meghívást.
2: Dévényi István.
4: Üdv.
2: Meghívtunk. És itt van.
4: Sajnálom, esküszöm.
2: Rám írt, nem itt, hogy tetszik neki a műsor. Nem baj, hogy ennyire így, kiadlak.
3: Így, nem. Korábban többször hívtál, csak nem tudtam jönni, és akkor múltkor néztem a legutóbbi adást, ahol Isti kifejtetted, hogy mennyire kezd téged zavarni a színházi, nem is tudom, show műsor, amit a Tisza csinál a parlamentben, vagy láttam ilyen sortvírót, és így hirtem. Eszembe jutott, hogy basszus, derék hívták, mondtam, akkor szólok és jövök.
2: Na,
4: és a legjobb napot.
2: Eszembe jutott.
3: Igen, a Fidesz napon jött.
4: A Fidesz legszebb napját, egyik legszebb
2: napja. A legjobb pillanatban
3: ugyanis. Ennél volt rosszabb napja a Fidesznek.
2: Mutatom, ki a főszereplőnk. Szijjártó Péter bejelentkezett erre a pozícióra, mert hogy Orbán Viktorral kezdtünk volna, de helyette most Szijjártóval fogunk, mert hogy bejelentette, visszaadja a mandátumát, és a BYD-hez szerződik, mert egy visszautasíthatatlan ajánlatot kapott. Érdemes tárgyalgatni ezekkel a nemzetközi cégekkel, én azt gondolom. Hát az ember meg tudja alapozni a jövőjét.
4: Szerintem a tárgyalgatás azért az kevés. Tehát ott, itt azért egy ilyen 100 milliárd forintnak is az asztalra kellett kerülni ahhoz, hogy Szijjártó Péter nemzetközi karrierbe foghasson. Tehát jó embere volt a kínaiaknak eddig is, jó embere lesz eztán is, és az, hogy a Fidesz-szel mi van, meg mekkora mondások voltak a választások után, hogy nem hagyjuk magukra se a tábort, se Magyarországot, és hát látjuk, hogy ez is kamu volt. De még a Fidesznek vége, nem?
3: Szerintem még nincs.
2: Még? Na még kinek kell?
5: Mire várunk?
3: Ti úgy érzitek, hogy Szijjártó Péter BYD-hez való igazolása az, ami beteszi az utolsó szöget a koporsóba?
4: Ez egy komoly, fontos szög szerintem.
3: Komoly érvágás? Hát meg se szólalt a választás óta lényegében. Érte volt egy, hát hogy mondjam, megítélés kérdése, de nem a lehető legjobban sikerült Telex interjú emlékeim szerint. Egy maratoni, igen, hosszú volt. De egyébként az a kampányhoz képest az elmúlt időszakban nem mondanám, hogy Szijjártó Péterről szóltak volna a hírek.
4: De mint figura.
3: Persze, szóval
4: mint szimbóleuma, ugye, ahogy a híres
3: csak
4: filmben elhangzott.
3: A Fidesznek nagy most félig viccesen mondom, de komolyan is, hogy a Fidesznek azért ilyen humán erőforrásban, bár most a frakció létszámából ez nem látszik, meg sokan visszavonultak, háttérbe húzódtak, adott esetben megélnek a piacon, mint most az egykori külügyminiszter, de azért van humán erőforrás tartaléka.
2: Hogy? Ábrahám Robi.
3: Ferenc Orsolyan.
2: Ja.
4: Ferenc Orsolyan épp most csinál új pártot.
3: Azért mondom.
2: Erről is beszélünk.
3: De bocsánat, annyit ja, hozzátennék.
4: Ja, jó, bocsánat.
3: Azért mondtam, hogy félig viccesen mondom, de egyébként komolyan is, mert nekem az a meggyőződésem, vagy a... Nem, pont, hogy nem az. A tippem, hogy amit most látunk, az egyrészt egy természetes folyamat, egy ilyen választási eredmény, és 16 évnyi kétharmados kormányzás után egy ilyet szerintem nem lehet egységben túlélni. Amikor az nem tudom, egyik nap még egy kétharmados kormánypártban politizál valaki miniszterként, kis túlzással élet és halál uraként, beruházásokról dönt adott esetben hasonlók, majd hirtelen egy olyan pici frakció tud adni csak egy választás eredmény nyomán ugyanaz a párt, hogy teljesen más a pozíció, teljesen más a szerep.
4: És a hazaszolgálata. Teljesen.
3: Hát azt folytatják a többiek, de bocs, még egy félig vicces megjegyzés. Mi van, hogyha onnan nézzük, hogy Szijjártó Péter a magyar érdekeket képviseli a kínai óriásvállalatban. Van egy magyar ember,
4: jó,
3: aki a kínaiaknál közvetlenül le tud érni dolgokat, és ez ki tudja, mikor kamatoztatható.
4: Azt mondtad, hogy félig vicces, akkor ez volt a félig vicces rész, most mondd a komolyat is hozzá.
3: De ez már sokadik félig vicces megjegyzésem volt, de akkor komolyra fordítva szerintem...
2: Bírom ezeket a félig vicces megjegyzéseket.
3: Egyrészt, másrészt.
2: Igen. Ki hogy akarja érteni, és akkor lényegében nem állítok.
3: Nem, igazság szerint azt akarom leplezni, hogy még a meglepetés hatás alatt vagyok, hogy ez a bejelentés megtörtént. Viszont ami meg komolyan foglalkoztat engem már a választás óta, hogy szerintem a Fidesznek egyszerűen abban a formában, ahogy eddig működött, esélye sincs a folytatásra. Tehát ez rész, nyilván a leginkább az eredményből következően, mind a méret, mind a lehetőségek, mind a pozíció, mind a hitelesség kérdése, tehát ezek mind ott vannak az asztalon, és éppen ezért szerintem természetes folyamat, hogy például egy új mozgalmat az egyik Fidesz szembelüli, nem tudom, gondolati vonalaknak az egyik markáns megjelenítője, Ferenc Orsolya, vagy éppen Navracsis Tibor, külön mozgalmat alapít. Ez nem zárja ki számomra azt a lehetőséget, hogy egyébként majd ezek a mozgalmak adott esetben a Fidesz romjain, vagy a Fidesszel jövőben együttműködve ne tudnának valami politikai kreditet, akár politikai sikereket elhozni hosszú évek múlva. Tehát itt most 3 hónappal vagyunk egy választás után, hogy mondjam, nagyon más nem következhet ebből az eredményből még egyszer.
2: Akkor miért nem ezt mondta Orbán Viktor? Mert hogy az ATV birtokába eljutott exkluzív információknak köszönhetően tudjuk, hogy Szijjártó Péter személyesen tájékoztatta Orbán Viktor pártelnököt, aki állítólag támogatta korábbi miniszterét a lépésben, hangsúlyozva, hogy a világgazdaságban ritkán jut magyar ember ilyen kiemelt pozícióba, és az autóiparban jelenleg ez a legmagasabb beosztás, amit magyar szakember valaha is betöltött. De hát ez igaz.
4: A világ munkaerőpiacának csúcsán Kapitány István után keletkezett magyar rést be kellett tölteni.
3: De valakinek, Kapitány István ünnepelte mindenki, hogy ilyen magasra jutott a Shell-ben, most akkor Szijjártó Péternek nem jár.
4: Igen, csak Kapitány István nem jutott közpénzmilliárdokat a Shell-hez. Tudod, mi az egyetlen kérdésem, Tamás?
2: Na, hozzám.
4: Mert ez nekem nem volt meg, ugye itt még úton voltunk ide a stúdióba, ez friss információ. Havasi Bertalant értesítették el. Szijjártó Péter lemondásáról, vagy
2: Gulyás Gergely ügyében nem történt ez meg.
4: Elfelejtették a kommunikációs igazgatónak szólni, hogy hétfőn lesz egy bejelentés.
3: Hadd csillogtassa meg a tájékozottságomat, én azt olvastam, hogy Havasi Bertalan nyilatkozott róla, miszerint Orbán Viktor és Szijjártó Péter az elmúlt napokban többször egyeztetett, ezt a kifejezést használta. Arra a kérdésre, amit te most felvetettél. Tehát ez így a teljes tájékozottság és a Gulyás Gergely értelembe vett tájékozatlanság, vagy az ő esetéhez kötődő tájékozatlanság közötti.
4: Az a baj, hogy
3: állapot.
4: Tényleg 3 hónap múlt el, és már nem annyira szórakoztató a Fideszen röhögni, de még így lehet, meg már elnézést csak, hogy ez már nem annyira vicces, de azért nem vicces.
3: Ezt csak félig viccesen mondod.
4: Nem, ezt halál komolyan mondom, és azért gondolom halál komolyan, mert hogy hát egy párt rendszer alakul ki abban a pillanatban, hogy nincs értelmezhető ellenzék. Az a Fidesz se volt gyenge ilyen szempontból, a fideszes kétharmadok se voltak gyengék ilyen szempontból, mert azért bármit megtettek, bármit meg is csináltak, de most, hogy a Tiszával szemben nincs semmilyen ellentartás, az nem jó, és az a Tiszának se jó. Tehát hányszor elmondtuk, vagy én legalábbis nagyon sokszor elmondtam, hogy a Fidesznek nem jó az, hogy korlátlan teljhatalomszerűséggel rendelkezve nincs ellentartás, és ez bármeddig mehet. És azért a politika az nagyon sokszor olyan tud, hogy mint a gáz, mármint, hogy nem a Súlyog Tamás értelembe véve, hanem hogy addig tágul,
2: ez az ember.
4: Korlátlanul kitölti a rendelkezésre álló teret. És ezért kellene mondjuk a polgároknak, az ellenzéknek időnként ellentartani, meg ezért van ez a bizonyos fékek és ellensúlyok, ugye? És
3: hogy az állam főzjukat ki mindent.
4: És hogy ha nincs, akkor tudom, minden Tiszás politikus a világ legjobb embere, oké, még ezt is tegyük fel.
3: Ezt is akkor sem mondod.
4: Akkor sem tud működni gátak nélkül, úgyhogy a hübrisz ne...
2: Kell egy gátmetszés.
4: A hübrisz fel tudja ütni a fejét? Vagy az nagyon gáz?
3: Nem tudom, a fejér felütő hübrisz olyan sűrű, mint a fejér holló.
4: Szóval szerintem az nem jó, és még hogyha csak nem csak tehát most nem korrupcióra gondolok, vagy hatalmi visszaélésekre, csak szakmai, ha csak azt nézzük, hogy szakmailag nem születnek meg bizonyos döntések, vagy megszületnek, de rosszul, mert egyszerűen nincs, aki ellen tartson, akkor előbb vagy
2: utóbb. De kétharmadnál hova tartasz ellent?
3: Igen. Maximálisan egyetértek, de én nem zárom ki lehetőségét, hogy az imént mondtam, lehet, hogy a Fidesz romjai az egy túl erős kifejezés. Lássuk meg még, hogy előbb tényleg összeomlik, hogy tényleg vége van a Fidesznek. Szerintem tényleg egy ilyen eredmény után 3 hónappal ezt az állítást nem lehet teljesen magabiztossággal mondani.
2: Látszik olyan jelet, hogy nem ez történik. És szeretném, ha szavaznának egyébként a kedves kommentelők, a jövőbeli kommentelők, vagy
4: melyik,
2: akik már most
4: melyik
2: is írta,
4: a nagyobb fideszes, mi?
2: Hogy ez most a Fidesz végét. Én nagyon kíváncsi leszek itt az eredményekre, mert jövőbeli kommentelők, vagy akik
4: melyik,
2: már most
4: melyik
2: is írta,
4: a nagyobb fideszes, mi?

0: Próbáltam utalni, hogy Ferenc Orsi az első ilyen fecske, ha úgy tetszik, illetve az ő általa képviselt gondolatiság, amelyik ugye ezt a nagyon önkritikus élt, meg a polgári közép felé való nyitást, és nagyon sok témát még behozott, ami mondjuk úgy szemben van az elmúlt évek Fidesz mainstream megélésével. És akkor lehet egy radikális gondolkodású irány, meg egyéb klubok a Fideszen belül, és lehet, hogy két év nem lesz Fidesz. De az, hogy legyen ellentartás, hogy legyen ellenzék, legyen alatt esetben mozgalmi alapon, mint a Tisza volt egyébként. Most gondoljatok bele, hogy 3 hónappal a 2022-es áprilisi legutóbbi kétharmad, csak ugye az fideszes volt, után kb. Kitalálta volna el, hogy milyen eredménye lesz a következő választásnak, és azt ki fogja győzni. Tehát, hogy annyira gyorsan változnak a dolgok, és a Tisza berobbanásával, meg 0 kilométeres politikusok bekerülésével a parlamentben, egy egészen újszerű kormányzati struktúrával, ki tudja, mi van még előttünk. Én azért azt mondom, hogy szerintem se leírni, se azt mondani nem lehet a Fidesz-szel kapcsolatban, hogy hát itt az erősödés jeleit látjuk, és majd összeszedi magát a csapat. Szerintem egyik, nyilvánvalóan a mai nap hírei azok nem abban az irányban mutatnak, hogy az egységesülés felé tart a Fidesz, de lehet, hogy nem is ez a cél egyébként.
1: Beszéljünk súlyosabb témákról, mielőtt Ferenc Orsolya idézetével foglalkoznánk, hogy ő akkor most lehet, hogy új pártot akar alapítani, hogy mindegy, majd kitaláljuk mi együtt hárman, hogy mi is az ő célja, vagy mi van az ő fejében, mert nem biztos, hogy ő ezt elmondaná. Ez az összeférhetetlenség böki a csőröm, hogy felmerül a kérdés, hogy a korábbi kormányzati döntések, adókedvezmények, stratégiai megállapodások, mit tudom én, ilyen gigantikus állami támogatások, mennyiben szolgálták az ország érdekét, és mennyiben készítették elő akár egy politikusnak, vagy az ő köreinek, mert lehet, hogy Szijjártóhoz még tartozik 3-4 ember, vagy 3-4 cég, ezt nem tudjuk, az ő magánkarrierjüket. Mert ha innen nézzük, hogy szuverenitás versus lobby, akkor ha egy külsőfontosságú ex-miniszter azonnal egy keleti óriás cég regionális vagy globális élére áll, akkor hát ez a szuverenitási jelszó, ez lehet, hogy igazából multinacionális érdekeket jelentett mindvégig. Tehát amit nagyon régóta mond harsog Siffer András, az lehet, hogy már bekövetkezett az előző kormányzatnál korábban is, hogy itt elkezdtek multinacionális érdekeket kiszolgálni, akár saját zsebükre, saját magánkarrierjüknek az erősítésére.
0: Ez egy statement, vagy egy kérdés?
1: Is. Szerintem ez veszélyes érték. Nyilván nincsenek kész válaszaim.
0: Nekem sincsenek, mondom még egyszer, még a meglepetés hatás alatt vagyok.
1: Legyen akkor ebben statement. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a jövőben, ha valaki politikai pályára lép, és ugye érez a 12 éves korlát, mandátum korlát, akkor nyugodtan gondolhatja azt, hogy ja, hogy Szijjártó ezt így csinálta. Hát akkor én így fogok az ország érdekében szerződéseket kötni, így fogok majd lobbizni, így fogom beenni magam majd az adott cégek igazgató tanácsába, így fogok nyalizni, falizni majd az ottani vezetőkkel, mert hát gondolnom kell arra, hogy 12 év után basszus, nekem távoznom kell.
0: De bocsánat, ez nem
1: az egyik, a másik, és akkor most jön tényleg a valódi statement, mert most már nagyon sok ilyen félállításom volt, hogy én azt gondolom, hogy Szijjártó Péternek ebben a helyzetben nem szabadott volna a BYD-hez menni, egy olyan céghez, amellyel évekig üzletelt, sőt, az egyik legfontosabb stratégiai befektető partnere az országnak. Tehát ez nagyon rosszul néz ki így.
0: Az, hogy rosszul néz ki, azt aláírom, az, hogy nem szabadna, azzal semmiképp nem értek egyet. Tele van a nemzetközi politika példákkal, hogy politikusok, akár európai politikusok, akár német politikusok, angol politikusok, magyarokra is van nyilván példa. A politikai pályájuk önkéntes vagy kényszer alatt történő bevégeztetése után azt a kapcsolati hálót, amit a politikai munkájuk során külügyminiszterként, erre mondjuk Szijjártó Péternek volt bőven alkalma a 10-valahány év alatt, amit azt fölépett, abból származó kapcsolati hálát felhasználva helyezkedik el a magánszférában, és nem is akármilyen magas polcon. Szerintem itt ez abszolút nézőpont kérdése, hogy onnan nézzük, hogy ő magyar emberként, majd adott esetben tényleg magyar érdeket is tud képviselni egy ilyen cégnél, mert azért nem akármilyen cégről beszélünk.
2: Tehát, azt most így elképzelem, hogy Szijjártó Péter a Tisza kormányától vezetett Magyarország érdekeit képviseli a BYD-nél.
1: Teljes komolyság.
0: Miért zárunk ki ilyesmit?
1: Hogy azért vállalt, hát a magyar érdek.
0: Jó, figyelj, mit fog csinálni a BYD-nél konkrétan?
2: Értjük, hogy sokban vagy, de na. Nem áll. Tényleg. Egyébként
0: kétharmadatokon ezt nyilvánvalóan rögzítettem ebben a kérdésben.

0: Figyelj, én azt mondom, hogy a teljesítmény...
1: Mi parancsolsz?
2: Hát, hogy mi ketten vagyunk, ő meg egyedül.
1: De hogy ő,
2: a legalapvetőbb
1: már
2: képar.
1: Már megijedtem, hogy lehet tisztásozott ő is.
0: Ne hallgattassátok hogy... a szegény egyharmados arányt. Nem is teszitek, úgyhogy köszönöm.
1: Nem, de figyelj, akkor Orbán Viktor maga mondta volna ezt, hogy igen, azért kell oda Szijjártó, nem azért, mert egyébként magánszemélyként, és akkor a karrier is még sosem szerepelt, hanem ő maga mondta volna el, hogy na hát a magyar érdekeket onnan lehet majd képviselni.
0: Nem és úgy értem, hogy onnan képviselni.
1: Hozni ilyen nagyon jó kis befektetéseket, vagy szerződéseket.
0: Mindegy, én azt mondom, hogy szerintem a lehetőséget ne zárjuk ki, akkor így még finomabban fogalmazom.
1: Jó, hány esélyt adunk?
0: Én 60-at legalább.
2: Mi a komolyan?
0: Aha.
2: Azt a...
1: Jó, akkor én 59.
0: Jobb véleménye vagyok, Szijjártó
1: Péterről, mint ti. Ez
2: nyilvánvaló. Ez nem komolytél, nem már most meglettél. Na? De figyelj, Szijjártó egyébként ezt már igazából előadta, hogy mire készül. Csak akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz valószínűleg még, már, vagy még ő sem, de ezt már egyszer megcsinálta ugyanezt a nem túl elegáns húzást, amikor Szíj László jachtján nyaralt. Az is pont ilyen történet volt. Nem megyek el annak az oligarchának a jachtjára nyaralni, amely az én minisztérium által támogatott gigamegamilliárdos projekteket nyeri szakmányba. Ez most ugyanez a történet. Tehát igazából én nem vagyok meglepődve rajta, hogy emberünk a egyszer már úgymond kicsiben jól bevált forgatókönyvet
0: is. Nyomott egy Gerhard Schrödert.
2: És a, de igen, de hát, de, és akkor, tehát hogy azért, mert a nemzetközi politikában vannak ennek a nem túl szimpatikus politikai karrier utógondozásnak fejleményei, attól még Szijjártó Pétert ez nem mentesíti. És szerintem ez egyébként olyan szempontból fájdalmas, igenis most a Fidesznek, hogy túl sok lett egymás után az olyan történés, ami azt mutatja a Fidesz szavazóknak, hogy azt mutathatja, mert azt fogom is, hogy ők ezt hogy fogják megélni. Szerintem itt a kognitív diszonanciában azért lassan lehet, hogy már nem a kognitív diszonancia megoldása, hanem a valósággal való szembenézés része következik, hogy hát mi itt egy kicsit be vagyunk talán csapva.
1: Milyen jó hangon mondtad ezt.
2: Ez egy tetszett. Ilyet fideszes szavazók voltam,
1: aki szembeli. Ezt eszélyes érszakok sketch jutott eszembe.
2: Mert Orbán Viktor, tudom, azért mindenki elmondja, hogy miért nem ehetne el, egyébként is már mikor megvette a repülőjegyét Orbán Viktor, és több és a
1: több. De
2: nem megy el a tüntetésre, nem vesz részt semmiben.
1: István.
2: Magára hagy mindenkit, Szijjártó Péter elhúz, Gulyás Gergely lemond, szerintem egy idő után...
1: Beszélünk külön az Orbánról a következő blokkban.
2: Hogy de, hogy, de ez még ide tartozik, hogy igenis, én azt gondolom, hogy ezek a külön-külön-külön Fidesz számára fájdalmas lépések, egyéni döntések. Bármi, aztán még ebbe belejön a pártszakadás is, akkor összességében tényleg lehet az, hogy azt mondja a fideszes szavazó, hogy hát úgy érzem, egy picit be vagyok csapva. És ott van a vége, ott van vége a Fidesz.
0: Abszolút lehet, igen, és ez nem zárja ki szerintem azt sem, amiről az imént én beszéltem, tehát hogy hogyan élhet tovább mondjuk úgy a Fidesznek az a több szányra szakadt része, amelyik meg tudja őrizni a hitelességét mindezen előzmények után. Mert ne felejtjük, valóban szükség van ellenzékre, és szerintem a kormányzati munka, ha túljut ezen az abszolút filmszínházas DJ a Kossuth téren, nem tudom, hogyan lehet még leírni ezzel a mostani korszakán, akkor bizony olyan döntések fognak következni, amelyekből fog következni társadalmi elégedetlenség. Lehet, hogy ez csak ilyen partikulális lesz, mert éppen az orvosok sértődnek meg, éppen a tanárok lesznek elégedetlenek, éppen a fiatalok, talán nők lesznek utoljára.
1: Most a kiskutasok már konkrét napja benzin
0: éppen
1: már,
0: most, tehát, hogy most még apránként jönnek ezek a problémák, amely a kormányzással együtt járnak, és akkor kell, hogy legyen egy olyan erő, és nem biztos, hogy a Fidesz lesz az, vagy nem olyan formában, ahogy most, és nyilvánvalóan nem Szijjártó Péter lesz az, aki artikulálja ezeket, és felkarolja, és szót emel ezeknek az elégedetlenkedőknek az érdekében. És ugye mit csinált a Tisza? Ezt maxolta ki, one man show-val, soha nem látott kommunikációs eszközökkel az elmúlt két évben. Ezt láttuk. És azért gondolom, hogy lehet, hogy a Fidesz nem ebben a formában, nem így, nem ez a Fidesz. Lehet, hogy azok a szavazók, akik csalódnak a Fideszben, azok nem is szavaznának már még egyszer le a Fideszben ezek után, de majd lesz valami abból kifejlődve, mert ez, hogy mondjam, a dolgok természete. Csak ha viszont full egypártrendszer lesz, az tragédia, abban egyetértünk. Kell egy ellenzék.
2: Ja, nem járt le az időnk, csak úgy.
1: Egy percünk maradt.
2: De csak közben az jutott eszembe, hogy is beszélünk erről, annyi se, hogy bármi is jön létre a Fideszből, akárkinek a kezdeményezésére és vezetésével, nem ugyanúgy rávetül ez a hitelességi probléma. Tehát, hogy most a Navracsis Tibor meg a Ferenc Orsolya, úgyis majd akkor beszélünk róla, megcsinálja az új ízét, ők nem fognak ugyanúgy megküzdeni a fideszesség múlt árnyával. Tehát, hogy én nem látok
1: ebben. Folytassuk még ezt a beszélgetést szünet után. Tehát nagyon rövid szünetet tartunk, csak szeretném nektek jelezni, 1607 nézőnk van, így most éppen élőben. Várjuk a reakciókat, köszönjük szépen, soha nem látott tömeggyűlt itt össze a provokatőr környéken, úgy tűnik, hogy Szijjártó Péter mindenkiből a legjobbat hozza ki, és a provokatőrre rácsatlakozott. 20 másodperc hangosan lehet számolni, tényleg ennyi lesz a szünet, és aztán jövünk vissza. Ne menjen senki sehova, tényleg ne menjen senki sehova.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. Benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlávli területen hajtották végre, emellett találatért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőséget regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A borműsort hallják a Spirit FM-en, mint ilyenkor ebben az időpontban minden héten. Szeretettel köszöntöm Önöket, Róna Jégon vagyok, Somodi Sormos Eszter a mai műsor szerkesztője. Egy borkostolóval egybekötött birtoksétára hívjuk Önöket rögtön itt a legelején. A vendéglátónk Werner Péter, a Folli Arborétum és Borászati Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Az különlegesség önmagában is, hogy valaki egy arborétumban is házigazda lehet, meg a borpincében is. Ritkán vannak ezek együtt.
3: Igen, Magyarországon nem tudunk erre példát, hogy bárki más. Hát amúgy is Magyarországon nem tudunk példát arra, hogy magánarborétum lenne 120 éves múlta. Ez egy családi örökség, családi kincs, amit sikerült az elmúlt öt generációnak átmentenie a 40 éves kommunizmus ideje alatt is. Annyi csavar azért van a történetben, hogy nem mint tulajdonosok tudták ezt átvizelni azt a 40 évet, mert az állam azt elvette azt, amit magáénak gondolt. De viszont a nagypapa, illetve az apósom, mind a ketten Folli Gyulák voltak, az állami területre is rendszeresen kijártak, gondozták a növényeket, és sápolták a fákat, és ennek köszönhető, hogy ez az arborétum túlélte azt a 40 évet, szemben nagyon sok sorstárssal, akitől az elkozás után az állam nem foglalkozott ezekkel a díszkertekkel, gyűjteményes növénykertekkel, és 40 év alatt teljesen elpusztultak.
2: Ha Badacsonyra gondolunk, akkor nyilván szőlészet, borászat, pincészet, szőlőbirtok, ez jut az emberek eszébe, és talán nem annyira a különleges növények az arborétum. Itt ez hogy alakult ki? Kinek volt és milyen növényekbe beleszerelmesedve a gondolata a Folli családból?
3: A történet az sokkal korábban kezdődik. 1850-es években a feleségemnek a szétnagyapja vásárolta ezt a birtokot, aki amúgy itt a Nemes Guláson, Gyula Keszin, Tapolcán voltak a komolyabb földbirtokai. Ő a Kisőrsi hegy oldalában a birtokot azért vásárolta, mert a borászatának, szőlészetének ide álmodta meg a központját. Tehát igazából a család mindig is foglalkozott az 1850-es években. Ugyanezen a helyszínen, ugyanezen a birtokon szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Annak a rendnek megfelelően, hogy abban az világban ez működött, tehát volt értelmesen gazdasztiszt, pincellér, intéző, aki a birtok dolgait intézte, és annak megfelelően a családfőnek is megvolt a megfelelő civil foglalkozása. Szép nagypapa után jött az ők nagypapa, itt a környéknek a parlamenti képviselője volt és szolgabíró volt. A déd nagypapa, aki Bécsben tanult az Orvostudományi Egyetem és a civil foglalkozása orvosot, és a déd nagypapa volt az, aki azt mondta, hogy persze a birtokon művelik a szőlőt, meg készítik a bort, annak rendje és módja szerint, de ő szerelmese volt a növényeknek, és itt egy parcellában elkezdte az exótákat gyűjteni a századforduló környékén, és így alakult ki a Folli Arborétum története, tehát az arborétum a 100-120-125 éves múltja van, a borászatnak már 170 éves múltja van.
2: Az, amit most láthatunk, az mennyire idézi meg azt a kort, amikor megszületett az arborétum növény együttese? Mennyit változtattak Önök, vagy az elmúlt 40 évezen?
3: Igazából szerencsére a 40 évet túlélték a fák, szépen növekedtek, cseperedtek, tényleg tekintélyes méretűre tudtak nőni. Ez egy 100-120 éves fát látva az ember, azért úgy olyan picinek érzi magát. Tehát azért ebben a szempontból az idő múlása kimondottan jót tett a karakterének. A birtok igazából mostanra érte azt a impozáns látványát, amit azt lehet mondani, hogy igen, fölkapaszkodott abba a csoportba, amit most Nyugat-Európában ilyen botanikus kerteknek, vagy gyűjteményes növénykerteknek hívunk. Tehát,
2: na, belegondolunk, ez milyen igazságtalan, nem? Tehát az ember ültet sok-sok növényt, és már rég nincs itt velünk, amikor azok a növények kiteljesednek, és megmutatják valójában önmagukat.
3: Ez így van, és ez a csodálatos dolog benne, hogy a déd nagypapa meg a nagypapa munkájával tudunk mi büszkélkedni, mert amit ők 100-120 évvel ezelőtt nem tettek meg, vagy elmulasztottak, akkor értelemszerűen az nem lenne itt. De oda tették áldozatos, álhatatos munkájukat, és bíztak abba, hogy ez az utókor számára is értéket fog teremteni.
2: Különleges ez annyiból is, hogy ez egy teraszos kialakítású kert, az is elég ritka Magyarországon, tehát ez egy ilyen délvidéki kultúrára emlékeztet inkább. Jó, Badacsony maga is persze.
3: Igen. Így van, ez egy domboldalon lévő kert, és ez azért is különleges, mert a Magyarországon lévő arborétumok túlnyomó része az síkvidéken van, Alföldön van, vagy legalábbis nem domboldalon, és nem ilyen meredek domboldalon. Tehát itt egy kicsit még az is a szerencse a mi esetünkben, hogy a Balaton látványa panorámája csak fokozni tudja az élményt, amit várja a látogatókat.
2: Van éttermük is, hogyha valaki megéhezne, és van borászat, hogyha valaki megszomjazna. És akkor most beszéljünk magáról a programról. Igen.
3: Így van, és még ezen kívül van egy szörpüzemünk is, mert 60 ezer palac szörpöt előállítunk egy évbe, hogy saját házi készítésű üdítőkkel tudjuk kényeztetni a vendégeket.
2: Hát a mondjuk, hogyha gyerekkel megyünk, akkor az érdekes, de hogyha már gyereket említettem, hogy mindjárt visszatérünk a programra, ők tudnak ott mit kezdeni magukkal?
3: Igen, a kertben elrejtve a nagy fák alatt rengeteg játszótéri elemet helyeztünk el, és ezzel egy kicsit motiválni is lehet a gyereket a kert körbesétálására, mert mindig megvan az 50-100 méter múlva esedékes következő játszó elem, ami miatt a gyerek motivált lesz, hogy végig is fölmászni egészen a kert tetejében.
2: Meg hát ha meglátnak egy ilyen játszó elemet, akkor a gyerekek általában ott hagyják a szülőt és futnak, hogy kiér oda először. Úgyhogy na, hát hajrá! Beszéljünk akkor erről a sétáról a birtokon, meg a borkóstolóról, amivel fogadják a vendégeket. Ezek rendszeres programelemek, ugye?
3: Igen, a webshopon lehet előre foglalni a programot, meghirdetjük. Igazából a bejáratnál kezdődik, egy pohár welcome rozéval indul a séta, és szakavatott szőlész kollégánk kíséri körbe, elsősorban nem az arborétumi területeken, hanem elsősorban a szőlőbirtokon mutatja meg a különböző szőlőfajtákat, és egy-egy megálló során egy-egy tételt, ami ott lévő szőlőkből készült, azt lehet megkóstolni.
2: Viszont látom, hogy van más program is, például a Berec András mesemondó estjére várják a kedves vendégeket február, július 24-én, hogy jött a február a számra, nem tudom. Szóval, hogy e hónap 24-én pénteken, ez azért is érdekes, mert ugye a műsorunk pont úgy van, hogy ez a jövő hetet kínálja ez a mese délután, vagy mese est, úgyhogy időben szólunk, ha úgy tetszik.
3: Így van, a művész úr szerencsére már visszajáró vendég, mindig nagyon nagy sikere van. Nagyon jól tudja a hangsúlyokat helyezni, hogy mind a gyerekek, meg mind a felnőttek számára nagyon kacagtató, mókás legyen az este, amit ilyen stand-up jelleggel bő egy órába nekünk előad, most lesz negyedszer már.
2: Igen, ő nem csak mesét mond, hanem kiváló előadó, és vicces valóban. És hát miért nem mosolyognánk a Balaton édenkertjében? Így hirdetik, így nevezik a Folli birtokot, úgyhogy ajánljuk figyelmükbe a birtoksétát, a borkostolót, Berec Andrást akár, és egyáltalán az arborétumot, ahova érdemes ellátogatni. Werner Péter, köszönöm szépen!
3: Én köszönöm a hívást, köszönöm a hallgató figyelmét. Viszont hallásra!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A pezsgőt ünneplik Etyeken, és hát egy kicsikét akkor ünnepeljük meg mi is most a következő percekben. Rókusfalvi Pál a vonalban, szervusz Pali.
2: Szervusz, köszönöm a hallgatókat.
1: Hát Etyeken egyrészt te nagyon otthon vagy, másrészt elég sokat tettél az elmúlt években azért, hogy az etyeki borvidék és ez a térség felkerüljön a térképre, és hát vele a pezsgő ünnep is, ami hát nem az első pezsgős rendezvényed.
2: Így van, hát azt tudni kell, hogy bármilyen munkám is legyen vagy volt, én azért Etyeket mindig ott tartom a szívem csücskében, és gyakorlatilag Etyeken az elmúlt 30 évben azért nagyon sok dolgunk volt, és remélem a következő 30-ban is legalább ennyi lesz. Egy pezsgő ünnepet fogunk tartani, mert a pezsgő Etyeknek a főszereplője, az etyeki pezsgőről itt nálatok is sokat beszéltünk, meg beszéltetek másokkal is, de ezen belül az, hogy igazából ez nem egy technológiai termék, egy élelmiszer, hanem a kultúra része, azt én meg folyamatosan az elmúlt években is mindig hangsúlyoztam, és most ennek akarunk nagyobb hangsúlyt adni, hiszen a gasztronómia, a kultúra mind-mind meg fog jelenni az etyeki pezsgő ünnepen, ami gyakorlatilag egy nagyon laza szeptember elejé péntek délutáni estig tartó tényleg színvonalas és jó program lesz.
1: Ugye ez úgy volt mindig is, mert hogy ez valahogy az arisztokrácia italaként rögzült az emberek fejében, aztán alkalmi ünnepi italként, hogy nem ezt kötöttük össze a nagy ivászatokkal, a pezsgőzést, hanem igazából ez egy az alkalomhoz és valóban a kultúrához köthető ital volt és maradt, mert hogy a pezsgőt ma rengeteg mindenre használjuk.
2: Így van, két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy való igaz, hogy az 1800-as évek végén, amikor a pezsgő kultúra elindult, és gyakorlatilag tényleg a 19. század végén, 20. század elején egy valamire való, akár kisvárosnak is volt pezsgő üzeme, de az emberek is, úgy képzelem el magam előtt, még a világháború, első világháború előtti években is, amikor valamit akartak ünnepelni, meg valami elegáns dolgot tettek, akkor a pezsgő mindig előkerült. De ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ma már ez gyakorlatilag inkább a kultúrát, inkább a barátságot, a kapcsolatot, az élményt jelenti az emberek számára, tehát visszajöttek az ünnepekből. A másik dolog, ami így eszembe jutott, a borászok, akik az elmúlt években Magyarországon nagyon sok borász készít pezsgőt, és van az a mondás, hogy aki 12 előtt bort iszik, az alkoholista, az összes borász pezsgőt iszik délelőtt 12-ig. Ugye egy pezsgős reggelit el tudunk képzelni, bármilyen hotelben, szállodában, vagy akár ha valaki magát nyáron otthon kényeztetni akarja, akkor reggel egy pohár pezsgő még elfér. Nyilván ennek a határaival, meg a tudatosságával együtt.
1: De hát igen, mindenhez hangsúlyozzuk mindig, persze az fontos, így van.
2: Igen, Etyeken egyébként mi nagyon sokat foglalkozunk a pezsgővel, a rendezvényeiken, a vendégek már tudják, nem kell bemondani, hogyha egy vendéglőbe Etyeken bemész, hogy szeretnél etyeki pezsgőt, mert gyakorlatilag ugye ez a legjobb welcome drink, amikor az ember megérkezik valahova vacsora előtt egy ilyen kis szénsavas ital, mindig jót tesz az embernek, és kedvet csinál, utána éhes lesz az ember tőle, savakat, stb. De arra gondoltunk, hogy legyen egy dedikált ünnep ennek szeptember elején. Régen mi a pezsgő konferenciát valamilyennek csináltuk, hiszen a pezsgő konferenciának egy része volt a végén az ünnep, és most magát a pezsgő konferenciát alakítjuk át egy ilyen eseményé, ami egyben egy pezsgő ünnep lesz. Délután fogunk 15:30 kezdeni, és gyakorlatilag a pezsgőről fogunk beszélgetni. Én kihasználom a múltamból azt a beszélni tudást, hogy gyakorlatilag nagyon sok vendéggel fogok tudni ott akkor beszélni, vitatkozni, ismerkedni a pezsgőnek különböző arcával, és nem feltétlenül csak a pezsgőről fogunk, hanem a pezsgő kapcsán a kultúráról, a gasztronómiáról, a trendekről. Biztos, aki figyeli az eseményeinket, az látja, és ezt ugye az elmúlt időszakban is nagyon sokat hangsúlyoztuk, hogy a bornak, a pezsgőnek sok arca van, tehát a divatbemutatóktól kezdve olyan eseményekig sok mindennel foglalkoztunk Etyeken is, ami több, mint bor. Én például most a jövő héten egy olyan napközistábort fogok gyerekeknek megnyitni, ahol traktorral visszük át egyik pincéből a másikba a gyerekeket. Tehát, hogy van a szőlőkultúrának egy nagyon jó kezelhető az emberek által szerethető arca, és azt gondoljuk, hogy ezért fontos, hogy a mi borvidékünket jelzi, ez egy pezsgős borvidék, legyen ennek a pezsgő ünnepe.
1: Első hallásra lehet, hogy furcsának hangzik, amikor azt mondjátok, hogy Etyek a pezsgő fővárosa, de hát azért ezt tegyük hozzá azt is, hogy ez az Etyek budai borvidék, és ugye ott vannak a budafoki pezsgők, amikről nagyon sok mindenkinek valóban a tradíció jut eszébe, és talán ezt vette át most Etyek, nem?
2: Igen, hát ahhoz az is hozzátartozik, hogy ugye eltelt 100 év, több mint 100 év, és hogyha a Törlei József nevét mondjuk, aki annak idején azt a iszonyatosan nagy pincerendszert kialakította, és aki abban megtöltötte olyan pezsgőkkel. Tehát ugye ma már Budafokon szőlő azért nagyon nincs, kevesebb van ott a környéken. Én tudom, mert mondjuk Budaörs, egy másik jó példa, én Budaörsön lakom, valamikor 64 hektár szőlője volt Budaörsnek, ma 1 hektár. De ez is nagyon nehezen megtalálható. Budafok is valahogy így van, hogy van pincerendszer, de maga a szőlő, még a Törlei időkben is, az 1883-ban, amikor megalakult, akkor is Etyeken vásárolt Törlei József területeket. Tehát azok a mostani területek, azok valamikor az ő területei voltak. És úgy volt, hogy Etyekről elindultak a szőlővel, és bevitték a budafoki pincébe a szőlőt. Emlékszem, annak idején én is ezt néztem, hogy a bort meg a mustot vivő szekereknek az útja, hogy ment be a török ugraton keresztül a budafoki pincékig Etyekről. Tehát ennek van egy nagyon jó története.
1: Na, visszakanyarodva viszont a ti pezsgő ünnepetekhez, ugye ez majd 51 nap 5 óra múlva lesz, hogyha most ránézek a visszaszámlálóra, de hát igazából nem ezt érdemes nézni, hanem azt, hogy például jegyet lehet már most is vásárolni, és ajánlott is talán.
2: Igen, meg a vendégek sora, akit egyelőre nem tettünk föl még belőlük, de azért hadd mondjam el, hogy ott lesz az új szomelié bajnokunk, aki nemzetközi szinten is Sebastian nagyon nagy sikereket ért el, de a fiatalokról beszélgetve Löwenwein Norbi barátom fesztivál szervező is jelezte, hogy ő is szívesen jön, rádiós vagy te is, úgyhogy Rákóczi Ferencevét, aki a gasztronómián járt, azt nem kell említeni, Ferivel is beszéltem, ő is szívesen jön, és lesznek ilyen beszélgetések, nyilván egyébként olyan pezsgős szakemberek, tehát olyanok, akik pezsgőkritikus szakértő és borszakértő, ilyenek mind-mind ott lesznek, és a gasztronómia fel fog vonulni, hiszen a pezsgőnhöz különböző ételeket, Etyeken ebben hála Isten szintén erősek vagyunk, és hogy azért a fiataloknak legyen lezárása a napnak, egy esti koncerttel fogjuk befejezni az estét. Éliás Junior visszatérő vendég Etyeken nagyon sok jó hangulatú bulit csinált, és ő is ott lesz egyébként az esti koncertet, ő fog egy élő zenével majd méltóképpen lezárni. És persze kint, mert szeptember 4-e jó időt jelent, már én előre látom, valószínűleg nagyon kellemes este a szőlő közepén, azért ez egy elég hangulatos program.
1: Ezt kívánom nektek. Elég sűrű lesz a szeptember, ha megrendezitek a Kezeslábos Fesztivált is. Lesz az idén?
2: Nem, most Kezeslábos helyett piknikezni fogunk már, de mennyire jó, hogy te még a Kezeslábos időnél tartasz, mert egyébként a Kezeslábos...
1: Maradtam nekünk... nagyon?
2: De hát, pár éve.
1: Okay.
2: Egyébként azért nincs jelentősége, mert gyakorlatilag, amikor ezt elindítottuk, hiszen én is, hogy mondtam, most már 30 éve ezt csinálom, de 2003-ban volt az első pincefesztivál, meg Kezeslábos, és azóta gyakorlatilag az embereknél az, hogy ősszel, meg tavasszal valaminek kell történni, ezt úgy, ahogy te is mondod, ezt mindenki várja. Csak idén most pikniknek fogjuk hívni, ez majd október 10-én lesz, de egyébként addig is, ahogy mondtam, Filmfröccs néven filmvetítéseket tartunk a vendégeknek, nyilván a szőlőben, ahogy mondtam, napközis tábor van, 2-3 hete volt a divat bemutató, egy divat show, ami szintén a présházak között egy elég hangulatos esemény volt. Májusban talán emlékeznek, futóversenyt tartottunk, tehát azt kell mondanom, hogy maga ez a kultúra, ez mind azt bizonyítja, hogy mi nem egy élelmiszerről beszélünk, nem egy termékről beszélünk, mi a ide ehhez fűződő kultúrához, turizmushoz, hiszen itt abban a műsorban nálad is nagyon sokszor elhangzik, hogy annyi mindenhez kapcsolható, és talán az emberek is értik már, hogy élelmiszer helyett élményről beszélünk, és ez az élmény, ez a kultúra az, ami meg fog jeleníteni. Összeszedjük magunkat, és egy nagyon parádés szeptember 4-i pezsgő ünnepet fogunk tartani.
1: Úgy legyen. Köszönöm szépen az ajánlást, Pali.
2: Téged is várunk természetesen, és a vendégeinket.
1: Igyekszem.
2: Te is majd el tudsz jönni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Jókos Pali Párt hallották itt a Veszik vagy Isszák műsorában. Köszönöm szépen, Pali.
2: Köszönöm. Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
3: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, avacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne,

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Ja. Victor, beat them, papa.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Készült egy mobil alkalmazás, ráadásul hazai fejlesztés, úgyhogy pártoljuk, támogassuk, szeressük, és ráadásul használjuk is, mert van ennek értelme. Az Igyál Okosan kampány alapul rá, és Mányi Balázs áll mögötte alapítóként, ötletgazdaként. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Mányi Balázs vagyok, és a hallgatókat is szeretettel köszöntöm. Igen, ez egy most indult, alig 4 hetes, elég friss kezdeményezés. Maga ez az Igyál Okosa kampány az alkoholfogyasztást, és kiemelten a magyar bornak a fogyasztását helyezi előtérbe, és a felelősség teljes fogyasztást. Tehát nem mondjuk azt, hogy ne ígyunk, hanem azt mondjuk, ha már iszunk, akkor ezt kultúrált, biztonságos és felelős körülmények között tegyük.
1: Ez a tipikus eset, hogy ésszel. Na de ezzel mit tud segíteni egy applikáció? Amikor már nem vagyok az eszemen, akkor az applikációt sem fogom megtalálni nyilván. Tehát itt valahogy megelőzésre is gondolnunk kell.
2: Így van, tehát maga az applikáció az úgy indul, hogy amikor egy estét elindítok és csatlakoznak hozzám a barátaim vagy a társaság, akivel együtt indulok el, már ott be tudom magamnak állítani egy ilyen önreflexióval, hogy mennyit szeretnék inni, hány kört, milyen összeget szeretnék költeni, illetve hogy mikor szeretnék hazaindulni, és amikor elindul ez az esti session, akkor a körönként figyelmeztet engem az applikáció, tehát ilyen finoman, hogy 2 körönként, hogy igyak hozzá egy pohár vizet, illetve 4. kör után, hogy kéne valamit ennem, ha túl gyorsan jönnek a körök, akkor azért is szól.
1: De ő honnan tudja, hogy én már megint iszom?
2: Onnan, hogy meg kell nyomnunk. Tehát egyetlen egy gomnyomás, hogy jött egy kör, és ezzel...
1: Már megint iszom.
2: Onnan, hogy meg kell nyomnunk. Tehát egyetlen egy gomnyomás...

0: helyemet, akkor a többiek látják, hogy én hol vagyok. Akár ez egy fesztiválon, ez akár egy bármilyen helyen nagyon hasznos lehet, mert a többiek látják, hogy hol vagyok, és ha nehogy Isten nem sikerült, ilyen nincsen azért, de ha nehogy Isten nem sikerült felelősen és okosan fogyasztanom, akkor bizony látják, hogy én ott elkeveredtem, és mondjuk tudnak esetleg segíteni.
1: Hát ez biztonsági szempontból is fontos lehet egyébként, azt hadd jegyezzem meg, hogy annyi minden rossz hírről hallunk az éjszakából, főleg rengeteg ital után, hogy ebből a szempontból ez kifejezetten hasznos.
0: Igen. Sajnos a közelmúltban is voltak olyan események, ami nagyon nem volt jó, és talán ezzel, ha már csak egy picit is ezzel biztonságosabbá tudjuk tenni az esti szórakozást, akkor ez már egy pozitív kicsengése a dolognak. Illetve nem csak a társaságból tudjuk megosztani a helyzetünket, hanem kívülállónak is, akit fölvettünk szurkolónak, mi úgy hívjuk, hogy szurkolónak, aki az este szurkol nekünk, hogy minden sikerüljön felelősen. Ez lehet szülő, partner, feleség, gyerek, testvér, bárki, akit szeretnénk megjelölni, és egy gombnyomással el tudjuk neki küldeni a pozíciónkat. Tehát, hogyha bármi olyan van, akkor megtudjuk, illetve hát a biztonságos hazautat is segíti az applikáció.
1: Olvasom, hogy képes arra is, amellett, hogy élő helyzet megosztása is van, hogy mondjuk a taxihívás segítsen nekünk, képes arra, hogy a közeli helyeket, más bárokat, éttermeket megtaláljon, éttermeket ajánl a figyelmünkbe, tehát azért ez egy eléggé kiterjedt szolgáltatás, hogyha egy esti programról beszélünk.
0: Igen, hát itt az egész mögött egy csapat van, aki csinálja a marketing részt, és a helyekkel veszi föl a kapcsolatot. Háromféle megoldásunk van. Az első és a legfontosabb az Így áll okosan kampány. Aki beáll ebbe a kampányba, biztosítja, hogy az első körhöz ő ingyen ad egy pohár vizet, mert hogy fogyasszunk, hidratáljunk is az alkohol mellé, hiszen vízhajtó hatása van, illetve adjon egy tál rákcsálni valót, ilyen mediterrán mintára, mint a tapaszok. Ők már ezt régen kitalálták, de nálunk ez még nem elterjedt. Nagyon sok borászat állt be ebbe, hiszen ők eleve ezt csinálják, tehát nekik ez nem egy nagy ráfordítás, és ők ezt nagyon üdvözölték, ezt a kezdeményezést. Illetve van egy olyan megoldásunk, aki ezt nem vállalja, annak a helynek meg tudjuk jeleníteni a kedvezményét, és amikor rábökünk, hogy hova menjünk este, akkor a közel 5 kilométeren belül lévő helyeket megmutatja, és megmutatja, milyen kedvezmények vannak. Tulajdonképpen azt tölt be az applikáció, amit a hely szeretne. Illetve éttermek is csatlakozhatnak hozzá, mert fölajánlunk egy olyan részt, hogy most már itt fogyasztani kellene egy kis ételt, hogy felszívja az alkoholt, ahogy említettem a negyedik kör után, illetve amikor hazaindulunk, amikor ez a klasszikus, na együnk hazafele menet egy giroszt, akkor nem biztos, hogy giroszt is ehetünk, de ott megmutatja azokat a helyeket, ahol mondjuk hazafele tudunk valamit fogyasztani, másnap azért ne legyen olyan rossz.
1: Igen. Bennem az fogalmazódott meg, hogy nem fognak engem a haverok kiröhögni, ha ezt én itt nyomkodom. Tehát ülök egy pultnál, és nyomkodom a telefonomat, hogy na még egy kör.
0: Nem, mert úgy elég, hogyha társaságban vagyunk, akkor elég, ha csak egy megnyomja, és akkor mindenkinek beírja a kört. Tehát nem kell mindig én magamnak nyomni, hogyha úgy van, akkor mindenkinek be tudja írni a kört. Meg amúgy is sajnos arra fele tendál a dolog, hogy a fiatalok nem tudnak már a mobiltelefon nélkül elmenni sehova se.
1: Ez így van.
0: Ha már a kezükbe van, akkor már használják valami olyanra, ami jó, és ha már akkor így is úgy is meg fogják nyomni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, illetve a magát a közösségi élményt fogja, mert egy olyan tendencia is van a fiatalok között, nagyon sok vendéglátóhely bezár az elmúlt időszakban, az utóbbi 10 évben, azt hiszem megfeleződött a helyek száma, és talán ezzel egy picit föllendítjük magát a társas kapcsolatokat is, tehát ez még az elmagányosodás ellen is jó lehet ez az applikáció.
1: Hát már, hogyha a pultnál távol másik vendéget, mondjuk egy hölgyet erre az applikációra meg tudom hívni, ugye? Mint szurkolót adott esetben.
0: Igen, akár ezt is lehet, de pont bele trapált a későbbi fejlesztésekbe, ahol olyan ötleteink is vannak, hogy akár a másnap ajánl nekünk mindenféle hidratációs és megoldás már most is ad, de például egy ilyen izotóniás italnak az elfogyasztását, és majd a 4.0-as verzióba lesz egy olyan, hogy a Team Device, egy ilyen társkereső applikációs rész, hogy ha az ember megengedi, akkor a helyen vagy az 5 kilométeren lévő alkalmazást használó egyedülállókat is meg tudja mutatni, és akár ismerkedni is lehet. De
1: igen, adott a kérdés a következő kört együtt? Hát ennyi.
0: Igen, ennyi. És szerintem ez egy

0: nagyon jó fejlesztés irány, de ez még csak így a távolban van. A legközelebb majd egy ilyen alkohol trackert fogunk belevinni az applikációba, ahol kalóriát mutat, meg mindenféle alkoholgrammot, hiszen Magyarország ebben is élen van az egyfőre jutó tiszta alkoholfogyasztás.
1: Sajnos, igen.
0: Úgyhogy ezt is egy picit, hogyha már látom, hogy tényleg ennyit fogyasztottam, akkor ez egy ilyen önreflexióként, hát én már itt tartok ebbe az évbe, tehát vissza tudja nézni, és akkor ez lesz majd a következő lépés.
1: Lehet, hogy ez ellentmondásnak tűnik, de ha egy kicsit józanabban iszunk azáltal, hogy a TipsyWise-t megismerjük és használjuk, mert hogy ez a neve az applikációnak, akkor már önmagában ezért megérte megcsinálniuk.
0: Igen, én is ezt gondolom.
1: TipsyWise, így áll okosan, Mányi Balázs, köszönöm szépen, hogy mesélt róla.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.
1: Köszönjük szépen, ezt kívánom én is a kedves hallgatóknak. Hát ígyunk okosan, józanul, nem túl sokat, erre jó ez az applikáció, amit az előbb említettünk, amit ajánlottunk, és ajánlom azt is, hogy egy hét múlva hallgassanak minket újra, mert jövünk ismét a borműsorral itt a Spirit FM-en. Addig meg egészségükre.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit. És ezen a héten nem a megszokott módon kezdjük, hanem kicsit variáljuk itt az adáskezdést, mert hogy Isti és a Robiék ezen a hétvégén a Sachsenringet a helyszínről kommentálhatták végig, úgyhogy a szokásos, már-már ilyenkor szokásos, akasztjuk a hóhért rovattal indítunk. Hello Isti, mi a helyzet, hogy vagy? Ugye kedden délután vesszük fel ezt az adást, kipihented-e már a hétvégét, és energiaszintben hol tartasz most, hogy érzed?
4: Be tudok jönni ide. Tehát, hogy most így egyelőre ez a legjobb mércéje annak, hogy éppen hol tartok, hol vagyok. Sziasztok! Új helyszín volt, úgyhogy már ugye rögtön ott a csütörtöki megérkezés is ilyenkor mindig egy ilyen plusz, hát olyan faktor, amit fel kell dolgozni minél gyorsabban, hogy hova kell menni, hogyan lehet eljutni A-ból B-be, hogyan épül össze a pedok egyébként, meg hogy milyen útvonalakon tudunk közlekedni, mert azért amikor egy új helyszínen vagyunk, akkor ugye ott hirtelen vagyunk bedobva a kellős közepébe a dolgoknak, mert hogy akkor a technikai próba, meg ugye a versenyzőkkel való beszélgetéseknek is ugye megvan a konkrét helye, hogy hol kell lennünk és mikor, és ugye vannak ezek az előre leszervezett dolgaink, és hát ugye azt mindig fel kell mérni, hogy aztán gördülékenyen tudjunk menni egyik helyről a másikra. Nyilván ez Brunóban már gördülékenyen ment idén, a Red Bull Ringen hát nyilván már csukat szemmel el tudok navigálni bárhova gyakorlatilag. De itt az Axelringen még nem, és ugye beszéltem másokkal még korábban, és ők előre figyelmeztettek, hogy ez azért kicsit más lesz, mint az eddigi. Méghozzá azért, mert tényleg két részre van osztva a pedok, és igazából ugyanannyi időt kell a pálya egyik oldalán tölteni, mint a másikon.
3: Igen, tehát ha aki el akarná képzelni, a célegyenes mentén van ugye így kettéosztva gyakorlatilag.
4: Igen, és ugye általában azért úgy szokott kinézni egy ilyen MotoGP pedok, meg egy ilyen kettéosztott pedokot is sokszor úgy szoktak megoldani, hogy jó, akkor mondjuk a MotoGP az bekerül még a pedok központjába, és aztán a Moto3, Moto2 az vagy valami külső helyszínen, vagy kicsit kijebb, ugye a Red Bull Ringen úgy van kialakítva, hogy a külső parkolóknál van kialakítva, akár a Michelin-es sátor, akár a Moto3-as, meg a Moto2-es csapatoknak a főhadiszállása, hát itt nem így van, itt gyakorlatilag a szakmai rész úgymond, tehát ami a garást illeti, a versenyzőknek a gyorsan átöltözős kamionját illeti, az van az egyik oldalon a pályának, ahol egyébként még a médiaközpont is van, meg ott van még a gumisátor, ugye a Michelinnek, illetve a Pirellinek, meg a kétféle futóműnek is a helyszínre kihelyezett kamionja, de az összes többi ilyen Alpine Stars, Dainese, tehát a bőrruhák, sisakok, és a többi, azok már a pedoknak a közvélemény számára látványosabb részében van kialakítva, ahol egyébként a versenyzők is laknak, meg ahol a hospitalitik vannak. Úgyhogy emiatt kellett így sokszor ingázni akár a csütörtöki napon, mert volt, akik azt mondták, hogy a kamionnál legyünk a garázs mögött, volt, akik azt mondták, hogy a hospitalitybe, és akkor ott azért átmenni azzal az ember tömeggel már, amivel már csütörtök délután meg kellett birkózni, ilyen 4 óra környékén, azért az ott egy picit fenntartásak volt kezelendő, illetve egy kicsit csúszott is a program valamilyen szinten. Uh-huh. Pont azért, mert tényleg rengetegen voltak ki már csütörtökön, és egyébként már akkor is érződött, hogy lehet sejteni azt, hogy a verseny az nem fog olyan nagyon nagy izgalmakat okozni, tehát hogy nem ez lesz életünk versenyhétvégéje.
3: Nem, hogy lerágni mind a 10 körmünket.
4: De az biztos, hogy maga a rendezvény az eléggé rendben lesz, és a rendezvény eléggé rendben is volt.
3: Igen, hát aki szeretné, a Lacinak még vannak ilyen, ő nagyon sok videót forgatott meg, hogy néz ki az alakút, meg minden, úgyhogy a GP King Facebookon azt meg lehet találni. Mi volt, ami számodra mondjuk a legnagyobb kihívást jelentette, vagy mi volt, ami legérdekesebb volt így a helyszínről? Tehát miben mondjuk más, tehát azon kívül, hogy minden szét van szedve, másabb be még valamiben a Sachsenring.
4: Engem meglepett, hogy rendes kommentátorállás van. Tehát én úgy voltam vele, hogy biztos ilyen konténeres megoldás van, mert az általában az ilyen nagyon kis helyszíneken, meg szűk helyszíneken, ugye úgy próbálnak még több helyet spórolni, hogy akkor konténereket építenek, vagy egymás mellé, vagy egymásra. És nem, tehát itt tényleg rendesen, fullosan kialakított kommentátorállás volt a célegyenesben. Mi azt hiszem pont az utolsó rajtsor magasságában ültünk, tehát a Crutchlow-t meg nem tudom ki rajtolt még mellőle, meg a Vinyales, na őket láttuk rajtolni közvetlenül magunk előtt. De egyébként így tök jó volt a kilátás, úgyhogy engem ez speciál meglepett, hogy itt rendes kommentátorállás van. A legnagyobb kihívás az a futásnál volt az utolsó emelkedő, de ez egy egészen másik történet. Az a helyzet, hogy most ez lehet, hogy rosszul fog hangzani, de onnantól kezdve, hogy megérkeztem a pedokba, és nagyon gyorsan felmértem azt, hogy akkor mi, hogy merre, mettől, meddig egy ilyen 10-15 perc leforgása alatt, utána már teljesen otthonosan lehetett mindenhol mozogni, tehát nem volt semmiféle fennakadás.
3: Hát mert mennyire profi vagy, olyan sok helyszínen voltál.
4: Hát nagyjából azért tudom már, hogy működnek a dolgok, igen.
3: És mondjuk, ha így rangsorolni kéne a helyeket, ahol eddig jártál így MotoGP-t vagy Superbike-ot tekintve, elejében helyeződne el a Sachsenring, vagy inkább a végében?
4: A közvetlen élmezőny mögött.
3: Uh-huh. Tehát hogy nem a...
4: Tehát a Red Bull Ring és Barcelona után szerintem oda a harmadik helyre tenném Brunóval egy szintre.
3: Uh-huh. Hát akkor így végül is egy egész jó kis hétvégétek volt összességében. Volt-e valami olyan vicces sztori, amit így elmesélhetsz, vagy ami még úgy érdekes volt?
4: Az volt még más egyébként ezen a helyszínen az eddigiekhez képest, hogy a parkolóból nem gyalog mentünk föl a pedokba, hanem volt ilyen shuttle járat, és az rendszeresen jött. És amikor első nap rögtön csütörtökön mentünk fel a shuttle-lel, hát megérkezünk ugye közvetlenül a pedok bejáratához, utaztunk mi négyen, meg egy apriliás szerelő. Uh-huh. És hát egyszer csak így jön velünk szembe egy csoport bringás, egy ilyen 2-3 bringás jön velünk szembe, és az egyik nagyon-nagyon nézegeti a kis kompjúterét, amin ugye beállítja a különböző dolgokat, a kilométerórán, minden egyebet, és hát annyira el van foglalva ezzel az állítgatással, hogy nem nézi azt, hogy éppen jövünk vele szemben. És hát kiderült, hogy ez a személy ez nem más, mint Jorge Martin, és hát ugye nagyon lassan mentünk mi is, meg hát a Martin is még időben észlelte, meg hogy szóltak neki is, és akkor hát valahogy elkerülte, az utolsó pillanatban elrántotta a kormány, de hogy már rögtön ez egy itt vicces dolog volt.
3: Majd elcsapott a Martin, így indult a...
4: Igen, hétvénye. És az volt a legviccesebb, hogy a mellettünk, vagy a velünk utazó apriliás szerelő így mondta, hogy ez az én emberem, vigyázzatok rá! Vagy ilyen jellege volt annak, amit mondott így a lelkesedésében, vagy egyszerűen csak büszke volt arra, hogy itt van a versenyzőm, uh-huh. És akkor ez így megadta az egész csütörtöknek az alaphangját.
3: Tehát büszke volt arra, hogy azért félig meddig kicsit gyökér volt a Martin.
4: Hát na.
3: De belefért.
4: Belefért.
3: Jó. Hát akkor vágjunk is szerintem bele, és akkor lassan vissza is adom majd neked a szót, de előtte még kezdjük a hétvége pillanatával, hogy mi volt számodra a legkiemelkedőbb.
4: Hát nem
3: gondolom a Raúl Fernández interjú.
4: Nem feltétlen. Egyébként, ha már meglepetések, engem nagyon-nagyon meglepett, hogy mennyire jó arc volt Raúl Fernández. Uh-huh. Tehát nyilván van az, hogy ha valakinek jól megy, akkor sokkal közvetlenebb a sajtóval is, meg mindenkivel, de engem tényleg meglepett, hogy így Raúl Fernández mennyire jó arc volt most. Tehát, hogy nem csak az volt, hogy akkor kérdés válasz, hanem volt, hogy visszakérdezett. Tehát, hogy kicsit jobban sikerült szerintem őt is kimozdítani ebből az ilyen nagyon merev szerepből, és szerintem ez így egy tök jó beszélgetés, meg egy tök jó impulzust is adott arra, hogy akkor a csütörtököt követően pénteken azért ezt egészen jól sikerült beépíteni a közvetítésbe tartalmilag, ami ott elhangzott. Úgyhogy ez abszolút egy pozitív dolog volt, de a hétvége pillanata az nem ez volt, hanem nekem legalábbis a hétvége meghatározó pillanata az Bezekinek a bukása volt.
3: Azt hittem a várkezés ünneplést fogod hozni, hogy ez ott a pont az orrod előtt történt.
4: Ó, hát...
3: De igen. Akkor ezt...
4: Azt megtartom magamnak privátba.
3: Meg
4: már amennyire privátnak lehet.
3: Azoknak, akik követik az újságírói profilt.
4: Igen.
3: Hát ha nekem kéne választani, akkor én egy olyat fogok hozni, amire szerintem nem hogy te, de senki, aki hallgat minket, nem számított korábban, és én magam is kicsit furának érzem, hogy ezt hozom eleve, de hogy hát ugye itt a MotoGP-vel párhuzamosan nálunk zajlódott ugye a Superbike világbajnokság Doringtoni hétvégéje is, ahol az utolsó előtti hétvégéjét rendezték a női világbajnokságnak, és aki esetleg nem látta a történetet, ugye a szombati futamon Maria Herrera kitette Beatriz Nilát egy elég szép megmozdulásra, ezért kapott egy dupla hosszú körös büntetés, de így is megnyerte a futamot, de ami Nilának nagyobb problémát jelenthetett, az az, hogy így ha Herrera megnyerte volna a vasárnapi futamot, akkor ugye automatice világbajnok. Egyébként nagyon vicces volt, hogy még miután kilökte a Nilát, akkor a Nila utána ott a pályaszéről mutogatott neki, repkedtek a középsúlyok meg minden, tehát már ez is óriási sztori volt, de aztán a vasárnap ugye erre rátett még egy lapáttal. Mert hogy vasárnap egy olyan dolog történt, amit nem tudom, hogy valaki, aki régebb óta követi, vagy régebb óta él, látott-e már hasonlót, de hogy én ilyet még nem láttam. Tehát ugye vasárnap az utolsó körre úgy fordultak rá, hogy Herrera, Nila és Ramos csatázott az élen, és Maria Herrera ugyanúgy kitette a pálya szélére Ramost, mint ahogy egy nappal korábban Nilát. Csak ugye ez az utolsó kör volt, hát nyilván meg kellett várni, hogy mi lesz a döntés. Végül ugye megnyerte a futamot, amivel ő úgy tudta ebben a pillanatban, hogy világbajnok lett, ezért ugye nagyban el is kezdték a világbajnoki ünneplést, amit akartok, sisak, a szokásos póló, minden, amit akarsz. Majd, amikor így véget ért kb. Az egész ünneplés, akkor kiírták, hogy hát akkor az történt, hogy akkor egy ilyen dupla hosszú kört ők megítéltek neki, hogy ez egy 6 másodperces bünti, ami azt jelenti, hogy hát világbajnoki cím az nyista. Úgyhogy mikor Nila beírt a box utcába, neki akkor mondták, hogy nyugi, még nem buktad el, de hát amúgy így is valami 40-valahány ponttal megy a Herrera, tehát hogy Herezben ez már csak tulajdonképpen formalitás. És akkor ugye ő elkezdett ott zokogni. Majd nagyon vicces volt, mert Maria Herrerának azok után, hogy ott megünnepeltette magát, és elindult ugye az ilyenkor szokásos kb. Ilyen ünnepeltető körére, akkor se szólt még senkinek, hogy amúgy ez nonó kislány, ezt így ne erőltessük. Úgyhogy ő végigintegette, végörülte, mikor beért a box utcába, meg oda hátra ugye ahol a dobogó szokott lenni, még ott is füstöltette a hátsó kereket, meg minden, amit el tudsz kézelni, és amikor gurult be a park felébe, akkor látta, hogy az a motor, a Nila motorja, az ott áll, ahol az neki kéne, és akkor jött, hogy már így szállt le, már így mondták neki, hogy hát igen, vegyed le gyorsan ezt a sisakot, meg ezt a pólót, mert hogy ez ma nem az a nap, és hát utána nyilván kiakadt, meg ugye ott apuka elég érdekes személyiség, nem feltétlenül mondanám, hogy a legszimpatikusabb, mindegy, úgyhogy hát ez valami oltári, tehát hogy ilyenkor van az, amikor azt gondolom, hogy lehet, hogy mondjuk egy tényleg valami rádió nem ártana ezekbe a sisakokban néha, mert hogy ez így tökre megelőzhető lett volna. Tehát ez annyira amatőrnek tűnt, meg annyira ilyen teljesen, tehát ez a teljes mi az Isten történik élmény, tudod, hogy nézed, hogy ez így bejön, és tudod, így vártam is félig meddig, hogy leszáll, és akkor valakit úgy megüt, vagy nem tudom, tehát hogy de hogy ez, tehát ez zseni. Sajnos ugye sokat elmond azért erről a bajnokságról, hogy csak ilyenkor említem meg, de hát ez valami, ez hihetetlen. Úgyhogy nekem ilyen szempontból ugye van szerencsém ilyenkor, hogy én egyszerre látom a két monitoron, úgyhogy nagyon vicces volt, mert ugye Dávidékat is közben mondtam, hogy hát ez lehet, hogy büntés lesz, és akkor Dávid is mondta, hogy hát igen, úgyhogy szóval brutál. Én nem hittem el, de szerintem először Herreráig sem, úgyhogy hát ennyi. Én azért is hoztam egyébként nyilván a női VB-t, mert hogy hát azért nem megbántva a MotoGP futamait ezen a hétvégén, de azért ez több izgalmat szolgáltatott.
4: Igen, hát nem ez volt a legizgalmasabb hétvégénk, legalábbis ebben a szezonban, sőt, hát...
3: Sőt, a legrosszabb, a legrosszabb szerintem, volt minden szempontból talán.
4: Sőt, igazából olyan... A beszédtémákat, meg a különböző történetszálakat főként azok alakították, hogy éppen ki mikor esett el, igen, és hogyan esett el. Igen. Tehát, hogy...
3: igen, Luca Marini ugye odáig menészkedett, hogy ő azt mondta, hogy ez a MotoGP Monakója, hogy annyira nem lehet itt előzni. Meglátjuk, hogy ma nyilván jövőre a szabályváltozással ez bármennyire megváltozik-e. De hát ha már a Bezekit hoztad a hétvége pillanatának, akkor kezdjük szerintem vele, és akkor szombaton indíthatjuk a sztorit.
4: Szombaton indíthatjuk a sztorit Márkó Bezekivel kapcsolatban. Önmagában véve már a péntek sem volt olyan nagyon meggyőző egyik gyári áprilias versenyzőnél sem. Ugye eleve Bezeki úgy érkezett meg a helyszínre, hogy hát mindene fáj, tehát tényleg nincsen egyéb csontja sem, és hogy egyszerűen ülni is fáj neki a motoron, és pénteken egyébként az edzés végén is hát eléggé nehézkesen tudott leszállni, meg ugye kellett neki a segítség. És aztán erre jött rá a szombat, ami a délelőtt folyamán még nem tűnt semmiféle problémásnak, sőt, ugye ott még egészen jól is tudta összerakni a hétvégéjét, mert egyébként a nyers tempója az nem volt rossz, sőt, a péntekhez képest azért ígéretesebb volt már a szombat.
3: Ez a szombat az végig délelőtt volt, ugye, mert...
4: Jó, igen, de hogy akkor most a kvalifikációt le akarom csapni erről.
3: Igen.
4: De hogy az nyilván nagyon fontos volt, hogy a Q1-et azt elkerülte, és akkor jött a Q2. Ahol ment egy ilyen, hát semmilyen kör gyakorlatilag Bezeki. Ugye eleve ennek a hétvégének nagyon furcsa volt a dinamikája szerintem abból a szempontból, hogy a szokásos időmérős köröket másképpen kellett összerakni, mert általában ezekkel a Michelin abroncsokkal úgy lehet jól menni, hogy kettő gyors kör van ezekben az abroncsokban, és a második mindig jobb szokott lenni, mint az első. Na ezen a hétvégén ez dobhatta ki mindenki a kukába, mert a második körre már vagy az első, vagy a hátsó gumi, de annyira viseltessé vált, hogy tapadásbeli deficitje volt a versenyzőnek, és emiatt vagy az első, vagy a hátsó része az nem tudta leadni azt a megfelelő teljesítményt, amire szükség volt. És hát Bezeki pedig nem azt mondom, hogy túlerőltette, mert ez nem igaz, de nagyon jól rávilágított erre például Alex Márquez, hogy ez történik akkor, hogyha egy nem 100%-os versenyzőt éles versenykörülmények közé helyezel. Tehát, hogy menni akar, érzi a motivációt, tudja, hogy mennie kell, de a teste képtelen arra, hogy mondjuk megfogja. Mondjuk egyébként nagyon furcsa volt az, ahogyan összecsukta a motorját, mert abban a kanyarban viszont hát senki nem bukott egészen addig, ameddig Bezeki el nem esett ott a hetesben.
3: Egyrészt ugye ezt mondták egy páran, hogy lehet, hogy volt valami technikai probléma is. Én ezt nem feltétlenül gondolom így. Inkább fognám az abroncsokra valamilyen szinten. Meg a nagyobb hiba ebben a bukásban szerintem ott volt, hogy megpróbálta összeszedni. Tehát ha csak szimplán elengedte volna, és nem próbál utána nyúlni valamilyen módon, és rajta maradni a motoron, akkor ez nem lett volna ilyen drasztikus szerintem, hanem csak szimplán egy ilyen low side-ba meg tudta volna oldani. De valami
4: akkor is nagyot bukott volna,
3: nagyot mert esett volna.
4: Az egyik legtempósabb része, meg igazából ott a hatostól lefelé kezd el igazán gyorsulni a versenyző, és akkor jönnek ezek a nyújtott balosok egészen föl a hegytetőig.
3: Abszolút aláírom, de így ugye ez hatványozottabban rosszabb lett. Szóval ott nyilván gyorsan kellett reagálnia, de ott egy rossz döntést is hozott. Értem, amit Alex Márquez is mond, hogy nyilván egy 100%-os versenyzővel talán ilyen nem történik. Lehet, hogy ez is benne van, de én akkor is azt érzem, hogy itt azért ezt lehetett volna tényleg, ha nem próbálja meg ott mindenáron ezt összeszedni. De igazából magáról a jelenségről érdemes beszélni, hiszen az elmúlt 4 hétvégén ugye 148 pontot lehetett szerezni, Árkó Bezeki ebből összesen 13 darabot tudott megkaparintani, tehát ugye maximum 148-at, tehát hogy ez itt már nem arról kell beszélnünk, hogy ez egy lejtő, hanem ez már a szakadékba esés inkább lassan. És ami fura, meg ami értetetlen számomra, hogy ez vajon mitől indulhatott el ezen a szinten. Hiszen ha belegondolsz, Márkó Bezeki is azt mondta, Mugello-ban még, hogy ott volt karrier során valaha a legnagyobb nyomás rajta, amit csak el tudott képzelni, és megugratta a feladatot hibátlanul. Tehát ezt kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag Mugello-ban egy tökéletes hétvéget rakott össze, és akkor jött a Balatonpark, ahol a sprinten ugye még dobogót szerzett, majd utána Martin kiütötte, és onnantól kezdve elindult ez a lefelé menő spirál. Hogy ez miért történhetett vajon meg, azt nem tudom. Tehát az, hogy Martin kiütötte a Balatonparkban, az ott nem a saját hibája volt, és ugye ott a Márquez már ott 25 pontot hozott rajta. Tehát, hogy nem tudom, hogy ott már elkezdődött-e benne ez, hogy úgy érzi, hogy nő a nyomás rajta folyamatosan.
4: Igen, csak nekem ezzel a gondolatsorral, hogy már ettől elkezdett volna kicsit nyomás alá kerülni Bezeki, azért nem feltétlen látom ezt realitásnak, vagy ha ez igazság, akkor az nagyon-nagyon rossz fényt fest szerintem Bezekire, hogy akkor azért Márquez még nem volt lőtávolon belül, sőt, nagyon-nagyon messze volt még akkor is. És ezért se értettem azt, hogy például a Brunói bukás után miért pattant el úgy Bezeki, ahogyan, mert az, hogy elesik egy szombaton, az egy dolog. Az, hogy utána dühös, igen, de hogy az, hogy ennyire kilépjen abból a keretrendszerből, amit ugye egy versenyző átél ilyenkor, az a fajta plusz frusztráció, úgyhogy ráadásul ugye akkor, amikor bukott, akkor ugye ott volt előtte Márquez, tehát hogy nyilván ott volt ugyanez. Tehát nekem ez a Márquez-fóbia, ez nagyon-nagyon korán jött ahhoz képest, hogy akkor még azért, hát persze kimondva kimondatlanul, ott lehetett benne az, hogy azért az egész szezon tekintve, látva azt, hogy hogyan tért vissza Márquez, azért lehet bőven fantázia abban, hogy ő VB kihívó lehet majd, de akkor még messze nem ez volt a prioritás. Tehát akkor azért még bőven volt biztonsági védőháló a pontversenyben Bezekinél, még úgy is, hogy Márquez jó volt.
3: Igen, és ugye a magyar után, tehát nyilván tehát hogy nem tudom, hogy fizikálisan ott is elindult nyilván a lejtőn, mert nyilván belesérült azért abba a bukásba, de hogy utána pedig, a magyar hétvége után pedig ugye Brunóban is saját hibája volt az esés, utána a felpofozás megint csak saját hibája volt, utána ugye nyilván jött az eltiltás, Assenben sprinten hanyadik lett ott valahol, de ott sem, tehát hogy az sem volt élete legjobb sprintje talán.
4: A Martin előtt végzett egyel, de hogy ez most ötödik vagy negyedik hely, ezt
3: igen,
4: nem tudom.
3: Hogy az sem volt egy ilyen fáklyás jelenet, és akkor ugye a vasárnapi nagydíjon meg megint jött egy saját hiba. Tehát olyan egy picit, és ezt láthattuk egyébként ugye még ha most itt párhuzamat akarunk hozni, meg ugye egy alomból való kölyök, ugye VR46-os volt ugye Bagnaia is, hogy amikor Quartararoval harcolt még abban az évben, amikor Quartararo lett a világbajnok, ott is láthattuk, hogy voltak azért olyan hibái Bagnaiának, amit így nem vártunk tőle. Ami például eldöntötte, az is egy Mizánóban egy saját bukása volt Bagnaiának, és úgy lett Quartararo világbajnok. Tehát, hogy olyan, mint hogyha a fejben egy picit, nem tudom, hogy ezt rossz ég, hogy menedzselik, vagy hogy maga az Aprilia is hogyan gondolkozik erről az egészről, de hogy mint hogyha fejben kellene egy picit összerakni Márkó Bezekit, mert az látható, és emiatt főhet szerintem sokaknak a feje, hogy a tempója egyébként meg lenne, csak olyan, mintha fejben egy picit talán saját maga ellensége is lenne.
4: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, bemutatom mai különleges vendégeinket. Vízkeletine Juhász Judit, az Apácai Cseh János iskola igazgatója Taktaharkányból, és Szabó Árpád tankerületi igazgató Szerencsről. Megbeszéltük, 53 intézmény tartozik hozzád. Judit pedig egy fantasztikus iskolát vezet, és azért kértem, hogy gyertek el, mert volt szerencsém részt venni nálatok egy komplex tehetséggondozó program döntőjében, és olyat láttam, amit ritkán látni, hihetetlen sok tehetséges gyerek, fantasztikus munkát végezve, hihetetlen kompetencia fejlesztéssel dolgoztok, óriási szeretettel, és ugye Borsod megyéről beszélünk, és akartam egy olyan címet adni neki, hogy Borsodból Hongkongba, mert hogy azt is elértétek, hogy világbajnokok lettek a ti vagy a te gyerekeitek ott onnan, és olyat értek el, amit senki más, és szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ezt hogyan készítettétek, meg találtátok ki 2020-ban. De kezdjük ezzel, hogy kerültek a borsodi gyerekek Hongkongban? Mi volt ez a történet? Árpi, elmeséled?
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagy verseny keretein belül képviselték Magyarországot digitális kultúra területén, robotika, Lego robotikában, úgyhogy számunkra is egy óriási nagy eredmény, hiszen egy ilyen kis településről átgondolva és rengeteg munkával ilyen eredményeket tudtunk elérni, úgyhogy tényleg nagy köszönet itt is a pedagógus kollégáknak, hiszen ez egy világra szóló eredmény volt.
1: Taktaharkányban volt ez a komplex tehetséggondozó program. Mi ez a tehetséggondozó program?
3: Ez a program 2020 környékén fogalmazódott meg a tankerületi igazgató ötlete alapján tulajdonképpen, aki maga is gyakorló pedagógusként dolgozott korábban, és itt a szakmaiság jegyében egy szakmai tím alakult tulajdonképpen, akik 12-en vagyunk ebbe a tímbe, és próbáltunk egy olyan átfogó programot, egy olyan tehetséggondozó programot megalkotni, összeállítani, amely gyakorlati segítséget nyújt a pedagógus társainknak, és tulajdonképpen a gyerekeknek a kreativitására épülve, a kompetenciáknak az erősítésére fókuszálva, területenként, de akár összefüggésében is globálisan egy olyan programot létrehozni, amelynek segítségével ezek a gyerekek eljuthatnak akár Hongkongba, és minden területen megmutathatják, hogy kiemelkedőek tudnak lenni, és a mi hátrányos helyzetű régiónkból is kiemelkedve el tudják érni azokat az eredményeket, amelyek önmagukért beszélnek.
1: Van kiút Borsodból is?
2: Én úgy gondolom, hogy van, hiszen amikor megalkottuk ezt a programot, akkor is az volt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden gyereknek megadni a lehetőséget. Hiszen rengeteg tehetséges tanulónk van, ezeket a gyerekeket fel kell fedezni. Egyéni képességfejlesztés, ami úgy gondolom, hogy a kulcsa az egésznek, hiszen a gyereket minél több impulzus éri, minél több irányból fejlesztjük, annál jobban megtalálható a tehetsége. Én is földrajz történelem szakos pedagógusként, testnevelés mester tanárként kezdtem a pályafutásomat, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem ebből, és próbáltam azokat a pozitív impulzusokat, az új módszereket megragadva alkotni, és a fenntartói világba ezt tovább vinni. Ennek gyümölcseként alakult meg ez a komplex program, ahol szerettük volna a legtehetségesebb tanulókat megtalálni. Természetes dolog, hogy olyan módszerek, új módszerek segítségével, amiben a gyerekek sikeressé válhatnak. Ezáltal is az elmúlt időszakban próbáltunk lehetőséget biztosítani, és ezek az új módszerek elsősorban a projektmódszer segítségével, ami által a gyerekeknek a különböző kompetenciáit fejlesztettük. Természetes, hogy a megfelelő szakemberek bevonásával, és ahogy igazgatóasszony is elmondta, kialakult egy tím, egy 12 fős csapat, az óvodától a digitális kultúrán keresztül a reális humántantárgyak vonatkozásában, akik alkotni szerettek volna. És közösen együtt létrehoztunk egy olyan közösséget, amelynek elsősorban az volt a célja, hogy megtaláljuk a tehetségeket, felkaroljuk, hiszen számunkra minden gyerek érték, és minden gyermeknek meg kell adni a lehetőséget. Ezáltal ez a folyamat, ahogy elindult, akkor még csak vízió volt, hogy egy kisebb közösségből, kevesebb iskolából eljussunk odáig, ahova máig eljutottunk, hiszen az elmúlt hetekben zajlott az országos döntő, amely kiszélesedett országos szintűvé, hiszen csatlakoztak a budapesti iskolák is, és ezáltal erősítve a programnak az erejét, és bebizonyítva azt, hogy egy kisebb vidéki iskolából is el lehet jutni olyan szintre, hogy igazán vannak tehetségeink, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ez összefogással, közös gondolkodással megvalósítható.
1: Ugye itt azért érdekes, hogy Takta Arkány és Borsod, mert amikor beszélgettünk az interjú előtt, mondtátok, hogy a hátrányos helyzetek aránya 61%, de konkrétan 80%, de van olyan település, ahol 100%, ami azt jelenti, hogy iszonyú nagy hátrányból indultok ti, mint pedagógusok, vagy mint főszervező, meg akik ebben a kreativitásban gondolkodtok. Mindjárt szeretnénk majd a komplexitásról, illetve a kompetenciafejlesztésről beszélni, a részleteket, de gondoljatok bele, hogy mennyivel szerencsésebb mondjuk itt egy budapesti vagy egy győri iskola, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek aránya 2 vagy 4%, vagy összesen 3 gyerekről beszélünk az iskolában, és igazgató azt, hogy nálatok ez egy nagyon kemény történet lehet, amikor több a hátrányos helyzetű, mint a nem hátrányos helyzetű gyerek. Tehát ez iszonyú nagy handicappel indultok. Tehát nem csak a gyerekek, hanem ti is, amikor egy ilyen tehetségkutatót összehoztak meg egyáltalán. Nem is tudom, hogy mi ad erőt ilyenkor, hogy ezt összehozzuk és megcsináljuk. Elmondott belül, mi a motiváció?
3: Hát mindenképpen, amikor valaki pedagógus pályára adja a fejét, úgymond, akkor kell, hogy legyen egy belső elhivatottság, egy hivatástudat és a munkához való alázat. Azok a pedagógusok, akik ezekben az iskolákban, ezeken a helyeken dolgoznak és helyt állnak, azt gondolom, hogy az a hozzáadott pedagógiai érték, ami egyre nagyobb súllyal kell, hogy jelen legyen, az mindenképpen megtalálható minden pedagógusban, aki ilyen iskolákban dolgozik, mert hiszen akkor ezt nem tudná csinálni. Ezeknek a gyerekeknek a felkarolása, ezeknek a gyerekeknek a sikerélményhez juttatása, ezeknek a gyerekeknek, és ez nem elcsépelt a csillogó szemeit látva, hogyha ők is eredményt tudnak produkálni, az mindennél többet jelent szerintem egy pedagógusnak, és nem elvitatom itt a jó környezetben lévő és jó szociális adottsággal rendelkező iskolák tanulóit és az ott dolgozó pedagógusokat, de egy kicsit nekem erre felé húz a szívem, hiszen én itt élek ebben a régióban, és itt dolgozom több mint 30 éve. Ezeknek a gyerekeknek a sikereit látva, hogyha ők valamire viszik az életben, és boldogulnak, és visszajönnek, és látjuk azt, hogy érdemes volt, ez tényleg mindennél többet ér.
1: Kompetenciafejlesztés. Szintén az adás előtt elkezdted sorolni, mondod a kompetenciákat, hogy mire helyezitek a hangsúlyt?
2: Így van, itt elsősorban itt a projektmódszer vonatkozásában, itt a kommunikációs kompetenciák, digitális kompetenciák, gyakorlatban a logikára, a észszerű gondolkodásra, a kreativitásra helyeztük itt a hangsúlyt, és tényleg ennek a programnak a segítségével olyan egyéneket és olyan gyerekeket fejleszteni, akik a mai világban is sikeressé válhatnak. Nekünk ez a küldetésünk, ebben hiszünk, és úgy gondolom, hogy ezeket a gyerekeket fel kell karolni, támogatni kell, mentorálni kell, végig kell kísérni az úton. Ez a pedagógus kollégák nélkül nem működik, ugyanakkor viszont minden olyan innováció, minden olyan újítás, amiket erősítik ezeket a gyerekeket. Ezért tennünk kell, alkotnunk kell, és a jövő szempontjából ez nekünk feladatunk.
1: Mondtad, hogy bevontatok már ugye budapesti tankerületeket, gondolom ott akkor a kollégáddal, a helyi tankerületi vezetővel vagy jóban, vagy jó barátságban.
2: Jó, gyakorlatban én azt gondolom, hogy
1: vagy ez is... Vagy felvetetted neki, és mondta, hogy hú, de klassz, mi is beszállunk.
2: Így van, tehát nyitottak felénk. Annak idején még csak egy vízió volt, hogy egy ilyen kis tankerületből elindulva próbáljuk meg országos szintűvé emelni ezt a programot. Úgy gondolom, hogy ez sikerült.
1: Vannak más jelentkezők? Más tankerület? Ből is vannak jelentkezők,
2: van.
1: Hogy szívesen részt vennének?
2: Így van, szeretnének, és bízunk benne a következő időszakban, ez meg is fog valósulni.
1: Sorod, kik, honnan, melyik részéből az országnak?
2: Hanem ugyanúgy itt a kelet-magyarországi és nyugat-magyarországi tankereti központok részéről is lennének
1: pozitív számok. Irigykedtek rá, és azt mondták, hogy Árpi, mi is szeretnénk menni, legközelebb minket is húzzá be, vagy szóljatok, ha lesz ilyen, vagy hogy megy ez?
2: Én azt gondolom, hogy ez közös cél, közös érték, hogy a gyerekeknek lehetőséget biztosítani. Számunkra is egy nagy lehetőség, amikor egy kis vidéki iskola úgymond megmérkőzhet a nagy fővárosi intézményekkel, diákjaival, de mindemellett elsősorban nem is a versengésről szól ez, közösségépítésről, közösségformálásról, barátságok születéséről. Úgy gondolom, hogy ezek sokkal fontosabb területek és sokkal fontosabb értékek, mert nekünk ebben is gondolkodnunk kell.
1: Hogyan tudjátok kompenzálni pedagógusként a hátrányos helyzetben induló gyerekek, hogy ugyanolyan jól tudjátok kompenzálni pedagógusként a hátrányos helyzetben induló

0: fejleszteni, és elsősorban az alapoknál az alapkészségeket, a kognitív funkciókat, a figyelem, emlékezet, gondolkodás területén már olyan szintre juttatni ezeket a gyerekeket, hogy már az iskolába lépésnél, itt az óvoda iskola átmenet időszakában már egy olyan sanszot kapjanak, ami nekik már könnyebbé teszi az iskolás kezdeteket, és itt szintén az alapkészségeknél, az alsó tagozatban még az alapkészségek fejlesztésével eljuttatni őket arra a szintre, hogy mire felső tagozatba kerülnek, addigra már egy orientáltság kialakuljon. Itt mindenképpen a módszereken van a hangsúly, hogy a pedagógusok saját személyiségük által és a saját ötleteik által azokból a módszerekből kiválasztva minden pedagógus számára azt, amivel ő könnyebben el tud érni eredményeket, és itt gondolok olyan módszerre, például az olvasás tanításnál mondjuk egy Meixner módszer, ami kimondottan ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy akár a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek a megsegítésére szolgál, hogy egy alapozó szakaszban egy elnyújtott, késleltetett olvasás-írás tanítási módszer által akár sikeresebben tudják venni azokat az akadályokat, amik igazából nekik a hátrányaikból születtek.
1: Gyorsan a pedagógus megkérdezem, mind a ketten pedagógusok vagytok, hogy röviden mi is a Meissner módszer, és hogy milyen sikereket értetek el ezzel, jó? Ki hogyan válaszol? Osszatok el gyorsan.
0: Hát a Meissner Ildikó fémjelezte módszer, itt egy olvasás-írás tanítási módszer, ami kimondottan a késleltetett, ugye amiről mostanában, de nem csak mostanában, hanem igazándiból ez már egy régóta ütköztetett dolog itt a pedagógus szakmában, hogy melyik az a módszer, amivel a leghatékonyabban tudunk eredményeket elérni, uh-huh. és melyik az a módszer, amivel sikeresebben tudjuk a gyerekeknek a képességeit fejleszteni és elsajátítani az olvasás-írás tudományát ugye az alsó tagozatban. És mi nagyon preferáljuk, én gyógypedagógus is vagyok, és személy szerint is nagyon preferálom ezt a módszert, és természetesen egyéni szabadság alapján a pedagógusok dönthetnek arról, hogy ki milyen módszerrel tanítja meg a kisiskolásokat, de számunkra a mi iskolánkban is akár, de nagyon sok helyen ezzel a módszerrel nagyon-nagyon jó eredményeket tudnak elérni a pedagógusok.
1: És nálatok tudsz mondani, hogy mi volt ennek az összhatása, vagy az összképe, vagy a végeredménye?
2: Én úgy gondolom, hogy amikor próbáltuk itt a pedagógusok felé ezt a segítséget megadni, hiszen konferenciákat, továbbképzéseket szerveztünk annak érdekében, hogy megismerjék ezeket a módszereket, és utána kiszélesítsék. Látható jelei vannak, hiszen a szövegértés vonatkozásában is már a gyerekek nagyon-nagyon gyorsan és hatékonyan fejlődnek, úgyhogy nagyon hiszünk benne, és tényleg a legfontosabb cél, hogy minden gyerek ilyen szempontból is megerősödjön, és hatékonyabbá váljon ezáltal is az alsó tagozatba ezek az alapvető dolgok elsajátítása.
1: Na, akkor vegyük egy kicsit lazábbra a dolgot. Azt mondom, most ugye két tankerületben csináltátok meg ezt a komplex vizsgát, vagy komplex tehetséggondozó programot, és vannak már jelentkezők. Mikor lesz ez 60 tankerületben? Ugye annyi van Magyarországon.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy mindig megvannak azok az apró lépések, lépésről lépésre haladva. Bízunk benne, hogy lehetőség lesz erre. Azt gondolom, hogy nekünk a gyerekek a legfontosabbak, és hogy minél nagyobb élmények legyenek. Ugyanakkor itt azért kiemelném az elmúlt időszakban a nagy döntőnket, ahol már közel 400 gyerek vett részt, 200 pedagógus kollégával, és ez önmagában is már is egy óriási nagy eredmény volt, hogy idáig eljutottunk. De ahogy kérdezted, bízunk benne, hogy ez kiszélesedhet, és nagyon pozitív kollégák csatlakoznak majd a csapatunkhoz.
1: Nektek van szükség ehhez bármilyen

0: felsőbb döntésre. Ugye azért most teljesen átalakul az új oktatási miniszter, különböző fejlesztéseket és javaslatokat tett le az asztalra. Láttátok ezt, és hogy tetszett szakmailag például?
1: Én bizakodással tekintek a jövő felé, hiszen azt gondolom, hogy miniszterasszony személyében is egy olyan embert üdvözölhetünk, akinek szívügye szakmájából tekintve is a szociális hátrányból eredő megsegítés, tehát a gyerekeknek a felkarolása, a differenciáló tevékenység az egész eddigi szakmai életútját tekintve, én úgy gondolom, hogy ő a legnagyobb ismerője ezeknek a régióknak és ennek a területnek, úgyhogy én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a munka, ami eddig is tulajdonképpen zajlott, mert hiszen mi eddig is itt éltünk, és eddig is ezeknek a gyerekeknek próbáltuk a legtöbbet megadni, és a legjobbat kihozni. Azt gondolom, hogy ez a munka tovább fog folytatódni.
0: Ha nagyon rövid választ kérek, ha üzenhetné neki valamit, hogy nagyon valamire odafigyeljen, vagy hosszú távon valami olyan döntést hozzon, ami nagyon nagy segítséget jelenthet olyan iskoláknak, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek, akkor mit mondanál, vagy mit üzennél neki?
1: Azt gondolom, hogy az eddig megismert munkája és az eddig megismert információk alapján ő látja, hogy mik a valós problémák. Mindenféleképpen az a szó, amit egyébként ő neki mostanában nagyon sokszor elhangzik a szájából, a differenciálás, a kis csoportokban való foglalkozás, a szakember utánpótlás tulajdonképpen, hogy minél több pedagógus segítő munkatárs, minél több szakember, gyógypedagógus, szakmai felkészültségű emberek jöjjenek a rendszerbe, és mindenféleképpen ebben látom a jövőt, hogy ezeknek a gyerekeknek az a siker útja, hogy minél jobban meg tudjuk őket segíteni, hogy minél pedagógus kerüljön a rendszerbe.
0: Pont ezt akartam kérdezni. Árpi, mondtál az interjú előtt egy olyat, hogy azt szeretnéd, hogy kedvet csináljátok a gyerekeknek ahhoz, hogy pedagógusok legyenek.
2: Igen.
0: Ez egy eldöntendő kérdés, de szeretném a komplex választ adnál rá, jó?
2: Igen, én azt gondolom, hogy egy mintát kell adnunk. Én amikor pályafutásomat elindítottam, akkor is abban hittem, hogy a gyerekeknek ilyen szempontból is mintát kell mutatnunk. Nyugodtan mondhatom, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy rengeteg tanítványomból lett pedagógus. Máig így gondolom, hogy megismerjék a szakmát, megismerjék azt az elhivatottságot, azt a jövőbe vetett képet, pozitív képet, ami által alkothatunk, és formálhatjuk a jövő nemzedékét, és e felé próbáljuk meg vinni a gyerekeket, hogy ezt a gyönyörű szakmát megismerhessék, és minél többen szeretnének majd a jövő pedagógusai lenni.
0: Ez olyan szépen hangzik. Vannak pozitív példák nálatok is, hogy lett tanítványból pedagógus?
1: Természetesen nagyon sok pozitív példa van előttünk. Nagyon sok olyan kolléga van, aki a mi iskolánkból kezdte, általános iskolából, és oda került most már hozzánk, és ott dolgozik, mint pedagógus. Ez mindenféleképpen a szülők irányába is egy pozitív példa, és hát szeretnénk, hogyha ez a jövőben is ez a tendencia így maradna. Vannak biztató jelek, úgyhogy én nagyon optimista vagyok e tekintetben is. Saját példámon keresztül is mind a két lányom a pedagógus pályát választotta, úgyhogy akár családon belül is.
0: Ott tanítanak nálad?
1: Tudom ezt mondani. Az egyik lányom, igen, ő matematika-fizika szakos, ő a Tagtarkányi iskolában tanít, a másik lányom is tankerületen belül, ő pedig a Bekecsi iskolában tanít angol biológia szakon. Úgyhogy én erre is személyesen is nagyon-nagyon büszke vagyok.
0: Hát jó, ezt a példát látták otthon, de azért dolgoztok, jól értem, Árpi, hogy ezt a példát lássák azok a gyerekek, akiknek a szülei nem pedagógusok, vagy kifejezetten hátrányos helyzetek. Talán ezért is csináljátok ezt a komplex versenyt?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag is ez egy fontos terület, ezt meg kell mutatni, és ezáltal is a gyerekeket motiválni ebbe az irányba, hiszen rengeteg értékes ember kerülhet ki ezáltal, és megmutatni az irányt. Itt a program segítségével is megláthatjuk, hogy mely területeken tehetségesek ezek a gyerekek, hogyan tovább, nagyon sok szakemberrel ismerkedhetnek meg, és tényleg az a célunk, hogy ennek a gyönyörű szakmának a rejtelmeit megismerhessék, és a saját tehetségüket kibontakoztathassák. Gyakorlatilag központi szinten is próbáljuk segíteni ezeknek a gyerekeknek a felépítését, hiszen azt szeretnénk, hogy ebből a régióból, ebből a nehéz régióból kiemelkedhessenek, és megfelelő szakemberek lehessenek.
0: Van egy olyan érzésem, hogy ti valóban nem csak oktattok, hanem neveltek is. Ugye régen úgy hívták, hogy nevelők, és hogy ez mennyire így van. Így van, Judit?
1: Ez mindenképpen így van. Ez régen is így volt, és most is így van. Valóban ezeknek a gyerekeknek igazándiból nem csak a tanárai, az oktatói vagyunk, hanem sokszor a segítői, majdhogy nem igaz ez, hogy az iskola a második otthonunk, de valóban így van, hogy ezek a gyerekek, amikor bejönnek az iskolába, és szembesülünk azzal a sok-sok nehézséggel, ami az ő hátrányaikból adódik. Nekünk valóban sokszor ilyen szülői szerepünk is van, és itt a hátrány kompenzálás és a tehetséggondozásnak az egyvelegét és az összhangját kell megtalálni, és ez nagyon sokszor sikerül, és tényleg minket ez visz előre.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Szabó Árpád tankerületi igazgató és Fiszkeletine Juhász Judit iskolai igazgató. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk még, és sok sikert a munkátokhoz. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A sötétség. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható, biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtüzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodródott füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Vállalja a frakció vezetéssel járó feladatokat, Bóka János, ha jelölést kap, erről az Indexnek beszélt a Fidesz politikusa. Azt is mondta, nem tart pártszakadástól, ugyanakkor hozzátette, intenzív közös gondolkodás zajlik, melynek célja, hogy új lehetőségeket találjanak a közösség bővítésére és megerősítésére. Antal Attilával és Miketz Dániellel beszélgetünk. Elrendeli a kormány az aszbeszttel szennyezett zúzottkő eltávolítását Szombathelyen. A zúzottkövet 12 kilométeres szakaszon távolítják el, és veszélyes hulladék lerakóba szállítják. Szondi Vanda kormányszóvivő azt ígérte, hogy a kabinet még a héten egyeztet a város polgármesterével. Nemény Andrást kérdezzük. Az államfői megbízatás felülvizsgálatán túl a jogellenesen szerzett közvagyon visszaszerzése a célja a 17. alaptörvény módosításnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal hatékonysága ugyanakkor egyelőre kérdéses. Ahogy kérdésessé válhat Szijjártó Péter jövője is a BYD-nál, Magyar Péter ugyanis azt ígérte, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. A stúdióban Líderes Sándor. Óriási felháborodás fogadta Ukrajnában, hogy Volodimir Zelenszkij menesztette a védelmi minisztert. Országszerte rengetegen tüntettek. A döntést ugyanis sokan nem egyszerű személycserének tartják, hanem a háború stratégia irányváltásának. Kis Benedek Józseffel beszélgetünk.
3: Ez a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Antal Attila és Miketz Dániel politikai elemzők a vendégeim. Jó estét, szervusztok.
4: Jó estét.
5: Jó estét kívánok.
3: Most nem is én hozok témát, hozzatok ti. Szerintetek mi volt a legfontosabb esemény a héten? Itt minden nap elmondtuk, hogy hát tényleg minden nap történt. Annyi minden, hogy alig tudtuk kiválasztani a témákat. Szerintetek mi volt a héten a legfontosabb, ami mondjuk túlmutat önmagán, és nem csak egy napig beszélünk róla. Lehet, hogy több is volt ilyen.
4: Hát én azon gondolkodtam, és talán ez annyira, amikor a képviselők 12 éves ciklus vagy ilyen mandátum korlátozásáról van szó, hogy aztán kevésbé hangzik el, hogy annak talán akár középtávon, de mégiscsak azért hosszabb távon milyen hatása lesz arra, hogy a politika történik Magyarországon. Hogyha nem az egyéni országgyűlési képviselő fogja vinni a körzetét, és ott gyűlik össze valami, vagy ott ő lesz valahogy a helyi autoritás, akkor talán a pártszervezetbe visszatér, vagy a helyi kampányfőnök az, aki átveszi ezt a szerepet. Tehát ennek azért lehet, ha így marad ez valóban, akkor ennek lehet arra következmény, hogy akkor hogyan is folyik a politika, a politizálás.
3: Vagy elmegy egy multihoz, csak
4: vagy elmegy egy multihoz utána, és akkor lehet, hogy épp az, hogy az informalitásnak csökken a szerepe, mert hogy nő a pártszervezetnek, visszajön a pártoknak a jelentőség. Az utóbbi időben azt láttuk, hogy azért, ahogy a közösségi média kiteljesedik, az, hogy belépnek más szereplők, azért a párt szervezeteknek, magának a pártnak nincs a jelentősége. Ez átalakulhat, azért az mondjuk talán még egy ilyen, inkább a tudósoknak érdekes ez most. Azért a rövidebb távon, ami izgalmasabb, az persze az, hogy mi történik a Fidesznél. Viszont most úgy látszik, mintha valami vezetési válság lenne. Nem igazán látható az, hogy ki lenne most a Fidesznek a vezére.
3: Na, ezt mindjárt kibeszélhetitek. Attila, neked mi volt így a hétből, ha az egész hetet kéne értékelned?
5: Hát ugye bár még lesz szó róla, de a 17. alaptörvény módosítás, azt gondolom, ami benne van, és ahogy benne van, és ami hiányzik belőle. Ami benne van, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, szerintem legalább három szempontból. Egyrészt megteremti az elszámoltatásnak az alkotmányos kereteit, itt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra gondolok. Másrészt biztosít egy levegővételt, egy politikai és alkotmányos mozgásteret a Tisza kormánynak, azáltal, hogy azt remélik, hogy a köztársasági elnököt el tudják távolítani, illetőleg az Alkotmánybíróságnak az elnökét is, Pót Pétert. És hát abból a szempontból is szerintem fontos ez, hogy teszünk egy fontos lépést, noha nem végleges lépés, hiszen valószínűleg még egy alkotmányozási folyamat előtt állunk az alkotmányos demokráciának a visszaállításának az irányába, értve ez alatt az Alkotmánybíróság köreinek a részbeni visszaállítását, és hát természetesen azt, hogy a bíróság szerintem egy fontos dolog, autonómiája növekszik.
3: Mi hiányzik belőle?
5: Viszont ami hiányzik belőle, és ahogy ez az egész keretezve van, az szerintem egy fontos dolog, hiszen itt a módosításnak az indokolása is tartalmazza, hogy mekkora felhatalmazást kapott az új kabinet. Viszont ez a számmisztika, szerintem ez problémás, mármint abban az értelemben, hogy itt egy alkotmányos barkácsolást látunk, akár a 16. alaptörvény módosításnál, akár most is, hogy gyakorlatilag úgy kívánják megoldani ezeket a politikai kihívásokat, hogy kiveszik azokat a közjogi szereplőket 70 éves életkori korhatár esetén az alkotmánybíróság elnöke tekintetében, vagy ugye a miniszterelnöki mandátum korlátozás vonatkozásában. Lehet így is eljárni, nem vitatom, szerintem ez egy fontos szempont, és itt jelezte is Magyar Péter, hogy gyakorlatilag ennek a nagy felhatalmazásnak kívánnak eleget tenni. Én azonban azt gondolom, hogy sokkal célszerűbb, morálisabb és a választói igényeknek megfelelő lépés lett volna kimondani azt, akár egy politikai nyilatkozatban, hogy egy autoriter politikai berendezkedés az Orbán rendszer tekintetében a közjogi és politikai szereplők vonatkozásában egyértelmű játékszabályokat, egyértelmű új szabályokat kell bevezetni, és egyértelmű vonalat kell húzni. Nem kell belemenni számmisztikába, itt egyébként ugye ki lehetne a méregfogát húzni annak, hogy akkor 3 ciklusig lehet képviselő valaki, visszamenőleges hatály vagy nem. Ki kellett volna azt mondani, akár a 16., akár a 17. alaptörvény módosítás tekintetében, hogy itt egy autoriter rendszer vonatkozásában egyértelmű konzekvenciákra kell számítani, és egy demokrácia igenis érvényesítheti egy autoriter berendezkedéssel szemben ezeket a konzekvenciákat. Nyomokban benne van ez, hogyha megnézi valaki az indoklást, ugye a köztársasági elnök eltávolítását úgy indokolja ez az indoklás, hogy nem tudja betölteni a szerepét, nem testesíti meg a nemzet egységét, és nem tud örködni a demokratikus berendezkedés működése felett. Tehát ez ilyen szempontból hivatkozásként benne van, de hát milyen más lenne, hogyha azt mondaná akár a miniszterelnök, akár a közjogi indokolás, hogy a jelenlegi köztársasági elnök egy autoriter vezető, Orbán Viktor, és egy autoriter rendszer kegyence volt, és ez méltatlanná teszi a hivatalának a betöltését.
3: Én itt a héten majdnem ugyanezt mondta Fülöp Botond, a vidéki prokurátor, hogy ezt kellett volna igazából tenni. Mind a ketten az alaptörvény módosítást nem tettétek, te egy részét, ugye a cikluskorlátozást. Akkor egy gondolat még ezzel kapcsolatban, egy napja van Sölyök Tamásnak, hogy aláírja a módosítást, így van. Mit lép szerintetek?
4: Hát nem mernék fogadni, de hogyha az eddigiek alapján, amit ahogy eljárt, inkább azt gondolom, hogy arra legyek, hogy nem fogja aláírni, és tovább megy, és inkább keresi még a lehetőségét annak, hogy legalábbis elhúzódjon ez az egész ügy.
3: Szerintem az illa?
5: Szerintem nagyon kétséges, hogy van-e autonómiája a jelenlegi köztársasági elnöknek, és akkor visszamegyek az első gondolatkörhöz. Ez önmagában is nagyon nagy probléma, hogy az autonómia rendszernek azok a maradványai itt vannak, és ki dönt? Az államfő dönt, vagy helyette politikai döntést hoz az ellenzéki, jelenlegi ellenzéki oldal. Hát ez önmagában is egy óriási probléma, és ahogy Lenin is mondta, hogyha belemegy ebbe a közjogi adókapokba az ellenzék és a Fidesz, ebből nagyon-nagyon jelentős társadalmi problémák alakulhatnak ki. Ezért is jobb lett volna egy egyértelmű vonalhúzás autokrácia és demokrácia között.
4: De ez nincs azért az ellenzéknek az ellenére, tehát azért azt valahogy lehetett sejteni már a lengyel példából okulva, az, hogyha a Fidesz ellenzékbe kerül, akár csak azért, mert egyszerű többséggel akit kormányt a Tisza, akkor számukra jó helyzet lett volna az, mint ami Lengyelországban történt, hogy egy ilyen alkotmányos válság alakul ki, és legalábbis a választóban az az érzés alakul ki, hogy na hát itt akkor valami zavaros dologba váltottunk át a Tisza dologból, és egyébként Orbán Viktor így is kampányolt, tehát volt egy ilyen kampányüzenete, hogy akkor a biztonságos dolgot ne váltsuk át valami ismeretlenre. Ezért az, hogyha valamiben érdekelt most az ellenzék, az, hogy akkor tovább erősödjön az a fajta érzékelés, hogy akkor rosszul mennek a dolgok, legalábbis itt az alkotmányos jogi kereteket illetve.
3: Maradjunk akkor a Fidesznél, ezt is említettétek. Talán kezdjük akkor ott, hogy új frakcióvezetője lesz a Fidesznek, ugye a hét elején lemondott a frakcióvezetői tisztségről Gulyás Gergely, és már úgy tűnik, hogy Bóka János lesz, vagy lehet az egyik befutó, én ezt most csak abból gondolom, hogy ő az Indexnek azt mondta, hogy elvállalná, hát nyilván nem véletlen mondta ezt az Indexnek. Mit gondoltok?
4: Hát ugye más nevek is felmerültek, hiszen azért itt az az érdekes, hogy most talán nem volt annyira izgalmas szerepkör, sőt nem volt annyira izgalmas funkció ez a kormányról jövő Fidesznél, hogy akkor ki is a frakcióvezető, de most azért ha egy ellenzéki pártnál sokkal fontosabb pozíció a frakcióvezető, mint egy kormánypárt esetében. Hát az erőforrások is vannak egy frakcióban, kap pénzt, ott lehet foglalkoztatni embereket, vagy valamilyen üggyel foglalkozhatnak, hozzájutnak a nyilvánossághoz. Hogyha nézik a választók az abszolút parlamentet, akkor azért az ellenzéket is nézik, és őt is hallják, tehát hogy ezért is most ebben a helyzetben azért fontos az, hogy ki az a Fidesz frakció vezetője, és ahogy visszatérve arra, amit említettem a pártokról, hogy ahhoz képest egyébként súlytalanabb egy ellenzéki párt elnöke, aki nem is ül benne a parlamentben, még hogyha Orbán Viktor is. Tehát itt azért ez egy új helyzetet teremt a Fidesz esetében. Azért vannak talán olyan, most az, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult Tuzsan Bence, tehát hogy talán még az ő szerepe is azért hangsúlyosabb, vagy markánsabb, karakteresebb egy ilyen ellenzéki szerepben, mint akár Bóka Jánosé. Nem tudom, hogy ez már megvan valóban erről. Ugye az, hogy jól tudom, akkor kedden dönt erről a Fidesz elnöksége.
3: Nincs még meg, ez most ugye egy nyilatkozat volt az Indexnek, vagy azt mondja, hogy vállalná, hogyha jelölik.
4: Ráadásul Tuzsó Bencének volt Ruf Bálinttal is ilyen csörtéje, és azért egy ilyen fajta szerep, tehát hogy egy valaki, aki képes belemenni ezekbe a konfliktusokba, az jobb lehet egy ellenzéki szerepre készülő Fidesznek.
5: Ugye kapcsolódva az előző körös gondolatához Dánielnek, szerintem is itt van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos útelágazás a Fidesz tekintetében, és ez nem eldöntött még, hogy melyik irányba fog tovább haladni. Az egyik oldalon ott van egy demokratikus ellenzéki lét, egy demokratikus ellenzéki pártként való apostrofálása önmagának. Ebben a vonatkozásban az alkotmányos zavarkelt és esetleg ezen túlmenő, akár polgárháborús megközelítések nyilván nem érdeke egy ilyen újjászerveződő pártnak. Csak hát lássuk be, ez az út nehéz, hiszen itt elszámoltatással kapcsolatban, szembenézéssel kapcsolatban radikálisan más kell mondani, mint eddig. Egyébként vannak erre jelek, tehát azt lehet látni, hogy elindult egy nagyon-nagyon komoly, akár a nyilvánosságban is folyó vita abban a tekintetben, hogy ez az út nagyon rossz, amit kormánypártként és mint ellenzéki pártként jár a Fidesz, itt szerintem nagyon érdekes és fontos morális szembenézések is vannak. És hát van a másik út, amit Dániel is említett, ebben a tekintetben ugye Orbán Viktor már lándzsát tört, tehát ő egy radikális ellenzéki pozíció felé, amikor elmondta, hogy melyek azok a műsorok, irányvonalak, amikre szeretne támaszkodni, és minden nap hallgatja őket. Tehát itt egy nagyon-nagyon radikális irányvonalat vázolt fel a volt kormányfő.
3: Sőt, a demokrácia végét is bejelentette útban Amerikában.
5: Útban Amerikában természetesen, és ugye ez az út, én azt gondolom, hogy a volt állampártnak az útja. Tehát itt élesen szemben áll egy demokratikus ellenzéki megközelítés és a volt állampárti szempontoknak a kiélezése. És nem mindegy, hogy melyik úton indul el a Fidesz, és ebben a tekintetben egy Orbán problémát láthatunk, hiszen Orbán Viktor, ahogy ezt ő is ambicionálja, nagyon egy radikális, szélsőséges irányba szeretné vinni ezeket a politikai folyamatokat, amivel szemmel láthatóan nagyon-nagyon sokan nem értenek egyet. És hát az is látható, hogy Orbán Viktor az amerikai út kapcsán is nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig azt hiszi, hogy bármit megtehet. És ugye ez a magatartás azért most már nagyon-nagyon jelentősen kezdi a Fidesznek a hátországát, akár szavazói, akár politikai tábor tekintetében alámosni. És ezt az Orbán problémát valamilyen formában szerintem kezelni kell a Fidesznek.
3: Tehát, hogy merre indul el a Fidesz, akkor érdemes lesz nyilván a frakcióvezető személyét is vagy így tekinteni a személyére ebből a szempontból. Ott van Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor. Erről a mozgásról mit gondoltok? Ez most egy ilyen belső ellenzék. Ugye Bóka János is azt mondta, itt tegnap Elsimon László, hogy szó nincs arról, hogy szakadna a Fidesz, hanem ez inkább egy ilyen belső szervezkedés, építkezés. És hát ott van jövő szombaton Tusnádfürdő, ahol Orbán Viktor tradicionálisan mindig kijelöli, vagy tematizálja a következő évet, ugye itt szokta elmondani a híres vízióit és a beszédeit, szóval mit vártok például Tusnádfürdőtől?
4: Hát, hogyha arról kezd el beszélni, hogy hogyan törnek hát majd a patrióták, és hogy milyen átrendeződések vannak a világban, és ez miért nagyon jó, és közben pedig nem ad választ arra, hogy jó rendben, de mit kell tenni egy 20-25%-os pártnak, amelyik láthatóan azért kezd különböző platformokra bomlani, akkor az nem gondolom azt, hogy össze tudja gyűjteni a különböző nézeteket, és valahogy újra tudja integrálni magát a Fideszt, vagy a jobb oldalt. Tehát erre azt gondolom, hogy kérdés, hogy erre fog-e vigyázni, vagy megmarad abban a szerepben, amit egyébként a Fidesz kongresszus előtt is a röpiratában azért lehetett olvasni, hogy tisztán már csak ezekben a dimenziókban tud gondolkodni. Az, hogy hogyan néz ki, amit Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya említ, itt azért amit Attila is mondott, hogy azért itt nem csak feltétlenül víziók csapnak össze, hanem az is, hogy akkor milyen fajta társadalmi lábat, vagy mihez akar viszonyulni a Fidesz, vagy hogy hol keresi azt, ahol meg tud kapaszkodni, hogy valóban ez a polgári szalonoknak a világa, vagy hát a békemenet kemény maga az, amelyikre szeretnének támaszkodni, és azért ugye az Orbáni elképzelés az, hogy akkor ne hagyjuk azt, hogy elmenjen a radikális rész, mert hogyha az elvész, akkor nem lehet megtartani egy ilyen nagyobb párti társadalmi bázist, de most úgy tűnik, mintha azért ez a polgári demokratikus rész azt gondolja, hogy a hiba pontosan az volt, hogy kiment a Fidesz egy olyan irányba, honnan már nem volt visszaút, és akkor pont ezek a középrétegek mentek el a Tisza felé. Tehát itt, mert azért érdekes az, hogy akkor mire tudnak jutni majd ezek a különböző csoportok.
3: Mire tudnak jutni, vagy hogy nem mind a kettő mögött Orbán Viktor áll? Mert hogy amikor a polgári szalonokról szó volt, akkor arról volt szó, hogy Orbán Viktor bízza meg Navracsics Tibort azzal, hogy ezeket szervezze meg. Most meg arról beszélünk, hogy vajon az belső ellenzéke ez a Fidesznek. Tehát ez mennyire biztos, hogy ez nem ugyanaz ez a kettő egyébként, csak megnézik mind a kettő utat.
5: Ugye Toroszkai szerint Orbán Viktor egy államférfi, ezt ne feledjük el. Én nem számítok arra, hogy lenne egyfajta kiegyezés, kibékülés, enyhülés. Egy nagyon éles radikalizáció, ami szerintem az orbáni politikából következik, és szerintem ez nagyon-nagyon veszélyes, és visszautalva az első körre, alaptörvénymódosítás, a Tisza elszámoltatás, stb. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni a Tisza kormánynak és Magyar Péternek arra, hogy az elszámoltatás nem csak visszafelé kell, hogy bekövetkezzen, nem csak az Orbán rendszernek a bűneivel kell szembenézni, hanem azzal, ami következik. Tehát ne feledjük el azt, hogy a patrióták nyilvánvalóan most egy komoly sebet kaptak, de Németországtól kezdve Franciaországon át a magyar helyzetig bezárólag itt egy nagyon-nagyon komoly radikalizációra lehet és kell számítani. Tehát a demokráciát ebben az esetben nem csak az Orbán rendszer elszámoltatásával lehet és kell megvédeni, hanem azzal az új alakulattal, ami felé valószínűleg Orbán Viktor fogja még inkább torzítani a jobboldali konzervatív közeget. Ezzel együtt én meg vagyok arról győződve, hogy azok a kísérletek, amelyek mérsékeltek, szeretnének maradni, akár leválni a Fideszről, akár új pártot alapítani, azok nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Egy egészséges demokráciához szükség van egészséges jobb oldalra és bal oldalra.
3: Aztán lehet, hogy majd a végén leválnak. Ezt sem zártak is senki még. Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Elrendeli a kormány az aszbesztel szennyezett zúzott kő eltávolítását Szombathelyen. A zúzott követ 12 kilométeres szakaszon távolítják el és veszélyes hulladék lerakóba szállítják. Szondi Vanda kormányszóvivő azt ígérte, hogy a kabinet még a héten egyeztet a város polgármesterével. Nemény Andrást kérdezzük.
2: Kapcsoljuk Nemény András Szombathely polgármesterét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye volt tegnap egy olyan ígéret, hogy a héten egyeztetnek önnel. A hétnek, hát a hétvégét leszámítva majdnem vége van. Volt-e ilyen egyeztetés a nap folyamán esetleg?
3: Igen, nagyon gyorsan teljesült ez, és ráadásul Szombathelyen volt ez az egyeztetés. Lőrinc Viktória miniszter asszony jött Szombathelyre, és hát érdemben egy másfél órás beszélgetés során átvettük azt, hogy milyen lehetőségek vannak.
2: És milyen lehetőségek vannak? Akkor mondja el nekünk a friss hírt, mert erről még nem tudunk. Tehát mi, miniszter asszony, miről volt szó pontosan?
3: Hát elsősorban az Alatplató területéről beszéltünk, hiszen ez a legérintettebb terület. Azt néztük meg ott, hogy az elszállítás a gyakorlatban a kőzetnek, amit a miniszterelnök bejelentett, az mit jelentene. Nyilván ez egy társadalmi egyeztetés is szükséges, hiszen az ott élőknek is pontosan tudniuk kell, hogy mikor mi fog történni, és hát hozzá is kell járulniuk, hiszen az ő kezelésükben egyébként maga az út. Ezt erre is felhívták a figyelmünket, hogy a lakossággal egyeztetve az önkormányzat és az esetleges lakossági szerepvállalás mellett a kormány szerepvállalásával természetesen hogyan tudna ez végigmenni, méghozzá úgy, hogy minél gyorsabban és az egész folyamat alatt minél biztonságosabban tudjon történni, és egy céldátumot is meghatároztak ez az év vége lenne.
2: Tehát az lett volna a kérdésem, hogy meddig lehet ezt, tehát az év végéig lecserélnék ezt a 12 kilométert, vagy az év végéig döntenék el, hogy hogyan?
3: Nem, a mondás az, hogy az év végéig szeretnék a végleges megoldást befejezni. Ez mondjuk egy nagyon erősen kiválasztott céldátum, hiszen a dolog természete az, hogy 12 kilométernyi területen közel 100 000 tonna, vagy 70 000-et mondanak, így legkevesebbet kőzetet kellene eltávolítani biztonságos körülmények között, miközben ott egyébként közművek is vannak jelen pillanatban, és mivel a környezetben a lakosság ott éli a mindennapjait, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy ne legyen nagyobb kár az elszállítással, mint magával azzal, hogy ott van a kőzet. Nem megoldhatatlan, de nagyon nehéz feladat.
2: Most a lakosság azt mondja, társadalmi egyeztetés, de tulajdonképpen miről fognak egyeztetni? Ugye ennek megvannak a szakmai kritériumai, hogy hogyan kellene ezt eltávolítani, tehát mit tud erről a lakosság, vagy miben kérik ki a véleményüket?
3: mondjuk azt, hogy inkább ez egy transzparencia jegyében, tehát hogy tudjanak pontosan mindenről, de hát ugye az ő útjukról van szó, erre is felhívták a figyelmünket, és mert az ő útjukról van szó, ezért mindenbe bele kell egyezniük, hogy ott mit történik. Önkormányzati tulajdonú maga az út, de átadta kezelésbe ennek a közműtársulásnak, és nekik a feladatuk egyébként megcsinálni az utat.
2: Mekkora összegről beszélünk itt? Lehet-e azt most tudni, hogy ez nagyságrendileg mennyi pénzbe fog kerülni?
3: Nagyon nehéz megmondani, hogy sok milliárdosról beszélünk. Azt, hogy pontosan az elszállítás mennyi lehet, azt nehéz megmondani. Korábban ilyen 3-4 milliárdról volt szó, és ugye a deponálás is ebbe beletartozik, csak ebbe a 12 kilométernyi területre, de ehhez jön még hozzá az, hogy vissza kell vinni követ, és le is kell fedni az utat. Hogy most ebbe ki milyen szerepet vállal, az persze már egy egyeztetés kérdése lesz, de a teljes megoldás az út lefedésével együtt az ennek a duplája körülbelül, és most nem akarok pontos összeget mondani.
2: Kapottam most biztosítékot arra, vagy szóba került a miniszterasszonnyal az, hogy pontosan hogyan oldják ezt meg, hogy ők ne menjen a levegőbe szennyező anyag további, tehát hogyan lehet ezt a munkát elvégezni?
3: Tehát a szakemberek, a tudományos szakemberek is megmondták erre a szükség, meg a környezetvédelmi szakemberek, hogy milyen szükséges technológia van, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy sátorokkal lefedve belül megcsinálva, hogy ne menjen ki a por. Én magam teszem hozzá, hogy hallottam többször olyat, hogy habot is kevernek hozzá, tehát megvan az a technológia, hogy ne szálljon ki. Ez rendelkezésre áll. A kérdés az, hogy milyen gyorsan lehet ilyen biztonságosan haladni, és szerintem inkább ez lesz a kritikus pont, hogy amikor már olyan időszak van, amikor tél van, és nem lehet amúgy se dolgozni, akkor mennyire lehet majd haladni.
2: Ugye, a Magyar Tudományos Akadémia kidolgozott egy részletes javaslatcsomagot, hogy hogyan kellene ezt csinálni, akkor úgy csinálják majd, a szerint?
3: Én azt gondolom, igen, ugye ez nem a mi dolgunk lesz. Természetesen, hogyha részt kell válnunk, akkor meg fogjuk tenni. Mi feladatunk szerintem inkább a következő fázisnál lesz. De a Tudományos Akadémia egyébként abban a július 6-ai állásfoglalásában az is szerepelt, hogy a lefedés is egy gyors megoldást tud lenni viszonylag középtávon, hiszen nem csak ez a terület érintett, hanem más területek is. Tehát azt gondolom, hogy komplexen kell látni ezt az egészet. Az olajplató területe az egy különleges terület, és különleges döntést igényel, de egyébként több megoldás is szóba kell, hogy jön, és erről is beszélgettünk, hogy ilyen alternatív lehetőségek vannak egyébként az összes területtel kapcsolatban.
2: Ugye az évvége még messze van, azt mondta, hogy azért azt a céldátumot tűzték ki, de hát azért ki tudja, hogy sikerül-e addig befejezni, de tegnap előtt kitette egy videót, és ezt azért hozom fel, mert sokakat megijesztett, hogy ez hosszú hónapok telnek még itt el, és közben itt szennyezés van, de ebben a videóban ő azt mondja, hogy megkapták a friss eredményeket az azbeszt szennyezésről. Mi volt ez a mérés, és mit mutatott pontosan?
3: Ezt a kormányhivatal rendelte meg, mi is kértük, hogy legyen egy ilyen mérés. Azt a szakaszt mértük, amit egyébként mi lebitumeneztünk, a legrosszabb állapotban lévő szakasz, ahol több mint 200-szoros volt a határérték túllépés, és azokat a részeket, ahol kálciumkloriddal, vagy éppen csak sima öntözéssel próbáltuk ideiglenes intézkedésként kezelni a helyzetet. Persze a többi korlátozással, lakossági korlátozásokkal, meg autóbejárási korlátozásokkal, most nem sorolom fel mind, és az hozta ki azt, hogy a határérték alattiak ezek az értékek a mérési adatok alapján, azok, hogy az ideiglenes intézkedések azok sikeresek, és van értelme egyébként folytatni, de azért a lakosságnak a tűrőképességét nagyon próbára teszik ezt, és én azt mondom szombathelyiként is, hogy joggal türelmetlen nagyon sok ember, ugyanakkor türelmesnek kell lenni, mert hogy senki nem tehet erről a helyzetről, úgy, ahogy ők sem, úgy egyébként sem az önkormányzat, sem a kormány, és együtt próbáljuk ezt megoldani. Ők a legnehezebb helyzetben lévők, de hát ez van most.
2: Ja, ott nem tehet senki a helyzetről, de azért nyilván van, aki tehet. Most valószínűleg nem ez a legfontosabb feladat, de ha túl lesznek ezen az egészen, akkor tesznek-e feljelentést, vagy indítanak kártérítési pert az osztrák cégek a bányák ellen? Ugye a hírek szerint azért itt 34 milliárd forintot kereshettek ezek a bányák.
3: Mi tettünk is már feljelentést, de egyébként miniszterasszonnyal arról is beszéltünk, hogy a magyar állam mindent megtesz azért, hogy osztrák oldalról a felelősséget ne csak érezzék, hanem vállalják is fel. A miniszterelnök úr nagyon szigorú hangvételű leveleket küld az osztrák kollégájának, és azt gondolom, hogy diplomáciai módon lehet majd ezt a kérdést rendezni, és én egyetértek azzal, hogy az elején nagyon szigorúnak kell lenni. Kicsit úgy érzem, mintha az osztrák oldalról inkább nagyon akarnák hallgatni ezt a helyzetet, és attól félek, hogy azért nem akarnak majd felelősséget vállalni, mert akkor fölmerülne, hogy Ausztriában is nagyon sok esetben kellene felelősséget vállalni, és az még többbe kerülne nekik. Tehát attól tartok, hogy belpolitikai, ország belpolitikai kérdésként nem biztos, hogy jól jönnénk ki belőle, és ezért nagyon helyesen a magyar kormány átvizsgálta, hogy milyen uniós lehetőségek vannak szankcionálni és elérni a célunkat. Ezt meg is teszik, és hogyha így lesz, akkor akár magánszemélyek, akár önkormányzatok, akár magyar állam anyagilag szerepet vállal, akkor a későbbiekben, hogyha a pénzt visszakapjuk, akkor azt meg is fogják tudni téríteni. Tehát ez a küzdelem nagyon egyáltalán nem értelmetlen, folyik, és hiszem, hogy ennek lesz egy pozitív eredménye.
2: Szóval akkor a végül utolsó mondat, mikor kezdődhet legkorábban ön szerint nagyságrendileg a munka, ha már decemberig, tehát ebben az évben be szeretnék fejezni?
3: A miniszterelnök azt mondta, hogy heteken belül, én azt gondolom, ha a döntés megszületik, akkor utána valóban a nehezebb kérdés, hogy mennyi ideig fog tartani, és azt hiszem, csak a gyakorlat tudja megmutatni, hogy egy nap hány méter tudnak haladni.
2: Polgármester úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az államfői megbízatás felülvizsgálatán túl a jogellenesen szerzett közvagyon visszaszerzése a célja a 17. alaptörvény módosításnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal hatékonysága ugyanakkor egyelőre kérdéses. Ahogy kérdésessé válhat Szijjártó Péter jövője is a BYD-nál. Magyar Péter ugyanis azt ígérte, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. A stúdióban Líderes Sándor.
2: K-Monitor alapítója, jó estét kívánok, szervusz! Kezdjük azzal, hogy ezzel az utóbbival, hogy Szijjártó Péter lemondott a mandátumáról és elfogadta a BYD ajánlatát, hogy egy vezetői pozíciót kapott. Nézzük meg akkor azt a bizonyos forgóhajtó effektust, amit most lassan megtanul az ország, hogy mikor van, vagy mikor lehet ez rendben, és mikor nem, mert ez létezik, ez egy fogalom.
3: Igen, és egyébként nagyon régóta létezik, tehát a magyar politikában sem.
2: Rendben, és mikor nem, mert ez létezik, ez egy fogalom.
3: Igen.

0: Meg vannak különbségek,
1: de a Szijjártó esetében ugye itt két dolog releváns szerintem. Az egyik az az, hogy neki elképesztő mennyiségű információja van a magyar állam működéséről, nagyon kiterjedt kapcsolatrendszere, amit tud ez a cég hasznosítani, és nyilván megéri kvázi így őt oda behívni és hasznosítani. A másik, ami egyébként még aggályosabb, hogy ugye az is fölmerül, hogy ez egy jutalom. Tehát, hogy azért a Szijjártó minisztersége alatt az egész külgazdaság hozzá tartozott, például a támogatások az ilyen cégeknek, a megállapodások az ilyen cégekkel, és ezt lehet tudni, a BID-nak nagyon sokat kedvezett a magyar kormány az Orbán időszak alatt, konkrétan Szijjártó, tehát elég könnyű azt gondolni, hogy ezt azért nem csak úgy a szakértelme miatt kapta.
0: Mennyiben volt más, ugye a héten itt is felvetődött már Gerhard Schröder esete, vagy José Manuel Barroso, ugye az Európai Bizottság elnöke volt, és 2016-ban, amikor távozott, akkor hát egy globális nagybankhoz ment el tanácsadónak, a Goldman Sachshoz. Hát az is egy érdekes, tehát ő vitte az uniós gazdaságpolitikának az egyik kulcsszereplője volt, és aztán oda ment. Szóval mennyiben különböznek ezek az esetek, vagy semmiben?
1: Szerintem alapvetően hasonlóak, szóval én nem szépíteném egyiket se. A Schröderi az egy botrány, azért Németországban szerintem leírta magát legkésőbb akkor erkölcsileg. A Barroso esete talán egy picit más, de érdemben ezek mind nagyon rosszak. Ugye a kérdés az az, hogy vannak országok, ahol azért ezt szabályozzák, és ilyenek ritkábban fordulnak elő. És egyébként Magyarországnak is ebbe az irányba kéne elmennie, ami egy aktualitást ad ennek még, hogy ma jelent meg az Uniónak a jogállamiság jelentése, ahol már nem tudom hanyadik alkalommal, de legalább harmadik alkalommal kifogásolják azt, hogy Magyarországon nincs lobby szabályzat, és nincs ezen belül szabályzat a forgóajtó jelenségre. Tehát ez egy olyan törvényi mulasztás következménye is, amit egyébként pont az a kormány követett el, amelyiknek Szijjártó Péter tagja volt.
0: Most elvileg lesz ígéret, van ugye ezt Magyar Péter miniszterelnök most bejelentette tegnap. Nézzük ezt meg akkor, hogy hogyan kellene. Több mindent mondott. Egyrészt azt mondta tegnap a miniszterelnök, hogy vizsgálják ezt a kapcsolatot, mármint Szijjártó Péter és a BID kapcsolatát, itt meg is állnék. Mit vagy hogyan lehet ezen vizsgálni? Ugye azt nagyjából tudni, hogy mennyi állami támogatást kaptak, legalábbis jöttek erről ki adatok a sajtóban is, de hogy pontosan egy-egy ilyen tárgyaláson mi történt, milyen ígéretek hangzottak el, ki mit tud, hogy lehet ezt vizsgálni?
1: Hát szerintem nehéz vizsgálni, de elméletileg előfordulhat, hogy van valaki, akinek van egy hangfelvétele, vagy van információ arra, hogy lényegében egy megállapodás született ott, vagy felajánlottak neki valamit, tehát hogyha össze lehet kötni azt, hogy ő azért csinált meg külügyminiszterként dolgokat a BID érdekében, hogy ezt a pozíciót elnyerje, az nyilvánvalóan bűncselekmény, tehát hogyha ez fölmerül, akkor az egy külön vizsgálandó, vagy egy külön kezelendő eset. Ugyanígy, hogyha olyan államtitkokat, bizalmas információkat, amik neki, mint külügyminiszter a birtokába jutottak, és ezeket átjátsza ennek a cégnek, ezek megint olyan dolgok, amiért őt felelősségre lehet vonni. Általában nyilván azt is meg lehet vizsgálni, és meg is kell, és nyilván BID az egyetlen cég a sok közül, hogy mi alapján, miért és hogyan kaptak ezek a cégek nagyon durván különleges elbánásmódot, állami támogatást, mentességeket, amiket más cégek nem élveztek, és ezért kaptak-e azok az emberek valamit vissza, vagy a kormányzatnak különböző a klientúrához tartozó emberei, akik ebben részt vettek.
0: Nézzük akkor meg, hogy ez a forgóajtó effektus hogy tud lenni egy szabályozott átjárás a közszféra és a magánszektor között. Mert azt mondtad a híradónak, hogy több európai országban van ilyen lehűlési idő, ugye ezt írják elő a tisztségviselőknek, amíg nem vállalhatnak ilyen munkát. Hol van ilyen, és hogyan működik, és ha nem 3 hónap után, hanem 1 év után megy oda, az miért jobb, vagy mivel jobb?
1: Vannak nyilván ezek nincs tökéletes megoldás, ezek kísérletek arra, hogy valami szabályozás ebben legyen. Tehát még Franciaországban van egy hatóság, aminek lényegében rá kell bólintani arra, hogy megtörténhet-e egy ilyen átigazolás. Portugáliában, ha jól emlékszem, 3 év szünetet kell tartani. Van, ahol azt szabályozzák, hogy ez a 3 év az csak 2 év, van, ahol azt szűkítik le, hogy a terület, ahol az illető dolgozott, azt nem érintheti, de ha valami teljesen más helyre megy, akkor nyilván nincs ilyen korlátozás, és akkor vannak ennél még szűkebb szabályozás, mondjuk, amikor csak azt tiltják meg, viszont nagyon durván szankcionálják, hogyha az illető lobbizik például a kormányzat felé, miután ő ott volt, és ilyenkor akár börtön.

0: büntetés, vagy pénzbírságot is lehet kapni.
1: Miután ő ott volt, ugye most Szijjártó Péter esetében ez történik, de fordítva is forog az az ajtó, tehát hogyha bekerül a kormányba egy-egy multicégnél, azt lehet-e, vagy kellene szabályozni, vagy ott ilyen nincs?
0: Persze, hogy kell, mert ugye ott is fölmerül az a kockázat, hogy egyrészt az illető valamikor visszatérhet a multicéghez, neki lehetnek ilyen-olyan láthatatlan érdekeltségei, tehát mondjuk ennek a kormánynak kapcsán azért fölmerül, hogy itt vannak olyan emberek, akik komoly szereplők voltak nagy cégeknél, most hasonló területeken mondjuk tárcát vezetnek, tehát ezekben az esetekben is a jövőre nézve szerintem kell bevezetni szabályokat, de legalábbis figyelni kell, hogy mondjuk, hogyha a Energiaügyi Minisztériumban a Shell-nek kedvező döntés születik, az nagyon rosszul néz neki.
1: Azt is mondta a miniszterelnök, hogy nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul, mert mint Szijjártó Péteré kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat. Most vannak ilyen összeférhetetlenségi szabályok?
0: Erre vonatkozóan lényegében nincsenek szabályok. Lehet szabályokat hozni a közigazgatásban, de ez nem a politikai vezetőkre vonatkozik ilyen lehűlési időszakra, egyébként nincsenek ilyenek. Az önkormányzatok terén van útmutató legalább, hogy mit lehet csinálni, és egy-egy hivatal, nem az integritás hatóságnál van ilyen szabály, de ez a fehér holló esete.
1: Hogy lehet akkor ezt kiterjeszteni, illetve már csak azért, mert hogy visszamenőlegességről beszél itt tulajdonképpen a miniszterelnök, hogy vonatkozzon Szijjártó Péterre. Ugye azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul.
0: Hát gondolom úgy, hogy hoznak egy ilyen szabályt, ahol mondjuk azt mondják, hogy az idei évtől kezdve szükséges ez, tehát mondjuk ahogy vagyonnyilatkozatot kimenő parlamenti képviselők tesznek, ilyen előfordulhat. Ez nyilván egy jogi kérdés, tehát hogy ebből lehet vita, hogy ez visszamenőleges jogalkotása vagy sem, vagy érvényes rá, ezt lássuk meg, de ilyen módon meg lehet tenni, hogy azt mondja, hogy a kimenő kormány esetében már érvényesek ezek a szabályok, tehát megpróbálni meg lehet nyilván.
1: Meglátjuk. Menjünk tovább, vagyonvisszaszerzési hivatal, ugye hétfőn megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, tulajdonképpen létrejöhet ez a hivatal. Korábban azt mondtad a kontrollon, hogy nem újdonság ennek a hivatalnak a felállítása, mert ma is működik a rendőrségen belül olyan szervezeti egység, amelynek az a feladata egyébként, hogy a bűncselekményekben érintett vagyonokat visszaszerezzék. Akkor ezek nem működtek jól, vagy nem működnek jól, vagy nem elég?
0: Azért az egy technikai hivatal, ami a rendőrségen belül van, viszonylag kis létszámmal és korlátozott, sokkal korlátozottabb mandátummal, mint ami ennek a hivatalnak lesz, vagy lenne. Tehát a név az a hasonló, de valójában nem működött vagyonvisszaszerzés, de nem, hogy vagyonvisszaszerzés nem működött politikai szintű bűncselekményeknél, ugye az a sajátossága ennek a hivatalnak, hogyha ebben a formában létrejön, hogy ez pont azokra bűncselekményekre megy rá, amik politikai korrupció, magas szintű visszaéléseket vizsgál. A rendőrségen azért ez a vagyonvisszaszerzési hivatal leginkább ilyen prostitúció, drogügyek, pénzmosás során kikerült, kimentett vagyonok visszaszerzésével foglalkozott, egy sokkal szűkebb, de ehhez nyilván hozzáért az, hogy Magyarországon nem üldözik, nem 16 éve, sokkal régebb óta a politikai korrupciót, és ennek az intézménynek a lényege, még akkor is, hogyha ez a kis hivatalhoz, vagy részleghez a rendőrségen belül hasonlít a neve, hogy ennek véget vessen, és ezt egyébként elég innovatív módon teszi meg, tehát mondjuk az egyik nagyon nagy újítás, amiért azt gondolom, hogy ennek van értelme, és ami ebben egy különlegesség, az az, hogy adtak ennek a hivatalnak, vagy adnak ennek a hivatalnak vádemelési jogkört, ami nagyon sokáig egy tabu téma volt, hogy az ügyészségen kívül bárki ilyet tehet. És ugye idén két változás is volt, az Európai Ügyészséghez való csatlakozással most már az Európai Ügyészség is fog tudni vádat emelni, EU-s pénzeket érintő korrupciós ügyekben, és lesz ez a hivatal is, ami szintén meg tudja tenni, és ez szerintem az igazi válasz arra, hogy nagyon régóta ezeknek az ügyeknek nem voltak képesek utána menni a magyar hatóságok, és főleg élükön az ügyészség, amely ugye nem emelt vádat ilyen ügyekben.
1: Még egy dolog ezzel kapcsolatban, és aztán még az Európai Ügyészségről is szeretnélek kérdezni. A jelenlegi struktúrában hol áll ez a hivatal? Ugye ügyészség, rendőrség, bíróság, tehát hol van ebben a gépezetben?
0: Ez valójában olyan, mint egy ügyészség. de annyiban egy szuperügyészség, hogy a működő ügyészségtől magához vonhat ügyeket, az adóhatóságtól magához vonhat ügyeket, tehát lényegében a csúcsán van a magyar nyomozóhatóságoknak és azoknak is, akik vádat tudnak emelni. Az a szerintem, ami egy nagyon érdekes konstrukció benne, hogy ezt az egész folyamatot, ami egy bűncselekmény vagy egy vagyonnal való visszaélés esete, tehát szerintem ez is nagyon fontos, hogy míg az ügyészség azért alapvetően bűncselekményekkel foglalkozik, itt simán lehet szó olyan esetekről és olyan történetekről, ahol mondjuk nem feltétlenül lehet egy konkrét bűncselekményt bebizonyítani, de azt igen, hogy az államot kár érte, és ebből lehet következtetéseket levonni.
1: Mondjuk egy közbeszerzés.
0: Egy közbeszerzésnél, hogy ez egy nagyon előnytelen szerződés az állam számára, és ez a hivatal egyébként polgári peres úton is fölléphet, mondjuk annak érdekében, hogy egy szerződés érvénytelenségét ilyenre hivatkozva mondjanak ki. Tehát, hogy ez egy sokkal komplexebb, egy sokkal összetettebb, és egy sokkal holisztikusabb megközelítés, mint ami eddig a különböző magyar bűnöző szerveknél volt.
1: Akkor is most ez a héten már itt felvett. Tődött, akkor is, hogyha a törvénybetűjének megfelelt az a közbeszerzés? Ugye van közbeszerzési törvény?
0: Hát olyan értelemben, hogyha ha nem követtek el bűncselekményt, attól még kiírhatták ezt rosszul, lehet előnytelen. Ez egy jogvita alakul ki. Tehát ebből nem következik az, hogy azt mondja a hivatal, hogy itt egy előnytelen szerződés született, vagy valamilyen szabálytalanságok voltak, hogy ettől semmi is, de ő kezdeményezheti ezt, és nyilvánvalóan a bíróságnak kell eldöntenie. Ez egy nagyon nagy újítás, és az is, hogy ebben a hivatalban, és szerintem ez egy fontos újítás még, hogy nem állítanak föl egyébként egy hatalmas hatóságot, hanem nagyjából azokra az erőforrásokra épít, vagy azokra is épít nagyrészt, amik már ott vannak azoknál a szerveknél, akik ilyen dolgokra képesek.
1: Európai Ügyészség, ugye csatlakoztunk, egy konkrét ügyön nézzük meg talán azt, mert úgy érzékelhető, talán a legjobban, vagy érthető meg, hogy ennek milyen gyakorlati jelentősége van, hogy mi lett volna, ha már mondjuk akkor is az Európai Ügyészség tagjai vagyunk, több ilyen is van, az egyik legismertebb az nyilvánvalóan az Elios ügy. Itt ugye az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal javasolta a nyomozást, aztán azért meg is szüntették, szóval ha akkor az Európai Ügyészség tagjai vagyunk, akkor mi történt?
0: Illetve lett volna már akkor Európai Ügyészség.
1: 2020 óta van, akkor még nem is volt.
0: És tagjai lettünk volna, akkor ez egy nagyon tiszta eset lett volna az EPO számára, amelyben mondjuk akár már az OLAF nélkül is vizsgálódhatott volna, vagy amikor az OLAF-nak volt az a jelentése, akkor bekapcsolódhatott volna, és lefolytathatta volna azt a nyomozást, amire a magyar ügyészség nem volt hajlandó. Ugye az Elios ügyre le lehet mondani, a sajtónak köszönhetően nagyon jól dokumentált visszaélésekről van szó. Az OLAF is kimondta lényegében, hogy bűncselekmény szintű dolgok történtek, tehát jó eséllyel, hogyha akkor létezik már az Európai Ügyészség, és mi ennek tagjai vagyunk, akkor komoly büntető eljárások indultak volna azok ellen, az emberek ellen, akik ebben benne voltak, akár Tiborcz István ellen is.
1: Ugye 20 óta működik, tudsz mondani nagy ügyet, amit ismerünk itthon, amit ez a hivatal tárt, vagy az Európai Ügyészség?
0: Szerintem itthon ezek az, vagy én nem tudok olyan ügyet, ami Magyarország szempontjából releváns, ugye elvileg eddig is vizsgálhatott volna olyan ügyet, amiben van magyar szál, ha mondjuk magyar cégek olyan EU-s tagállamban érintettek, ahol amelyik tagállam tagja az EPO-nak, vagy ha magyar tisztségviselő van az Európai Unióban, de összességében azt lehet látni az EPO statisztikájában, hogy ugye amióta létrehozták, lényegében egyre nagyobb vehemenciával működik, és rengeteg ügyet dolgoz fel. Ugye itt is az van, hogy egyszerre épít tagállami kapacitásokra is, tehát ez egy érdekesség a dologban, hogy magyar ügyészek is fognak dolgozni az EPO keretein belül, de lényegében
1: mert tagja sokkal, is lehetnek, igen, tehát a tagállamoktól.
0: És egy sokkal jobb, sokkal összetettebb infrastruktúrával rendelkezik, mint az egy-egy tagállamnak az ügyészségei, és egyébként nagyon jól tud országhatárokon átívelő ügyekben is eljárni, tehát ugye itt erről kevésbé beszéltünk az MVVH kapcsán, és ami ott egy gyengeségnek tűnik, hogy a törvény egyébként nagyon nem sokat foglalkozik azzal, hogy milyen külkapcsolati rendszere lehet az MVVH-nak, miközben azért azt feltételezzük, hogy rengeteg vagyont kimentettek már külföldre, azért az ilyen esetekben elképesztő szaktudás és kapacitás van, például az Európai Ügyészségnél, tehát mondjuk ahol EU pénzek érintettek, ott minden bizonnyal hasznos lehet akár az MVVH számára is ez a tudás.
1: Köszönöm, hogy jöttél.
0: Köszönöm én is.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 ezer háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
2: A Spirit FM híreit hallották.

0: el az én időm.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Óriási felháborodás fogadta Ukrajnában, hogy Volodymyr Zelenszkij menesztette a védelmi minisztert. Országszerte rengetegen tüntettek. A döntést ugyanis sokan nem egyszerű személycserének tartják, hanem a háború stratégia irányváltásának. Kis Benedek Józseffel beszélgetünk.
4: Kapcsoljuk Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt. Köszöntöm, jó estét kívánok!
5: Kedves csókolom, jó estét kívánok mindenkinek!
4: Jó estét, ugye Zelenszkij menesztette a védelmi miniszterét, ez hatalmas tiltakozást váltott ki, országszerte tüntetések indultak. Van egy hivatalos indoka ennek, vagy kettő is, de hát sokan más sejtenek a háttérben. A hivatalos az, hogy a hadsereggel nem tudott jól kommunikálni. Ön szerint mi a valós indoka a menesztésnek?
5: Hát a valós indok nem ez. Általában más szokott lenni a valós indok, meg más a púder, amit mondanak hozzá. Itt több irányú leváltásról látunk most különböző történeteket. Leváltottak a miniszterelnök asszonyt, ugye, aki úgy néz ki, hogy el fog menni Washingtonban nagykövetnek. Aztán a Fedorov védelmi miniszter eltávolította volna korábban Szilszkij főparancsnokot. Ebben nem ment bele az Zelenszkij. És hát a Szilszkijnél tudni kell az, hogy egy elég kemény vonalú, és hát az orosz emlőkön nevelkedett emberről van szó, aki nyilván a szovjet iskolákba járt annak idején, és teljesen másképp látja a dolgot, mint egy fiatal ember, Fedorov, aki egyébként 6 hónapig volt összesen védelmi miniszter, 35 éves, drón témákkal foglalkozott, és hát az EU-nál elérte olyan eredményt, hogy elég sok pénzt kaptak annak érdekében, hogy a drónfejlesztést folytatni tudják. Na most ebben van a mögöttes oka a leváltásnak, illetve a cseréknek. Tudnék, az EU-nál azt mondták, hogy ezt a pénzt a védelmi miniszter fogja elosztani. Na most ez a Zelenszkij féle csapatnak nem igazán tetszik, mert ők úgy gondolják, hogy ők kapják meg a pénzt, és majd ők el fogják osztani, ahogy ők gondolják. Hát ebbe úgy néz ki, hogy az EU nem nagyon akar belemenni. Na most ebbe emögött érzékelhető az, hogy Fedorovot leváltják.
4: Na de akkor mit lép az EU leváltására? Mert akkor ez egy korrupciós ügy lehet, vagy korrupció gyanú lehet a Wall Street Journal
5: indulról? Korrupció gyanús ügy lehet ez a emögött. És hát egy másik dolog, ami hasonló ehhez a témához, az pedig arról szól, hogy azokat az embereket, akiket Zelenszkij nem igazán szeret, és le akar cserélni, azokat most meg tudja oldani. Tehát ebben benne van a Szilszkij, akinek a népszerűsége rendkívül magas, és hát, bocsánat, nem a szívtelen, a Fedorov, akinek a népszerűsége nagyon magas, és hát lehet látni azokat a tüntetéseket, hogy a lakosság kiáll mögötte. Tehát itt most elég kellemetlen helyzetben van.
4: Ami mennyire viszont, kockázatos lépés ez Zelenszkijtől? Nagyon nagy sikereket is értem.
5: A Zelenszkij nem biztos, hogy neki jó lesz, úgyhogy ez most egy nagyon kényes téma, mert egyre azt lehet érzékelni, hogy több ember megy ki a tüntetésre, ami hát most ebben a helyzetben, ami egyébként is Ukrajnában van, nem lenne jó. Hát a másik dolog, ami mögötte van, és hát nyilván megint nem beszélnek, azokat az embereket, akik nem támogatják különösképpen Zelenszkijt, azokat el kell távolítani. Na most, hogyha a miniszterelnököt leváltják, akkor utána lesz egy új minisztérium, új miniszterek jönnek. Na most a miniszterelnök, az új miniszterelnök pedig azt fogja csinálni, hogy akit a Zelenszkij mond, azt le fogja váltani. Tehát így gyakorlatilag egy létszámváltozás és személyiségeknek az eltávolítása fog történni a különböző minisztériumok részéről.
4: Mit lehet aztán tudni róluk, mert ugye megvannak.
5: Eltávolítása miatt lemondott mondjuk például a légierő parancsnok helyettese, tehát itt azért most elég nagy a mozgás, és várható, hogy ezt tovább.
4: Ugye megvannak már az új nevek, ugye Zelenszkij az SBU főnököt nevezte ki megbízott védelmi miniszternek, Jefek Marát, illetve a NAFTA az állami energetikai vállalat vezérigazgatóját új miniszterelnöknek, Koreckit, róluk mit lehet tudni?
5: Hát Koreckiről azt lehet tudni, hogy feltétlen híve az elnöknek nyilvánvaló, mert ha nem így lenne, akkor ez nem jöhetne szóba. És hát azt nem szabad elfelejteni, hogy itt azért perspektívába gondolkodnak a vezetés szintjén, a politikai vezetés szintjén, és hát azt fogják, azokat a személyeket fogják behozni a vezetésbe, akik mindenképpen a Zelenszkij politikát folytatják. Egyébként a Neftogáznak volt a vezérigazgatója, tehát az iparból jön. az illető személy, és hát nyilvánvaló, hogy itt a Naftogáznak viszont elég komoly szerepe van az energiaellátásában, vagy volt, hát ezután úgy beosztást kap.
4: Mi ennek a cserének, a védelmi miniszter cserének lehet-e, vagy milyen következménye a háború állását, vagy a folytatását tekintve?
5: Hát lehet mindenképpen. Valami abban is van, hogy stratégiát váltanak, de nagy stratégiát nem lehet váltani, mert ez nyilván attól függ, hogy az oroszok hogyan lépnek. És amit a Fedorov eddig csinált, elsősorban a drón fellépéseknek a favorizálását és technikai fejlesztését, mert a technikai fejlesztésben is keményen részt vett, akkor az azt jelenti, és azzal jár, hogy folytatni akarják az ukránok azokat a mélységi támadásokat, amelyek igen keményen érintik Oroszországot. És ez Putyinnak nem tetszik. Most egyelőre az orosz részről kevés a reakció, tehát nem nagyon kommentálják, még várják, hogy most még kik fognak elmenni, milyen cserék lesznek. A háború folytatását illetően azt tudom mondani, hogy az azért nem fog megszűnni a háború, tehát nem lesznek tárgyalások, legalábbis komolyabb szinten, amivel eredményeket lehet elérni egy megegyezést illetően, de én úgy látom, hogy az oroszoknak erre egyelőre semmiféle szándékuk nincs, hogy bármilyen megállapodást is kössenek Ukrajnával. Ukrajna meg most nyerő helyzetben van abból a szempontból, hogy azért a pénzek érkeznek, új technikai eszközöket állítottak rendszerbe, közös gyártással állapodtak meg több nyugat-európai országgal, ami azt jelenti, hogy hát nem azt mondom, hogy győzni fognak, de pillanatilag jobb a helyzetük, mint ez korábban volt.
4: Közel-keleti helyzetről is beszéljünk még. Trump bejelentette, hogy az USA az iráni kritikus infrastruktúrát fogja támadni, hidak kerülnek célkeresztbe, meg erőművek. 3 hónapja volt már egy hasonló, azt a fenyegetést nem váltotta be Trump, és nyilván nem véletlen, mert most erre a friss fenyegetésre válaszol. Irán felszólította a huszikat, hogy zárják le a Vörös-tenger kapuját. Na, erre mindenki azt mondja, hogy ez óriási veszély, mert hát a Hormuzi megzárva van. Tehát,
5: nagyon kemény veszély. Tehát azt jelenti, hogy a Hormuzi szorosnak az irányítás, mert legalábbis a közlekedést illetően, a hajóközlekedést illetően az amerikaiak akarják átvenni, és ebből kizárni Iránt. Hát ebbe Irán nem fog belemenni. A másik dolog az, hogy a hutikon keresztül, hát Irán úgy is akkor mozgatja a hutikat, amikor akarja, lezárják a Bab-el-Mandeb szorost. Ha azt lezárják, akkor az azt jelenti, hogy a hajóknak meg kell kerülni Afrikát, ez magasabb költséggel jár, és egészen biztos vagyok abban, hogy sajnos ez hazánkat is érinti, mert akik a távol-keletről rendelnek különböző árukat, nem csak Kínából, hanem más országokból is, hát azoknak nagyobb kerülő utat kell tenni, késnek, magasabbak lesznek a vámok, aztán arról már is beszélünk, hogy ebből lehet egy elég komoly konfrontáció, akár mondjuk a hutik, illetve Szaúd-Arábia között, mint már ezt jelezték is, és hát nagyon érzékenyen érinti Egyiptomot, mert attól kezdve a Szuezi csatorna forgalma csökken, Egyiptom bevételének jelentős részét a turizmuson kívül a Szuezi csatorna használatából származó illetékek jelentik, tehát ez egy nagyon kemény helyzet lenne, ha ezt bevezetnék, hát erre megint lépni fognak valamit az amerikaiak, úgyhogy egyelőre nem deeszkalációról beszélhetünk, hanem pontosan az ellentétéről eszkalációról beszélhetünk, és hát nem lehet tudni, hogy most tulajdonképpen mi a Trump valódi szándéka ezekkel, de ezekkel a lépésekkel azért Iránt továbbra is gyengíteni akarja. Polgári célpontokat is támadnak, nem csak katonait, tehát a helyzet semmiképpen nem megnyugtató.
4: Kis Benedek Józsefnek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Köszönöm szépen, megkívást.
4: Köszönjük szépen. Most jön az Aktuálsz, Lazsánszky Ferenccel, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, miről fogtok majd beszélgetni?
0: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Egy napja maradt Súlyog Tamásnak, hogy aláírja a 17. alaptörvénymódosítást. Ha nem teszi meg, akkor jöhet a megfosztási eljárás. Aztán beszélünk arról, hogy Bóka János szívesen vállalná a Fidesz frakció vezetését. Ennél is izgalmasabb, hogy egyben tartható-e a párt, illetve hogy mit gondol mindenről Orbán Viktor, aki éppen a futballvilágbajnokság legjobb meccseit tekinti meg. Aztán Orbán János Dénes jó szándéka jeléül visszavásárolná a saját műveinek a szerzői jogait, amit egy általa vezetett szervezettel fizettetett ki közpénzből. Lehet, hogy ez már nem lesz elég ahhoz, hogy mentesüljön egy esetleges hatósági eljárás alól. És beszélünk arról, hogy 800 településen nincsen házi gyermekorvos, ennek a fő oka az orvosok előregedése, illetve az, hogy nincsen utánpótlás, és ha marad időnk, akkor arról is beszélünk, hogy Budapesten pedig 2000 rendőr hiányzik, és egyre több kerület aggódik a közbiztonság miatt. Póta György, Helyszler Ákos és Béndek Ábris lesznek a vendégek, hamarosan kezdünk.
4: Feri, köszönjük önöknek, és köszönöm egész heti figyelmüket. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét, hétfőn várjuk majd önöket, viszontlátásra.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Elnapja maradt Súlyog Tamásnak, hogy aláírja a 17. alaptörvény módosítást. Ön mit gondol, megteszi? Ez a mai nap kérdése, és ez az Aktuál. Jó estét kívánok, mutatjuk a részleteket.
3: Bóka János vállalná a Fidesz frakció vezetését, közben a miniszterelnök a Fidesz teljes széthullásáról beszél. Orbán János Dénes kilépne a Magyar Művészeti Akadémiából, mert nem akar egy levegőt szívni El Simon Lászlóval. A botrány közepette azt is bejelentette, jó szándéka jeléül visszavásárolná művei felhasználási jogait. Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos, folyamatosan nő a betöltetlen házi orvosi praxisok száma. Mai vendégeink Póta György házi orvos, Heiszler Ákos kommunikációs szakértő, Binde Kábris, a Konvent könyvek kiadó vezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: A nap kérdésével kezdjük szokásunk szerint. Ön szerint Súlyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítást a határidőig, ami egyébként holnap este, hogyha 5 napot számolunk, már pedig ennyit adott neki Magyar Péter. 27%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, aláírja, 26 igen, és 74%-a mondja azt, hogy nem. Köszönjük szépen. Ezzel a kérdéssel foglalkozunk az első részben, és utána majd megmutatjuk a végeredményt, illetve néhány érdekesebb kommentet. Nézzük is meg akkor az ide vonatkozó bejátszást.
4: A kormány egyetlen alaptörvénybe írt mondattal menesztené az államfőt. Az alaptörvénymódosítást hétfőn gyorsított eljárásban fogadta el az országgyűlés.
5: Ami fáj, gyógyuljon.
4: Súlyog Tamásnak a jogszabályok szerint szombat estig kell aláírnia az alaptörvénymódosítást, ha ezt nem szeretné megtenni, két út áll előtte. Lemond vagy az alkotmánybírósághoz fordul, hogy a testület vizsgálja meg az alaptörvénymódosítást, bár tartalmi szempontokat nem mérlegelhet. Bár a miniszterelnök bizakodó, van B-terve arra az esetre, ha az államfő kerékkötője lenne saját menesztésének.
6: Ha pedig mégis ez a sajnálatos dolog bekövetkezik, és viccet csinál az alaptörvényből, az egykori alkotmánybírósági elnöki pozíciójából, és nem hallja meg az idők szavát, hogy az a politikai közösség, amely őt oda tette, és a maradásra kényszerítette már szétporlat közben, akkor pedig el fogunk járni a szükséges időben és a szükséges módon.
4: Vagyis megindítják a megfosztási eljárást. A tisztító tűzművelet meghirdetésének napján Magyar Péter azt mondta, ebben az esetben Súlyog Tamás nem gyakorolhatja a köztársasági elnöki jogköreit. Helyette ideiglenesen az országgyűlés elnöke járhat el, aki pedig aláírja az alaptörvény módosítását, és így eltávolítja az államfőt.
2: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívást. Kezdjük egy rövid körkérdéssel, egy igen-nem válasszal. Több úton is eljuthatunk a megfosztási eljárásig, tehát például úgy, hogy Súlyog Tamás nem írja le, és nem is mond le. Tehát a kérdésem hozzátok az, hogy eljutunk a megfosztási eljárásig? Induljunk mondjuk innen.
7: Az az igazság, hogy félek, hogy igen. Személy szerint ebben az egész kérdésben az a véleményem, hogy miután ez valóban egy eldöntött kérdés, én tulajdonképpen azért örülnék annak, hogyha mégis aláírná a köztársasági elnök. Tegyük félre azt, hogy most ez az egymondatos dolog, ez most kellően uri, vagy pedig kellett volna egy kicsit finomítani a dolgot. Én attól tartok, olyan sok ellentét, harag, diszonancia van az országban. És ezt a helyzetet, az, hogyha ő húzza az időt, pedig a végeredmény szerintem fix, akkor ezt fokozza. Tehát én az ország, hogy mondjam, légkörének a megőrzése miatt örülnék személy szerint annak, hogyha ezt a kérdést minél hamarabb rendeznénk le, mert én úgy gondolom, hogy maga a kérdés az egyértelműen el fog dőlni, csak a mennyi úton, vagy milyen hosszú időn keresztül, milyen úton, és hogy mennyi hát adok-kapokkal, társadalmi szinten adok-kapokkal. Ja.
2: Tehát akkor a válaszod igen.
7: Igen, de félek, hogy mégse ezt az utat választja, amit én szeretnék.
2: Ákos, tehát eljutunk a megfosztási eljárásig, és meg kell fosztani a hivatalától, vagy így, vagy úgy.
8: Igen.
2: Eljutunk.
8: Igen, el fogunk jutni.
2: Ábris?
9: Abszolút.
2: El fogunk, tehát se nem mond le, se nem írja alá. Jó, akkor nézzük azt a részt, amit Gyuri már elkezdett fejtegetni. Sokáig úgy tűnt, hogy a Fidesz számára kommunikációs szempontból hasznosabb lehet, hogyha ez az ügy húzódik, mert minden nap el lehet mondani, hogy vége a demokráciának, ez már maga az önkény. Csak hogy közben azért jöttek nagyobb ügyek, például Szijjártó Péter szerződés a BYD-hoz, vagy Gulyás Gergely távozása a frakció éléről, tehát hogy ezek meg betakarják most szerintem ezt a részt, hogy önkény épül és vége a jogállamnak. Tehát most innen nézve mi értelme, Ábris, te mit gondolsz tovább húzni ezt az ügyet ilyen módon?
8: Ez az egyetlen ügy, ami a felszínen tartja a Fideszt, ugye azt látni kell, hogy ez nem Súlyog Tamás és Magyar Péter küzdelme, hanem ez két politikai narratívának a küzdelme azt illetően, hogy április 12 mit jelentett. Ugye mi volt ez? Ez egy egyszeri kétharmados választás volt, kétharmados kimenetelű választás, amihez foghatót már ugye négyet láttunk 2010 óta, ebben az értelemben semmi különleges nem történt. Vagy ez egy nagy, különleges, alkotmányozó, rendkívüli pillanat volt. Ugye ez az a narratíva, amit Magyar Péter akar megépíteni, és ennek a két narratívának a versenyét látjuk a köztudatban. Ilyen értelemben a Fidesznek elemi érdeke, hogy ez az ügy elhúzódjon, hogy Súlyog Tamás ne írja alá ezt a 17. alkotmánymódosítást, és természetesen azt is, hogy minél látványosabban beinduljon az a megfosztási eljárás. Tehát lehetőleg ne csak hivatalnokok intézkedjenek, hanem állja a rendőrsorfala a Sándor palotánál, amikor Súlyog Tamást ki kell onnan ugye lakoltatni. Tehát nekik az a céljuk, hogy ez a verseny, ez fennmaradjon is, és félreértés ne essék. Senki nem gondolja azt, hogy a Fidesz, mint olyan ténylegesen a képviseleti demokráciának, a procedúrának az intézményeit akarja védeni. Ezt mindenki tudja, ezt ők is tudják, valószínűleg a saját szavazóik is tudják. De egyrészt nagyon jó dolog eljátszani az áldozatot 16 év nyerekbenlét után. Mondjuk a 16 év nyerekbenlét alatt is folyamatosan az áldozatot játszották. A másik, hogy pontosan tudjuk, hogy a narratíva, mint olyan, felülírja az egyszeri politikai pozícióknak a hitelességét. A politikai verseny az narratívák alapján dől el, meg kell látni, hogy melyik az erősebb narratíva, mit jelentett április 12, Magyar Péter vagy a Fidesz az, aki április 12-t erősebben definiálja, tudja, és egyikük sem engedheti meg magának, hogy hátrébb lépjen ebből a versenyből.
2: De hát mindeközben a társadalom 67%-a úgy nyilatkozott a 21 kutatóközpontnak, hogy Súlyognak menni kell, vagy önként, vagy fosszák meg a hivatalától. Ráadásul a Tisza a választás óta egyre erősödik, a Fidesz meg egyre gyengül.
10: Hát igen, a magyar társadalom nem hülye, ezt ugye bebizonyította áprilisban, és hát a kedves nézők is szerintem pontosan tudják, hogy Súlyog Tamás mennyire szolgálta őket, tehát hogy mennyire testesítette meg a nemzetünk egységét, mennyire állt oda a gyengék oldalára, a gyerekek oldalára, a másképp gondolkodók oldalára, mennyire védte meg a demokráciát. Ez mind benne van a munkaköri leírásában, hogy ez lett volna a feladata. Ezek közül egyiket sem látta el. Ez teljesen vitán felül áll. Ugye kommunikációs és szakember vagyok meg egyébként politológus, és ilyen szemmel nézve ezt a kérdést. Ugye az volt az eredeti kérdés, hogy aláírja-e, és hogy ez mit fog előrevezetni, és mindig azt nézem, hogy ki a cselekvő, ki beszél. Ugye Súlyog Tamásról beszélünk, ki ez az ember, milyen előélete volt, milyen hitele van ez a márkanév, hogy Súlyog Tamás.
2: Ez, hát ezért ez, érdekes, hogy ez be tudják helyezni ebbe a bizonyos áldozati szerepbe, miközben kétharmad menesztené. Tehát attól ez nem lehet-e kontraproduktív, hogy ellenáll, és a kétharmad még nőni fog, mert azt látják az emberek, hogy a többség akarata ellenére húzza az időt.
10: Hát ezt nem tud, ezt, bocsáss meg, ezt nem lehet matekkal leírni. Nekem az elmélet, ez a teóriám, hogy a NER az a narcisztikus elnyomás rendszere volt, és az Ábrishoz szeretnék csatlakozni, hogy mit csinál a narcisztikus akkor, amikor kicsúszik a kezéből a kapcsolat, vagy az áldozat, magát kezdi el áldozatként beállítani, mert annyira fontos neki, hogy folyamatosan ő legyen a középpontban, fontosabb az, hogy ő maradjon a középpontban, mint maga a hatalom, vagy maga a pénz, vagy maga a bármi, amit egyébként kiszedett az adott szituációból. Tehát ez az áldozati szerep láttatás, ez fölülírja érdekes módon a hatalomtechnikát, egyébként a pártpolitikai realitást, vagy a bármi mást, és szerintem ez egy izgalmasabb dimenziója a magyar politikának, mint az, hogy mint a karmelitológiai rész.
7: Hát még egy mondat, hogy annyira egyetértek az, amit mondat. Gondoljátok végig, hogyha a Fidesz elfogadná, tehát hogyha nem állna, ugye azért a kormány ellen, tehát amit most nem akarom ismételni a szavakat, nem húzok ezzel is. Tehát, hogyha elfogadná azt, amit te végigvezettél az előbb, azzal gyakorlatilag beismerné a saját elmúlt 16 évét. Ez emberileg lehetetlen, még akkor is, hogyha egyébként mindnyájan tudjuk, hogy ez volt, meg így kellene lennie, de most őszintén, tehát azt mondani, hogy azért menjen Súlyog Tamás, mert ezt tette, amit te végigvezettél tökéletesen az előbb, hát akkor az azt jelenti, hogy miután ezt én mondtam neki, hogy csinálja, akkor ezzel azt jelenti, hogy az én tevékenységem az ugyanúgy nem volt demokratikus, és most nem ismétlem azokat a tételeket, amit felsoroltál.
10: Na, de azzal, hogy még csak le sem mond, ezzel aztán fölteszi a koronát arra a teljesítményre.
7: Így van. Így
10: hát,
7: van.
10: Hogy végleg a történelmnek a személybobjára. És ezért mondtam
7: egyszer az életben lehetne. Az egységes Magyarországért akkor, hogyha azt mondja, hogy gyerekek, a nyugalom kedvéért fejezzük be ezt a színházat, ezt a cécót, mert ez csak egy további egymás elleni hergelésre vezet.
10: Egyébként ez önmagában egy rohadt jó könyv témája, tehát szerintem Súlyog azért egy rohadt jó regényhős lenne. Az ő családtörténete, nagyon kérem mindenki, nézze meg Ungvári Krisztián 5 perces YouTube klipjét arról, hogy mit hazudott az édesapjáról már köztársasági elnökként Súlyog, és hogy mi van a háttérben, vannak nácik, meg zsidók, meg ilyenek, és hogy hova jut 2026 júliusában. Szerintem ez jól néz neki.
2: Nyilasok vannak, bár nem különbség, de
10: köszönöm a pontot,
2: konkrétan nyilas.
10: Igen.
2: Igen.
11: Igen, azért annyiban hadd legyek az ördögügyvédje, ami annyira nem szeretnék lenni, de most leszek.
2: Az jót tesz az adásnak különben, úgyhogy...
11: Hogy azért itt nem csak az áldozati szerepről van szó, kicsit, ez most erős szó lesz, nem tükrözi azt, hogy érzek a felé, amit mondtál, de kicsit politikai szempontból méltánytalannak érzem azt, hogy azt mondjuk, hogy Súlyog Tamás, mint olyan, hódoljon be a magyar társadalom vágyának a felé, hogy végre nyugalom legyen, és erre való tekintettel vonuljon el. Azért azt ki kell rakni azt a kártyát az asztalra, hogy szónak a nagyon gyakorlat értelmében, ez nem normális, ami most történik. Tehát az, hogy a köztársasági elnököt menesztjük, az, hogy egy parlamentáris demokráciában miniszterelnöki mandátumkorlátozást vezetünk be, képviselői mandátumkorlátozást vezetjük be. Ugye érezzük mindannyian, hogy ez nem normális, ezért beszélünk róla.
8: ezt a fajta igazságigényt, hogy ez nem normális, hogy ennek nem így kell lennie, ezt nem lehet egy mozdulattal lesöpörni az asztalról, mondván, hogy a nyugalom azt kívánja. Tehát valami, érezzük, hogy valami történik a lelkünkben. Én ezért mondom, hogy végső soron ennek a küzdelemnek az eredete, az ott van a sztorik, a lélek, az érzelem, a narratívák világában. Arról szól ez a küzdelem, hogyha mi egy politikai közösség vagyunk, mint Magyarország, akkor ez a politikai közösséget, azzal, hogy mi egy közösség vagyunk, azzal honoráljuk, hogy a Tisza rendkívüli győzelmére hivatkozva kibillentjük a hivatalból a régi funkcionáljuk, hogy a Tisza rendkívüli győzelmére hivatkozva

0: csak ezt a fajta alkotmányos aggodalmat érzem, hogyha ezt most megcsinál, értem, hogyha ezt most megcsinálja a Tisza meg Magyar Péter, akkor mit csinálhatnak meg két hónap múlva, meg két év múlva, de ez is egy nagyon, nagyon fontos és érdekes szempont. Én pusztán azt érzem, hogy szerintem folyamatosan azt a kérdést tesszük fel magunknak, mélyen a tudat alatt, hogy ebben a történelmi pillanatban mi most mitől leszünk jobb ország? Attól leszünk jobb ország, hogyha elismerjük önmagunkat, mint egy akár 1000 éves, akár 30-40 éves, nem tudom, politikai közösséget, aminek folytatólagos, alkotmányos hagyományai vannak, és még egy olyan bűnöző rendszerrel szemben, mint a NER, ilyen szempontból könyörületesnek kell lenni, vagy akkor leszünk politikai közösség, hogyha mi honoráljuk azt a április 12-én 50%-nyi választót, ma meg 70%-nyi választót, akinek világos politikai akarata van. Mit teszi a politikai közösséget magát?
1: Szerintem ez egy veszettő jó kérdés, és nekem nagyon egyszerű válaszom van rá, és ez ugye, nagyon örülök, hogy a lélekről beszélünk, hogy végre, mert átélheti ez a magyar nemzet, ez a megbűnhötte már, azt, hogy most az egyszer a bűnözők, ebben nincs köztünk vita, hogy az aktuális bűnözők, ugye, hogy az aktuális bűnözők olyan keménységgel, amilyennel arányos, tehát a súlyok esetében egy megfosztási eljárás, a többiek majd remélem BTK, tehát hogy a magyar társadalom megtapasztalja azt, hogy az, hogy csinált egy demokratikus forradalmat, annak az a következménye lesz, hogy a bűnözők elnyerik a büntetésüket. Ezért szerintem ez fontosabb a magyar léleknek, mint az általad nagyon helyesen idehozott folytonosság, nagyvonalúság, igazság, stb.
2: Csak két rövid mondat. Az egyik csak a konkrétum miatt. Én nem azt mondtam, vagy nem arra gondoltam, ha így jött ki, akkor én fogalmaztam rosszul, vállalom, hogy azért kell lemondania, mert hogy a nép akaratnak így tud eleget tenni, hanem azért, mert szerintem mindnyájunk véleménye az, ahogy mondtam is, ez a kérdés el van döntve. Tehát Magyar Péter egyrészt megmondta, nem is tud kihátrálni, politikailag nem is tud kihátrálni ebből, tehát Súlyog Tamásnak el egyszerűen azt mondták, hogy vége van, és innentől kezdve csak az időfaktor kérdéses. Én az időfaktorra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az egység miatt, hogy ezt a acsarkodást vigyük tovább időben. Tehát csak azért mondom, ha rosszul fogalmaztam, akkor bocsánat érte, de erre gondoltam. A másik viszont, hogy egy kicsit, hagyj dobjam vissza, akkor játszunk ilyet, hogy amivel kezdted az egészet, nekem, én ott láttam ezt a választ, hogy az az alapkérdés, hogy most mi volt április 12-én. Mert hogyha az a válaszunk erre, hogy ez egy következő választás volt, aminek éppen ilyen eredménye lett, akkor szerintem, amit az előbb elmondtál, az utolsó betűig igaz, és nem is tudnék, és nem is akarok vele vitatkozni. Ha viszont azt gondoljuk, hogy a NER-t, mint egy történelmi, nagyon rövid, de nekünk mégis hosszúnak tűnő történelmi időszakot le kell zárni, akkor azt gondolom, hogy ugyanolyan helyzet van, mint akár 90-ben volt, most, hogy ne menjünk vissza a történelembe látványosabb helyzetekbe, de 90-ben, ugye én már megéltem hasonló korúnak, mint most a 90-es. Ott se volt kérdéses, hogy hány MSZNP tagot meg kitartunk, meg milyen funkciókba, tehát ott fájront volt, és kezdődött az egész előről, de ott a természetesnek vettük, hiszen egy konkrét rendszerváltásról volt szó. Most, hogyha elfogadjuk, vagy legalábbis sokan úgy gondoljuk, amit Magyar Péter mondta, hogy itt egy hasonló típusú, úgymond rendszerváltásra kapott felhatalmazást az új kormány, akkor viszont már nem állja meg egészen, de mert akkor az van, amit az Ákos mondta az előbb, tehát hogy az a fajta gondolkodás fölülírja a jogi demokratikus dolgokat.
3: Hadd mondjuk egy adalékot, mert a Népszava megkérdezte az EU jogállamiságért felelős biztosát, és azt mondta, hogy a magyar jogállamiság helyreállítása ünneplésre adott okot. Aztán rákérdeztek arra, hogy mit gondol Súlyog Tamásról, és ezt nem kommentálta. Szerintetek ez mit jelent? Az én olvasatomban azt, hogy annyira nem nehezményezi ezt az EU, hogy felemelni a szavát.
1: Hogy azt jelenti, hogy nem lehet...

0: a tisztségtől elvárható eleganciával és távolságtartással egy szót sem mondani Súlyog Tamásról.
1: Így van.
2: De egy fideszes értelmezés szerint akár azt is jelenti, hogy tessék, itt a bizonyíték, hogy Brüsszel segített,
0: az Isten mentse meg
2: segített megdönteni a nemzeti kormány.
0: Bocsáss meg, az Isten mentse meg téged és a kedves nézőket, meg a stúdióban ülőket attól, hogy fideszes értelmezéseket...
2: Nekem ez a dolgom, és nyilván, hogy feszültséget keltsek az adásban, ez időről időre behozom.
0: Érződik, nem fog. Nem fog.
2: Jó, akkor még egyébként a másik, hogy a Velencei Bizottság viszont októberig nem tárgyalja Súlyog Tamás beadását. Ennek is van üzenetértéke.
1: Egyértelmű.
2: Hát nem dobott mentővet mondjuk egy olyan nyilatkozattal, hogy ez nem így kéne.
1: Hát. Utólag azt fogja mondani, hogy hát nem is tudom. Körülbelül, és akkor ez...
2: Hát októberben ez a
1: kérdés már mondom, akkor már mit...
2: válik. Akkor még beszéljünk egy keveset Szijjártó Péter kínai BYD-s szerződéséről, mert hogy ma a Magyar Péter azt mondta, hogy ha kiterjesztjük az összeférhetetlenséget, akkor nem biztos, hogy ez az állás, ez a munkakör megvalósul, és arra utalt, hogy a piaci körülmények között, ha valaki egy kulcspozícióból távozik, akkor egy bizonyos ideig nem tölthet be mondjuk a versenyszférában versenytársnál hasonló magas pozíciót.
0: Képzeld, hogy Csehországban van ilyen, tehát hogy Csehországban van ilyen törvény, nincs messze. Az, hogy a Tisza kormánynak, meg ennek az új törvényhozásnak erre nem volt ideje egy ilyen törvényt hozni, az nem csoda. A piaci vállalatoknál ez teljesen bevett gyakorlat, hogy ilyen magas szintű állásoknál van egy versenytilalmi záradék, amiben kötik a munkavállalót ahhoz, hogy a konkurenciához nem mehessen át, hiszen akkor ugye viheti az egész know-how-t. De hát ez, hogy is mondjam, nem is értem, hogy lehetne most ezt visszahozni. Erről beszélt a miniszterelnök, hogy
2: visszamenő hatállyal.
0: De hogyan visszamenő hatállyal?
2: Nem tudom, ezt nem fejtette ki. Csak
1: hát, hogyha egyszer aláírta, nem tudjuk, hogy már aláírta a szerződést Szijjártó Péter, mert ilyen szintig nem olvastam még soha. Tehát ez a bejelentés, ez úgy van, hogy most megbeszéltük, és majd jön, vagy pedig kész a szerződés, mert akkor onnantól kezdve én se gondolom, hogy vissza. De hagyd mondjak egy mondatot, engem ebben az egész kérdésben a magyarországi viszonyok, vagy a helyzethez képest sokkal jobban foglalkoztatott az, és olvastam néhány ilyen gondolatfolyamat ezzel kapcsolatban, hogy végül is Szijjártó Péter nem csak a magyar gazdaságról és a magyar politikáról tudott az elmúlt sok évben mindent, tehát minden egyes számadat annak az ismeretében volt, de hát ő az Európai Unió gazdasági helyzetével és mindennel is teljesen tisztában van. Tehát az a kérdés, hogy egy olyan ember, akinek a lojalitása, és most megpróbálok kulturáltan fogalmazni, hogy a műsor utána ne kapjam nagyon sok negatívumot. Tehát, hogy a lojalitása erősen megkérdőjeleződött az unión belül, ugye akkor ezt finoman mondtam.
0: Arra utalsz, hogy a rossz kém volt?
1: Hát erre utaltam, igen, így konkrétan, és egyáltalán a hozzáállása, hogy jól van, erre próbáltam, igen,
0: finoman. De én nem mondtam, ő utalt rá. Én itt nem mondtam.
1: Tehát hogy gyakorlatilag például ez azért az egész, és nekem ez, hogy az egész országra nézve van egy negatív képe, mert gyakorlatilag az unióban azt mondják, hogy a magyarok hát ilyen embereket hoznak, megbízhatatlanok, tehát amúgy is az a legnagyobb gondunk az volt az Orbán kormány idején, hogy az összes szövetségesünk már úgy nézett ránk, hogy tényleg mint a beépített ellenségre, és akkor egy ilyennel tulajdonképpen, most legyünk őszinték, miért kellett valaki mondja már meg, hogy mit, mint szakember mit tud Szijjártó Péter, amiért egy ilyen világcég vezető beosztásába kell tenni.
0: Hát az angolja, nem az angol nyelvtudása miatt maradik.
1: Valószínűleg a közgazdasági...
0: De borzasztó, hát nem hallottad a Lavrova? Tudod a Lavrovval, hogy beszélt? Hi, this, tehát, hogy...
3: Az nem az ultrahangos csávó volt?
0: Nem.
1: De mondjuk nem hiszem, hogy mint makroközgazdász párját ritkítaná. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezt a fajta ismeretanyagot veszik meg vele együtt. Én nem tudok másra gondolni.
3: Egyébként látunk már ilyet, ugye Gerhard Schröder meg átigazolt annak idején a Gazprom. Szerintem inkább ezeket a nagyobb civilizációs és nemzetbiztonsági kérdéseket kell feltenni az új kormánynak, ha már mit csinálunk az oroszokkal, mit csinálunk a kínaiakkal. Szijjártó Péter ilyen szempontból huszadlagos.
2: Egyébként az orosz kapcsolatait állítólag vizsgálni fogják, de ebben most ne menjünk bele. Annál is inkább, mert mindjárt véget ér az első blokk, gyorsan megmutatjuk a nap kérdésére a végeredményt. Tehát ön szerint Súlyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítást a határidőig? 26% mondja azt, hogy igen, 74%-a mondja azt válaszadóinknak, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszottak, és akkor szokásunk szerint mutatunk néhány érdekes kommentet. Henriette beadja a derekát, mert jogilag nincs mit tennie. Lívia, nem, megvárja a megfosztást, viszont akkor ne kapjon élethosszig ellátást. Lajos, aláírja és megőrzi a maradék tekintélyét. H. Jánosné, ne írja alá, mellette vagyunk. Ilona, nem írja alá, Orbán embere még mindig. László, a népítélet megvolt, lehet elsétálni. Zsuzsanna, tulajdonképpen teljesen mindegy is. Köszönjük szépen az aktivitást, ez volt az aktuál első része, most jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, 3 témát terveztünk még ebben a második részben. Az első az, hogy Bóka János vállalná a Fidesz frakció vezetését. Nézzük a bejátszást.
2: Vállalja a frakció vezetéssel járó feladatokat, ha jelölést kap, és a frakció is támogatja. Erről Bóka János beszélt az Indexnek. Arra felvetésre, hogy Magyar Péter kész tényként közölte, hogy Bóka lesz a Fidesz frakció vezetője, a politikus azt mondta, ez a tisztség azon kevés pozíciók egyike Magyarországon, amit Magyar Péter nem tölt be, és nincs is semmilyen ráhatása. Bóka arról is beszélt, hogy nem tart pártszakadástól a Fideszben. Ugyanakkor hozzátette, intenzív közös gondolkodás zajlik, amelynek célja, hogy új lehetőségeket találjanak a közösség bővítésére és megerősítésére.
1: Hát akkor segítsünk be nekik. Van még 1,2 millió szavazója a Fidesznek jelenleg is, tehát ez egy nagyon komoly társadalmi bázis. Ezt hogyan lehetne megtartani első lépésben, és akár növelni?
3: Hát valószínűleg nem Bóka Jánossal lehet őket megtartani. A Fidesz elérte a Orbán Viktornak a, beesett Orbán Viktornak a csapdájába, lehet így fogalmazni, ugye nincs több ember, tehát 16 éven keresztül olyan szinten Orbán Viktor dominálta a Fidesznek az egész panteonját, hogy nincs több ember. Tehát ugye a Lázár János, én mindig a Lázár Jánosra gondolok úgy, az egy ember Orbán Viktor mellett, akinek volt a Fideszben, Orbán Viktor körül, valami, nem tudom, volt valami személyisége. Tehát volt valami brendje, volt körülötte valami pezsgés, valami, nem véletlenül vele csinálták a Lázár infókat meg. Tehát ő volt az, akinek volt egy saját karaktere, ami Orbánétól valamennyire függetleníthető volt.
4: Azért nem láttál te Tálai András fellépést a kampányban, hogyha azt gondolsz.
3: Lehet, nem voltam elég igényes ebben szemben. Igen, tehát most pedig a Gulyás, szerintem a Gulyásnak egyébként jót tett ez az ellenzéki közeg, tehát ott kihozta a karakterének, a személyiségének egy dallamosabb vonásait, de hát ugye maradt Bóka János. Most Bóka János ugye, ő az egyik frontembere annak a harcnak, annak a csatának, amit az előző műsoridőben elemeztünk. Ugye Bóka János szólal fel talán a leggyakrabban a parlamentben a hazai képviseleti demokrácia, a hazai alkotmányos folytonosság védelmében. Ezen felül én őt még onnan ismerem, hogy talán ő volt az, akit a Fideszből az elmúlt időszakban a leghathatósabban kiállt, talán Izrael mellett elment ilyen Izrael támogató eseményekre, hazai zsidósággal ápolta a kapcsolatot, stb. De ő nem az az ember, aki fenn fogja tartani azt az 1,2 millió szavazónak az érdeklődést.
1: És szerintetek mi lehet Orbán Viktor fejében? Mert nyilván ez a legizgalmasabb. Most az egy dolog, hát, hogy szerintem még a vasárnap estét megvárja, de utána valamit, ha valakinek kezdenie kell a pártjával, akkor az ő, és ha valaki tud hát az, valamit kezdeni, az ő.
4: Szerintem az, hogy lehet az, hogy Ousmane Dembélét kukurája teljesen kikapcsolja. Tehát Orbán Viktor most ez érdekli, vagy ez érdekelte.
1: Ezzel már túl vagyunk, meg kikapcsolta, igen, tehát igen. Ezért játsszák a bronz meccset igen, a franciák.
4: Igen, igen, de hogy még, szerintem még mindig ezen filózik, tehát még nézi a savasodási eredményeit.
1: Igen, de vasárnap este átadják a remake kupát, és igen. A 4 évig akkor most ott... elvonás.
4: Bocs, tehát ugye azt kérdezted tőlünk, hogy mi lehet Orbán Viktor fejében. És, tehát, hogy
1: a Fidesszel kapcsolatban.
4: Igen, de hogy én azt képzelem, hogy 94-ben, amikor az először vesztett úgy, hogy nem úgy nézett ki, ugye valami 30% körülivel fordultak rá a célegyenesre, és aztán lett belőle sokkal kevesebb, és akkor jött a horkormány.
1: Hét, igen.
4: És köszönöm. És akkor bement hozzá, még a Lendvai utcában volt a székház, és bement hozzá a forgatócsoport. Viktor, mit csinálsz? Hát nézte a finn, azt hiszem finn-ruszki világbajnoki döntőt. Most meg elmegy folytatni, hogy én egyébként mélyen megértem, hogy valaki a labdarúgásban keres menekvést, és ugyanakkor nagyon nem szeretném megérteni azt az embert, aki 16 éven keresztül minnyájunk bőrén, meg vérén, meg pénzén hizlalta saját bűnszervezetét, és aztán fogja magát, és úgy csinál, mint aki itt sincs.
1: Hát nincs itt, de ez egy korábbi terv, tehát az tudható volt, hogy lesz foci VB, jó, de te volt, így viszonyos hozzá, Gyuri, te mit gondolsz?
5: Hát az a baj, hogy tehát, hogy a kérdésedről, hogy mi lehet a fejébe, fogalmam sincsen. Nagyon nem is szeretnék a fejébe látni.
1: De lényeges kérdés.
5: De teljesen egyetértünk, mert azt kellene tudni, amit te is most utattál rám, és hogy ugye az előző részben elmondtad, hogy melyik út áll előttük, hogy mit válaszolnak. Mert szerintem ugye mindenképpen változtatni kellene, ha a Fidesz szemszögéből nézzük a dolgot, azon, amit az elmúlt években csináltak, hogy a személyhez, tehát a gombhoz vettek kabátot. Tehát megvolt a személy, akivel valamit oda kellett rakni, és akkor kitaláltak hozzá mindenféle funkciókat, egyebeket. Ez nem működik, hát ezért az egész rendszer, de most nem csak a politikai része, hanem az egész ország vezetési része nem működött. Ebből következően, hogyha most ő eldöntötte a fejébe, hogy melyik irányt választ, akkor ehhez kell embert választania. Abban teljesen egyetértek veled, hogy a Bokka János lehet, hogy egyébként képességei szempontjából, én nem ismerem őt, hogy nyilatkozhassak, képes lenne egy ilyenre, de hogy az ismertsége és az elfogadottsága nem olyan, ezért van abszolút egyetértek veled, hogy ő nem az a személy, akit, hogyha előre tolnak, akkor ezt a 1,5 millió még megmaradt, vagy 1,2 millió megmaradt magszavazót, ezt az egységben tudja tartani.
3: Szerintem mindenképpen azt érdemes figyelemben tartani, hogy a Fidesz, mint olyan, az nem egy párt, hanem ez egy ernyőszervezet, egy bűnszervezet körül. És az, hogy a választások óta ugye milyen drámaian csökkent a népszerűség, az pont erre bizonyíték. Hogyha ez egy működő, ugye, párt lenne, akkor a választások után 2 héttel, meg 3 héttel, meg nem 4 héttel, nem az lett volna a politikájuk, hogy bazsajognak egymásra, és ugye védik a hazai parlamentáris demokráciát, hanem akkor lett volna valami működő stratégiai érzékük, amivel megpróbálják megtalálni a maguk pozícióját ebben a pillanatban.
1: Az volt egyébként a stratégia, hogy mozgalommá alakulnak, ezt mondta Orbán Viktor a választás utáni harmadik napon.
3: Ez nyilván duma volt. Orbán Viktornak az a kezdeti ugye színlelt lelkesedése a Fidesz további jövő irányába az nyilvánvalóan elpárolgott, mert Orbán Viktor, mint maffiafőnök, pontosan tudja, hogy ebből nem lesz semmi, ebből a pártból. Azért nem lesz belőle semmi, mert a maffia állam maga felélte ezt a pártot. Nincs meg benne az a potenciál, nincs meg benne az a képesség, nincs meg benne az a tudás. 16 éven keresztül egy verseny nélküli helyzeten hízlalták önmagukat, és a bűnözőiket, hogy a te kifejezéseddel éljek. Elvesztették azt a fajta kapcsolati hálót, de leginkább azt a fajta intellektuális. És nem azt mondom, hogy kicsi az IQ-juk, azt mondom, hogy nem szoktak hozzá a versenyhez. Elvesztették azt a tudást, hogy hogyan kell fennmaradni egy ilyen helyzetben, mert ők már nem egy párt.
1: Igen, de egyébként még Magyar Péter sem állítja azt, hogy mindenki a maffia része ebben a politikai közösségben. Tehát a kérdés az, hogy akik soha nem voltak a részei ennek, de ezt a politikai közösséget erősítették nekik, lehet valami esélyük ezt a bizonyos több mint 1 milliós réteget megszólítani, és maguk mögött tartani, és valamit felépíteni belőle?
4: Hát én ahányat megnéztem, ahány ilyen embert, aki most így hirtelen megtalálta a demokrata, meg jogállami szókincset, meg értékrendet, mindegyikről kiderült, hogy azért nem ugrott el az adott 500 vagy 5000 millió forint erről egyik sem. Tehát tökéletesen értelek, és a világ az nem fekete-fehér, és teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy természetesen nem lehetünk egymás ellenségei a fideszes polgártársainknak azért, mert odaszavaztak. Nem lehetünk, nem kezelhetünk mindenkit tudás nélkül bűnszervezeti tagként csak azért, mert egy Fidesz színben választott tisztségviselő volt, vagy hivatalnok, vagy bármi más. Tehát nyilvánvalóan minden egyes tap-tarap-tarap-tarap-tarap-tarap. És aki Magyarországon a politikumban aktív emberként azt állítja magáról, vagy bárki másról, Fidesz által megválasztott politikai tisztségviselőről, Fidesz által kinevezett kormánytisztviselőről, hogy ezek az emberek nem tudták egészen pontosan, hogy mihez adják a nevüket, és hogy milyen rendszer fenntartásán vagy dolgoznak aktívan, vagy pedig a munkájukkal ezt a rendszert tartják fönt, az egész egyszerűen hazudik. Tehát, hogy, és a kettő dolog között distinció van, tehát nem állítom azt, hogy mindenkit böribe, de azt viszont nagyon is állítom, hogy aki homopolitikusként Fidesz tap, az biztos, hogy bűnrészes politikai értelemben. És kulturális értelemben is.
1: Igen, Gyuri.
5: Nem csak egy mondat, ez az egész rendszer, ez Orbán Viktor személyén állt. Ő csinálta egyébként ezt, tehát gyakorlatilag szépen, még Lázár János említette az előbb, azért neki is volt egy felívelő szakasz, tehát amikor esetleg túl magasra ívelt, akkor egy idejében háttérbe szorították, aztán amikor szükség volt rá, megint elővették. Tehát az egész egy ilyen kézivezéles, egyszemélyes, hát diktatúra jellegű valami volt. Ez a rendszer, ez a személy nélkül nem működik. Tehát ezért nem gondolom azt, hogy bárkit, akár szőkét, barnát, szépet, csúnyát elő lehet venni, nem lehet beültetni. Tehát ebbe a rendszerbe Orbán Viktor nem helyettesíthető személy. Vagy ő vele együtt, és akkor, ha hazajön, valaki megnyeri vasárnap a döntőt, hazajön, és akkor utána csinál, és a maga köré gyűjt valamit, akkor lehet belőle még, hogy mozgalom, párt, nem tudom, de én nem hiszek a mozgalmakba annyira. Viszont, hogyha ő ezt nem tartja nagyon szigorúan a kezébe, akkor csak a szétforgácsolódás lett belőle, ez az én nézetem.
3: Igen, hát ez egy nagyon érdekes tény, amit kiemelsz, hogy Orbán Viktor személyén áll és bukik ez az egész sztori. Azért gondoljunk bele abba, hogy ez mit jelent a Fidesz elmúlt 16 évére vonatkozóan.
5: Hát ez
3: azt jelenti, ez az ember, az Orbán Viktor, aki köré még ugye mindenféle önmagukat kritikusnak, objektívnak működő politológusok is próbálnak egy ilyen vezér, hős etoszt építeni. Orbán Viktor nem gondoskodott 16 éven keresztül a saját utódlásáról, politikai értelemben. Ugye? Kriminológiai értelemben
5: gondolkodott. Mondjál egyetlen szemét, aki ilyen nagy hatalmú volt és gondoskodott életében az utódjáról.
3: Én csak azt akarom mondani, hogy ez olyan szinten nem a politikai verseny síkján értelmezte magát a Fidesz Orbán alatt. Olyan szinten Orbán Viktor ugye nem politikusként működött 16 éven keresztül, hogy nem gondolt arra, hogy mi van utánam.
1: Egyébként egyszer, igaz, hogy utólag megnevezte Varga Juditot, mint akiből néhány éven belül akár miniszterelnök lehetett volna. Erre mondták a Pesti Vízbe, hogy tulajdonképpen a családot eltalálta, csak a szemét nem. De ezzel most megyünk is tovább. Még ide tartozik Orbán János Dénes, aki az egyik legnagyobb közpénzköltő, megint csak az internetes humort segítségül hívva. Azt mondta, hogy jó akarata jeléülő, akár vissza is vásárolja a saját műveiért kifizetett, illetve a műveit, amiért kifizettetett a saját szervezetén keresztül több mint 420 millió forintnyi közpénzt. Kicsit bonyolultnak tűnik, de nem az. Nézzük a bejátszást.
6: Orbán János Dénes kilépne a Magyar Művészeti Akadémiából, mert nem akar egy levegőt szívni El Simon Lászlóval. El Simon ugyanis azt javasolta neki, hogy botránya miatt mondjon le. Nemrég derült ki, hogy Orbán János Dénes 9 drámájának felhasználási jogait több mint 412 millió forint közpénzből vásárolta meg az általa alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. Illetve az is, hogy az Operett Színház legalább 129 millió forint jogdíjat fizetett neki különböző szövegekért. Tar Zoltán miniszter aztán már arról tett bejelentést, hogy a szervezet 1,3 milliárd forintot fizetett volna új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására, de azt sikerült visszaszerezni. Csütörtökön pedig Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár bejelentette, hogy feljelentést tesz az ügyben. Orbán János Dénes azt írta Tar Zoltánnak, hogy visszavásárolná műveit a szervezettől, mint fogalmazott, remélem a visszavásárlás kezdeményezését jó szándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincs hangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni.
1: Hát, azért valami megváltozhatott az író-költő gondolkodásában, mert néhány nappal ezelőtt a saját szervezete még azt írta, hogy semmilyen összeférhetetlenségről nincs szó, mivel Orbán János Dénes nem ügyvezető, hanem szellemi vezető. Szerintetek mi változhatott meg, vagy hogy most tört felszínre ilyen szinten a jó akarat?
4: Elsősorban az összes adófizető nevében nagyon megnyugtat minket, hogy jó szándékkal viseltet a 425 millió forintunk iránt, amit már elvett. És ugye biztos vagyok benne, hogy az összes néző szerintem a stúdióban is az első kérdés mindenkiben az, hogy és mennyire vásárolná vissza? Tehát, hogy milyen áron? Tehát, hogy nyilván sokkal jobbak lettek ezek a könyvek, tehát akkor 500 milliót adna értük, vagy jogdíjak, tehát, hogy valójában szerintem egyedül ez a kérdés.
5: Ha ugyanazért a pénzért vásárolná vissza, mint amennyire saját magának eladta eredetileg, akkor azért megkérdőjelezzük, hogy honnan is van ez a pénz, tehát akkor azért szeretném, ha a NAV is részt venne ebben az üzletben egy kicsit. Ha pedig jóval kevesebbért, akkor meg az a kérdés vetődik föl bennem ugyanúgy, mint amit te is föltettél, hogy hirtelen mitől esett ennyit a művek értéke, ami, hogy még egy évvel ezelőtt még ennyit értek, és most meg már esetleg kevesebbet. Nem tudok más mondani, ez az egész egy annyira ilyen állatorvosi ló, és annyira megmutatja ennek az egész rendszernek a mindenét. Tehát, hogy kitalálnak alapítványokat, amiben beteszik az embert, aki utána Kossuth díjat kap. Én nem tudom, nem ismerem annyira, tehát nem akarom minősíteni, mint költő, de azért én nem vagyok benne biztos, hogy ő az elmúlt 15-20 év kiemelkedően legeslegnagyobb magyar irodalmi személyisége lenne, és utána saját magától megveszi, és utána, mint hallottuk ma egy interjút, azt hiszem a Híradóban, hogy az Operett Színháznak kötelező volt, céltámogatást kaptak, tehát vegyük már észre, úgy kaptak támogatást az Orbán János alapítványától, hogy ezt a pénzt csak és kizárólag az Orbán János által elkészített műre fordíthatják.
1: Ez még további 129 millió.
5: Igen, ez még további 129 millió. Tehát ez egyszerűen...
4: Hát remélem, hogy nézik az ügyészségen meg a 8. kerületi rendőrfőkapitányságon ezt a műsor.
1: Hát Nagy Ervin mondta, hogy feljelentést tesznek, bár erre azt szokták mondani, hogy ha valaki vissza is téríti az ezek szerint nem teljesen jogosan kapott pénzt, azzal enyhítheti az ítéletét, de alapvetően eljuthatunk az ítéletig.
3: Én erre a történetre alapvetően csak kiadóvezetőként tudok reagálni. Szerintem ez egy nagyon innovatív módszer minden könyvkiadónak, ami mondjuk az e-könyveknek a nyomása alatt szenved, hogy itt megvesszük magunktól a könyveinket.
5: Hát, ha kapsz állami
3: támogatást, tudom javasolni a szakmának.
4: Ez fejtsd meg, pont azért ez kezdett el érdekelni, hogy ez az üzleti modell, ezt hogyan lehet adaptálni, és az egész
3: hát magyar... Most Dénes kell megkérdezni, hát, mert ő jobban tudja, mint
4: hát,
3: én.
4: De egy inspirációt csak jelent számodra.
3: Nem, hát
5: először kéne kapnod egy halom állami támogatást ahhoz, hogy abból tudjál ilyen bőkezően saját magaddal szemben föllépni.
3: Igen, hát mi megbeszéljük a saját művészi zsenénket, hogy megbecsüljük, hogyha más nem is, akkor...
1: Szóval azért Orbán János Dénes bizonyos szempontból egy fogaskerék, egy óriási gépezetben a kedves nézőknek mondom, Orbán Viktor érdeklődését felkeltette. Pontosabban az akkori tanár, amikor a diplomáját írta, vagy szakdolgozatát felhívta Antonio Gramsci-ra, vagy Gramsci-ra, olasz kommunista teoretikus. Ő mondta, hogy a kultúra nem csupán művészeti alkotások összessége, hanem az uralkodó osztály hatalmának a biztosítéka. Tehát az elnyomó osztály nem csak erőszakkal, hanem a kultúra kézben tartásával is hatást gyakorol a társadalomra, és itt a kultúrán érthetjük a művészeteket, a vallást, a mai modern korban a médiát, vagy az erkölcsöt. Szóval, hogy aki ezeket a területeket uralja, az egész uralmat is kiterjeszti, és akkor ennek egy nagyon pici szelete nyilván, mint mondjuk Kis Grófó és Mága Zoltán, Orbán úr egy másik vonalon, de mégiscsak ebben a rendszerben egy kis fogaskerék volt,
4: hát,
1: nem?
4: Hát az, hogy Ugye itt 16 éven keresztül hallottuk, vagy hallgattuk azt, hogy a magyar kultúra, a nemzet, a nemzeti kultúránk, a nem tudom micsoda, és akkor most, hogyha jól hallom, akkor Orbán úr is elismeri, hogy valójában itt lopás történt. Tehát akkor, és kicsikét zavarba jövök, hogy ezek szerint akkor egy az általa létrehozott alapítvány is tulajdonképpen arról szólt, tehát tényleg nem, az 1,2 millió Fidesz szavazónak a magyar kultúra egy tényleg aggódó részét most azért ilyenkor tényleg nehéz már megérteni, de hát, ja.
1: Menjünk az utolsó témára, mert hogy itt van Póta György, aki érintettje ennek a témának. 800 településen nincs házi gyermekorvos. Nézzük meg a bejátszást.
2: Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos, derült ki a KSH adataiból. Sok helyen a gyermekorvosi rendeléseket a házi orvosok viszik, miközben az ő számuk is jelentősen csökkent. A betöltetlen házi orvosi praxisok száma 2010 óta nő folyamatosan. Van olyan, ami 20 éve betöltetlen. A fő ok a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás. 2024-re 15%-kal csökkent a házi orvosok száma 2010-hez képest.
1: A Tiszapárt egyébként évente plusz 500 milliárd forintot ígért az egészségügynek, azt nem tudom, hogy ez idénre is igaz, vagy majd csak jövőtől. Akkor a két laikus vendéget kérdezném, aztán majd Gyuri kifejti a szakmai részt, hogy szerintetek a társadalom türelme meddig tart a tekintetben, hogy a Tiszától az élet ilyen kézzelfogható, húsbavágó területein hozzon érezhető pozitív változást?
3: Ugye ez a kérdés, ez kicsit ilyen misztikus nekem, tehát ez társadalom türelme.
1: Akkor a te türelmed.
3: Én rendkívül türelmes ember vagyok. Tehát a társadalomnak a türelme, a társadalom végtelen mennyiségű ideig kitűr. Ugye kitűrte végtelen mennyiségű ideig a Fideszt is, tehát ami változtatott a helyzeten, az a politikai verseny. És ezzel összefüggésben én meg csak annyit mondanék a társadalomnak, hogy ne várjon arra, hogy Magyar Péter neki liberális demokráciát csinál egy maffia államból. Reméljük, hogy Magyar Péternek ez a szándéka és emellett kitart. Én azt szeretném mondani, hogy a társadalom, már aki nem, az a társadalomnak azok a tagjai, akik nem terrorisztikus nézeteket vallanak, azok minél előbb alapítsanak pártokat, mozgalmakat, menjenek bele a politikába.
1: Most támaszanak.
3: Politikai versenyt kell kialakítani, nem azt kell várni, hogy mikor veszítjük el a türelmünket Magyar Péterben, aki látszólag még mindig lebilincsel minket.
4: Szerintem már elvesztette a társadalom a türelmét, tehát én azt mondtam ebben a székben 5 éven keresztül, hogy majd akkor fogjuk elzavarni az Orbánékat, hogyha érzelmileg a magyar társadalom megérik arra, hogy szembeálljon az elnyomással szemben. És ennek az egy, tehát ilyen tekintetben a türelem elfogyott, és szerintem pontosan ezt várja az ország, hogy az állam végre kezdjen el szolgáltatni.
1: Gyuri, akkor 2 percen maradt, hogy
5: igen, az egyik az, hátteret. Hogy azért az igazság mérlegén ez nem csak az Orbán rendszernek a bűne, ezek a számok, amik egyébként sajnos az utolsó betűig igazak, mert ez már az elmúlt 25-30 évben folyamatosan így ment. Tehát ezekre én 2010 és 22 között voltam országos vezetője a házi gyerekorvosoknak, először alelnöki, majd elnöki funkcióban, és folyamatosan csak erről beszéltünk, hogy ez be fog következni. Nem csinál senki semmit, és lásd, bekövetkezett. Igen, az a baj, hogy nem, tehát olyan lehetőség, hogy hiányzik, 800 településről, ugye a számokat most nincs idő teljesen kifejteni, mert ugye van, ahol vegyes praxis van, tehát végül is összességében durván 1000-1100 között van az a száma, ahol házi orvos és házi gyerekorvosoknak a hiánya. Ennyi orvost nem, hogy 1 év alatt, 5 év alatt nem fognak tudni, és akkor még nem beszéltem arról, hogy közben az öregek még tovább vannak. Tehát ez egyszerűen egy nonsens. Tehát strukturálisan kell átalakítani az egész alapellátást, el kell magyarázni a betegeknek azt, hogy bizonyos dolgokat nekik is hozzá kell tenni, tehát az, hogy minden faluban legyen egy házi orvos, ez nem fog működni a jövőben. De igenis, ezt össze lehet hozni úgy, hogy egy jó színvonalú alapellátást kell létrehozni. Vannak legalábbis a kormány egészségügyi vezetői közül, tehát akár a minisztert, akár az egyébként házi orvosként funkcionáló alapellátási államtitkárt nézem, nekik már hallottam, hogy megvannak az ötletei, egyelőre még nem láttunk ebből leírva semmit, nem tudom, hogy ők most pontosan mind dolgoznak és mennyin dolgoznak ebből, de úgy gondolom, hogy végre el kellene érni azt, hogy egy nagyobb lélegzetű strukturális átalakítást meg kell csinálni, mert minden kormány, akár kétharmados Fidesz, bármi volt, mindig úgy, mindenki úgy kezdett hozzá, hogy az alapellátás átalakítása. Aztán 4 év múlva ott tartottunk, hogy semmi nem történt meg belőle, és kezdhette újra ugyanazok a következő választáskor ezt a mondatot. Ha ez marad, akkor az alapellátás nem bír ki már 4 évet. Ezt itt nagyon szomorú, de ezt kimerem jelenteni ebből a székből.
1: Köszönöm szépen, ez a mai végszó, és köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, ez volt a mai Aktuál. Hétfőn is jelentkezünk, de addig is legyen szép hétvégéjük, jó pihenést, a viszontlátásra.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Július 17-e van, péntek reggel. Szeretettel köszöntöm Önöket, kellemes napot kívánok mindannyiuknak, a Startot látják, Róna Jegon vagyok. És arról fogunk beszélgetni, ami tulajdonképpen eléggé meglepő a magyar kereskedelemben, mert hogy sztrájkba lépni ritkán szoktak kereskedelmi dolgozók, nem is emlékszem igazából, de majd mindjárt megkérdezek valakit, akinek sokkal jobb a memóriája ez ügyben egészen biztosan. Karsai Zoltán van itt velünk. Jó reggelt kívánok, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye az IKEA sztrájk az nem egy sorozat része, ez egy kirívó ritkaság.
2: Igen, a kereskedelemben a legutolsó ugye ilyen nagyobb sztrájk 2017-ben volt, ugye akkor a Tesco kétnapos sztrájkja. Azóta ilyen csöndesebb sztrájkok azért voltak, egy-kettő, de igen, nem ez az általános gyakorlat, és őszinte leszek, nem is szeretjük ezt, tehát nem szeretnénk ideig eljutni. Most is úgy vagyunk vele, hogy ez az eszköz, mert nem hallja a vállalat, amit mondunk, de nem ez a fő csapás irányú mi szakszervezetünknél.
1: Ugye ma reggel is jól ilyenszer elhangzik itt a tévében az IKEA neve. Mondhatja a vállalat, hogy tulajdonképpen ez reklám. Mert hogy mondják. Hát anélkül, hogy megneveznénk, nincs értelme beszélgetnünk. De vajon mit jelenthet ez a vásárlóknak? Általában a társadalom felé mit üzen az a helyzet, ami ott most kialakult? Mit gondol?
2: Hát én azt gondolom, hogy ugye én most voltam egy éjszakát a sztrájkolókkal, benn voltam velük egész éjszaka, és egészen apróságokon múlik az, hogy egy ember szeret dolgozni egy munkahelyen, vagy nem. És ez a csapat, akivel én voltam éjszaka, nekem azt mondta, hogy ők imádnak itt dolgozni, de egyszerűen nem tudnak kijönni a pénzükből. Tehát a hangulata az egész közegnek szenzációs, egy fantasztikus csapat, és nem szeretnének mást a cégtől, csak azt, hogy amikor a hónap végéhez érkeznek, akkor annyi legyen a számlájukon, hogy nyugodtan tudják várni a fizetés napot, ne pedig 100 forintra kiszámolva éljenek.
1: Az elmúlt években ütemezetten jöttek a béremelések, ahogy azt általában a szektorban láttuk?
2: Igen, de az IKEA-nál az elmúlt években egy olyan gyakorlat honosodott meg, hogy nincs egy infláció követő alapbéremelés, hanem teljesítmény alapú bérfejlesztés van, és így előfordul olyan, hogy valaki mondjuk az inflációt nem kapja meg, és nem az idei évben követték el azt a hibát, amiért most sztrájk van. Hát idén tulajdonképpen adtak egy teljesítmény alapú bérfejlesztést, ami akár egy értékelhető százalék volt, hanem az elmúlt években, amikor mondjuk 17,4% volt az infláció, és hát egy óriási szakadék keletkezett a bérekben. Ezt kapják most meg idén.
1: Aki ebben nincs benne, lehet, hogy nem tudja, a teljesítmény alapú bérezés és annak a növekedése az az egyén vagy a cég teljesítményének a növekményén múlik.
2: Hát nyilván múlna azon is, hogy a cégnek van a profitja, de azzal nem szokott az IKEA-nál probléma lenni. Nem, ez az egyénnek a teljesítménye, és ugye ez mindig olyan, hogy nagyon nehéz úgy mérni egy egyén teljesítményét, hogy ez biztosan úgy legyen, hogy az én teljesítményem mutassa, ne pedig azt, hogy jóban vagy rosszban vagyok a főnökömmel.
1: Hát erre nem tudok mit mondani, arra, mert hogy ez egy általános tapasztalat, tehát ezt így azt van. Gondolom, hogy minden munkavállaló jól ismeri, viszont az a része, az meglepő, hogy bemegynek a vásárlók, és nem biztos, hogy szakképzett eladókkal találkoznak, hanem most kikkel?
2: Hát ugye a sztrájk ideje alatt az áruházak azért működtek, rengeteg volt a bérelt munkaerő, és nyilván érezhette mindenki, hogy valami nem úgy megy, nem olyan olajozottan, mint kellene. A dolgozók egyébként még ma is, én azt gondolom, hogy nagyon jó dolgozóik vannak, akik felkészültek a szakmájukból, de egyre többen döntenek úgy, hogy akkor, ha nem kaptak a cégtől megfelelő anyagi juttatást, akkor távoznak. Az új dolgozókat pedig ugye nagyon nehéz betanítani. Tehát itt, aki az IKEA-nál, mint számunkra vásárlóként egy jó IKEA eladó, aki mindenhol, mindenről tud, ha nem is a saját osztályáról van szó, de tud nekünk segíteni, ebből van egyre kevesebb, és azt nem értem igazából, hogy a cég ezt miért nem becsüli meg, hogy ott van még egy olyan csapat, aki minket, vásárlókat jól tud kiszolgálni.
1: Önök tárgyalnak az IKEA-val most, mint szakszervezet?
2: Tárgyaltunk az IKEA-val, most ugye a sztrájk ideje alatt olyan válaszokat kapunk tőlük, hogy tiszteletben tartják a dolgozóknak a sztrájkhoz való jogát, és megértik őket, de ők továbbra is azt mondják, hogy az idei pénzügyi évben, ami augusztus 31-ig tart, nem tudnak kifizetést eszközölni, és ha őszinte akarok lenni, akkor engem ez az, ami a leginkább bosszant, hogy ugye a dolgozók tettek egy ajánlatot, hogy hát van egy követelésünk 6%-os alapbéremelésre, de semmilyen ellenajánlat nem érkezett. Tehát ilyenkor az ember várná, hogy hatot nem tudok adni, de egyezzünk valamiben. De a vállalattól gyakorlatilag az jön, hogy nem, semmit. Egy rágógumit, egy mozi jegyet, semmit nem tudok nektek felajánlani.
1: Amellett, hogy én mozi jegyet adnám, nem biztos, hogy általános lenne az öröm a sztrájkolók körében. Viszont azt mondja, hogy augusztus 31-ig tart az IKEA-nál a könyvelési év, a pénzügyi esztendő. Miért nem mondja azt az IKEA, akkor oké, szeptember 1-jével tárgyaljunk?
2: Hát a tárgyalásokon hangzottak el ilyenek, csak ilyen nagyon érdekes időhúzó jelleggel. Ugye január óta tárgyalunk velük, hogy mit szeretnénk. Áprilisban májusig kértek időt, májusban júniusig kértek időt. Most a legutolsó tárgyaláson azt hangzott el, hogy az új pénzügyi évben akkor lehetne beszélgetni dolgokról, és kezdjünk el beszélgetni szeptember 1-én. Én pedig azt kérdeztem meg, hogy
1: addig
2: még két hónap, így van, tehát miért nem beszélünk most arról, hogy mi fog történni szeptember 1-től? És amikor ott jött egy olyan válasz, hogy hát szabadságolások, meg a nyári szezon, és akkor éreztem, hogy igazából elmentünk a munkavállalókhoz, és ők is érezték, hogy ez időhúzás, nem szeretnének semmit adni, mi pedig azt szeretnénk, hogy valamit adjanak.
1: Hogy tart, meddig tart, milyen módon tart a sztrájk, és milyen általánosságok vannak ez ügyben, tehát hogy például bent az eladótérben, kint a raktárban, a szállítással, hogyha valaki összeszerelést rendelt, hát azt most várhatja. Szóval, hogy milyen részletek vannak itt?
2: Hát ugye úgy kezdődött, figyelmeztető sztrájkkal indultunk az első alkalommal, és azt követő kettő is igazából már nem figyelmeztető volt jogilag, de az időtartamát tekintve 2-2,5 óra, tehát azok még olyan sztrájkok voltak, ahol csak levegőbe lőttünk, hogy vegye észre a vállalat, hogy ez komoly dolog. 100-an jöttek ki egy szombati 2 órás sztrájk, a 118-an egész pontosan Soroksáron, de 50-en kijöttek Budaörsön is. Tehát így indult el a folyamat, és mivel semmilyen, ha egy vakhang nem jött válaszként, hogy értjük, és akkor üljünk le tárgyalni, így most már ugye volt egy komolyabb, egy teljes éjszaka, majd azt követően egy délelőttös műszaknak a leállása. Ugye az éjszaka az azt eredményezte, hogy 8 kamionnak kellett volna érkezni, 4-et átirányítottak más időpontra, a maradék 4-ből 1-et leszettek, és amikor eljöttem reggel, akkor 3 kamion várakozott hátul az áruház mögött. Tehát most megakadt a logisztika, és hát igen, a nappali sztrájkokban és ezekben a 2 órákban az áru kiadás, ugye az szünetelt, Budaörsön volt a legnagyobb kaland, ugye, ahol ugye 18 órától 20 óra 30-ig sztrájkoltunk, tehát az áruház közben bezárt, és nem volt árukiadás. Aki kifizette az áruját Budaörsön, és nem szóltak neki ott helyben, hogy nem fogod tudni átvenni az árut, mert sztrájk van az árukiadóba, az kiment az árukiadóba, át akarta venni a termékét, és hát a dühében ököllel verte a plexit, hogy neki adják oda a dolgot, amit kifizetett. Úgyhogy volt ebből feszültség, látható hatások vannak.
1: Hogyan tovább?
2: Most olyat mondok, amit még a vállalat nem tud, és majd most fogja megkapni tőlünk levélben. Fogunk nekik adni egy ilyen 1 hetes, 8 napos periódust. Ugye látták, hogy sok dolgozó volt benne, látták, hogy minden műszakban képesek vagyunk arra, hogy valamit alakítsunk. Úgyhogy most fognak tőlünk kapni egy olyan levelet, hogy gondolják át még egyszer, hogy akkor mit szeretnének adni a dolgozóknak, mert szükség van rá, és amennyiben nem, akkor ugye ez a picit ilyen olyan sztrájk volt eddig, hogy amikor a dolgozók akartak sztrájkolni, megszerveztük, ha viszont most sem kapnak semmit a dolgozók, akkor olyan cégnél lányos sztrájkok jönnek, ami hosszú idejű, és egy nagyon fájó periódusban fog hosszú időre leállást okozni az áruháznak.
1: Egy pozitívabb témáról beszéljünk. Úgy hírlik, hogy a parlament elé fog kerülni a karácsonyi, a december 24-i munkaszüneti nap kérdése. Ezt a kereskedelemben dolgozók nagyon régóta kérik.
2: Igen, ugye a birtokunkban is van egy népszabadási kezdeményezés, tehát mondhatjuk úgy, hogy van egy B-tervünk, amire most gyűjtjük egyébként az aláírásokat az utcán, a kollégáim kint vannak. Ma pont nem, mert nagyon meleget mondtak, és nem akartam senkit kiállítani tűző napra, de egyébként aláírás gyűjtünk. És őszintén én bízom benne, hogy ugye a Magyar Péternek volt egy ígérete tavaly december 23-án, közzétett egy posztot a Facebookon, és azt mondta, hogy ha tiszta kormány lesz, akkor 2026-ban, de 24 már munkaszüneti nap lesz. mi semmi más nem szeretnénk tőle, csak azt, hogy ezt erősítse meg. És egyébként, ha lehet, akkor innen is üzennék Péternek, hogy mi nem gondoljuk, én nem hiszek azokban a pletykákban, hogy a kormány ne akarna szóbálni a szakszervezetekkel. Tudjuk, hogy sok a dolguk, sok a prioritásos feladat, de fogunk majd beszélni még eleget sok mindenről, de hát a DEC 24-et szerintem mindenki akarja. Nem találkoztam olyan emberrel az utcán, az aláírás gyűjtésen, aki azt mondtam, hogy nem írja alá, mert szerintem nem ért vele egyet. Úgyhogy hozzuk ezt tető alá, mi csak ennyit szeretnénk.
1: Mondta, hogy Per Péter ilyen viszonyban vannak?
2: Nem, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy ő most mindenki miniszterelnöke, úgyhogy most megengedtem.
1: Mindenki Péterre lenne?
2: Igen. Egyébként, ha milyen viszonyban vagyunk, ugye éjszaka volt ez a Reddit, lehetett kérdezni tőle éjszaka, azért hajnal 3-4-1-kor még ott pötyögtem a telefonomon szintén. Tehát...
1: És kapott választ? Gondolom ezt kérdezte, vagy valami ehhez fogadott.
2: Igen, hát nyilván ezt kérdeztem, nem a fociról érdeklődtem. Hát az volt a válasz, hogy ha lehet, akkor már idén, ha nem, akkor pedig, ugye már hogyha lehet, hogy be kellene ezt jelenteni előre, és akkor majd jövőre. Én úgy vagyok vele, hogy egy kétharmados kormányzással, ha ezt nem lehet megoldani, akkor ott komoly gondok vannak.
1: Elnök úr, köszönöm szépen, Karsai Zoltán volt a vendégünk, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének vezetője. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Lonely road, take me home, lonely road.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vállalja a frakcióvezetéssel járó feladatokat Búka János, ha jelölést kap, erről az Indexnek beszélt a Fidesz politikusa. Azt is mondta, nem tart pártszakadástól, ugyanakkor hozzátette, intenzív közös gondolkodás zajlik, melynek célja, hogy új lehetőségeket találjanak a közösség bővítésére és megerősítésére. Antal Attilával és Miketz Dániellel beszélgetünk. Elrendeli a kormány az aszbesztel szennyezett zúzottkő eltávolítását Szombathelyen. Az zúzottkövet 12 kilométeres szakaszon távolítják el és veszélyes hulladéklerakóba szállítják. Szondi Vanda kormányszóvivő azt ígérte, hogy a kabinet még a héten egyeztet a város polgármesterével. Nemény Andrást kérdezzük. Az államfői megbízatás felülvizsgálatán túl a jogellenesen szerzett közvagyon visszaszerzése a célja a 17. alaptörvény módosításnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal hatékonysága ugyanakkor egyelőre kérdéses. Ahogy kérdésessé válhat Szijjártó Péter jövője is a BYD-nál. Magyar Péter ugyanis azt ígérte, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. A stúdióban Líderes Sándor. Óriási felháborodás fogadta Ukrajnában, hogy Volodymyr Zelenszkij menesztette a védelmi minisztert. Országszerte rengetegen tüntettek. A döntést ugyanis sokan nem egyszerű személycserének tartják, hanem a háború stratégia irányváltásának. Kis Benedek Józseffel beszélgetünk.
2: Ez a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Antal Attila és Miketz Dániel politikai elemzők a vendégeim. Jó estét, szervusztok.
3: Jó estét.
4: Jó estét kívánok.
2: Most nem is én hozok témát, hozzatok ti. Szerintetek mi volt a legfontosabb esemény a héten? Itt minden nap elmondtuk, hogy hát tényleg minden nap történt annyi minden, hogy alig tudtuk kiválasztani a témákat. Szerintetek mi volt a héten a legfontosabb, ami mondjuk túlmutat önmagán, és nem csak egy napig beszélünk róla, lehet, hogy több is volt ilyen.
3: Hát én azon gondolkodtam, és talán ez annyira, amikor a képviselők 12 éves ciklus vagy ilyen mandátum korlátozásáról van szó, hogy aztán kevésbé hangzik el, hogy annak talán akár középtávon, de mégiscsak azért hosszabb távon milyen hatása lesz arra, hogy a politika történik Magyarországon, hogyha nem az egyéni országgyűlési képviselő fogja vinni a körzetét, és ott gyűlik össze valami, vagy ott ő lesz valahogy a helyi autoritás, akkor talán a pártszervezetbe visszatér, vagy a helyi kampányfőnök az, aki átveszi ezt a szerepet. Tehát ennek azért lehet, ha így marad ez valóban, akkor ennek lehet arra következmény, hogy akkor hogyan is folyik a politika, a politizálás.
2: Vagy elmegy egy multihoz, csak
3: viccelt. Vagy elmegy egy multihoz utána, és akkor lehet, hogy épp az, hogy az informalitásnak csökken a szerepe, mert hogy nő a pártszervezetnek, visszajön a pártoknak a jelentősége. Az utóbbi időben azt láttuk, hogy azért, ahogy a közösségi média kiteljesedik, az, hogy belépnek más szereplők, azért a párt szervezeteknek, magának a pártnak nincs a jelentősége. Ez átalakulhat, ezért az mondjuk talán még egy ilyen, inkább a tudósoknak érdekes ez most. Azért a rövidebb távon, ami izgalmasabb, az persze az, hogy mi történik a Fidesznél, viszont most úgy látszik, mintha valami vezetési válság lenne. Nem igazán látható az, hogy ki lenne most a Fidesznek a vezére.
2: Na, ezt mindjárt kibeszélhetitek. Attila, neked mi volt így a hétből, ha az egész hetet kéne értékelned?
4: Hát ugye bár még lesz szó róla, de a 17. alaptörvény módosítás, azt gondolom, ami benne van, és ahogy benne van, és ami hiányzik belőle. Ami benne van, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, szerintem legalább három szempontból. Egyrészt megteremti az elszámoltatásnak az alkotmányos kereteit, itt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra gondolok. Másrészt biztosít egy levegővételt, egy politikai és alkotmányos mozgásteret a Tisza kormánynak, azáltal, hogy azt remélik, hogy a köztársasági elnököt el tudják távolítani, illetőleg az Alkotmánybíróságnak az elnökét is, Pót Pétert. És hát abból a szempontból is szerintem fontos ez, hogy teszünk egy fontos lépést, noha nem végleges lépés, hiszen valószínűleg még egy alkotmányozási folyamat előtt állunk az alkotmányos demokráciának a visszaállításának az irányába, értve ez alatt az Alkotmánybíróság köreinek a részbeni visszaállítását, és hát természetesen azt, hogy a bíróság szerintem egy fontos dolog, autonómiája növekszik.
2: Mi hiányzik belőle?
4: Viszont ami hiányzik belőle, és ahogy ez az egész kerethezve van, az szerintem egy fontos dolog, hiszen itt a módosításnak az indokolása is tartalmazza, hogy mekkora felhatalmazást kapott az új kabinet. Viszont ez a számmisztika szerintem ez problémás, mármint abban az értelemben, hogy itt egy alkotmányos barkácsolást látunk, akár a 16. alaptörvénymódosításnál, akár most is, hogy gyakorlatilag úgy kívánják megoldani ezeket a politikai kihívásokat, hogy kiveszik azokat a közjogi szereplőket, 70 éves életkori korhatár esetén az alkotmánybíróság elnöke tekintetében, vagy ugye a miniszterelnöki mandátum korlátozás vonatkozásában. Lehet így is eljárni, nem vitatom, szerintem ez egy fontos szempont, és itt jelezte is Magyar Péter, hogy gyakorlatilag ennek a nagy felhatalmazásnak kívánnak eleget tenni. Én azonban azt gondolom, hogy sokkal célszerűbb, morálisabb és a választói igényeknek megfelelő lépés lett volna kimondani azt, akár egy politikai nyilatkozatban, hogy egy autoriter politikai berendezkedés az Orbán rendszer tekintetében a közjogi és politikai szereplők vonatkozásában egyértelmű játékszabályokat, egyértelmű új szabályokat kell bevezetni, és egyértelmű vonalat kell húzni. Nem kell belemenni számmisztikába, itt egyébként ugye ki lehetne a méregfogát húzni annak, hogy akkor 3 ciklusig lehet képviselő valaki, visszamenőleges hatály vagy nem. Ki kellett volna azt mondani, akár a 16., akár a 17. alaptörvény módosítás tekintetében, hogy itt egy autoriter rendszer vonatkozásában egyértelmű konzekvenciákra kell számítani, és egy demokrácia igenis érvényesítheti egy autoriter berendezkedéssel szemben ezeket a konzekvenciákat. Nyomokban benne van ez, hogyha megnézi valaki az indoklást, ugye a köztársasági elnök eltávolítását úgy indokolja ez az indoklás, hogy nem tudja betölteni a szerepét, nem testesíti meg a nemzet egységét, és nem tud örködni a demokratikus berendezkedés működése felett. Tehát ez ilyen szempontból hivatkozásként benne van, de hát milyen más lenne, hogyha azt mondaná akár a miniszterelnök, akár a közjogi indokolás, hogy a jelenlegi köztársasági elnök egy autoriter vezető, Orbán Viktor, és egy autoriter rendszer kegyence volt, és ez méltatlanná teszi a hivatalának a betöltését.
2: Én itt a héten majdnem ugyanezt mondta Fülöp Botond, a vidéki prókátor, hogy ezt kellett volna igazából tenni. Mind a ketten az alaptörvény módosítást nem tettétek, te egy részét, ugye a cikluskorlátozást. Akkor egy gondolat még ezzel kapcsolatban, egy napja van Sölyök Tamásnak, hogy aláírja a módosítást, így van. Mit lép szerintetek?
3: Hát nem mernék fogadni, de hogyha az eddigiek alapján, amit ahogy eljárt, inkább azt gondolom, hogy arra legyek, hogy nem fogja aláírni, és tovább megy, és inkább keresi még a lehetőségét annak, hogy legalábbis elhúzódjon ez az egész ügy.
2: Szerintem az illa?
4: Szerintem nagyon kétséges, hogy van-e autonómiája a jelenlegi köztársasági elnöknek, és akkor visszamegyek az első gondolatkörhöz. Ez önmagában is nagyon nagy probléma, hogy az autonómia rendszernek azok a maradványai itt vannak, és ki dönt? Az államfő dönt, vagy helyette politikai döntést hoz az ellenzéki, jelenlegi ellenzéki oldal. Hát ez önmagában is egy óriási probléma, és ahogy Daniel is mondta, hogyha belemegy ebbe a közjogi adókapokba az ellenzék és a Fidesz, ebből nagyon-nagyon jelentős társadalmi problémák alakulhatnak ki. Ezért is jobb lett volna egy egyértelmű vonalhúzás autokrácia és demokrácia között.
3: De ez nincs azért az ellenzéknek az ellenére, tehát azért azt valahogy lehetett sejteni már a lengyel példából okulva, az, hogyha a Fidesz ellenzékbe kerül, akár csak azért, mert egyszerű többséggel akit kormányt a Tisza, akkor számukra jó helyzet lett volna az, mint ami Lengyelországban történt, hogy egy ilyen alkotmányos válság alakul ki, és legalábbis a választóban az az érzés alakul ki, hogy na hát itt akkor valami zavaros dologba váltottunk át a Tisza dologból, és egyébként Orbán Viktor így is kampányolt, tehát volt egy ilyen kampányüzenete, hogy akkor a biztonságos dolgot ne váltsuk át valami ismeretlenre. Ezért az, hogyha valamiben érdekelt most az ellenzék, az, hogy akkor tovább erősödjön az a fajta érzékelés, hogy akkor rosszul mennek a dolgok, legalábbis itt az alkotmányos jogi kereteket illetve.
2: Maradjunk akkor a Fidesznél, ezt is említettétek. Talán kezdjük akkor ott, hogy új frakcióvezető lesz a Fidesznek, ugye a hét elején lemondott a frakcióvezetői tisztségről Gulyás Gergely, és már úgy tűnik, hogy Bóka János lesz, vagy lehet az egyik befutó, én ezt most csak abból gondolom, hogy ő az Indexnek azt mondta, hogy elvállalná, hát nyilván nem véletlen mondta ezt az Indexnek. Mit gondoltok?
3: Hát Hát ugye más nevek is felmerültek, hiszen azért itt az az érdekes, hogy most talán nem volt annyira izgalmas szerepkör, sőt nem volt annyira izgalmas funkció ez a kormányról jövő Fidesznél, hogy akkor ki is a frakcióvezető, de most azért ha egy ellenzéki pártnál sokkal fontosabb pozíció a frakcióvezető, mint egy kormánypárt esetében, hát az erőforrások is vannak egy frakcióban, kap pénzt, ott lehet foglalkoztatni embereket, vagy valamilyen üggyel foglalkozhatnak, hozzájutnak a nyilvánossághoz, hogyha nézik a választók az abszolút parlamentet, akkor azért az ellenzéket is nézik, és őt is hallják, tehát hogy ezért is most ebben a helyzetben azért fontos az, hogy ki az a Fidesz frakció vezetője, és ahogy visszatérve arra, amit említettem a pártokról, hogy ahhoz képest egyébként súlytalanabb egy ellenzéki párt elnöke, aki nem is ül benne a parlamentben, még hogyha Orbán Viktor is. Tehát itt azért ez egy új helyzetet teremt a Fidesz esetében. Azért vannak talán olyan, most az, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult Tuzsan Bence, tehát hogy talán még az ő szerepe is azért hangsúlyosabb, vagy markánsabb, karakteresebb egy ilyen ellenzéki szerepben, mint akár Bóka Jánosé. Nem tudom, hogy ez már megvan valóban erről. Ugye az, hogy jól tudom, akkor kedden dönt erről a Fidesz elnöksége.
2: Nincs még meg, ez most ugye egy nyilatkozat volt az Indexnek, vagy azt mondta, hogy vállalná, hogyha jelölik.
3: Ráadásul Tuzsó Bencének volt Ruf Bálinttal is ilyen csörtéje, és azért egy ilyen fajta szerep, tehát hogy egy valaki, aki képes belemenni ezekbe a konfliktusokba, az jobb lehet egy ellenzéki szerepre készülő Fidesznek.
4: Ugye kapcsolódva az előző körös gondolatához Dánielnek, szerintem is itt van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos útelágazás a Fidesz tekintetében, és ez nem eldöntött még, hogy melyik irányba fog tovább haladni. Az egyik oldalon ott van egy demokratikus ellenzéki lét, egy demokratikus ellenzéki pártként való apostrofálása önmagának, tehát ebben a vonatkozásban az alkotmányos zavarkelt és esetleg ezen túlmenő, akár polgárháborús megközelítések nyilván nem érdeke egy ilyen újjászerveződő pártnak. Csak hát lássuk be, ez az út nehéz, hiszen itt elszámoltatással kapcsolatban, szembenézéssel kapcsolatban radikálisan más kell mondani, mint eddig. Egyébként vannak erre jelek, tehát azt lehet látni, hogy elindult egy nagyon-nagyon komoly, akár a nyilvánosságban is folyó vita abban a tekintetben, hogy ez az út nagyon rossz, amit kormánypárként és mint ellenzéki pártként jár a Fidesz, itt szerintem nagyon érdekes és fontos morális szembenézések is vannak. És hát van a másik út, amit Dániel is említett, ebben a tekintetben ugye Orbán Viktor már lándzsát tört, tehát ő egy radikális ellenzéki pozíció felé, amikor elmondta, hogy melyek azok a műsorok, irányvonalak, amikre szeretne támaszkodni, és minden nap hallgatja őket. Tehát itt egy nagyon-nagyon radikális irányvonalat vázolt fel a volt kormányfő.
2: Sőt, a demokrácia végét is bejelentette útban Amerikában.
4: Útban Amerikában természetesen, és ugye ez az út, én azt gondolom, hogy a volt állampártnak az útja. Tehát itt élesen szemben áll egy demokratikus ellenzéki megközelítés és a volt állampárti szempontoknak a kiélezése. És nem mindegy, hogy melyik úton indul el a Fidesz, és ebben a tekintetben egy Orbán problémát láthatunk, hiszen Orbán Viktor, ahogy ezt ő is ambicionálja, nagyon egy radikális, szélsőséges irányba szeretné vinni ezeket a politikai folyamatokat, amivel szemben láthatóan nagyon-nagyon-nagyon sokan nem értenek egyet. És hát az is látható, hogy Orbán Viktor az amerikai út kapcsán is nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig azt hiszi, hogy bármit megtehet. És ugye ez a magatartás azért most már nagyon-nagyon jelentősen kezdi a Fidesznek a hátországát, akár szavazói, akár politikai tábor tekintetében alámosni. És ezt az Orbán problémát valamilyen formában szerintem kezelni kell a Fidesznek.
2: Tehát, hogy merre indul el a Fidesz, akkor érdemes lesz nyilván a frakcióvezető személyét is vagy így tekinteni a személyére ebből a szempontból. Ott van Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor. Erről a mozgásról mit gondoltok? Ez most egy ilyen belső ellenzék. Ugye Bóka János is azt mondta itt tegnap Elsimon László, hogy szó nincs arról, hogy szakadna a Fidesz, hanem ez inkább egy ilyen belső szervezkedés, építkezés. És hát ott van jövő szombaton Tusnádfürdő, ahol Orbán Viktor tradicionálisan mindig kijelöli, vagy tematizálja a következő évet, ugye itt szokta elmondani a híres vízióit és a beszédeit, szóval mit vártok például Tusnádfürdőtől?
3: Hát, hogyha arról kezd el beszélni, hogy hogyan törnek hát majd a patrióták, és hogy milyen átrendeződések vannak a világban, és ez miért nagyon jó, és közben pedig nem ad választ arra, hogy jó rendben, de mit kell tenni egy 20-25%-os pártnak, amelyik láthatóan azért kezd különböző platformokra bomlani, akkor az nem gondolom azt, hogy össze tudja gyűjteni a különböző nézeteket, és valahogy újra tudja integrálni magát a Fidesz vagy a jobb oldal. Tehát erre azt gondolom, hogy kérdés, hogy erre fog-e vigyázni, vagy megmarad abban a szerepben, amit egyébként a Fidesz kongresszus előtt is a röpiratában azért lehetett olvasni, hogy tisztán már csak ezekben a dimenziókban tud gondolkodni. Az, hogy hogyan néz ki, amit Navracsis Tibor és Ferenc Jósa említ, itt azért amit Attila is mondott, hogy azért itt nem csak feltétlenül víziók csapnak össze, hanem az is, hogy akkor milyen fajta társadalmi lábat, vagy mihez akar visszanyúlni a Fidesz, vagy hogy hol keresi azt, ahol meg tud kapaszkodni, hogy valóban ez a polgári szalonoknak a világa, vagy hát a békemenet kemény maga az, amelyikre szeretnének támaszkodni, és azért ugye az Orbáni elképzelés az, hogy akkor ne hagyjuk azt, hogy elmenjen a radikális rész, mert hogyha az elvész, akkor nem lehet megtartani egy ilyen nagyobb párti társadalmi bázist, de most úgy tűnik, mintha azért ez a polgári demokratikus rész azt gondolja, hogy a hiba pontosan az volt, hogy kiment a Fidesz egy olyan irányba, ahonnan már nem volt visszaút, és akkor pont ezek a középrétegek mentek el a Tisza felé. Tehát itt, mert azért érdekes az, hogy akkor mire tudnak jutni majd ezek a különböző csoportok.
2: Mire tudnak jutni, vagy hogy nem mind a kettő mögött Orbán Viktor áll? Mert hogy amikor a polgári szalonokról szó volt, akkor arról volt szó, hogy Orbán Viktor bízza meg Navracsis Tibort azzal, hogy ezeket szervezze meg. Most meg arról beszélünk, hogy vajon az belső ellenzéke ez a Fidesznek. Tehát ez mennyire biztos, hogy ez nem ugyanaz ez a kettő egyébként, csak megnézik mind a kettő utat.
4: Ugye Toroszkai szerint Orbán Viktor egy államférfi, ezt ne feledjük el. Én nem számítok arra, hogy lenne egyfajta kiegyezés, kibékülés, enyhülés. Egy nagyon éles radikalizáció, ami szerintem az orbáni politikából következik, és szerintem ez nagyon-nagyon veszélyes, és visszautalva az első körre, alaptörvénymódosítás, a Tisza elszámoltatás, stb. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni a Tisza kormánynak és Magyar Péternek arra, hogy az elszámoltatás nem csak visszafelé kell, hogy bekövetkezzen, nem csak az Orbán rendszernek a bűneivel kell szembenézni, hanem azzal, ami következik. Tehát ne feledjük el azt, hogy a patrióták nyilvánvalóan most egy komoly sebet kaptak, de Németországtól kezdve Franciaországon át a magyar helyzetig bezárólag itt egy nagyon-nagyon komoly radikalizációra lehet és kell számítani. Tehát a demokráciát ebben az esetben nem csak az Orbán rendszer elszámoltatásával lehet és kell megvédeni, hanem azzal az új alakulattal, ami felé valószínűleg Orbán Viktor fogja még inkább torzítani jobboldali konzervatív közeget. Ezzel együtt én meg vagyok arról győződve, hogy azok a kísérletek, amelyek mérsékeltek, szeretnének maradni, akár leválni a Fideszről, akár új pártot alapítani, azok nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Egy egészséges demokráciához szükség van egészséges jobb oldalra és bal oldalra.
2: Aztán lehet, hogy majd a végén leválnak. Ezt sem zártak is senki még. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük szépen.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Lassan két hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthattalak. Pár napig jó volt nélküled.

Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.

0: és hittel lesz még.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Van itt egy cikk, és hát ennek az állításainak megyünk utána, főleg azért egyszerű a helyzet, mert magával a szerzővel fogunk tudni beszélgetni, Sarkadi és Csabával. Szervusz, örülök, hogy itt vagy, jó reggelt. Az Economics újságírója a vendégünk, aki azt írja, hogy ha a társadalmi egyeztetésen az derül ki, hogy a véleményezők elutasítóak, a közbeszerzések és a pályázatos korrupciós kockázatot kiszűrő új informatikai rendszerrel kapcsolatban, akkor eleshetünk az ERF forrásoktól, ezek ugye az Európai Uniós erre vonatkozó forrás.

0: De miért lennének elutasítóak?
1: Ez milyen jó, hogy pota, hát nem tudom, látják majd a kedves nézők, hogyha ezt így kivágva nézik, de ugye a reddites felvezetés után azért ez így jól hangzott, hogy mi a társadalmi egyeztetés. Nyilván azért lenne, ugye arról van szó, hogy a vállalta Orbán kormány, vállalta Tisza kormány az uniós pénzekért cserébe egy uniós kockázatkezelő rendszernek a bevezetését is, amiről ugye egyébként vita van az Európai Unión belül is, és mivel ez egy rendelet módosítás, az agrártámogatásoknak a módosítása, ezért ugye kötelező érvényben ezt is társadalmi egyeztetésre tették, vagy bocsájtották, tehát ez azt jelenti, hogy lehet e-maileket írogatni. És nyilván ez egy kicsit elnagyolt mondat volt, ami a cikkemben szerepel, de kicsit közelebb hoztam az olvasókhoz. Mondhatják azt, hogy nem szeretnék, ha az adataikat kiadnák még egy olyan félnek, még egyszerűen a pályázóknak a nagyon személyes adatai, neve, különböző bevételek, különböző üzletágak, különböző üzleti kapcsolatok, amiket ugye én sem mondanék el bizonyos szempontból bárkinek, vagy nem adnék ki, hogyha én kerülnék.
0: De hát ez egy zárt rendszerbe kerül elvben, nem?
1: Elvben zárt rendszer, de tudjuk jól, hogy ami kikerül az internetre, vagy amik bekerülnek ilyen hálózatokba, vagy adatokba, az nyilvánvalóan ki is tud onnan kerülni, tehát nincsen olyan sajnos, nincsen 100%-os biztonságban adat, de hát nyilván ez a papíroknál is így lenne. És ha akarná, mondhatná azt a magyar lakosság, hogy ehhez nem kérünk semmit, vagy akár meg is lehetne hekkel.
0: De hát erről népszavazás alig, ha lesz.
1: Népszavazás alig, ha lesz, és ugye ez a nagy kérdés amúgy, hogy ez a társadalmi egyeztetés igazából miről szól, hiszen ez nem kötelező érvényű. Tehát azt, hogy most küldözgetünk ki e-maileket arra a címre, attól még nem lesz abból ugye kormányzati döntés. Viszont az tényleg érdekes, hogyha úgy gondolná a magyar lakosság, úgy gondolná a társadalom többsége, hogy nem kér ebből az új kockázatelemző rendszerből, akkor mit lépne a Tisza kormányzat.
0: De miért ne kérne? Azért vetem ezt fel így módon, mert ugye az egyik elvárása a Tisza kormánnyal kapcsolatban a lakosság többségének az, hogy a korábbi korrupciót és annak érzületét is szüntesse meg. Ez egy eszköz?
1: Persze. Most igazából ez a ketté lehetne választani a magát a cikket is, meg ketté lehet választani magát a történetet is. Tehát nyilván ez egy érdekesség felvezetése, ugye most annyira kiemelték is a társadalmi egyeztetést, hogy az egy érdekes felvetése annak, hogy van-e tétje ennek az egész történetnek, tehát meghallja-e a kormányzat ennek a hangját. Teszem hozzá zárójelbe, hogy ez ugye az Orbán kormányoknak, tehát amikor előbb kicsit szót tévesztettem, ez az a hagyatéka, hiszen ez a rendszer, ez ugye ott is működött, ők is felraktak ilyen rendeletmódosításokat, csak ugye akkoriban még vészhelyzet volt, és nem kellett mindent felpakolni a kormány.hu oldalára, hanem működött annélkül is. Tehát elvileg lehetne a társadalmi elégedetlenségnek is ilyen hangját adni, vagy hangot adni ennek az elégedetlenségnek, ha amennyiben lenne. Itt az érdekes amúgy, hogy nagyon sok párhuzamos rendszer működik most már egymás mellett. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a korrupció ellen hogyan lehet hatékonyan harcolni, és mondjuk azt látjuk már, hogy van egy integritás hatóság, ami szintén uniós követelmény volt, és aminek olyan plusz jogköröket adtak, ami például, ami szintén érdekes, hogy már a letárgyalt szerződés is újra kellett, vagy módosít kellett a megállapodásokat, hiszen még több jogköröt kapjon ez a hatóság, aminek még ugye nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ki lesz az elnöke. Ugye ott van a nemzeti vagyon visszavédelmi hatóság is.
0: Vagyon visszavételi.
1: Igen, és ezt még meg is kell védelmi. Ott van mellett az ügyészség, és még ugye van egy rendőrségünk is, ott van egy NAV is, tehát nagyon sok ilyen párhuzamos rendszer működik.
0: Hát de kiindulhatunk abból, hogy rengeteg piros lámpa van, és ha bárhol kigyullad, akkor arra oda lehet figyelni.
1: Igen. Pont erről szól ez is egy, csak ez meg egy ilyen automatizált rendszer, tehát amikor azt látjuk, és igazából ha meg kinyitunk egy harmadik kis ablakot, hogy megnézzük, hogy mennyire bízunk ebbe a virtuális világban, és mennyire gondoljuk azt, hogy a döntések mögött jó lenne egy ember, és nem csak algoritmusok döntenének akár a pénzükről, akár a pályázatokról, akkor lehet, hogy az ilyen automatizált kockázatelemző rendszerek nem biztos, hogy jól működnek. A másik, és szintén ez viszont egy nemzetközi példa, hiszen Magyarországon nem vezették be ezt az alakni rendszert, például akár Németországban is, akár Hollandiában is megfogalmaztak olyan kockázatokat, hogy az egésznek nincsen értelme, hogyha nincsenek rendes adatok feltöltve. Tehát az egész attól működik, hogy az adatok pontosak, és hogyha mondjuk az adatok feltöltése nem úgy működik, nem olyan adatok vannak fent, vagy csak nem is töltik fel rendesen az adatokat, akkor jelenthet például hiba. Vagy
0: na jó, de ha nem töltünk fel adatot egy rendszerben, ami az adatok kezeléséről szól, akkor az mindenhol értelmetlen.
1: Igen, igen, igen.
0: Nem csak ebben az esetben. Hadd kérdezek valami mást, mert nem bírom ki gazdasági újságíró, vagy mit szólsz a Szijjártó ügyhöz?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt én nagyon szeretem. Tehát ezt a forgóajtó effektust, ezt már nagyon régóta követem, meg kutatom, még akkor, amikor kicsit az uniós másképpen működött, és jobban látványosabb volt ez a lobby tevékenység, hogy hogyan tudtak mozogni a politikusok, a civil szféra, illetve hát, hogy az üzleti világ és a politikai döntéshozók között. Ennek most egy nagyon ékes példáját lehetett látni, amikor a politikusnak volt módja arra, hogy egy iparágat segít, és aztán utána
0: azt meghálálják neki.
1: Meghálálják neki.
0: Ez hála? Tehát azt kimondhatjuk, hogy tök egyértelmű, hogy a BYD kapott pár száz milliárd forintot Magyarországon, Szijjártó Péter volt a tárgyalófél Magyarország részéről, kikerült a hatalomból, és a BYD meghálálja?
1: Én nem így mondanám, hogy a BYD kapott, mert ez így nagyon leegyszerűsítő, hanem de nyilván támogatták azt, hogy egy
0: nézzük
1: óriási...
0: Azt, hogy a Kínai Népköztársaság.
1: Hát ez pont nem is állami cég, de igen, mert ugye azt tegyük, hogy ez nem állami tulajdonban van, vannak ugye kínai óriások, amik állami tulajdonban vannak, ez nem az. Sőt, ebben nagyon sok amerikai pénz is van, zárójelben csak hozzátéve. Nyilván az egész ipart és minden egyes ilyen gyárat úgy tudnak idehozni, meg minden egyes ország úgy hozzá, hogy adó kedvezményeket az, hogy felépüljön, tehát ez így működik Németországban is. Nyilván óriási összeggel lett megtámogatva, tehát mondhatjuk, hogy ez így hála, hiszen politikában ugye nincs hála, de úgy néz ki az üzleti világban.
0: Mégis csak van, de azt mondtad, hogy nem a BYD kapta, hanem ki?
1: Az
0: a pár száz milliárdot.
1: Hát az úgy kapta, nem az, hogy BYD-nek adták oda, nyilván annak volt a segítése, hogy kiépüljön ez az elektromos autó.
0: Várj, nem. Tehát, hogy ide jött a BYD, és kapott adókedvezményt és támogatást.
1: Jó, igen, megkapta, de érted?
0: Hát, akkor ő kapta.
1: Olyan, igen, de van egy olyan különbség, de nem az, hogy neki adták.
0: Tehát én lakom egy kerületben, de én kapok pénzt, akkor nem a kerület kapta, hanem én kaptam, de ott lakom.
1: Igen, igen, így is lehet akkor. Hát leegyszerűsítve persze így lehet fogalmazni, de értjük azt, hogy például olyan adókedvezmények, azok nem biztos, hogy ő kapta, hogyha utat építettek neki, az se úgy volt, hogy ő kapta meg, de igen, igen, igen.
0: Hát, de miatta verte magát költségbe az állam?
1: Azért, hogy utána itt termeljen.
0: Hát igen, az meg nem úgy alakul, mint hogy az tervezett volt, de ez megint egy egészen másik kérdés. Az, hogy Szijjártó Péter oda szerződik, ott hagyja a politikát két hónap után, már hogy a kormányváltás
1: igen,
0: után
1: igen,
0: két hónappal, az egy szokatlanul gyors tempó, nem? Tehát ez olyan, mintha le lett volna tárgyalva.
1: Hát azt veszük, hogy az elmúlt két hónapban nem is lehetett látni, tehát neki volt egy ilyen 3 órás interjúja ugye a Telexben.
0: Azóta, és egyszer azt hiszem, vagy talán kétszer bement a parlament.
1: Igen, igen, tehát ő már valószínűleg elhagyta ezt a süllyedő hajót, hogy legyen tétje a mondani valomnak. Tehát valószínűleg persze ez nem így működik, hogy egyik pillanatról a másikra oda bekerül. Valószínűleg
0: tehát
1: nem is a választás.
0: Hogy ez úgy volt, hogy a választás előtt ez már...
1: A személyem szerintem, amennyire lehet látni, nem hiszem, hogy arra készült a Fidesz, hogy ők veszíteni fognak, és nem hiszem, hogy Szijjártó Péter éppen leadta volna ezt a külügyi tárcát, hiszen nagyon úgy tűnt, hogy ők még a választások délutánján is úgy gondolták, hogy nyerhetnek, tehát az akkor még nem volt opció. De
0: mennyire látod aggályosnak, hogy az az ember, aki látta a titkosszolgálati dokumentumokat, mert hogy hozzátartozott az az ember, az most egy másik ország szolgálatába, egy nemzetközi cég szolgálatába áll két hónappal később.
1: Hogy arra gondolsz, hogy ezt a titkosszolgálati adatokat fel tudja használni. Van egy ilyen félelem, ez mindig benne van. Tehát erről beszéltünk, amikor azt mondtuk, hogy ez a forgóajtó effektus, ez minden irányban ilyen kockázatokat rejtenek, nagyon komoly szakirodalmon az Európai Unión belül is, ahol effektíve még inkább működött, hiszen akár Barrosótól kezdve nagyon sok esetben vittek magukkal titkokat. Nyilván egy nagyon értékes embert igazoltak le, tehát Orbán Viktor ebben az esetben tényleg nem tévedett, amikor azt mondta, ez a nyár igazolása volt a BYD-nek, hogy egy ilyen, bocsánat, egy ilyen kaliberű figurát el tudtak hozni, aki ekkora tudással bír, és nem csak arra lát le, hogy nemzetközi kapcsolatok milyenek, hanem tényleg látott titkos iratokat is. Az, hogy mondjuk...
0: Hát ez hogy fér össze a mi nemzeti szuverenitásunk védelmében?
1: Igazából arra gondolj...
0: Hiszen ezt hallgattuk 16 évig.
1: Érdekes kérdés. Hát igen, nemzeti szuverenitás, amikor a múltik vesztek minket körbe, akkor sose létezett, ezt azért nagyon jól tudjuk.
0: Akkor nem mondott igazat 16 évig a Fidesz?
1: törekedtek rá biztos, megengedőek.
0: De közbevágtam, fejezd be a mondatot.
1: Igen, az a kép milyen érdekes lesz majd, hogyha mondjuk a BID, és nem tudja mondjuk megakadályozni Magyar Péter ezt a átigazolást, és mondjuk a BID terjeszkedni Magyarországon, és ugye nyilván a jelenlegi kormányzatok is szüksége van egy ilyen gazdasági fejlesztés, és amikor mondjuk lesz egy ilyen tárgyalás a mostani gazdaságpolitika és mondjuk Szijjártó Péter között, az egy ilyen meglepő kép lesz, de mondjuk az is, hogy esetleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hatóságnak az emberei fognak kopogtatni, majd a BID-nál, hogy esetleg megnéznék Szijjártó Péternek a szerződéseit. Szóval érdekes kérdéseket fog ez még felvetni.
0: Erre mint ahogy most te is. Várom. Úgyhogy köszönöm szépen. Sörködi és Csaba volt a vendégünk.
1: Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
2: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Elrendeli a kormány az aszbesztel szennyezett zúzottkő eltávolítását Szombathelyen. Az zúzottkövet 12 kilométeres szakaszon távolítják el és veszélyes hulladék lerakóba szállítják. Szondi Vanda kormány szóvivő azt ígérte, hogy a kabinet még a héten egyeztet a város polgármesterével. Nemény Andrást kérdezzük.
3: Kapcsoljuk Nemény András Szombathely polgármesterét. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Ugye volt tegnap egy olyan ígéret, hogy a héten egyeztetnek önnel. A hétnek, hát a hétvégét leszámítva majdnem vége van. Volt-e ilyen egyeztetés a nap folyamán esetleg?
4: Igen, nagyon gyorsan teljesült ez, és ráadásul Szombathelyen volt ez az egyeztetés. Lőncz Viktória miniszter asszony jött Szombathelyre, és hát érdemben egy másfél órás beszélgetés során átvettük azt, hogy milyen lehetőségek vannak.
3: És milyen lehetőségek vannak? Akkor mondja el nekünk a friss hírt, mert erről még nem tudunk. Tehát mi, miniszter asszony, miről volt szó pontosan?
4: Hát elsősorban az Olatplató területéről beszéltünk, hiszen ez a legérintettebb terület. Azt néztük meg ott, hogy az elszállítás a gyakorlatban a kőzetnek, amit a miniszterelnök bejelentett, az mit jelentene. Nyilván ez egy társadalmi egyeztetés is szükséges, hiszen az ott élőknek is pontosan tudniuk kell, hogy mikor mi fog történni, és hát hozzá is kell járulniuk, hiszen az ő kezelésükben egyébként maga az út. Ezt erre is felhívták a figyelmünket, hogy a lakossággal egyeztetve az önkormányzat és az esetleges lakossági szerepvállalás mellett a kormány szerepvállalásával természetesen hogyan tudna ez végigmenni, méghozzá úgy, hogy minél gyorsabban és az egész folyamat alatt minél biztonságosabban tudjon történni, és egy céldátumot is meghatároztak ez az év vége lenne.
3: Tehát az lett volna a kérdésem, hogy meddig lehet ezt, tehát az év végéig lecserélnék ezt a 12 kilométert, vagy az év végig döntenék el, hogy hogyan?
4: Nem, a mondás az, hogy az év végéig szeretnék a végleges megoldást befejezni. Ez mondjuk egy nagyon erősen kiválasztott céldátum, hiszen a dolog természete az, hogy 12 kilométernyi területen közel 100 ezer tonna, vagy 70 ezeret mondanak, így legkevesebbet kőzetet kellene eltávolítani biztonságos körülmények között, miközben ott egyébként közművek is vannak jelen pillanatban, és mivel a környezetben a lakosság ott éli a mindennapjait, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy ne legyen nagyobb kár az elszállítással, mint magával azzal, hogy ott van a kőzet. Nem megoldhatatlan, de nagyon nehéz feladat.
3: Most a lakosság azt mondja, társadalmi egyeztetés, de tulajdonképpen miről fognak egyeztetni? Ugye ennek megvannak a szakmai kritériumai, hogy hogyan kellene ezt eltávolítani, tehát mit tud erről a lakosság, vagy miben kérik ki a véleményüket?
4: Mondjuk azt, hogy inkább ezért transzparencia jegyében, tehát hogy tudjanak pontosan mindenről, de hát ugye az ő útjukról van szó, erre is felhívták a figyelmünket, és mert az ő útjukról van szó, ezért mindenbe bele kell egyezni, hogy ott mit történik. Önkormányzati tulajdonú maga az út, de átadta kezelésbe ennek a közműtársulásnak, és nekik a feladatuk egyébként megcsinálni az utat.
3: Mekkora összegről beszélünk itt, lehet-e azt most tudni, hogy ez nagyságrendileg mennyi pénzbe fog kerülni?
4: Nagyon nehéz megmondani, hogy sok milliárdosról beszélünk. Azt, hogy pontosan az elszállítás mennyi lehet, azt nehéz megmondani. Korábban ilyen 3-4 milliárdról volt szó, és ugye a deponálás is ebbe beletartozik, csak ebbe a 12 kilométeri területre, de ehhez jön még hozzá az, hogy vissza kell vinni követ, és le is kell fedni az utat. Hogy most ebbe ki milyen szerepet vállal, az persze már egy egyeztetés kérdése lesz, de a teljes megoldás az út lefedésével együtt az ennek a duplája körülbelül, és most nem akarok pontos összeget mondani.
3: Kapottam most biztosítékot arra, vagy szóba került a miniszter asszonnyal az, hogy pontosan hogyan oldják ezt meg, hogy mondjuk ne menjen a levegőbe szennyező anyag további, tehát hogyan lehet ezt a munkát elvégezni?
4: A szakemberek, a tudományos szakemberek is megmondták erre a szükség, meg a környezetvédelmi szakemberek, hogy milyen szükséges technológia van, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy sátorokkal lefedve belül megcsinálva, hogy ne menjen ki a por. Én magam teszem hozzá, hogy hallottam többször olyat, hogy habot is kevernek hozzá, tehát megvan az a technológia, hogy ne szálljon ki. Ez rendelkezésre áll a kérdés az, hogy milyen gyorsan lehet ilyen biztonságosan haladni, és szerintem inkább ez lesz a kritikus pont, hogy amikor már olyan időszak van, amikor tél van, és nem lehet amúgy se dolgozni, akkor mennyire lehet majd haladni.
3: Ugye a Magyar Tudományos Akadémia kidolgozott egy részletes javaslatcsomagot, hogy hogyan kellene ezt csinálni, akkor úgy csinálják majd, az szerint?
4: Én azt gondolom, igen, ugye ez nem a mi dolgunk lesz. Természetesen, hogyha részt kell válnunk, akkor meg fogjuk tenni. Mi feladatunk szerintem inkább a következő fázisnál lesz. De a Tudományos Akadémia egyébként abban a július 6-ai állásfoglalásában az is szerepelt, hogy a lefedés is egy gyors megoldást tud lenni viszonylag középtávon, hiszen nem csak ez a terület érintett, hanem más területek is. Tehát azt gondolom, hogy komplexen kell látni ezt az egészet. Az olajplató területe az egy különleges terület, és különleges döntést igényel, de egyébként több megoldás is szóba kell, hogy jöjjön, és erről is beszélgettünk, hogy ilyen alternatív lehetőségek vannak egyébként az összes területtel kapcsolatban.
3: Az évvége még messze van, azt mondta, hogy azért azt a céldátumot tűzték ki, de hát azért ki tudja, hogy sikerül addig befejezni. De tegnap előtt kitette egy videót, és ezt azért hozom fel, mert sokakat megijeszthet, hogy ez hosszú hónapok telnek még itt el, és közben itt szennyezés van. De ebben a videóban ő azt mondja, hogy megkapták a friss eredményeket az aszbeszt szennyezésről. Mi volt ez a mérés, és mit mutatott pontosan?
4: Ezt a kormányhivatal rendelte meg, mi is kértük, hogy legyen egy ilyen mérés. Azt a szakaszt mértük, amit egyébként mi lebitumeneztünk, a legrosszabb állapotban lévő szakasz, ahol több mint 200-szoros volt a határérték túllépés, és azokat a részeket, ahol kálciumkloriddal, vagy éppen csak sima öntözéssel próbáltuk ideiglenes intézkedésként kezelni a helyzetet. Persze a többi korlátozással, lakossági korlátozásokkal, meg autóbejárási korlátozásokkal, most nem sorolom fel mind, és az hozta ki azt, hogy a határérték alattiak ezek az értékek a mérési adatok alapján, azok, hogy az ideiglenes intézkedések azok sikeresek, és van értelme egyébként folytatni, de azért a lakosságnak a tűrőképességét nagyon próbára teszik ezt, és én azt mondom szombathelyiként is, hogy joggal türelmetlen nagyon sok ember. Ugyanakkor türelmesnek kell lenni, mert hogy senki nem tehet erről a helyzetről, úgy, ahogy ők sem, úgy egyébként sem az önkormányzat, sem a kormány, és együtt próbáljuk ezt megoldani. Ők a legnehezebb helyzetben lévők, de hát ez van most.
3: Ja, ott nem tehet senki a helyzetről, de azért nyilván van, aki tehet. Most valószínűleg nem ez a legfontosabb feladat, de ha túl lesznek ezen az egészen, akkor tesznek-e feljelentést, vagy indítanak kártérítési pert az osztrák cégek a bányák ellen, ugye a hírek szerint azért itt 34 milliárd forintot kereshettek ezek a bányák.
4: Mi tettünk is már feljelentést, de egyébként miniszterasszonnyal arról is beszéltünk, hogy a magyar állam mindent megtesz azért, hogy osztrák oldalról a felelősséget ne csak érezzék, hanem vállalják is fel. A miniszterelnök úr nagyon szigorú hangvételű leveleket küld az osztrák kollégájának, és azt gondolom, hogy diplomáciai módon lehet majd ezt a kérdést rendezni, és én egyetértek azzal, hogy az elején nagyon szigorúnak kell lenni. Kicsit úgy érzem, mintha az osztrák oldalról inkább nagyon akarnák hallgatni ezt a helyzetet, és attól félek, hogy azért nem akarnak majd felelősséget vállalni, mert akkor fölmerülne, hogy Ausztriába is nagyon sok esetben kellene felelősséget vállalni, és az még többbe kerülne nekik. Tehát attól tartok, hogy belpolitikai, osztrák belpolitikai kérdésként nem biztos, hogy jól jönnénk ki belőle, és azért nagyon helyesen a magyar kormány átvizsgálta, hogy milyen uniós lehetőségek vannak szankcionálni és elérni a célunkat. Ezt meg is teszik, és hogyha így lesz, akkor ha akár magánszemélyek, akár önkormányzatok, akár magyar állam anyagilag szerepet vállal, akkor a későbbiekben, hogyha a pénzt visszakapjuk, akkor azt meg is fogják tudni téríteni. Tehát ez a küzdelem nagyon egyáltalán nem értelmetlen, folyik, és hiszem, hogy ennek lesz egy pozitív eredménye.
3: Szóval akkor a végül utolsó mondat, mikor kezdődhet legkorábban ön szerint nagyságrendileg a munka, ha már decemberig, tehát ebben az évben be szeretnék fejezni?
4: Miniszterelnök úr azt mondta, hogy heteken belül, én azt gondolom, ha döntés megszületik, akkor utána valóban. A nehezebb kérdés, hogy mennyi ideig fog tartani, és ezt szerintem csak a gyakorlat tudja megmutatni, hogy egy nap hány métert tudnak haladni.
3: Polgármester úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Én köszönöm a lehetőséget.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Média

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Péntek reggeli, szép jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is, akik most csatlakoznak hozzánk. És hát el is mondom egyúttal, hogy Üveges Gáborral folytatjuk a Start műsorát politológus vendéggel, akivel megbeszéljük a hazai belpolitika mindenféle ügyét. Például ugye a Medián is ide sorolható most, hiszen a politikusok népszerűségét mérte, ez aztán igazán belpolitika. Jó reggelt kívánok, Gábor!
2: Szép jó reggelt, szervusz!
1: Szóval azt mondja a Medián, hogy úgy gondolkoznak az emberek, hogy 72%-uk, ez nagyjából azonos a TISZA támogatottságának legutóbbi adataival, szívesen látja Magyar Pétert fontos politikai szerepben. Hát ez most nem meglepő.
2: Zajlik az élet, egyáltalán nem meglepő. Két oka is van ennek nyilván. Elképesztő a kormányzati tempó, elképesztő mennyiségben megy ugye a politikai része is, és nagy tempóban, nagy fordulatszámon pörögnek a szakpolitikai munkálatok is. Ezt láthatják az emberek, tehát folyamatosan minden egyes nap nagyon sok minden történik, tehát van miről beszélni. És ami még talán ezt a pozíciót segíti a TISZA számára, és ez a nagyon előnyös kegyelmi állapot, ahogy szokták ezt mondani, még mindig tart, az pedig a másik ok az, hogy, hogy nincs más. Nincs másik oldal, megszűnt az ellenzék, az, ami ott zajlik, az messze van attól a klasszikus kormányváltás utáni általános állapottól, hogy van egy vesztes fél, aki keresi önmagát, de alapvetően megmaradt egy bizonyos tábor, és újra tudja hitelesen formálni saját magát. Itt most a Fidesznél egy teljesen más tendenciát látunk, napról napra a szétesés jelei tapasztalhatók, és azokkal vagy azzal, hogy a csontvázak pedig esnek ki a szekrényből rájuk terhelően, ez még inkább erodálja az ő megmaradt támogatói bázisát. Tehát ezért van az, hogy ez az olló, ami ennyire nagyra nyílt, ez konstans, sőt még olyan optikája van, hogy talán még ez egy kicsit talán növekedni is tudott.
1: Ez úgy néz most ki, mint hogyha Fidesz vezetői, ugye Orbán Viktor mellett két embert szoktak korábban emlegetni, Szijjártó Pétert és Gulyás Gerget, mint két fontos szereplőjét az utóbbi időszaknak, akiben ő bízott, és aki ott volt mellette közvetlenül. Szóval, hogy azok, mint hogyha bedobták volna a töröl között, ugye Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetésről, Szijjártó Péter egy világcég egyik vezetője lesz, tehát mintha menekülnének a hajóról.
2: Óriási kapkodás és kétségbeesés van a háttérben a Fidesz bázison belül. És
1: ezt feltételezzük, ezt, vagy erről vannak híreid?
2: Konkrét hírek nincs. A Fidesz azért próbál összezárni, és próbál azért még bizonyos egy-két mosoly mellett azt mondani, hogy nincs ekkora gond, gyerekek, de azért minden egyes olyan jel, minden egyes olyan reakció, minden egyes olyan tehát az, hogy valaki akár egy ennyire rutinos politikus, mint akár Gulyás Gergely is, még ha azt mondja, hogy egy évre vállalom a frakcióvezetői tisztséget, és hirtelen szinte egyik napról a másikra, hebeg és habogás mellett, mert hát minden volt, csak nem valós indok az, amivel ő kiállt, hogy miért mond le a frakcióvezetői tisztségről. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy ez az egész lassan vállalhatatlan stádiumba kerül, amit a Fidesz csinál. És én azt gondolom, hogy egyre nagyobb az a teher azokon a képviselőkön, akik ugye oda lettek tolva, hogy arca legyen ennek a bizonyos pofozógépnek a parlamenten belül, hogy ezeket az ütéseket állják és kapják. Alapvetően ezek a prominens szereplők, akik meghatározó arcai voltak az előző, majdnem 16 évnek sokan, ők most egyre másra úgymond tolják el a biciklit és mennek másfelé. Ezt nem lehet másként értelmezni, hogy rettető kellemetlen most már ezen a hajón fönnmaradni, és látszik az, hogy ez a brand, amit Fidesznek hívtak, ez lassan a menthetetlen stádiumba kormányozódik itt. Az mellékes teljesen innen nézve, hogy alapvetően meg lehet-e névleg menteni, de az, hogy potens és hiteles módon ő vissza tud kapaszkodni, amit mondtam az előbb is, egy vereséget kapott most jelen pillanatban ellenzékbe szorult erőként, De egy teljesen más tendencia, ez minimum kétséges, és ez pontosan ezek a szereplők érzik is.
1: Két dolgot hadd vessek ezzel kapcsolatban fel. Az egyik az az, hogy Magyar Pétert rendre vádolják azzal, hogy cirkusz csinál, ugye filmszínházat csinál a parlamentből, és hogy ezt az egészet ő arra használja fel, hogy ő szerepeljen és üsse veri a Fideszt. Pontosan ez a célja amiatt, amit elmondtál. Tehát, hogy újra és újra felmutatni, hogy neki egy olyan ellenzéke van, amely ellenzék bűnös, a bűnös az elmúlt 16 évben, és vádolható egy csomó visszaéléssel. Ezt sokszor elmondja, még hogyha nem mindenkire igaz a Fidesz frakcióból, de nyilván egy olyan mázzal keni be őket, amiből nagyon nehéz kilátszani. A másik meg, amit felvet, nem, reagálj erre, aztán megbeszéljük a másikat.
2: Tehát nagyon sokan vérmérséklettől függően egyébként a Magyar Péternek a stílusán is valaki éjenzi, valaki hurrázik mellé, valaki pedig fanyalog, pontosan azért, hogy miért kell még mindig kvázi kampányüzemmódban ütni az ellenfelet. És alapvetően pontosan az a cél, amellett, hogy nyilván stílusbeli kérdés nagyon sok minden, de amellett, ott van az a nagyon erős igény arra, hogy gyerekek azért következmények nélkül ne maradjon semmi. Azért az a fajta tükör, az legyen már végig felmutatva, nem csak addig, hogy volt egy április 12 és megváltozott valami, aztán innentől a karaván halad tovább, hanem hogy ne maradjunk már ez a következmények nélküli ország. És itt most az ellenfélnek a lenullázása is zajlik, sőt, az nem csak Magyar Péter által, hanem a Fidesz saját magát nullázza le, mert hogy most éri utol az a fajta következmény talán, amit hosszú távon sehol és senki nem tud megtenni a politikában, hogy itt voltak bizonyos tettek, és annak bizonyos következményei vannak. És számomra pont ezért nagyon faramúci az, amit egyébként a Fidesz próbált magára erőltetni, mint egy klasszikus ellenzéki párt, hogy elkezd bölcselkedni, elkezd észtosztani ellenzéki szerepből, és itt már nem a szavaknak a tartalmát érdemes nézni, hanem teljesen elmaradt a szembenézés, teljesen elmaradt az önreflexió, teljesen elmaradt a bocsánatkérés, és pont ez teszi az egész folyamatot hiteltelenné, és látszik még emögött a kapkodás és a légüres tér, mert ha valaki szembe tudott volna nézni önmagával, onnantól van talán út előre, de az, hogy gyakorlatilag azt a lendületet tolom tovább, és nem tudok mentséget találni arra, és válaszokat találni, és válaszokat adni, és bocsánatot kérni, amit én tettem az előző időszakban, és vállalhatatlan volt, ez látszik az, hogy gyakorlatilag megy egy lendület valameddig, és a lufi az kipukkat hamarosan.
1: Igen, hát ugye Navracsis Tibor is arról beszél, hogy ez a történet ez gyakorlatilag folytathatatlan, még akkor is, hogyha a név fennmarad, ez egy érdekes fordulat Navracsis Tibortól, aki egy kicsikét mindig kibeszélt abból a kánonból, amelyik a leghangosabb volt a Fideszen belül. Azt vetettem volna fel második témaként, hogy igen, a parlamentben megy ez a nagyon kemény kardozás, de ezen közben most megszólaltak azok a hangok, pontosan Szijjártó Péter Bivágyi szerződése kapcsán, hogy ez minden fordulhatna elő, hogyha haladna az igazságszolgáltatás. Tehát, hogy mintha nem történne semmi, csak a nagy szavak hangzanak el a parlamentben. Nyilván idő kell az igazságszolgáltatásnak, ez nem egészen így megy. De például ez a törvény az hiányzik, amelyik megtiltotta volna a korábbi tisztségviselőknek azt, hogyha részük volt támogatások megítélésében, akkor a támogatotthoz oda szerződhetnek kicsikét később.
2: Elképzelhetően talán, hogy ezt a fajta szabályozást ezt ugyanúgy fel lehetett volna hozni hamarabb a térképre valóban, hogyha most egy kritikát akarunk megfogalmazni, ami rögtön blokkolja a nulladik ponton ezeket a lehetőségeket. Az, hogy gyakorlatilag Szijjártó Péter még a minimális úgymond taktikát önmagára nézve sem tartotta be, hogy azért ezt nem teszem meg, mert az egésznek lehet egy ilyen kinézete, lehet egy ilyen olvasata, sőt ennek ilyen valósága van, és ez talán a legszörnyűbb. Valóban egy ilyen kaput be kell zárni a jövőben, és sokkal szigorúbbá kell tenni én magam is azt gondolom azt, hogy akivel az állam szerződésben állt, az utána magánforintokra nem váltható át, legalább bizonyos ideig, 5-10 évig, tehát legyen egy ilyen moratórium.
1: Viszont van itt egy érdekes dolog, várj egy pillanatra, Szijjártó Péter lemondott a mentelmi jogáról azzal, hogy lemondott a parlamenti képviselőségről. Miközben kapjuk a hírt Magyar Péter által, nem tudom, általa kellene, de általa kapjuk, hogy elkezdődött a vizsgálat Szijjártó Péter oroszországi kapcsolatai és összefüggései okán.
2: Igen, ez a technikai kérdés ilyen szempontból elhárult, de ez ugyanannak a folyamatnak a része, hogy tisztán lásson mindenki, és tisztán lássanak az emberek, hogy mi mivel volt összefüggésben az elmúlt időszakban, és minimum kétséges volt az a fajta mozgása akár Szijjártó Péternek is Oroszország viszonylatában, és nagyon sokszor az Európai Unió trójai falovaként mozgott ő ebben a rendszerben. Én azt gondolom, hogy a háttérmunka az nagy ütemben halad a Tiszánál, de az a fajta kormányzati cunami, vagy felelősség, vagy teendőknek a sora, aminek szerintem töredékét nem gondolták rögtön ebben az első néhány hétben, hogy orba fogja őket vágni, és zajlanak, ne legyen kétségünk, azok az előkészítő munkák, ahol ezek a fajta felgöngyölítési munkák, ahol majd aztán hatékonyan működhet az igazságszolgáltatás, hatékonyan lehet úgymond a népnek is azzal megfelelni, hogy gyerekek, itt valamilyen tevékenységnek következményei vannak, ennek azért meg kell ágyazni. Tehát, hogy ez tényleg nem egy ilyen játék és mese történet, amit kormányzásnak hívunk, hogyha valaki csak dur bele és egy hatásvadász módon egy-két embert vezetőszáron el akar vitetni, és ennyivel elintézi azt, hogy vannak következmények, az egy látvány, egy kirakat politizálás. Hogyha ezt rendszerszerűen és úgy akarjuk megtenni, hogy itt ne essen ki ezen a rostán senki, akkor ennek meg kell ágyazni olyan áron is, hogy itt az időbeli tényező egy-két hét bizony tovább eltelik, mire ezek a folyamatok hatékonyan el tudnak indulni.
1: Köszönöm szépen, kedves nézők! Üveges Gábor politológus volt a vendégünk itt a Startban.

szavannát. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség a múlt sem az aktuál környezet. Hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az államfői megbízatás felülvizsgálatán túl a jogellenesen szerzett közvagyon visszaszerzése a célja a 17. alaptörvény módosításnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal hatékonysága ugyanakkor egyelőre kérdéses. Ahogy kérdésessé válhat Szijjártó Péter jövője is a BYD-nál. Magyar Péter ugyanis azt ígérte, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. A stúdióban Líderes Sándor.
2: A K-Monitor alapítója, jó estét kívánok, szervusz! Kezdjük azzal, hogy ezzel az utóbbival, hogy Szijjártó Péter lemondott a mandátumáról és elfogadta a BYD ajánlatát, hogy egy vezetői pozíciót kapott. Nézzük meg akkor azt a bizonyos forgóajtó effektust, amit most lassan megtanul az ország, hogy mikor van, vagy mikor lehet ez rendben, és mikor nem, mert ez létezik, ez egy fogalom.
3: Igen, és egyébként nagyon régóta létezik, tehát a magyar politikában sem ez az első eset, amikor ilyen